0: teljes kiépítése.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon. Rádió Dik.
1: Rólunk, neked.
3: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják, a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2026. február 10-e, kedd van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Sallai Jenő hegedű művész a mai vendégem, aki hamarosan a New York-i Carnegie Hall-ban fog fellépni. Beszélgetésünk első részében mesél nekünk az ezzel járó felelősségről, a kitartásáról és a Rajkó Talentum tánc és zeneművészeti iskoláról. Tartsanak velünk a mai este folyamán is. Köszönöm szépen, Jenő, hogy elvállaltad a beszélgetést.
5: Köszönöm szépen, én is sok szeretettel üdvözlök mindenkit.
4: Hadd gratuláljak elsőként, hiszen első díjat nyertél a New York-i Golden Classical Music Awards nemzetközi versenyen, ami egy online verseny volt. És ennek eredményeképpen a New York-i Carnegie Hall-ban fogsz fellépni. Mesélj nekünk erről, hogy hogyan fogalmazódott meg benned a gondolat, hogy először is beadod erre a versenyre a jelentkezésedet.
5: Még most is egyébként nagyon furcsa dolog ezt hallani, hogy tényleg sikerült megnyerni, és hogy felléptek a Carnegie Hall-ba. Ez egy versenyzés útján indult el, amit egyébként a feleségemnek köszönhetem, mert én elhintettem neki egy olyan sztorit, egy olyan információt, amikor sikerült egy, úgy gondolom, és most már nemzetközileg igazolták is, hang és videóanyagot felvenni a játékomról, amire azt mondtam, hogy szerintem ez nemzetközi szintű lesz. Uh-huh. És errefelő jó marketing menedzserként, ugyanis ez a hétköznapi életben a szakmája, kiküldte a videómat egy-két nemzetközi versenyre. Aminek az eredményeként elmondhatom, hogy az elmúlt tulajdonképpen öt hónapban, mindegyik hónapban sikerült nemzetközileg valamilyen díjat bezsebelnem, és hát ennek az égköve az volt, hogy felbátorodtam, és azt mondtam, hogy kellene, mint fiatal hegedűművész, a tanítás mellett egy olyan motiváció, hogy tényleg a hangszeremmel minél többet foglalkozzak, és ez az lenne a legjobb, hogyha beadnám egy New York-i versenyre, aminek eredményeképpen lehetne debütálni a Carnegie Hall-ban. És hát ez egy olyan motivációs erőt adhat, ami segít a mindennapokban ahhoz, hogy egy motivált előadó művész legyek. És meg is állapodtunk abban, hogy le fogom adni a versenyre ezt a videóanyagot. Viszont akkor én magamban elhatároztam, hogy innentől kezdve csak erre a versenyre fogok koncentrálni, hogyha nem fog összejönni, akkor is lesz egy motivációm egy újabb, nagyon magas szintű videó elkészítésére, és aztán újra-újra kiküldeni, hogy hát, ha egyszer sikerül. Úgy hozta az élet, hogy egyből egyszerre sikerült, úgyhogy mondhatjuk azt, hogy az első beküldött anyaggal sikerült, úgymond, fiatalosan mondva behúzni a versenyt, és jött az értesítés évfél után pár perccel, amikor még magamhoz se tértem, ugye időeltolódás stb. Miatt, hogy első díjas lettem, és hogy hát választam ki, hogy melyik győztesek hangversenyén szeretnék majd játszani a Carnegie Hall-ban.
4: Mikor lesz a nagy debütálás?
5: Igazából én, amikor ezt meghallottam, akkor úgy voltam vele, hogy minél előbb, hogy alig várom, de aztán gyorsabbak voltak nálam, úgyhogy az első kettő lehetőséget lecsapták előlem, és így végül március 9-én este 7 órakor fogok játszani a győztesek hangversenyén, valamint ami még nagyon számomra nagyon hihetetlen, hogy a Carnegie Hall színpadán fogjuk átvenni az első díjat is, és hát ez még egy külön plusz érményt ad, hogy nem csak ott játszunk, de még egy első díjat is átvenni ezen az ikonikus teremben, és hát ikonikus városban, New Yorkban, ami egyébként a bakancs listán volt, és sosem jártam még Amerikában, így valóra vált álom.
0: Carnegie Hall tulajdonképpen minden művésznek az álma. Ahol a legnagyobb művészek játszanak, ahol a legnagyobb művészek léptek föl, és valójában aki számít a világban, az ott játszik, egészen biztos, hogy ott kell, hogy játszon. És neked ezt gondolom, hogy te is ott debütálhatsz. Szakmailag ez egy olyan felemelkedést jelenthet, ami meghatározza innentől kezdve a művészi kiteljesedésedet.
5: Igazából, amikor megtudtam a hírt, akkor ezek az érzések áthatoltak rajtam, és az egész gyerekkoromtól egészen a napjainkig, az e-mail olvasásáig végigment előttem az egész zenei életutam. De mondhatom, hogy az egész életem körülbelül, mert hát ebben tényleg egy életmunkája van. És hogy bevallom férfiasan, hogy kicsordult a könnyem. Tényleg, még mindig hihetetlen, úgyhogy alig várom, hogy visszajöjjek, és azután tudjak már előre mesélni, mert egyszerűen nem hiszem el addig, amíg nem történik meg.
0: Mit tervezel, mit fogsz játszani Carnegie Hallban?
5: Én úgy gondoltam, hogy a számomra az egyik legközelebb álló Bach szólószonátából, a G-moll hegedű szólószonátából az első tételt fogom játszani, a G-moll adagiót. Egyébként ezt küldtem ki a versenyre is. Én úgy gondolom, hogy ez technikailag is és zeneileg is a hegedű irodalom egyik legnehezebb és azon belül legnagyobb zenei érettséget kifejező darabja, és hogy számomra nagyon közel áll ez a mű, és akkor úgy gondoltam, hogy kiélvezném azt a játékidőt, amit én itt kapni fogok, és akkor egy szál hegedűvel magam állok ki a színpadra. És szerintem ez még jobban, jobban fogja fokozni az én izgulásomat, viszont szerintem jobban is meg fogja koronázni ezt az estét.
0: Játszottad bár máskor is ezt a darabot?
5: Igen, játszottam. Játszottam a diplomakoncertemen is, és hát elárulom, hogy amikor veled játszottam a szonátát, akkor utána ott is eljátszottam, amikor a diplomakoncertemre készültem gyakorlás szempontjából. Úgyhogy azért mondhatjuk azt, hogy közönség előtt is, és hát szakmai közönség előtt is azért ez már sokszor el lett játszva. De hát most kell a legjobban toppon lenni, úgyhogy remélem, hogy most fog a legjobban sikerülni.
0: Ez egy óriási felelősség azért.
5: Ez így van. Most, ahogy beszéltünk róla is, már izzad a tenyerem. Tényleg azt szeretném, hogy élvezni is szeretném azt a játékidőt, amit ott kihasználok. És hát megpróbálom magamat a legjobban felhúzni addig technikailag is, és minden szempontból, hogy ott ne tudjak kizökkenni, és tényleg az legyen, hogy azt én ott kiélvezem, és hogy ott akkor enyém az a pár perc, az idő, és akkor talán mondhatom azt, hogy igen, megcsináltam.
0: Azért egy ilyen fellépésnek, utazásnak nyilván azért vannak anyagi vonzatai is, hiszen azért nem itt van a szomszédban a Carnegie Hall. Sikerült összeszedni esetleg valamiféle támogatást erre az utazásra?
5: Igen, nagyon örülök neki, hogy több helyről is úgymond szponzorálnak, és felfigyeltek erre az eredményre. Maga egyébként a videó hanganyag is egy szülővárosom általi kezdeményezésből indult, ami által felkértek, hogy egy árpádkori templomban vegyünk fel egy olyan darabot, ami odaillik. Hát én kaptam az alkalmat, hogy hát akkor itt egy szólószonátát eljátszani, az nagyon jó lenne. És tulajdonképpen ez a hanganyag lett, amit én úgy gondoltam, hogy nemzetközi szintű lett, és akkor ez lett kiküldve a versenyre. Így ezáltal az utazásomba segít Hévíz városa is.
0: Ez óriási segítség egyébként, hiszen hogyha tudják fedezni mondjuk az utazásodat, vagy a szállásodat, akkor az már egy nagy segítség nyilván.
5: Így van. Ez egy hatalmas segítség, és egyben egy hatalmas elismerés is. De egyébként így zárójelesen megjegyezném, hogy nem csak arra voltak büszkék, hogy én ezt az eredményt elértem, hanem az, hogy tulajdonképpen Hévíz kisvárosát és kis templomát is úgymond a nemzetközi zenei palettára feltettem, és hogy New Yorkban is ezt megtekintették, és hogy viszem a városnak a hírét is.
0: Említetted, hogy ez a verseny, amit most tulajdonképpen megnyertél, és első díjat kaptál, ennek ugyebár eredményeképpen felléphetsz a New York-i Carnegie Hall-ba. Ezt megelőzte valójában több online verseny is. Hogyan készülsz fel egy ilyen versenyre, vagy hogyan veszed fel ezeket az anyagokat, amiket utána beküldesz?
5: Tulajdonképpen három versenyen voltam előtte, és igazából kettőt azt úgy gondoltam, hogy így megpróbálni, hogy nemzetközi szinten egy kicsit így elinduljon ez az egész, hogy belekóstoljak ebbe az online versenyzésbe, ami egyébként most már mondhatom azt, hogy nagyon kiforta magát. Egyébként a Covid előtt is rengeteg ilyen verseny volt, és hát sok magyar híres művészünk is ezáltal debütált, például a Carnegie Hall-ban is, és viszont a Covid óta mondhatjuk azt, hogy ez egy teljesen kiforta magát, és lerombolta a határokat tulajdonképpen, ami szerintem elég sok pozitív dolgot hozott. Egy az, hogy nem kell már a versenyre úgymond kiutazni, és akkor 3-4 napig ott lenni, időt eltetett. Például azért tényleg, ahogy mondtad is, New York nem itt van a szomszédban. Viszont nagyon jó technikával rendelkezik már a mondhatom úgy, hogy az emberiség, és nagyon jól tudunk képet is, és hangot is rögzíteni, úgyhogy itt videó alapján több száz, vagy akár több ezer, de elég lehet az is, hogy több százezer versenyzők közül meg tudják szűrni a tényleg azt a szintet, akit utána például egy gálaestre be lehet vinni a Carnegie Hall-ba. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon alapos folyamat, és hát éppen ezért is örülök neki, hogy tényleg én kaptam ehhez egy profi stávot. Több kameraállásból így egyébként szerintem a versenyen is egyébként sokkal nívósabban tudtak értékelni, ugyanis egy hegedűsnek a kezét még talán a koncertteremben se tudják minden oldalról megnézni, de így, hogy több kameraállásból volt, így láttak hátulról a kezemet, oldalról, előről, felülről, és szinte tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy minden technikai elemet egy hangszerrel jártas zsűritag az egyből le tudott szűrni a videóból, hogy az milyen szinten van, és hát persze a fület meg nem lehet becsapni.
0: Érdekes kérdés egyébként ez az online versenyzés, hiszen valóban én azt gondolom, hogy a Covid hozta el ezt a nagy fordulót az online versenyzésben, az online szereplésben, abban, hogy tényleg milyenek a fiataloknak a megjelenése az online térben. Előtte is azért volt ez már tapasztalható, de azóta nagyon. Viszont nem vagyok benne biztos, hogy ez még kellőképpen átszivárgott a művész, illetve a tanárvilágba. Hiszen nekem is van egy növendékem, akivel most az elmúlt időszakban, az elmúlt egy évben 11 versenyen szerepeltünk, 11 versenyre ment el, és kiválóan szerepelt mindenhol, de mégis valahogy olyan visszajelzéseket is kap az ember, hogy hát ezek az online versenyek azért nem olyanok. Azért mégiscsak a jelenléti verseny az igazi. Persze utána kimentünk jelenléti versenyre is, akár Münchenbe, akár pedig Szófiába, és onnan is hasonló eredményeket hoztunk el, akkor persze már egészen más volt a leányzó fekvése, mondjuk így, hiszen akkor, ha már ezt keverjük ezeket az online versenyeket jelenléti versenyekkel, akkor arra már nem lehet azt mondani, hogy ezek a versenyek, ezek nem olyanok, ezek nem olyan minőségűek. Mit gondolsz ezeknek a versenyeknek a minőségéről? Te hogyan tapasztalod azt, hogyan fogadják el a tanárok vagy a művészek ezeket a versenyeket?
5: Én úgy gondolom, hogy először is azt leszögezném, hogy szerintem így mondhatom azt, hogy 3 éve vagyok a hegedű tanári pályán, és hogy szerintem nyitottnak kell lenni a változásra, és erre az egész új világra, és ezekre a lehetőségekre. A másik fele szerintem az, hogy mint azt tudjuk is, én például vizsgáztam is, sőt felvételiztem is a Covid időszak alatt videó alapján. Uh-huh. Na most mire egy művész, vagy egy diák, de tényleg egy művész mondjuk most így speciálisan az én esetemben, hogy ugye én már a professzionális kategóriába tartozom ezeken a versenyeken, hogy mire fel tud venni egy olyan anyagot, amire saját maga kritikusaként azt meri mondani, hogy amit én is el tudtam hinteni magam előtt, egyébként nem voltam benne biztos egészen eddigi eredményig, hogy ez tényleg megüti-e azt a szintet, mert az ember szerintem én magam vagyok a legnagyobb kritikus egy videót magamról, nagyon-nagyon nehéz visszahallgatni. És hogy ez az első lépés, hogy mire egy olyan anyagot fel tud venni, hát lehet, hogy sokkal inkább játszanám le 10-szer bárhol azt az anyagot, mint hogy egyszer az, ami tényleg megmarad, azt felvenni. A másik pedig az, hogy én úgy gondolom, hogy egy produkciót, az egy élő produkciót, az élő jelenlét, az bizonyos értelemben pozitív irányba is el tud vinni. Szóval még akkor is, hogyha az ember netalántán hibázik, például az, hogy a hibát milyen professzionális módon múlta felül, vagy javította ki, és hogy megvan annak a maga varázsa. Viszont itt a kőkemény tények beszélnek a videó alatt, és a kőkemény hangzás, amit akár lehetőségük van, amit hibaként hallanak, akár százszor meghallgatni, százszor visszatekerni, másodpercenként kielemezni. Amit például szerintem egy élő előadás során ugye, hát lehetetlen. Ez körülbelül ahhoz tudnám hasonlítani, mint a fociban most, hogy van a videóbíró, és egyből megállítják. És meg tudják nézni, hogy az valóban így történt, valóban hibáztak, valóban milyen hiba volt, mi is volt az oka. És én úgy gondolom, hogy ez ilyen szempontból persze nyilván a jelenléti versenyek is nagyon nehezek, de ilyen szempontból nagyon megállja a helyét. Viszont azt hozzá kell tényleg tenni, hogy én is kaptam egy professzortól tanácsot, hogy a legkomolyabb versenyt kell online térbe kiválasztani, aminek ilyen hozadalma van például, hogy a világ legnagyobb koncerttermeibe lehet utána kimenni gála hangversenyre, hogy pontosan ezért, hogy támadhatatlan legyen ennek a versenyzésnek a felülete, és hát maga a verseny is.
0: Én azt gondolom, hogy nagyon sokan csináltak már élő koncertfelvételeket, amit utána kiadtak. De azért itt szakmán belül mondjuk el az őszintét, hogy tudjuk, hogy milyenek ezek az élő felvételek. Van olyan, hogy még 2 hétig dolgoznak rajta, akár egy zenekar esetében, akár egy szólista esetében. És hiába élő felvétel, azért utána csak javítanak rajta ezt-azt, egy picit finomítják, egy kicsit finom hangolják, tehát, és hogyha ezt utána kiadjuk, akkor az már tényleg egy tökéletes minőségű CD, videó, videoklip lesz. De ez már évtizedek óta megy. Viszont egy ilyen felvétel, amit be kell küldeni egy versenyre, ott azért az felvétel, hogy vágatlan legyen. Tehát ott eljátszod, és annak tökéletesnek kell lenni. Mert hogyha nem tökéletes, akkor veheted még egyszer. Ha akkor sem tökéletes, veheted még egyszer. Fölveszed mondjuk 5-ször. Nem sikerül. Van ilyen. Tapasztaltuk már ezt többször is. Utána pedig már egyre rosszabb, szerintem. Tehát,
5: igen,
0: hogy,
5: igen.
0: És aztán
5: igen.
0: Másnap is neki kell állni, igen. Hogy akkor, ugye, tehát azért ez egy nagyon-nagyon nehéz műfaj, hogy akkor egyszer fölvedd, de akkor az tényleg tökéletes legyen. Nyilván a koncert igen. Az egészen más, hiszen hogyha ott nem CD minőséget produkál az ember, hát van ilyen, láttunk már ilyet. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon nehéz ilyen felvételeket gyártani, készíteni, amiket egy versenyre utána vágatlanul el tud küldeni az ember. Neked milyen tapasztalataid vannak ezzel kapcsolatban?
5: Én számomra ez volt az egyik legnagyobb lecke a tanulmányaim során, hogy tényleg vizsgára kellett beküldjünk videókat, és vágatlanul, és volt olyan, hogy hegedű versenyt, tételt, zongora kíséret nélkül, mindenféle kíséret nélkül, csak egy hegedűvel, és vágatlanul, és valóban, amikor már 5-ször nem sikerült, akkor azt én is mondhattam, hogy akkor el kellett engedni aznapra. Uh-huh. És hogy tényleg egyébként már az embernek nagyon az agyára tud menni egy idő után, mert egyre rosszabbnak hallja vissza magát, stb. Uh-huh. Utána aludni is kell rá egyet. Azért általában, amit úgy éreztem, hogy na, ez azért egy fokkal jobb, azt megtartottam azért, hogyha mégse sikerülne még jobban. És erre a videóra ezért vagyok büszke, és ezt így személyesen szeretném megjegyezni, hogy sajnos nekem előtte napokban hunyt el a nagymama.

0: is azon időszakban így egyfolytában, hogy természetesen most is, meg előtte is, de hogy akkor tényleg ez a nagyon-nagyon intenzív gyakorlási folyamat volt, de mégis kaptam egy olyan plusz energiát, hogy ha jól emlékszem, akkor harmadszorra sikerült egy ilyen színvonalra felvenni ezt a felvételt, és egyébként, hogyha ezt utólag visszahallgatva nem találtam volna jónak, akkor ez úszott volna ez az egész, mert nem lett volna már több lehetőségem, addig volt helyszín foglalva, addig volt stáb foglalva, úgyhogy mindent meg kellett próbálnom, de hála jó Istennek, és hát én mondhatom azt, hogy a nagymamámnak is, hogy őrangyalként álltak felettem, és hogy itt van tényleg a kézzel fogható eredmény erről az egészről.
1: Ha már így említetted a tanítást, egy picit térjünk rá erre is, hiszen te jelen pillanatban a Rajkó Talentum Tánc és Zeneművészeti Szakgimnázium, illetve Alapfokú Művészeti Iskola tanára vagy, hegedű tanára.
0: Így van, már 3 éve tanítok a Rajkóban, egyébként tanítok még Százhalombattán is az Alapfokú Művészeti Suliba. Nagyon sok tehetséges gyerekem van, például idén alapfokról mentünk az országos Abonyi Bihari János hegedű versenyre is, ahol kaptunk egy külön díjat, és folyamatosan próbáljuk minél magasabb szintre a gyerekekkel fejleszteni a tudást, és ennek kapcsán meg is ragadnám az alkalmat, hogy egy kicsit reklámozzam a Rajkót, mivel március 3-án felvételit tartunk a középfokra, és sok szeretettel várnám a hegedülni tanulókat, mivel a cigányzenei képzés mellett nagyon magas fokon tanulhatnak klasszikus zenét is, és nagyon jó lehetőségekkel rendelkezünk, ugyanis van érettségi utáni szakképzésünk is, ahol a zenei órák mellé heti 5, de esetenként 6 főtárgyórát biztosítunk személyenként, ami szerintem egy akkora lehetőség, hogy tényleg akár heti a 7-5 munkanapján 5-ször tud velem találkozni egy növendék, ami akárhogy is számolom, 2-szerese, de majdnem, hogy 3-szorosa annak, amit egyébként egy normál zeneiskolában kaphatna. És ez szerintem egy hatalmas kiuglási és fejlődési lehetőség. És ezen kívül ugye van az alapképzésünk is, amire lehet jelentkezni, ott 2-szer fél órás órák vannak, és hát természetesen a középfokú képzés, ami pedig érettségivel párhuzamos képzés. Itt a 4. év végén a zenei tanulmányok mellett érettségit is lehet szerezni.
1: Említsük meg azt is, hogy nagyon sokat fejlődik mostanában a Rajkó, és nem csak a növendékek és tanárok tekintetében, hanem az épület is kezd megújulni.
0: Igen, nagy örömünkre szolgál, hogy egy gyönyörű minden szempontból tényleg technikai világítás, hangtechnikai, és hát egy teljesen felújított, esztétikailag is felújított színházteremben csinálhatjuk az éppen aktuális koncerteinket, ami egyébként házon belül van, úgyhogy ez egy nagyon, nagyon jó lehetőség a belváros szívében. És hát tényleg hihetetlenül szép lett, hihetetlenül jó hangtechnikai és fénytechnikai eszközökkel, amin mondhatom, hogy egy egész színházi előadást le lehet hozni, akár táncosokkal, zenészekkel, és mindenféle stílusban. A cigányzenekar, a klasszikus koncertek, a tánckar, akár még mindhárom egyszerre is meg tud jelenni a színpadon, és tényleg a legmagasabb technikai szinten.
1: Nekem mindig nagy élmény volt régebben, amikor ott tanítottam, a félévi, illetve hát az évvégi vizsga, ahol a tánctagozat és a zenetagozat közösen adták elő a közös kis produkciójukat. Volt cigányzenekari rész, volt klasszikus zenei rész, a tánckarban is rengeteg néptánc, balett, modern tánc, és annyira színes volt mindig a műsor, hogy ez engem mindig lenyűgözött.
0: Igen, ez most is így van, és még most ráadásul azóta a jazz része is nagyon-nagyon megerősödött az iskolának, és hát olyan színvonalas koncerteket és olyan időtartamú koncerteket csinálunk a gyerekekkel, hogy tulajdonképpen a karácsonyi koncert az 3-szor történt meg, 3-szor kellett végigcsinálni a nagy koncertet, hogy mindenki hozzátartozója és mindenki beférjen a terembe, ami egyébként nem egy kis kapacitású terem. Itt a gyerekek még

0: viccelődtek is, hát hogy ha nem is teltházas aréna háromszor, de egy teltházas Rajkó Színház koncert háromszor, az dukál karácsonykor, és ez valószínű, hogy az év végén is így lesz ugye a nyár elején a vizsgakoncertekkel.
1: Amikor én lediplomáztam, akkor kerültem be a Rajkóba tanítani, ez 2005-ben volt, és nekem ez nagy megtiszteltetés volt, hiszen nekem édesapám is ott tanult, és aztán később a Rajkó Művészeti Együttesnek is a művészeti vezetője volt. De te is hasonló cipőben jársz.
0: Igen, igazából ezeket én is ugyanígy elmondhatom, azzal a kivétel, hogy az én apukám az nem volt utána a Rajkó Együttes művészeti vezetője.
1: De ő is ott tanult.
0: De ő is ott tanult, és azóta is aktívan muzsikál szerte a világban, és itthon is. Úgyhogy hát mondhatom ezt, hogy ez a családunkban meghatározó intézmény.
1: Tehát akkor te is hasonlóképpen érzed magad, hogy amikor belépsz a Rajkóba, akkor egy olyan szentélybe belépsz be, ahol hát a szüleink is tanultak, ahol Farkas Gyula tanított még néhány évvel, évtizeddel ezelőtt.
0: Így van. Hát ez tényleg ez egy olyan dolog, hogy akárhányszor belépek, ez mindig feljön bennem. És hát ugye én még apukától is tanultam, és hogy az is még pluszban egy olyan dolog, hogy jó, hát úristen, a Bandi bácsi itt zenekar tartott, nekem is, meg tényleg a Szenthelyi Miklós hegedű órát, és most pedig én megyek be ugyanabba a terembe vizsgáztatni, hogy hát én úgy gondolom, hogy egy az, hogy felemelő érzés, kettő, hogy ez nagy felelősséggel is jár.
1: Mit szóltak bent a Rajkóba, hogy ilyen óriási lehetőséget kaptál, mint a Carnegie Hallban való fellépés?
0: Először, amikor ezekről a versenyeredményekről vittem mindig a hírt, akkor hát már mondták, jaj, már Jenci megint bezsebelte a sokadik díját. Aztán jött a Carnegie Hall, amire személyesen a Rajkó Művészeti Együttes alapító igazgatója Gerendás István még külön felhívott telefonon is, és én hát én nagyon úgy hallottam a hangján, hogy elérzékenyült, mikor ezt mondtam neki, és hát nagyon büszkék rám. Elárulhatom azt is, hogy több tévéműsorban is ő beajánlott engem, hogy meséljek erről az útról. Úgyhogy valószínű, hogy ez a televízióban is majd meg fog jelenni, és hát persze az igazgatóságon is maga úgymond az iskola vezetősége is hát nagyon örülnek neki, és annak is, hogy ugye tulajdonképpen én is volt növendékük is voltam egybe, úgyhogy így, mint volt növendékük és tanárjuk, kaptam ezt az elismerést, úgyhogy ez mindenképpen reméljük, hogy pozitív hatással lesz az iskola jövőjére is.
1: Pontosan ezért kérdeztem, hiszen tényleg ott tanultál, és ez óriási dolog, hogy a Rajkó egyik régi növendéke úgy kinőtte magát az évek, évtizedek folyamán, hogy kikerült New Yorkba játszani a Carnegie Hallba, ahol egyébként már a Rajkó zenekar is játszott, csak hát az évtizedekkel korábban volt már. És mit gondolsz egyébként, hogy a saját személyes fejlődésed, sikereid, illetve szakmai megítélésed szempontjából mit fog hozni ez neked?
0: Én úgy gondolom, hogy elsősorban ez egy hatalmas siker, ami hatalmas felelősséggel jár, úgyhogy bennem az van, hogy innentől kezdve már azért feltesznek egy olyan polcra, hogy ő játszott a Carnegie Hallban. És ez azt vonza magával, hogy napra késznek kell legyek a hangszerem minden nap, hogy mindig olyan szintet tudjak magamból megmutatni, ami ehhez méltó, és hogy tulajdonképpen ez a hatalmas elismerés, ez mellett egy, hát nem biztos, hogy jó szó rá, hogy teher, de inkább egy nagy felelősség, hogy mindig ehhez a szinthez mérten tudjam megmutatni magam, akár nagy közönség, akár kis közönség előtt. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez egy hatalmas felelősséggel jár, de nagyon remélem, hogy sok kaput is ki fog nyitni, és minél többet tudok koncertezni.
1: A műsornak a további részét új koncepció szerint szeretném most megvalósítani veled, hiszen téged azért már itt megismerhettünk egy portré műsor keretében, úgyhogy nem szeretném ismételgetni ugyanazokat a kérdéseket, úgyhogy azt találtam ki, hogy játszunk egy idővonal kártyák nevű játékot. Itt van előttem 5 kártya, kérlek húzz ezek közül egyet. És én pedig felolvasom neked az ehhez tartozó kérdést.
0: Ez a 3-as szám.
1: Mi volt az első sikered? Hogy emlékszel vissza?
0: Az első sikerem az első osztályos koromban volt, szintén szülővárosomban. Mindig van egy nagyon nagyszabású karácsonyi koncert az általános iskolán belül, ahol egyébként második osztálytól szoktak fellépni minden egyes osztály, és tényleg egy nagyon nagy karácsonyi gála. De ugye én akkor már javában elkezdtem hegedülni, már a óvodában, és akkor édesapám bevitt az ottani zenei vezetőhöz, és meghallgatott, és tulajdonképpen ezen a koncerten játszottam a kis karácsony, nagy karácsonyt, amit hát tényleg úgy kell elképzelni, hogy egy 7 éves kisnövésű duci gyerek zakóban, nyakkendőben, és akkor egy szál hegedűvel a nagy színpadon, de egyébként ott is egy ilyen, én szerintem mondhatjuk azt, hogy egy 1000 ember olyankor ott a városi sportcsarnokban össze szokott jönni, és hát nagyon izgultam, de meg is van videóm, úgyhogy egy mai napig egy nagyon szép emlék, és hát tulajdonképpen az volt az első ilyen siker, amire jó visszagondolni.
1: Egy művész életében nem csak sikerek vannak, hanem kudarcok is. Mi volt számodra a legnagyobb kudarc?
0: Nekem volt egy olyan pont a tanulmányaim során, amikor azt gondoltam, vagyis hát nagyon afelé terelődtek a gondolataim, hogy hát ez nem lesz jó nekem, én nem vagyok erre készen, és hogy nem biztos, hogy jó zenész lehetek, vagy hogy egyáltalán lehetek-e zenész. És itt sorban jöttek akkor a szakmai kudarcok is, és akkor mondtam azt, hogy de ez, mondhatom azt, hogy külső behatásról kaptam ezeket a motivált, vagy hát nem, ellenmotivációkat, és már kezdtem elhinni. Viszont én éreztem, hogy nekem hát olyan tanárjaim voltak előtte, akik az ország legnagyobb tanárjai voltak, és mindig megálltam a helyemet, és mindig jól teljesítettem, és hogy meg úgy ismertem a társaimat is, és én bennem volt egy ilyen öntudat, hogy nem, ez nem lehet, hogy tovább kell, hogy lépjek, és hogy én jó úton vagyok. És akkor ezt éltem meg nagyon nagy kudarcnak, de ugyanakkor szerintem ennek köszönhetem azt, hogy utána egy olyan neves nagy hegedű művész osztályában elkezdtem tanulni, és ő felvett az osztályába, aki utána akkora motivációt adott, hogy kilábaltam ebből az időszakból, és mondhatom azt, hogy azóta nagyon sok nehézség volt, viszont fölfele ívelt végig, és akkor már tudatosan tudtam, hogy erről az útról senki sem tántoríthat el.
1: Sallai Jenő hegedűművész volt a mai vendégem, aki hamarosan a New York-i Carnegie Hall-ban fog fellépni. Beszélgetésünk első részében mesélt nekünk az ezzel járó felelősségről, a kitartásáról és a Rajkó Talentum tánc és zeneművészeti iskoláról. A beszélgetés folytatásának érdekében tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
2: A 100.3 Rádió Díjban. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől Húzdrát cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrát cigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: A magyar ügyészség és a jogállam helyzetéről, jövőjéről szóló döntésnek nevezte az új legfőbb ügyész megválasztását a köztársasági elnök napirend előtt az országgyűlésben. Baka András arról beszélt, vannak észrevételei az alkotmánybírósági törvény múlt héten elfogadott, már aláírt módosításával kapcsolatban, de nem kívánta késleltetni a törvény elfogadását. Az államfő fontosnak nevezte, hogy az alkotmánybíróság társadalmi, szakmai és politikai részről is a lehető legszélesebb körben tekintét és közbizalmat élvezzen. Függetlenségéhez és hiteles, autonóm működéséhez pedig semmiféle kétség ne férhessen. Éles hangvételű beszéddel jelentkezett a Tisza pártelnöke a parlament ülésnapján. Magyar Péter felszólalásában azonnal felhívta a figyelmet a kormánypárti és ellenzéki padsorokban tátongó ürességre. A politikus szerint sokan próbálják meg elhitetni a választókkal, hogy a jelenlegi vezetés a nemzet érdekeit védi. Hangsúlyozta, hogy a valódi cél a magyar emberek jogos tulajdonának és juttatásainak maradéktalan visszaadása. A Fidesz képviselői tudatosan távol maradtak a beszéd ideje alatt az ülésteremből. A politikai vitát részletesen a Portfólió közvetítette. Meglepő klimatikus adatok láttak napvilágot a hazai időjárási trendek változásáról. A meteorológiai jelentések szerint az utóbbi években jócskán növekedett a trópusi éjszakák száma hazánkban. Ez azt jelenti, hogy a nyári és korai őszi időszakban a hőmérséklet éjszaka sem süllyedt 20 Celsius fok alá. A jelenség komoly megterhelést jelent az emberi szervezetre, különösen a városi betonrengetegben élők számára. Az éghajlatváltozás ezen közvetlen hatása a mezőgazdaságot és a lakossági energiafogyasztást is alapjaiban alakít. Át. Az adatokat az Infostart ismertette. Szeptember 30-áig várják a jelöléseket az év hőskutyája elismerésre a hőskutya.hu oldalon. A szervezők olyan speciálisan képzett kutyák történeteit várják, amelyeket a nagy közönségnek is érdemes megismernie. A díjra jelölhető többek között vakvezető, hallássérült és mozgássérült segítő, személyi segítő, terápiás, szolgálati, rohamjelző és mentőkutya. A szolgálati és mentőkutyák között is sok különleges feladatot ellátó négylábú dolgozik, például kábítószer, robbanószer vagy cigarettakereső, illetve területkereső, romkutató, vízimentő és nyomkutató kutya, emlékeztettek a szervezők az MTI-hez eljuttatott közleményben. Rendkívüli és drámai sajtótájékoztató zajlott az amerikai elnöki hivatalban. Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy az adminisztráció döntési fázisba lépett az Irán elleni háború ügyében. A tájékoztatót azonban a védelmi miniszter váratlanul félbeszakította, amiután az elnök azonnal elhagyta a termet. Ezzel egy időben a Fehérház biztonsági okokra hivatkozva kitiltotta a CNN, a Politico és az MS News stábját az épületből. A kitiltott médiumok szerint a lépés példátlan, ezért azonnal jogi lépéseket fontolgatnak a sajtó szabadság védelmében.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon. Rádiódik.
0: Rólunk, neked. Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2026. február 11-e szerda van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Sallai Jenő hegedűművész ismét a mai vendégem, aki hamarosan a New York-i Carnegie Hall-ban fog fellépni. A beszélgetésünk második részében mesél nekünk gondolatairól, és megismerkedhetünk a világ nézetével egy játékon keresztül. Tartsanak velünk a mai este folyamán is!
5: Tehát egy tanár valójában
3: egekig emelheti a növendéket, és hát persze a pokolba is taszíthatja, és nem mindegy, hogy hogy állunk hozzá egy növendékhez. Kérlek, húzd még egy kártyát.
5: Egyes.
3: Fordulópont. Mi volt a legnagyobb fordulópont az életedben? Talán ugyanez, ami a legnagyobb kudarcot is okozta?
5: Talán mondhatjuk, hogy igen, de talán az is, hogy amikor tulajdonképpen először engedtem el, mondhatjuk azt, hogy félig az iskolapadot, amikor elkezdtem tanítani, és hogy hát így mondhatjuk, hogy beléptem a nagybetűs életbe, hogy önálló pénzkeresés, önálló lakhatás, plusz a munkám, és hogy tulajdonképpen onnantól fordult át az életem tényleg arra, hogy most már nem csak tanulni kell a zenét, hanem a zenéből meg is kell, hogy éljünk. És azért ez egy nagy fordulópont, én úgy gondolom.
3: Kérlek, húzz ismét egy kártyát.
5: Ötös.
3: Titkos álom.
5: Titkos álom. Hát tulajdonképpen ezen nem nagyon gondolkoztam mostanában, mert egy titkos álom az volt, hogy a Carnegie Hallba játszak. Úgyhogy ez tényleg egy nagy álom volt. Remélem, hogy onnét fogok kapni egy olyan plusz energiát, amire ismét lehet majd egy ilyen álmom, és remélem, hogy meg is tudom majd valósítani. De most egyelőre tényleg ez az, hogy szépen meglegyen a koncert, és hogy jól érezzem magam, és hogy jó szakmai színvonalon legyen, most ezt az álmot szeretném valóra váltani egyelőre.
3: Kérlek, húzz még egy kártyát.
5: Négyes.
3: A négyes a mester. Mi jut erről eszedbe?
5: Hát egyértelműen, hogyha szabad nevet mondani, akkor mondanék nevet, és hogy szerintem ő ettől nem fog megsértődni, sőt nagyon örülni fog neki, hogy őt megemlítem. Számomra a mester az Ökrös Attila, hegedű művész. És hát ő volt a fordulópont is az életemben, az ő osztályában, amikor bekerültem. Úgyhogy nagyon hálás vagyok neki.
3: Egy újabb játék. Ha akkor kérdésgép. Kérlek, húzz ismét egy lapot.
5: 8.
3: A 8-as kérdés. Ha nem zenész lennél, akkor mi lennél?
5: Hát igen, ezt sokszor felszoktam emlegetni kollégáimnak, meg így a zenészkörökben, és akkor mindenki fogja a fejét, hogy úristen, Jenci, hát miért nem azt választottad? Hát nem azt választottam, mert a zene szeretete jobban elvitt, de azt tudni kell, hogy én azért nagyon jól tanultam, és hogy nyitott volt felém a világ, és hát bennem volt egy olyan morfondír, meg mondhatjuk azt, hogy egy ilyen illúzió most már, mert most már valószínű, hogy ez nem lesz, hogy orvos szerettem volna lenni, méghozzá fogorvos.
3: Hát az is egy nagyszerű szakma. Nem tudom, hogy melyik az egyszerűbb egyébként, a művész élet vagy a fogorvosi hivatás. Szerintem mind a kettőnek megvannak a nehézségei.
5: Így van, ezt én is úgy gondolom. Főleg, hogyha magas szinten műveli az ember, akkor mindennek megvan a maga keresztje.
3: Igen, igen, igen. Viszont a zenéről le lehet csúszni. Mindig ezt szoktam mondani, tehát hogyha az ember mondjuk abba hagyja egy pár évre a zenélést, mondjuk amíg az orvosi egyetemre jársz, és utána újra kezded, akkor már nem valószínű, hogy el fogsz jutni akár olyan magaslatokig, mint ahova most is eljutottál, például a Carnegie Hallba.
5: Így van, hát szerintem ez egyébként tényleg így van, hogy tulajdonképpen nem kizárt az, hogy zene után még az ember egy úgymond egy nem művészeti képzést is elvégezzen, ami érdekli, de hát azt is gondolom, hogyha valaki sikeres a zenébe, az az élete során is egy olyan munkával és olyan időbeosztással jár, hogy nem biztos, hogy mellette meg lehet csinálni. De hát ennek viszont örülni kell, mert hogyha azt jelenti zenészként, hogy nagyon sok időnk van, még egy külön képzésre is, akkor valószínű, hogy a zenei pályánk az nem éppen úgy alakul, ahogy kellene.
3: Igen, az jó. Kérlek, húzd még egy kártyát.
5: Megint egyes. De ez már az új kör.
3: Ha újra kezdhetnéd 18 évesen, akkor mit csinálnál másként?
5: Fú, ez jó kérdés.
3: Lehet, hogy mindent ugyanúgy csinálnál, mint ahogy most csináltad?
5: Én azt gondolom, hogy lehetséges, hogy igen. Igen. 18 évesen már azt gondolom, hogy már megértem annyira fejben, és mindenhogy, hogy mi az, ami előre visz, és hogy mi az, amit kell minden nap csinálnom, hogy előrébb haladjak. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy akkor már úgy jól csináltam a dolgaimat, és hogy nem biztos, hogy megváltoztatnám.
3: Következő kártya?
5: 7.
3: Ez esetedben még annyira nem releváns, hiszen te azért most is viszonylag a szakmai kiteljesedésed elején vagy, de azért megkérdezem, ha ma lennél pályakezdő, akkor mit csinálnál?
5: Igen, hát tulajdonképpen 3 éve, hogy úgymond pályakezdőnek számítok, már 3 éve. Ugye általában azt szokták mondani így a pedagógusoknál is, hogy 5 év az, amikor már mondhatjuk azt, hogy már nem pályakezdő az ember. Én szerintem ebben sem változtatnék. Így nagyon örülök neki, hogy egyből a diplomám után ki tudtam tapasztalni azt, hogy milyen a gyerekekkel dolgozni, és hogy úgymond tényleg élesben tudtam gyakorolni ezt, és úgy gondolom, hogy egyébként úgy így növendékeim szempontjából is megmaradt mindenki, akivel elkezdtem 3 éve dolgozni. Nagyon kevés ember morzsolódott le, az sem a feltétlen az miatt, hogy megutálta a zenét, vagy nem szeretne, csak egyszerűen már nem fér bele a elfoglaltságaiba, de mondhatom azt, hogy a 90% az azóta is rendületlenül jár órára, gyakorol, és hogy fejlődnek.
3: Uh-huh. Következzen egy újabb játék. Vak zóna doboz. Kérlek, húzz egy kártyát, és akkor felolvasom az ehhez tartozó kérdést. A kérdés így szól. Mit irigyelsz másoktól?
5: Hát egy elég érdekes dolog, mert én azt gondolom, hogy én ilyen aggódós típus vagyok, vagyis hát nem is az, hogy aggódós, hanem előre tervezős. És már előre szoktam ezáltal aggódni is azon, hogy mi hogy alakul, és tényleg így 2-3 gondolattal előrébb lenni, mint egy átlag ember szerintem, és hogy előre is aggódni ez miatt, és hogy nem biztos, hogy ez jó hatással van egyébként rám, hogy már előre stresszelek bizonyos dolgokon. Aztán utána persze menet közben úgy alakul, ahogy szeretném, meg lekopik ez, de hogy talán azt tudnám irigyelni, aki ilyen nagyon-nagyon-nagyon nyugodtan, és kvázi így majd lesz valami, majd lesz, ahogy lennie kell, és hogy így nem aggódik előre ezeken a dolgokon. Úgyhogy én ezt a nyugalmat irigyelem tőlük.
3: Nem biztos egyébként, hogy ez az éjamának, ez a Carpe Diem stratégia, ez nyugodtságot eredményez. Ez inkább rákényszeríti az embert arra, hogy improvizáljon. Hiszen, hogyha előre megtervezel valamit, akkor talán belekalkulálhatod azt is, hogy mi van, hogyha másként sikerül, vagy mi van, hogyha ez másként történik, vagy valamilyen hatás értékedek közben. Tehát én egyébként azt gondolom erről a kérdésről, hogy lehet, hogy az előre tervezés az, ami nagyobb biztonságot és nagyobb nyugalmat ad.
5: Igen, hát tulajdonképpen lehet, hogy igen. De az is lehet, hogy ha másik fajta embertípus kérdeznéd meg erről, ő meg azt mondaná, hogy ezt irigyeli, hogy vannak olyan emberek, akik előre terveznek, és
3: hát
5: hogy nem kell például annyiszor improvizálniuk, de én úgy gondolom, hogy ha picit ebből a túlgondolásból, túlaggódásból lejjebb tudnék adni, ami egyébként lehetetlen, mert egy ilyen beállítottságú vagyok szerintem, de hogy akkor azért ugye a mindennapjaim azok lehet, hogy nem lennének ennyire stresszesek, vagy így nagyon beskatujázottak, hogy azért én beosztom az időmet, és hogy nincs az, hogyha például valaki felhív, hogy gyere már, menjünk már el egy moziba, vagy stb. Egy régi haver, vagy találkozunk, akkor nem megyek, mert nekem most ez, meg ez van, és ezt meg kell csinálnom, hanem csak így mondanám, jó, akkor most elengedem, és akkor megyek, hogy ez az elengedés inkább, az, amit azt mondanám, hogy sokszor lenne az, hogy lehet, hogy jobban jön neki, ha csak így elengedném azt a bizonyos dolgot, vagy a...
3: Tehát szükség van az életben a spontaneitásra is, de a tervezés az viszont nagyon fontos emellett.
5: Igen.
3: De akkor tudod ezek szerint magadról, hogy mondjuk mit tervezel 5 évvel későbbre, vagy 10 évvel későbbre?
5: Hát,
3: látod magad?
5: Tulajdonképpen igen. Én nagyon remélem, hogy a szakmai sikereket tudom tovább folytatni. Nagyon szeretnék magasabb szinten is tanítani, akár több konziba is, és hát nagyon szeretnék ezáltal ugye olyan gyerekeket tanítani, akik zenei pályára mennek, hogy ez tényleg egy nagy küldetés őket eljutatni odáig, és hát természetesen a magánéletben az, hogy családunk legyen. Ez nagyon nagy vágyam, és remélem, hogy a közeljövőben most már ez is következik.
3: Kérlek, húzd még egy kártyát. Mikor voltál szakmailag bizonytalan?
5: Ez nem is olyan rég történt egyébként. A művészdiplomám után voltam ilyen kétségbe esett, és hát ugye bizonytalan is, hogy jó, most van egy biztos pontom a tanítás, meg a pedagógusi diplomám is, de hogy most lett egy művészdiplomám, és akkor most ezzel most mit kezdek? Hogy most lesz-e lehetőségem, vagy mit csináljak, vagy hogy most akkor ez így ennyi volt, művészkedtem, aztán kész, egész életemben csak tanítok, nem leszek pódiumon. És akkor jött ez egyébként tényleg így a feleségem által ez a versenyzés, ami így kicsit visszaadta újra ezt a lendületet, és hát tényleg az, hogy már a sokszor említett koncertterem az most jön az életembe, és játszani fogok.
3: A Carnegie Hall.
5: Így van.
3: Én ezzel kapcsolatban, hogyha visszaemlékszem a saját fejlődésemre, szakmai múltamra, akkor egy olyan bizonytalan érzés volt számomra is az, amikor a Zeneakadémiát befejeztem, hogy mivel előtte évtizedekig heti 2 zongora óra, meg a szolfézs óra azért az mindig ott volt. Zeneiskolába is, középiskolába is, sőt még a Zeneakadémián is. És ez így hirtelen megszűnt. Akkor valahogy tényleg az ember kilép a nagyvilágba, és onnantól kezdve már a saját maga ura is, és nem tudja feltétlenül, hogy merre menjen, hogy mihez kezdjen. Tehát ez valamiféle általános jelenség is lehet egyébként.
5: Én úgy gondolom, hogy ez tényleg így van, és hogy ezért jó, hogy tényleg ugye az ember agya így pörög ezen a dolgokon, és nem hagyja, hogy bent maradjon egy ilyen szituációban, hanem elkezd tervezni előre, és keres rá megoldásokat magának, mert hogy én szerintem ebben nagyon sokan, és most nem csak zenéről beszélek, hanem bármilyen végzettség után ebbe sokan úgymond belefásulnak, és nem tudják ezt jól kezelni, és még akár az is benne van, hogy teljesen más irányba elmennek, ami lehet, hogy nem feltétlen rossz, csak hát tulajdonképpen mi erre tettük fel a zenére úgymond az egész életünket, és hogy én úgy gondolom, hogy nagyon fontos volt, hogy akkor tudjuk, hogy nem, valaminek történnie kell, mert ezt nem lehet csak így elengedni.
3: Én emlékszem, akkor kezdtem japánul tanulni, és ez egy nagy élmény volt, egy nagy váltás volt számomra. De hogy tervezed egyébként, hogy folytatod a tanulmányaidat?
5: Igen, nekem egyébként így most, hogy így rávezettük az előző ilyen kártyára visszautalva, nekem nagy álmom lenne egyébként egy saját művészeti iskolát is akár alapítani, és így bevallom őszintén, hogy mostanában így elkezdtem nézegetni akár ilyen szakirányú továbbképzéseket, hogy akár egy intézményvezetői, vagy mentortanár, stb., de mivel még úgy mond a tanításom elején vagyok, így még kell hozzá a szakmai tapasztalat és az évek, és de egyébként nézegetem a képzéseket, és szerintem a közeljövőben valószínű, hogy jelentkezni is fogok.
3: Húzd még egy kártyát, kérlek. Ez a 3-as. Kinek köszönhetsz a legtöbbet, de nem mondtad el esetleg neki?
5: Fú, hát én általában azért köszönetet szoktam mondani. Ugye a hétköznapokban például feleségemnek, családomnak, tanárjaimnak, hogy tényleg azért mindig megemlítem őket bármilyen ilyen interjú vagy beszélgetés során erről szó esik. Hát mostanában nagyon rossz érzés tényleg az, hogy így például ezt a sikeremet már nagymamámnak nem tudtam elújságolni, elmondani, hogy így bennem van az, hogy na, akkor most felhívom, de aztán rá kell jönni, hogy hát ez már nem így megy. És ezért talán mondhatom, hogy ő neki még azért megköszönném, de ugye erre már sajnos nem lehet vagyis hát nincs lehetőségem. De egyébként tényleg így a hétköznapokban így mindig én olyan ember vagyok, aki szereti megköszönni azt tényleg, hogyha vele vannak és segítenek neki.
3: A következő játékrészünk a zenei dilemma. Morális és szakmai döntések, kérdések merülnek föl. Első kérdésem, szerinted mi a fontosabb, a tehetség vagy a szorgalom?
5: Hát ez biztos, hogy a szorgalom. Uh-huh. Ez 100%. Ez 100%. Tényleg én mondhatom azt, hogy Pestre egy úgymond vidékiként érkeztem, és azért azt tudni kell, hogy ez egy ilyen íratlan szabály, hogy azért vidéken nem olyan magas a zenei képzés, mint Budapesten, hogy tényleg itt vannak a legnagyobb múltú zeneiskolák, konzik, stb. És hogyha nem lettem volna olyan kitartó és szorgalmas, akkor nem tudtam volna behozni ezt a hátrányt kvázi, hogy én nem Budapesten kezdtem el például a legnagyobb alapfokú tanároktól tanulni. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy mindenképpen a szorgalom. És a szorgalom az még utána, még tényleg, akik ennyire előnyben voltak, még azokon felül is tudja lendíteni az embert. Úgyhogy én a szorgalomra szavaznék.
3: Szerinted mi kell a sikerhez? Tehetség, pénz vagy kapcsolatok? Egy idősebb zeneszerző mondta egyébként, ha ebből kettő már megvan, akkor már megvan a siker.
5: Igen, tulajdonképpen igen.
3: De hogy látod ezt a kérdést?
5: Én úgy gondolom, hogy az a szerencsés, ha mind három megvan, mert hosszú távon az a támadhatatlan szerintem, hogyha azért a pénz és a kapcsolatok mellett van tehetsége is az illetőnek, mert előbb-utóbb kibújik a szők az rákból, én úgy gondolom.
3: Nem árt azért, az is így van. Egy rangos zenei verseny, de etikailag kétes zsűri. Elmész egy ilyenre?
5: Én úgy gondolom, hogy ha személyes dolog miatt van ez az etikai dolog, akkor valószínű, hogy elmegyek, de az nem biztos, hogy a játékom után folytatom is a versenyt. De azért elmennék úgymond bizonyítani magamnak és nekik is, hogy itt vagyok.
3: Mi az, amit nem tanítottak meg neked?
5: Hát, hogyha szerintem nagy hegedű művészeknek játszanak, biztos tudnának ilyet mondani, hogy mi az, ami hiányzik, vagy mi kellene még, vagy milyen tanácsot tudnának adni, úgyhogy biztos, hogy van ilyen. De remélem, hogyha ilyen van, akkor azt mondják is, és hát a kritikát azt mindig be kell építeni az embernek, és utána menni, hogy tényleg az mi. Úgyhogy biztos, hogy van ilyen.
3: Van olyan szerinted, amire mondjuk te jöttél rá, hogy ezt miért nem mondta nekem eddig senki?
5: Persze, hát ez rengeteg dolog, de szerintem ez az egyén miatt van, hogy tényleg amit csak magunkon veszünk már észre.
3: Mi az, amit úgymond későn értettél meg? Van ilyen?
5: Én úgy gondolom, hogy nincs. Szerintem mindent így idejében, amikor kellett, akkor sikerült megértenem.
3: Nyilván, hogyha 20 évvel később beszélgetnénk, akkor egészen másként tekintenél vissza erre az időszakra.
5: Ez
3: nagyon nehéz megmondani.
5: Igen.
3: Tehát amikor az embernek már nagyobb a bölcsessége, a tudása, akkor egészen másként tekint vissza korai önmagára. Tehát ez mindig egy nagyon nehéz kérdés.
5: Igen.
3: De viszont szükségünk van azokra a tapasztalatokra, egyébként én azt gondolom, amiken végig megyünk. Különben nem tapasztalnánk meg, és nem szereznénk meg azt a fajta tudást, bölcsességet, amit később beépíthetünk magunkba.
5: Ez így van.
3: Mi az, amit ma másként csinálnál?
5: Talán azt, hogy jobban figyelnék arra, hogy mindig, hogy ne feltétlen legyek egyből akár ismeretlen, mondhatom azt, hogy első találkozás, vagy stb.

0: is, hogy ezek azért ilyen, úgymond ilyen fájó pontok az ember életében, hogy hát ezt nem gondoltuk volna róla. Meg hogyha ezt előre tudom, hogy ő ilyen, akkor nem biztos, hogy ennyire megnyílok.
1: Én is hasonlóképpen gondolkodok, mint te, viszont én, nekem ez örömet okoz, az, hogy én megnyílhatok. Tehát, hogyha ez nekem jó érzés, akkor én azért nem biztos, hogy szeretnék bezárkózni, hogy nehogy megbántson a másik, vagy hogy nehogy bajom legyen ebből.
0: Igen, hát ez valószínű, hogy akkor ebbe ugyanúgy éljük meg, meg ugyanúgy gondoljuk, és hát szerintem ezért van az, hogy én magam részéről mondhatom, hogy azért akárhogyan is tartom magam, végül mindig beleesek ebbe a, hát mondhatom azt, hogy hibába idézőjelesen, de hogy tulajdonképpen úgy gondolom akkor így, hogy ezt már így ketten megvitattuk, hogy nem biztos, hogy hiba, de hogy így van, tényleg.
1: De valóban néha hiba is sajnos kihasználják az emberek, de hát
0: igen.
1: Tehát viszont igen. Vannak a másik fajta emberek, mint akár mi is, akik korán megnyílnak és őszintén próbálnak élni. Ha lenne három ajtó, egzisztenciális kérdések, akkor melyiket választanád? A biztonság, a hírnév, vagy a szabadság?
0: Indokolni is kell, hogy miért?
1: Természetesen.
0: Én a hírességet választanám. Uh-huh. És szerintem azért, mert hogyha becsülettel van végezve a dolog, és az ember a hírességet valahogy megszerezné, akkor azáltal tud magának biztonságot szerezni. Azt már nem mondanám, hogy lehet, hogy a szabadságot is, de szerintem, ha ügyesen csinálja, akkor azért be tudja osztani az idejét úgy, hogy a szabadságát is megélje. De hogyha valaki szerintem nagyon biztonsági játékos, és tényleg csak egy nyugalmat szeretne, és egy biztonságot maga körül, azt nem biztos, hogy olyan fokon tudja megvalósítani, mint hogyha van egy hírneve is.
1: Én azt gondolom, hogy ezek egyébként egymásra épülnek. Nekem erről a Maslow-féle piramis jutott eszembe. Biztos ismered te is. Tehát ott azért van egy fizikai biztonság, fizikai szükségletek pontosabban.
0: Igen.
1: Azután jön a biztonság, ami fizikai biztonság, egészségügyi biztonság, vagyoni biztonságot jelent. Majd a szociális szükségletek, barátság, család, valahova tartozás szükséglete. Erre épül az önbecsülés, a presztízs, elismerés, pozíció, majd az önmegvalósítás, tulajdonképpen ami a művészi kiteljesedést jelenti egy hegedű művész életében, illetve a hírnév megszerzését. Tehát tulajdonképpen ez a csúcs. Ha úgy veszem és visszautalok majd arra, amiről még a beszélgetésünk elején tettünk említést, hogy jövő hónapban, március elején játszol a Carnegie Hallban, akkor tulajdonképpen ez a Maslow-féle piramisnak a csúcsa, ez egy művésznek a beteljesedése. Amikor a kreativitásodat megélheted, és ezt el is ismerik a legmagasabb fokon.
0: Igen, tulajdonképpen igen. Igen. Én úgy gondolom, hogy ez most jelenleg így a pályám elején, tényleg abból az időszakból, hogy friss művész diplomával kilépve, meg stb. Egy éven belül egyébként, mert júniusban vettem át a művész diplomámat is, úgyhogy egy éven belül sikerült ezt így elérni. Én úgy gondolom, hogy jelen állapot szerint tényleg ez amit most így kvázi legjobban ki tudtam maxolni, de hát azért az is más lenne, hogyha tényleg akár egy órás, vagy másfél órás csak szóló koncert, vagy tényleg egy kamarazenekari, vagy egy zenekaros kíséretes koncert lenne ott a Carnegie Hallba, úgyhogy azért mindig van fejem, de én úgy gondolom, hogy amit rövid időn belül szakmailag el lehetett érni magas fokon, azt most ezzel sikerült, úgyhogy most úgy érzem, hogy azért ezért hálásnak kell lenni, meg hogy jó az út.
1: Befejező kérdésnek szokásos kérdést tenném fel neked. Ha kitennének egy lakatlan szigetre, akkor mi lenne az az 5 CD album, amit magaddal vinnél? Aztán majd természetesen összehasonlítjuk azzal, amit körülbelül egy évvel ezelőtt mondtál nekem még.
0: Igen, igen.
1: Még most is azok lennének? Azok a

0: választások?
1: Hát biztos, hogy én úgy gondolom, hogy talán igen. Hogy nem emlékszem biztosra, és nagyon érdekes, hogy a klasszikus lemezekre nem emlékszek biztosan, de arra biztosan emlékszem, hogy a Járóka Sándor apáról és fiúra az benne volt, és egyből most az ugrott be megint a lemezek közül. Én úgy gondolom, hogy a klasszikus nagy hegedű művészek mellett az a lemez azért egy meghatározó élet, meghatározó egy hegedűs életében. Mondhatom azt, hogy aki cigányzenész felmenőkkel rendelkezik, úgyhogy az biztos, hogy most is vinném, de biztos, hogy vinnék Bach szóló szonátákból lemezt. Akinek a lemezét most nagyon hallgatom, aki felvette az összes szóló szonátát, a Baráti Kristófnak a szóló szonátás lemeze. Szerintem őt a múltkor nem mondtam, de hogy ez szerintem az is mutatja, hogy ő tényleg a napjaink meghatározó hegedű művésze, és hogy most akadtam rá erre a lemezre én is nemrég, hogy ezt hallgatom, és hogy tényleg az autómban is sokszor mostanában ez szól. De hát természetesen a nagy hegedű művészektől is, Heifetz, Vengerov lemezek, úgyhogy egy-egy lemezt nem tudnék megnevezni, de az, hogy melyik előadóktól, és hogy milyen darabok inkább, azokat mindenképpen.
2: Heifetztől mit vinnél egyébként?
1: Fú, hát ha lenne egy olyan lemez, amin az összes felvétele fent van, akkor az biztos, hogy elvinném.
2: Van a Heifetz Collectionben egy olyan lemez, ahol egyébként például a Manzon oktettet játsza, a Denico Hora Staccatót, az például egy ilyen válogatás.
1: Igen, előbb be is ugrott elém a borítója, de igen. Például nem tudom, hogy melyiken van, de játsza a Bruck Skót Fantáziát, az is eléggé emberfeletti, úgy gondolom, de hát igen, biztos, hogy Pörmantól is vinnék lemezt, és hogy lehet, hogy őtől ez egy kicsit a könnyedebb vonalt is elvinném, amint például filmzenét és ilyen kisebb klasszikus darabokat játszik.
2: Tradition album? Igen. Tehát ott azért zsidó dalamokat igen, is
1: igen,
2: játszik.
1: Igen, talán pont az a neve, de én nem vagyok jóval a lemeznevekben, én mindig csak visszakeresem, hogy na ez melyiken volt. Talán azért, mert most már ugye inkább a különböző felületeken így darabonként keressük meg, nem is a lemezre keresünk rá, és hogy ezért nincs meg nekem annyira neve. Egyedül bocsánat, ez a Járók apáról fiúra, de ő meg azért maradt meg, mert neki csak úgy van fent, hogy a lemez borítóiról vannak fent az összes, és akkor az így beégett, de általában hát így ezt tudnám mondani.
2: Az E-generáció. Ez jellemző egyébként. Igen, igen. Bocsánat, hogy ezt mondom, ez nem hátrány, hanem csak annyi, hogy másként gondolkodunk.
1: Igen.
2: Tehát te 93
1: igen.
2: után születtél.
1: Hát bőven. Igen.
2: Tehát, hogy nem tudom, nekem mindig fontos volt az nyilván Y-generációsként, hogy megfoghattam a bakelitet, az albumot, elolvashattam a hátulján a tájékoztatót, vagy írtak a CD borítóban, hogy ez most miről szól ez a darab, vagy ki az előadó. Ez nagyon fontos, míg ezt a Spotify-on, vagy a YouTube-on, ezt nem tehetem meg. Persze rákereshetek külön, de az egészen más így fajta van. Élmény.
1: Hát én erre mondhatom azt, hogy az én kezemben már nem nagyon volt bakelit lemez, szóval tulajdonképpen én már csak online formában jutottam hozzá ezekhez a lemezekhez. Persze azért van egy-két ikonikus, de hogy például lemez lejátszunk, az nem, nincs is otthon. Én emlékszem, hogy egyedül a nagyszüleimnél volt lemez lejátszó, de hogy már a mi háztartásunkban nem. Uh-huh. És így megvannak a nagy lemez borítókról a képek, így a fejembe vannak. Például a termetben is, a volt termetben a Rajkóban, ott még mindig kint van, azt hiszem, egy David Oistrakh lemez így is. Úgyhogy azok így beégtek a tudatba, de hogy így már online formában. Például a Baráti lemez az már teljesen online formában került elém.
2: Igen. Én egyébként ezt nagyon fontosnak tartom, úgyhogy én Andriskának, aki most jelenleg másfél éves a kisfiam, én neki megtartottam a CD gyűjteményemet, és remélhetőleg majd egyszer hasonló gondossággal fogja ő is kezelni, mint ahogy édesapja is, apukája is kezelte egykor, hiszen ezeket a lemezeket, CD-ket én azért nagy szeretettel vásároltam, és raktam be még annó a Rádió C-nek a műsorában, amikor ezzel kapcsolatos felvételeket játszottam le. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ezt a fajta tudást, vagy ezt a szeretetet átadjuk a következő generációnak, de egyébként azt is teljesen megértem, hogyha valaki már másként nő föl, és mást preferál. Megváltozott a világunk, és ez azt hiszem, hogy így van rendjén.
1: Igen, igen. Nekem már annyi emlékem van, hogy egyébként nagyon sok kazettánk volt, amit örököltünk, és akkor még a ceruzával tekertük vissza.
2: Igen.
1: De hogy nálunk azért tudni kell, hogy én vagyok úgymond az első generációs klasszikus zenész is, és ezekből a kazettákból azért a régi nagyprimások, meg nagy nótaénekesek kazettái voltak azok, de hát azokra mai napig emlékszem a kinézetükre, hogy mi volt az elején a kazettának, hogy egy külön egy ilyen kis tartó volt, amit be kellett csúsztatgatni. Hát most meg nem tudom, hogy egyáltalán nagyon nagy bajba lennénk, ha le kéne játszani valahol, mert
2: igen.
1: Talán utoljára még egy 2004-es autónkban volt egy Bangó Margit Járok a Sándor kazetta, és hogy azóta is azt a kazettát emlegetjük. De hát azóta az nem lett lejátszva, mert tulajdonképpen azóta nagyon kazettát sem használunk már.
2: Persze, megváltozott a világ.
1: Igen.
2: Minden esetre nagyon érdekes választások voltak. Köszönöm szépen a beszélgetést, nagyon élveztem, és természetesen még egyszer gratulálok ahhoz, hogy március elején felléphetsz a Carnegie Hallban, ahol Bach szólószonáta első tételt fogsz játszani, és természetesen várunk vissza, hogy beszámolj, hogy milyen sikerek voltak, illetve milyen élményeid voltak New Yorkban.
1: Nagyon szépen köszönöm én is, gratulációt is, és a beszélgetést is. Nagyon jól éreztem magam.
2: Köszönöm. Sallai Jenő hegedűművész volt a mai vendégem ismét, aki hamarosan a New York-i Carnegie Hallban fog fellépni. A beszélgetésünk második részében mesélt nekünk a gondolatairól, és megismerkedhettünk a világnézetével egy játékon keresztül. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. Tartsanak velünk holnap este is. A viszonthallásra!
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
0: A 100.3 Rádió Díjban. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

Hallgass Budapesten és környékén a 100.3 Rádió Diket. Romákról nem csak romáknak.

0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádiódi. Süss fel nap. Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Dr. Bársonyi János 1951-ben született Budapesten pedagógus szülők gyermekeként. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem állam és jogtudományi karán tanult, 1977-ben szerzett doktori címet. Az egyetemi évek alatt 1975-ben hónapokig a Csavargyár utcai munkásszállón dolgozott, gondnok helyettesként. Kevesen tudják, de Bársony János a roma kulturális reneszánsznak is az egyik legfontosabb elindítója. Mindössze 15 évesen már a Monszun együttesben zenélt és gyűjtött munkásdalokat, valamint cigány népzenét munkásszállásokon. Itt szembesült az ingázó, nehéz fizikai munkából élő, jelentős részben roma rétegek kiszolgáltatottságával. 1976-ban alapítója volt a Romanoglasso együttesnek, amelynek Farvizén az ő szervezésében megszületett a legelső kétnyelvű rádiós műsor Magyarországon. Ez a nyelvtörténeti áttörés volt, a románit ekkor emelték be az elismert nyelvek közé. Alapító vezetője volt a Kaijeg együttesnek 1978-ban, és 1979-ben elnyerték a népművészeti ifjú mestere címet. Amikor a zenekar elindult a világhír felé, 1984-ben szakmai és elvi okokból kiszállt. Nem vállalta a folyamatos külföldi utazásokat, inkább maradt az itthoni nehéz, mindennapi terepmunkánál. A Kaijeg későbbi sikereit már Varga Gusztáv vezetésével aratta le, Bársony János úttörő szerepét pedig jótékony homályba burkolta az emlékezet. Diplomája megszerzése után jogtanácsosként helyezkedett el a Szerszám és a Kisgépipari Vállalatnál, ahonnan alig fél év múlva felkérték a Fővárosi Cigány Koordinációs Bizottság titkárának. A Cigány Koordinációs Bizottság titkáraként tevékenykedett 1977 és 90 között. Ez a pozíció ideális volt egy eminenciás számára, csendben, de rendkívül szisztematikusan építette ki azokat a szociális hálókat, amelyek addig teljesen hiányoztak a rendszerből. Történelmi tény, hogy az ő nevéhez fűződik a roma gyermekek bekapcsolása az olvasótábori mozgalomba 1978-ban, ez generációknak nyitotta meg a felemelkedés útját. Az első sikeres olvasótábort követően két intézményt szervezett, Visegrádon és Balatonszemesen a nyári táborosztatásokhoz. Azt sem tartják számon, hogy intézmény szerző tevékenységéhez köthető a Fővárosi Cigány Szociális és Módszertani Központ, a Nagyidai Sztojka Ferenc épülete, majd az ebből kinövő Románoker cigányház is. Csendes, mégis sorsfordító lobby tevékenység révén ért el olyan strukturális változásokat is, mint a kerületi önkormányzati családgondozói hálózat teljes kiépítése.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádió Dik kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2026. február 4-e, szerda van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Poncok Béla, a régi Rádió C egyik volt vezető műsorvezetője a mai vendégem, aki a beszélgetésünk első részében mesél nekünk a rádió indulásáról, élményeiről és emlékeiről. Tartsanak velünk a mai este folyamán is! Köszönöm szépen, Béla, hogy itt vagy és beszélgetsz velem.
4: Én is nagyon köszönöm, hogy behívtál, gondoltál rám. Nagyon jól esik, hogy itt lehetek ma veled. És hát igen furcsa itt megint ilyen stúdióban mikrofonok között ülni, és visszahallani akár a fülesben a hangom. Sziasztok!
3: Mikor is voltál a rádióban?
4: Én 2001-től, tehát az első pillanattól, 2008-ig. Tehát 2008. október 8-án a Rádió C születésnapján csináltam az utolsó búcsú műsoromat.
3: Nagyjából 7,5 év. Hogy indult a rádiós pályafutás, hogy mesélj nekünk egy picit erről?
4: Hát képzeld el, én nem is tudtam, hogy én nekem ehhez bármiféle közöm lesz, mert én annak idején ugye a Roma Parlamentben egy klubba jártam, ez egy középiskolás klub volt, amiben leginkább ugye roma, velem egykorú középiskolás srácok, lányok jártak, és hát ott nagyon jó hangulat volt, ez a Roma Parlamentben volt, a Tavaszmező utcában, és hát ez egy olyan klub volt, ahol rendszeresen péntekenként összejöttünk, előadásokat hallgattunk, beszélgettünk az élet nagy dolgairól, kultúráról, sokat játszottunk, sokat csak elvoltunk, és egyszerűen egy közösséget építettünk.
3: Ösztöndíjas voltál akkor,
4: ösztöndíjas,
3: ugye?
4: Ösztöndíjas voltam, aha, igen.
3: Zsigó Jenő vezette akkoriban a Roma Parlamentet.
4: Így van, és annak idején a Cigányház is hozzájuk tartozott, és akkor én ott voltam ösztöndíjas, és én ilyen kis központi figura voltam ott, vagy hát nem is biztos, hogy központi, de ilyen hangadó, vagy hát hoztam a kis magam világát, szerettem bolondozni, nevettetni, játszani, ilyesmi, és hát ugye annak idején ott a Roma Parlamentben volt az Amarodrom főszerkesztősége is, ami egy cigány havilap volt, és annak volt a főszerkesztője Kerényi György, és hát ő, amikor kicsit megpihentek ott a munkában, akkor kijöttek oda hozzánk, akkor ott beszélgettünk, vagy éppen csak megfigyelték ott, hogy a fiatalok hogyan viselkednek, mit csinálnak, hogy vannak, együtt voltunk magyarán, és akkor egyszer csak a Kerényi György odajött hozzám a Roma Parlamentben, megkérdezte, Béla, neked volna kedved rádiózni? Érted, tehát azt se tudtam, hogy merről, hány méter, vagy hogy miről szól, egyszer, persze, hogy lenne kedvem, hát fiatal gyerekként,
3: mennyi voltál?
4: 18 éves lehettem. Aha. 18, 17, 18, valahogy így. Hogy ne lenne, persze. És akkor ezzel így leokéztük, hogy jó, akkor erre nekem ez lenne. Eltelt egy év, legalább, és akkor jött egy ösztöndíjas gála, mégpedig a Thália Színházban.
3: Így van.
4: És akkor ott, amikor vége lett az ösztöndíjas gálának, akkor odajött hozzám, és akkor megint megkérdezte, hogy volna kedved akkor rádiózni. És mondta, persze, volna, csináljuk, oké. És akkor, tehát nem is nagyon kérdeztem én bele, ahogy lehet, csináljuk, rendben van. És akkor azt mondta, hogy jó, akkor hívni fog, és képzeld el, felhívott egy héten belül, azt hiszem, és akkor onnantól kezdve megélesedett ez a dolog. Tehát találkoztunk egy kávézóban, és akkor ott felvázolták, hogy miről lenne szó. Tehát, hogy indulna egy rádió, egy cigány rádió Magyarországon először, és hogy hát arra gondoltak, hogy akár segíthetném én is ezt a kis közösséget, műsorvezetésre gondoltak, és hogy ha úgy van, akkor megmondják, hogy mikor, hova, és akkor találkozzunk. És akkor én ebbe benne voltam, hogy jó, akkor csináljuk, és akkor elindult a Rádió C, képzeld el, behívtak, ugye szerintem te is ott voltál.
3: Ott voltam már az elején.
4: Így igen, van. Amikor még tényleg egy cipészüzem volt szinte ott, és tehát ilyen félkész állapotban volt a rádió, és akkor elindítottuk a próbaadást, de azelőtt még ugye 2 hét vakadás volt, ami arról szólt, ugye, hogy mindent úgy kell csinálni, mintha élesbe menne a dolog, de nem megy ki az étterbe.
3: Ez volt januárban, ha jól emlékszem, ugye?
4: Igen.
3: 2001. január.
4: Igen, januárban.
3: És akkor 2001. februártól ment
4: Február 11-től egy hónapig ment, így, márciusig a próbaadás. De én tele voltam energiával, tehát mindenki, aki ott volt, leginkább ismertem őket. Egy közösséget, egy ritmusban éltünk, egy volt a, úgymond egy alomból jöttünk, és valami hihetetlen jó érzés volt az, hogy cigányként, roma fiatalként ilyen nagy nevekkel találkoztam, mint ott bent a rádióban, illetve az, hogy egyáltalán arról beszélünk, hogy az éterben a romák fognak beszélni, fiatalok, idősebbek, mi fogunk csinálni olyan műsorokat, amik eddig nem voltak, vagy éppen voltak, de a mi szánk kíze szerint lesz hallható. Szóval ez tényleg ilyen nagy dolog volt, és emlékszem rá, hogy a vakadás időszaka alatt ott nagyon sokan tanítottak minket.
3: Így van. Tanítottak nekünk vágást.
4: Tanítottak vágást.
3: Szerkesztést,
4: igen,
3: ugye?
4: Igen. Ugye? Még arról is tanítottak, hogyha esetleg jön egy durvább betelefonáló, hogy kell ezt lereagálni. Így van. Emlékszel, így van. Hogyha így van. Esetleg így van. Csúnyán cigányoznak, vagy megsértenek bennünket, vagy akárkit csúnyán szídnak, akkor erre hogy kell reagálni, hogyan kell ezt lehozni élő adásban. Ezek mind nagyon érdekes tapasztalatok voltak, és hát én, aki ugye annak idején pont szakácsiskolába jártam, klubba, 8. kerületben éltem, tehát ez egy annyira más világ volt, egy annyira hihetetlen dolog volt, ami ott akkor történt velünk, de mégis olyan tök természetesen lehetett megélni, mert a mi közösségünkben voltunk. Uh-huh. És talán ez volt az, ami a legnagyobb segítség volt abban, hogy tényleg önmagunk tudjunk lenni. Szóval rengeteg képzés volt ott, és akkor ezeket ugye végig csináltuk, és akkor egyszer csak az lett, hogy na akkor jól van, induljon a műsor. Emlékszem rá, hogy két hang nyitotta meg a Rádió C-t, ez a Barcai Gabi meg én. Mi voltunk azok, akik beköszöntünk először az éterbe.
3: Ez még a próbaadás?
4: Igen, ez a próbaadás van. Tehát, hogy elmondtuk, hogy akkor mostantól kezdve jön a Rádió C, ezek leszünk mi, a mi hangunkon, és hogy egy hónapig hallhatóak leszünk, aztán eldől, hogy lesz-e tovább, vagy nem.
3: Ha jól emlékszem, akkor a Tilos Rádióval vetekedtünk a frekvenciáért, még talán volt egy harmadik talán.
4: Valami keresztény rádió, ami azután kapott is frekvenciát, tehát voltak indulók, és aztán olyan jól sikerült ez az egy hónap, annyira ilyen bombaként robbant az egész médiában, Budapesten, sőt Magyarországon, hogy szerintem ott már nem volt kérdés, hogy miénk lesz akkor a freki.
3: Nyilván kellett hozzá azért politikai akarat, de hát ez egy másik kérdés volt. Mi ezt úgy éltük meg, hogy valami hihetetlen siker volt, és hihetetlen öröm volt, amikor megkaptuk a frekvencia engedélyt a 88.8-as frekvencián.
4: Én arra emlékszem. Igen, én is emlékszem.
3: Óriási buli volt. Igen.
4: A szenzációs.
3: Nem tudom, mennyire fogtuk fel igazából ennek a történelmi jelentőségét. Nem akarok nagy szavakat használni, de ez szerintem tényleg az volt.
4: Igen, így visszatekintve ennyi idő után szerintem sokkal jobban érezzük, mint ott. Mert ott, abban a pillanatban egy jól összeszedett, jó érzésű közösség volt, aki éppen csinál is valamit, és közben jól érezzük magunkat, és örültünk a sikernek, meg annak, hogy jól érezzük magunkat. De talán a történelmi jelentőségét így, hogy már ilyen régen megindult, és ugye akkoriban talán Európa első roma rádiója, amiről hallottam, hogy a Gyuri is mondta, hogy talán valahol a világ egy szegletében már volt, de akkor is, tehát, hogy ez szinte az első volt, ez hatalmas jelentőséggel bírt. Nem tudom, hogy én például akkor 17-18 évesen ezt felfogtam-e. 19 éves voltam, azt hiszem.
3: Minden esetre kétségtelen, hogy nagyon jó szeme volt a Kerényi Györgynek, az akkori főszerkesztőnknek, hogy megtalált téged, hiszen én azt gondolom, hogy te voltál az egyik meghatározó arca a Rádió C-nek, ezt hadd mondjam én, hiszen ez most az én tisztem, hogy dicsérjelek. Rengeteg rajongód volt, rengeteg betelefonálód volt, és tulajdonképpen te vitted a Rádió C-nek egy nagy részét a hátadon. Rengeteg munka volt, te is, és természetesen a stábnak a többi tagja is, hiszen hát ha nem voltunk legalább 40-en, akkor se hányan. Ugye, tehát, hogy rengeteg ember dolgozott ott, mindenkinek meg volt természetesen a helye. Nagyon sok zenei szerkesztőnk volt, váltottuk egymást. Technikusok, rengeteg műsorvezető, és annyira színes volt a paletta, amit sikerült már az elején felvázolni. Ugyebár ez nem csak egy egyszerű közösségi rádió volt, hanem közszolgálati is. Igen. Tehát azért próbáltunk megfelelni ennek a kritériumnak is.
4: Abszolút.
3: Ami én azt hiszem, hogy nagyon is sikerült. Tehát a rádiónak ez a fajta színessége, ez szerintem lenyűgözte az akkori hallgatókat.
4: Abszolút, és úgy a zenékben, mint a műsorokban.
3: Igen. És az a zenei kínálat, amit összeraktak a zenei szerkesztőink, Müller Gyuritól kezdve Varga Norbiig természetesen.
4: Lakatos most Nándi, Lakatos Gyuszi, Verebes Laci, Norik. Tényleg annyira sokszínű volt a zenei világunk is, tényleg a műsoraink is, és így, hogy mondod, én annak idején csak azt tudom, hogy én nagyon szerettem dumálni, hülyéskedni, viccelni, és én nekem ez egy ilyen, mint hogyha egy jégből pottyant ajándék lett volna. Én ezt egyébként annak idején a búcsú műsoromban el is mondtam, hogy úgy gondolom, hogy az embernek vannak álmai, de az, és megpróbálják megvalósítani. De én ezt akkoriban úgy mondtam, hogy szerintem meg vannak olyan álmok, amik embert keresnek. És én azt gondolom, hogy ez az álom, ez keresett. És engem talált meg, és így összeértünk, és tehát, hogy én soha nem volt bennem olyan, hogy úristen, én rádiós akarok lenni, vagy rádióban akarok dolgozni. Hozta ezt a lehetőséget, ezt az élet, és egyszerűen arra jöttem rá, hogy ez rám volt írva. Tehát, hogy én imádtam beszélni, hülyéskedni, műsort vezetni, szignálokat gyártani. Hát ugye például az első szignál, ez a hova viszi ezt a rádiót, ezt annak idején ez volt az első szignál, ami a Rádió C arculatában egy meghatározó dolog volt, ez volt az első. Ezt ugye emlékszem, hogy hogy találtam ki. Ki volt mondva, ugye ezt is a Gyuriék mondták, hogy gondolkozzunk rádió szignál ötleteken. És emlékszem, hogy mentem hazafele az úton, amikor megláttam egy srácot, hogy megáll mellette a rendőrautó, és kiszállnak hozzá, és igazoltatják. És ugye tovább gördült a fejemben ez a dolog, hogy mi lenne, hogyha lenne nála egy rádió. És mondjuk megáll mellette a rendőrautó, és megkérdezi tőle a rendőr, hát te meg hova viszed azt a rádiót? És akkor mondja az ember, hogy hát föl a bátyámhoz. De miért? Kié az a rádió? Ez a mi rádiónk. Rádió C. És akkor ez így kijött, és akkor elmentünk a stúdióba, és akkor ezt így elmondtam a vezetőségnek, megtetszett nekik, és akkor ez lett az első Rádió C-s szignál, ami például a László Bencsik Judit szerint ez egy meghatározó és jól leíró szignál volt.
3: Ez nagyon-nagyon, igen. A másik kedvencem egyébként a Barnuljunk Együtt.
4: Igen, igen, hát az szenzációs.
3: Ami a pólónkod is rajta volt.
4: Igen, a Barnuljunk Együtt, a szenzációs, az Bujdosó Jánosnak a mondata volt. Hát,
3: azt nem tudtam.
4: Bujdosó Jani, igen.
3: Egyébként képzeld, én olyan 10 éves lehettem, és már akkor csináltam a barátommal egy rádiót. Szallagos Magnóra vettük fel a beszélgetéseinket, és Maragd Rádiónak hívtuk. Úgyhogy valahol bennem azért ez már nagyon-nagyon fiatalon motoszkált, sőt, nekem azért volt akkoriban egy példaképem. Németi Attila egyébként, egy zongora művész is, okay. És a Bartók Rádión vezetett műsort évtizedekig, úgyhogy nekem óriási élmény volt, amikor jött ez a lehetőség, hogy akkor bekerülhettünk a rádióba. Tehát én azt hiszem, hogy mindenkinek megvan erről a saját kis története, hogy ki hogyan került be a Rádió C-be, illetve milyen álmok valósultak meg ezzel. Beszéljünk egy picit most a műsoraidról.
4: Jó.
3: Több műsorod is volt.
4: Rengeteg műsorom volt, igen. Hát ugye a Kívánság műsor az nem az én műsorom volt, az egy létező műsor féle, amit én vezettem. De szerettem csinálni, mert jó volt az emberekkel kontaktba kerülni, mindenkit egy kicsit megcsípni, ők visszacsíptek, akkor abból kialakult egy kis hülyéskedés, egy kis humor, vagy néha egy-egy komoly történet, hallhattunk egy-két drámát, élethelyzeteket, és ezt tényleg sokszor megtörtént. De ezen kívül, ami tényleg az én műsorom volt, és azt hiszem az egyik legsikeresebb, az a Nokedli volt. Ugye ez egy 2 órás műsor volt hétfőn, szerdán, pénteken, és ebben általában csak olyan zenéket adtam, amiket én szeretek, én kedvelek. Voltak mindig vendégeim, volt téma, amiről beszélünk, és akkor ezen belül volt egy meghatározó kis etűd, mondjuk, aminek az volt a neve, hogy Faggató. És ez a Faggató, ez arról szólt, hogy ugye azon gondolkoztam, hogy tudnék embereknek olyan kérdést feltenni, amit nem lehet feltenni. Tehát, hogy ha nem kerül oda a beszélgetés, akkor hogy hogy tudsz neki feltenni kérdéseket, vagy éppenséggel kíváncsi lennek, hogy bizonyos helyzetekben hogy reagálnának. Úgyhogy kitaláltam ezt a faggatót, ennek a faggatónak az volt a lényege, hogy hoztam egy nagy dobókockát, és akkor a dobókockához az 1-től 6-ig való számokhoz hozzárendeltem témaköröket, és mindegyik témakörön belül volt 8 kérdés. És akkor az illető dobott egyet, és akkor kijött a témakör, és azon belül kellett mondani a számot, és akkor ahhoz tartozó kérdést föltettem. Ebben a műsorban járt nálam például Nyári Kálmán, Erős Antónia, Majka, talán ennyi elég is, nem, tehát majdnem, hogy mindenki volt bent nálam, aki annak idején akár a médiában vagy a zenében benne volt. Ezt a műsoromat, ezt nagyon szerettem, és mostanság látom, hogy most már egyre többen akár valamiféle hasonló műsort készítenek, hogy nem csak beszélgetnek, hanem előre megírt kérdéseket. Tehát például volt egy olyan témaköröm, hogy mit tennél, ha. És akkor itt meg tudtam kérdezni az embert, hogy mit tenne, ha megnyerné a lotót. Ilyen egyszerű kérdések is voltak benne, de voltak mélyebbek is, most ebben nem megyek bele sokkal jobban. Izgalmas volt, nagyon. Tehát, hogy például mit tennél, ha mondjuk megtámadnának az utcán. Tehát, hogy elbújik valaki, kiáll, elfut, küzd, vagy valami. Emlékszem, a Majka mondta, hogy ő például, hogyha eljön az ideje, akkor ő két kézzel megy előre.
5: Aztán... De ez azt jelenti, hogy akkor nem csak roma vendégeid voltak.
4: Nem, abszolút nem. Én törekedtem rá, hogy nem csak roma vendégeket akarok, hanem szerettem volna azt, hogyha a Cigány Rádióban a korunk neves alakjai megfordulnak. Uh-huh. Bejönnek, beszélgetünk velük ugyanúgy, mint más rádiókban az élet normál kérdéséről, és megcsipegetjük a roma témát, ha kell. Igen, én erre próbáltam odafigyelni, tehát nagyon sok nem roma vendégem volt. Akkor volt még műsorom a Murosáv, ugye ez a Drive Time-ba volt, ugye van egy reggeli időszak, a reggeli műsorok időszak, amikor az emberek mennek a munkába, és van a délután, amikor jönnek hazafele.
5: Ezek a főműsorok.
4: Ezek a főműsorok a rádiózásban, és akkor ugye 4-től 6-ig volt ez a Murosáv. Ez leginkább ilyen apró érdekességek a nagyvilágból, kis betelefonálók, egy-egy játék. Hát ez egy ilyen saját jól bevált zenékkel, kis izgalmas jó műsor volt
5: egyébként. Egy szórakoztató műsor.
4: Aha. Igen, ennek volt az egyik műsor eleme a Tipli, azt hiszem, de lehet, hogy a Nokedliben volt, látod, már rég volt. És a Tiplinek az volt a lényeg, hogy akkor még nem volt ennyi okos telefon, nem volt ennyi internet használat. És tehát az volt a lényeg, hogy föltettem egy kérdést, mint például, amit már említettem, hogy az Eiffel-toronyban hány csavar van. És akkor ezt meg lehetett tippelni, és akkor akik betelefonáltak, ők mondták, hogy na Bélám, szerintem 220 000, és akkor elkezdtünk valahogy mindig valamilyen irányba elvittem a beszélgetést, honnan hívsz, kivel vagy, miért vele vagy, de hát hogy nem vagy mással, meg tehát, hogy elkezdtünk mindig valamit mondani, és akkor így jöttek a beszélgetések, és akkor a végén, aki legközelebb tippelt, az nyert. De az, amelyikre az egyik legbüszkébb vagyok műsorom, az a Report. Ez egy élő freestyle műsor volt a rádió cím belül. Nem is tudom, mikor, talán szombatonként ment ez a műsor, de az is lehet, hogy pénteken. Ez arról szólt, hogy én annak idején Illés Feri kollégámmal, aki a rádió cím-ben technikus volt, mi gyerekkorunk óta ismerjük egymást, és volt egy együttesünk, az volt a nevünk, hogy Igaz Szó. És emlékszem rá, hogy akkoriban milyen nehéz volt mondjuk stúdió lehetőséghez jutni, nem úgy, mint mostanság, hogy már egy zenét telefonon össze lehet rakni. Nem nekünk rendesen stúdióba kellett menni, fellépéseket, azt nagyon nehéz volt megszervezni, hogy elfogadjanak minket, bárhol esetleg fel tudjunk lépni, ez nagyon nehéz volt, és én erre emlékeztem. És ezért gondoltam azt, hogy akkor csinálok egy olyan műsort, ami lehetőséget ad a fiatal roma gyerekeknek megnyilvánulni. Legyen valahol, ahol meg tudják mutatni a tehetségüket, mert nagyon tehetséges nép vagyunk, és azt találtam ki, hogy akkor legyen egy freestyle műsor, ugye ez a rapnek egy olyan válfaja, amikor egy adott pillanatban ott élőben el kell rímekben mesélni azt a történetet, amit én éppen feladok nekik. Tehát, hogy adtam nekik egy témát, mit tudom én, matek óra a 8-ba, vagy akármilyen történetet, és akkor erről kellett beszélniük, reppelniük. Nagyon kedves volt, a Roma Parlament felajánlotta nekünk azt a helyet bent, a színház termüket, és a kiállító termet, és oda ki tudtunk települni. Gajas Lajos volt a DJ-nk, volt DJ, aki élőben nyomta az alapzenét. Feri volt a technikusunk, aki eljuttatta a hanganyagot a rádióba,

0: olvasnak, zrikkolások voltak, a másik héten a másik. És akkor ezt nagyon-nagyon szerették, innen egyébként többen is kimentek akár a nagyvilágba, tehát Mário, vagy a Szolnoki Zoli, ők is innen indultak, és egyébként ez annyira sikeres volt ez a műsor, hogy egy dokumentumfilm is készült a srácokról, akik például ebben részt vettek. Ez volt a Gypsy Side című dokumentumfilm Gád Balázs rendezésében. Annak is nagy sikere volt. Tehát nagyot ment, díjakat is nyert ez a film, úgyhogy ez nagy büszkeség volt, hogy így tudtam lehetőséget adni ezeknek a srácoknak, hogy el tudjanak indulni. Úgyhogy ez is jó volt, ezt a műsort is nagyon szerettem. Rengeteg műsorom volt, lehet, hogy nem is tudom megmondani. Emlékszem, volt olyan, és én leginkább élőben voltam.
1: Ezt akartam mondani, hogy neked nagyon sok élő műsorod volt. Betelefonálókkal ráadásul.
0: Igen.
1: Ez egy nagyon-nagyon nehéz műfaj a rádiózásban.
0: Én nem éreztem ennek a nehézségét, képzeld el. Annyira szerettem lenni, beszélni, megoldani a szituációkat. Tehát emlékszem rá, hogy volt olyan, véletlenül elment az adás, mert valami technikai gebasz volt, de igen, az élő adás működött, és csak annyit mondtam, hogy oké, adjál be. És bementem a stúdióba, abba a pillanatba, és elkezdtem mondani, és tehát volt egy kis zúgás, tudod, ameddig elment az adás. És akkor beültem gyorsan, és azonnal elkezdtem beszélni. Látják, hölgyeim és uraim, halljátok, ez lenne, hogyha nem lenne a Rádió C. De vagyunk, úgyhogy itt az FM 88.8-on végre újra szólhatnak a zenék, a jobbnál jobb műsorok, és azért jött, és elkezdtem, és daráltam, addig, ameddig nem intettek kintről, hogy oké, megvan, és akkor azonnal, és most pedig megint zene, és akkor jött a zene, és akkor ez alatt meg lehetett úszni azt az időszakot, hogy például ne csak ilyen sisterkés menjen, jó volt.
1: Tehát ez óriási dolog, ehhez azért kell egy olyan személyisége legyen az embernek, mint amilyen egyébként neked is volt és van, hogy ezeket a szituációkat meg tudod oldani. Ráadásul, ahogy visszaemlékszem a Kívánság műsoraidra, rendszeresen betelefonáltak akár börtönből, emlékszem, hogy sokan kérték a Bilincs a kezemen, vagy a Zámbó Jimmy-t, ugye?
0: Igen. Igen, három nagy sláger volt a Bilincs a kezemen, Gusztiéktól, Zámbó Jimmy meg az Improromtól, a Sír, a Szív, a Szél, Hiába Várlak. Ezek nagyon mentek.
1: Igen.
0: És emlékszem rá, hogy hát igen, ugye akadt egy olyan lehetőség, ahol ugye a szeretteket tudták köszönteni. Uh-huh. Nagyon sokan köszöntötték a bent lévő családtagokat, és hát ugye ezt próbáltuk valahogy kicsit finomítani, mert szerettük volna, hogyha nem csak erről szól a kívánságműsor, de ők nagyon sokan ugye azt érezték, hogy ez olyan lehetőség, ugye akkor még a mobiltelefonok, meg tehát, hogy minden sokkal visszább volt, mint például ebben a felgyorsult világban, és ezt egy jó lehetőségnek érezték, hogy mondjuk itt tudnak üzenni és a dalt küldeni, de ugyanakkor szerettük volna, hogyha nem csak erről szól a dolog, úgyhogy ennek voltak nehézségei is, ami miatt mondjuk az élő kívánságműsort megszüntettük, és inkább felvételről ment a műsor, ez is ugyanúgy jó volt, de az már mégis nem volt meg az élő varázsa a dolognak. És még volt műsor, amit nagyon szerettem, ez pedig a reggeli műsor, tehát tényleg nagyon sokáig vezettem reggeli műsort. Emlékszem, vezettem Barcai Gabival, reggeli műsort Müller Gyurival, az egyik nagy fájdalmam Mata András, aki sajnos már nincs az élők között. Nagyon-nagyon jó barátom volt, és tehát ő tényleg nagyon megérintett az ő halála. És ő volt a mi cigány sólyomunk, mert hogy volt egy műsor a Rádió C-ben, ez a reggeli műsor, ő volt a cigány sólyom, aki mindig az adott témáról, amikor reggel beszéltünk, ő elment ezzel kapcsolatban egy adott helyre, és akkor onnan tudósított nekünk, vagy éppenséggel csak elmondta, hogy milyen mondjuk a Deákon a közlekedési helyzet, milyen idő van, de hát rengeteg mindent csináltunk. Emlékszem rá, hogy például én is volt olyan, hogy kimentem az utcára, és embereket megállítottunk az utcán, volt nálunk két duncos üveg.
1: Már jól kezdődik.
0: Az egyikre rá volt írva, hogy Rózsatomba, a másikra az, hogy Blaha Lujza. És az embereket megállítottuk az utcán, és mondtuk, hogy egy tesztet végzünk, és szeretnénk, hogyha megállapítanak, hogy hol jobb a levegő. A Rózsadombon, vagy a Blaha Lujzán, vagy a Teleki téren, azt hiszem Teleki tér volt rá írva, ugye ott volt a Rádió C stúdiója. És az emberekkel komolyan elkezdtünk arról beszélni, hogy most akkor szagoljanak bele, de és akkor mentünk Töviről Hegyire, tehát, és

0: mindenki érezte, hogy rózsadomból jobb a levegő. Pedig ez egy abszolút csak fogtuk és bezártunk két duncos üveget és ráírtuk. Tehát, hogy ilyesmiket csináltunk, nagyon szerettünk spontánok lenni, lehettünk spontánok, teljesen ránk volt bízva, hogy akarunk megnyilvánulni, hogy mit akarunk bemutatni, teljesen lehettünk önmagunk, és azt hiszem, hogy a Rádió C-ben ez volt a varázslat, hogy a sok komoly műsor mellett, mert rengeteg fontos, komoly műsor is volt saját hírszerkesztőséggel, saját olyan műsorokkal, amik reagáltak a romaságra, a roma létre, politikára, közéletre. Ezen kívül nagyon sok szórakoztató műsor volt, és nem kellett mindig vagy csak szórakoztatni, vagy csak komolykodni, hanem a kettő együtt volt érvényes, és talán ettől volt olyan színes.
1: Én azt hiszem, hogy az élő adásnak a varázsa az pótolhatatlan. Uh-huh. Tehát amit te is csináltál, hogy jönnek a betelefonálók, és ott időnként annyira kontrollálhatatlan az, hogy a hallgató mit mond. Persze nyilván aztán ezt le kellett reagálni, tehát azért volt valamiféle reakció ezekre, de ezekből mégis olyan spontán dolgok jöttek ki, hogy ez adta a varázsát.
0: Igen.
1: Vagy a kitelepülések. Rengeteg külsős felvétel volt, sőt, voltunk a Pepsi-szigeten is, ha jól emlékszem.
0: Igen, már akkor Szigetnek hívták, és akkor ugye volt a Rádió C sátor, nagyon szerettem.
1: Te is voltál ott, ugye?
0: Igen, műsort vezettem ott fönt. Emlékszem, hogy akkor olyan karszalagot kaptunk, és ez nekem hihetetlen volt, hogyha bármikor felemeltem mondjuk kint a bejáratnál, jöttek értünk emberek, és átvittek minket a tömegen, és kész. Tehát emlékszem rá, hogy egyszer majdnem késésbe voltam, és csak fölálltam egy oszlopra, és csak felemeltem a karomat, és látták a színét a karszalagnak, és azonnal kiabálták, őt ott engedjétek előre, és jöttek értem, és vittek be, és szaladtam be, kis kocsival vittek talán be. Nagyon-nagyon-nagyon jó érzés volt, rengeteg fellépőnk volt a Szigeten, és ott is ugye a freestyle-t megmutattuk kisebb sátrakba, és egyszerűen el voltak tőle ájulva. Tehát, hogy ez annyira unikális volt, hogy tényleg ott roma fiatalok bármiről abban az adott pillanatban tudnak rappelni, és kimondják a szívük fájdalmát, az örömeiket, a bánataikat, a sérelmeiket. Hogy emlékszem, rengeteg újságnak adtam ezzel kapcsolatban riportot. Tehát volt, hogy azt hiszem, hogy a New York Times-tól is jöttek, és nekik is adtam interjút. Jött a német Fókusz, tehát mint itthon a Fókusz, és akkor ők felvették az én egész napomat, hogy vagyok a suliba, hogy vagyok éppenséggel otthon, ahogy elköszönök, bemegyek a rádióba. Tehát ez fiatalként nekem ott bent a 8. kerületben a semmiből, ez egy olyan életérzés volt, ami olyan hihetetlen volt. Tehát, hogy tényleg ez nagyon-nagyon meghatározó volt az életem során.
1: Beszéljünk egy picit a rajongóidról, hiszen ezt megint csak nekem kell mondanom, hogy annyi levelet kaptál, hogy el sem tudom mondani. Tehát, hogy minden nap Stócban állt a levél a portán, ami a Poncok Gypsy Bélának érkezik. Igen. Egyrészt a kívánságműsorhoz is, másrészt pedig csak úgy is, hogy a rajongók írtak neked.
0: Volt ilyen, igen.
1: Hogyan emlékszel vissza ezekre? Milyen leveleket kaptál?
0: Hát kaptam mindenféle levelet. Ugye a legtöbb a kívánságműsorba jött, akkoriban még nagyon sok képeslapot kaptam ezzel kapcsolatban, ahol ugye leírták, hogy ki mit szeretne és kinek küldi, ez különbözőféle írásmódokkal, ami szenzációs volt. Ebből a fali újságra ott ki is volt ragasztva egy-kettő, ki volt tűzve, amikor mindenféle írásjelekkel találkoztam, mindenhol, tehát hol szóközönként, hol itt, hol ott. Nagyon érdekes volt, imádtam, amikor a Bélát kétellel írták, ugye, meg mi egymás, de rengeteg más levelet is kaptam. Igen, annak idején voltak olyan nagyon kedves levelek lányoktól például, akik leírták, hogy mint szerettenek, miért, blabla. Bla. Tehát akkoriban fiatal gyerekként, tehát imádtam. Meg nagyon sokan csak írtak mondjuk e-mailben. Már akkor így az e-mail volt. Emlékszem, hogy Texasból kaptam e-mailt, hogy van egy srác, akinek van kint egy ilyen képkeretező boltja, és ő folyamatosan azt hallgatja rá az üzletbe, és hogy csomószor kérdezik tőle a vendégek is, hogy ezek milyen zenék, vagy hogy mi az, és akkor állandóan erről beszélt. Uh-huh. Ja, nagyon sok helyre eljutottunk így, hogy már lehetett online is hallgatni a rádiót.
1: Igen, az interneten is hallgattak bennünket, és én azt gondolom, hogy óriási hallgatótáborunk volt, és nem csak a romák között, hanem a nem romák között is. Hát egész Budapest hallgatott bennünket.
0: Igen.
1: Nem nagy túlzással.
0: Nem nagy túlzással. Rengeteg magyar hallgatónk volt, nekem is, és ezt onnan tudom, hogy például, amikor nyereményjátékok voltak, ugye rengetegen telefonáltak be arra is, és szerintem 10-ből 4 azt tudja, hogy nem roma származású volt.
1: Poncok Béla, a Régi Rádió C egyik vezető műsorvezetője volt a mai vendégem, aki a beszélgetésünk első részében mesélt nekünk a rádió indulásáról, élményeiről és emlékeiről. Tartsanak velünk a beszélgetés folytatásának érdekében holnap este is, 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt, a viszonthallásra.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
2: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: majd vele maradok.
1: A mi rádiónk, a mi hangunk, a mi hangunk. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Rádió.

0: 100.3 Rádió Dix.
1: Vorbinas.
2: Hidd el a mai el a miénk.

0: Ez a Rádió Dick. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Dickben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Újabb dokumentumot hozott nyilvánosságra az M6 autópálya háromszoros túlárazása ügyében Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter hétfőn Facebook oldalán, amely szerinte világosan és egyértelműen cáfolja a Fidesz két konkrét hazugságát az elmúlt napokban. A miniszter jelezte, a rendőrség elrendelte a nyomozást a feljelentésük nyomán az M6 autópálya háromszoros túlárazással az MKIF Mészárosék autópálya konceszora részére történt odaítélése miatt, és ezt az alkalmat felhasználja, hogy újabb dokumentumot mutasson be, amely cáfolja a Fidesznek az elmúlt napokban hangoztatott két konkrét hazugságát. Vitézy Dávid posztolt egy idei februári jegyzőkönyvet, amely szerint a Lázár tárca korábbi és háromszoros áron kiválasztott új mészáros konceszorral tárgyalt az átadás átvétel részleteiről. Világosan látszik, hogy megkapták a megbízást, teljesen alaptalan az a hazugság, hogy valójában itt nem is történt semmilyen megbízás, írta a Vitézy Dávid miniszter. Rendkívüli figyelmeztetést kaptak a magyarországi mezőgazdasági termelők. Rohamosan közeledik a szeptember 30-ai kritikus határidő a hivatalos kárbejelentések benyújtására. A szakértők kiemelték, hogy az idei évben elszenvedett súlyos aszálykárok kompenzációja nem történik meg magától. Az automatikus Viszmajor helyzet elismerése önmagában jogilag teljesen elégtelen a pénzügyi segítséghez. Minden érintett gazdálkodónak kötelezően ellenőriznie kell, hogy a papírokat pontosan beküldte-e a hatóságokhoz. A gazdákat sürgető felhívást a Mezőhír tette közzé. Érdemes próbafűtést végezni otthon, mielőtt hidegre forrul az időjárás és elkezdődik a fűtési szezon, hívta fel a figyelmet az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. Mint írták, ajánlott a fűtőeszközöket típustól, életkortól függetlenül évente egyszer szakemberrel ellenőriztetni, hiszen ezek a hőtermelő jellemzően nyílt lánggal működő berendezések meghibásodások esetén lakástüzet vagy szénmonoxid mérgezést is okozhatnak. Hozzátették, hogy a fűtőeszközök mellett érdemes a kéményt is ellenőriztetni, amihez a 18-18-as számon kell időpontot foglalni. Közölték azt is, hogy ahol nyílt égésterű fűtőeszköz, vízmelegítő vagy gáztűzhely van, ott érdemes a nyílt lánggal működő eszközöktől 1,5 méterre fejmagasságba szénmonoxid érzékelőt elhelyezni. A szénmonoxid érzékelőnek is van szavatossági ideje, ha ez letelt, a készüléket cserélni kell, jelezték. Hatalmas erejű koordinált légicsapást indítottak az orosz fegyveres erők hétfőre virradóan. Az ukrán légierő hivatalos közleménye szerint rekordszámú, összesen 172 ellenséges drónt indítottak a kijevi és vidéki célpontok ellen. A helyi légvédelem emberfeletti munkával végül 147 pilóta nélküli repülőeszközt sikeresen megsemmisített a levegőben. A becsapódó eszközök így is legalább 14 különböző helyszínen okoztak súlyos anyagi károkat és tüzeket. Válaszul az ukrán hadsereg is kiterjedt ellencsapásokat hajtott végre Moszkva térségében.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dickóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dick.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik.
2: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon.
0: A Rádió Dick kulturális műsora.
2: Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják. A Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2026. február 5-e csütörtök van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Poncok Béla, a régi Rádió C egyik volt vezető műsorvezetője a mai vendégem ismét, aki a beszélgetésünk második részében mesél nekünk a Rádió C mindennapjairól, a munkájáról és élményeiről. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
5: Tehát, hogy rengetegen hallgattak minket, szerették a különlegességét, hát, hogy igazából, ha el akarom neked azt mondani, hogy van most egy államtitkár, aki kívülről tudja a Nokedlinak a szignálját, komolyan, akkor én erről konkrétan tudok. Tényleg egy unikális rész volt. Most, ahol éppenséggel mondjuk vannak ismerőseim, akikkel, hogyha beszélgetek, mindenki tudja a Rádió C-t abból az időből. Uh-huh. Nem romák. Tudják, szerették, imádták hallgatni. Különlegessége volt egyébként a Rádió C-nek az, hogy éjszakánként mondjuk nem cigányzene ment az első időszakban, hanem ilyen alternatív muzsikák mentek, és azt is imádták, hogy erre is van opció, hogy oda tudtak tekerni. Igen, szóval rengetegen hallgatták, és nagyon sokan jöttek be hozzám élőbe is egyébként.
6: Így van.
5: Fiatalabb srácok, fiúk, lányok.
6: Ott álltak a portán,
5: igen.
6: Sorban, emlékszem rá.
5: Igen, jöttek be, hogy ők is tudnak rappelni, tehát hogy így indult el egyébként ez a freestyle műsor, a report, hogy jöttek oda, és mondták, hogy ők tudnak rappelni, és akkor mondtam nekik, hogy mutassák meg. És akkor megmutatták, egyből beleálltak, mondtam nekik, nagyon, nem, sajnos nem tudtok semmit, nagyon rosszak vagytok. Kiakadt a szemük, és utána mondtam, hogy persze, csak vicceltem, nagyon jók vagytok, ezzel kezdjük valamit. És akkor így indult el a report. De egyébként nagyon sokan jöttek oda. Emlékszem, hogy egyszer jött hozzám egy nő, egy Ferrarival, be a 8-ba. Engem keresnek, jöttek oda szólni. És akkor kiment, és nézd, ott volt egy nő Ferrariban. Mondom, jó, van, oké. Okay. Na, szóval, ja, sokan. Akkoriban emlékszem rá, hogy például az első ilyen nagyobb rádiócés buli az Almási téren volt. Uh-huh. Tehát addig ugye volt egy hallgató réteg, meg hát csak hallgatni lehetett a rádiócét, és ott volt az, hogy kiléptünk és arcok lettünk a hangok mellé. Ugye akkoriban nem lehetett tudni, hogy vajon mennyien fognak jönni, egyáltalán lesz-e közönség, hányan lesznek, úgyhogy az Almási téri szabadidőközpontban rendezték meg, és akkor én ott műsort vezettem, és akkor lettünk arcok a hangok mellé, és emlékszem rá, hogy olyan sokan jöttek, mert egyszerűen nem lehetett felmérni akkoriban, hogy mekkora az igény erre a koncertre, mondjuk, és emlékszem rá, hogy buszokkal jöttek föl vidékről, és nem fértek be. Képzeld el, tehát, hogy majdnem, tehát odáig, tehát most képzeld el, buszokkal feljönnek egy koncertre, és egyszerűen nem tudnak bejönni, és emlékszem, hogy próbáltam is kerülni a közösséget, hogy nehogy valami kellemetlenség legyen, de természetesen nem volt, de akkor lettünk arcok, akkor éreztük meg, hogy mennyire szeretnek minket, mennyire kíváncsiak valójában ránk, és akkor utána emlékszem, hogy képzeld el, mentem egyszer ugye otthonról a Rádió C-be, és ezután lettem arc, és képzeld el, volt három csaj, akik sziszegtek után. De és akkor éreztem, hogy mi van? Hogy ez most mi? És ilyeneket csináltak. Na, hát ja, ez fiatal gyerekként, hát ez a szenzációs élmény volt amúgy.
6: De ez igazi sztár élet, hogy úgy mondjam. Tehát, hogy...
5: Egy kicsit volt, igen, de ilyen belső körös sztár élet volt. Tehát, hogy nagyon a többségi társadalomból nem nagyon tudtak rólam, vagy nem kevésbé.
6: Habár én azt gondolom, hogy nagy hatással voltunk úgy általában a média piacra, akkoriban, főleg a rádiókra. Tehát, hogy ott olyan zenék voltak a Rádió C-ben, amik akkoriban egyáltalán nem voltak, erről persze már beszéltünk.
5: Persze.
6: És csak később lehetett ezeket visszahallani más rádiókban. Igen. Sőt, hallottam olyat is később, hogy egyes műsorokat próbálnak utánozni.
5: Igen.
6: Igaz? Tehát, hogy ezeket te is érezted, te is tapasztaltad.
5: Abszolút. Asszignálunk ugye a mi rádiónk. Meg tök jó szlogen, tehát, hogy a mi rádiónk, és emlékszem rá, hogy a próbaadásunk lement, és utána a Danubius, ami már ugye megszűnt, ők kiplakátolták Pestet azzal, hogy Danubius az én rádió.
6: Az én rádió, így
5: igaz?
6: Van, pontosan emlékszem rá, így van.
5: Na ez nekem egy olyan mélyen ütött, amikor mentem a városba, és az én rádióm, de hát ez a mi rádiónk, tudod? És akkor úgy lehetett érezni. Ja,
6: most képzeld, ez nekem marketingesek gondolkodnak.
5: Igen, aha.
6: Szóval ilyen hatással voltunk akkoriban. Igen, a környezetünkben.
5: Ilyen hatással, meg igen. Tudod, mire voltunk nagyon nagy hatással? A romák által játszott zenére. És azért nem mondom, hogy cigány zenére, mert romák által játszott zenére, mert ameddig nem indult el a Rádió C, addig lehetett hallani muzsikus cigány zenét, meg folklort, ezeket lehetett venni a boltban, ennyi. Igaz? És akkor még a piacokon, meg itt-ott-tam-ott ilyen sokszorosított kazettákon lehetett Csóré Bélát, Bofit,
6: igen,
5: ilyesmit hallani.
6: Hát ez a 90-es évek.
5: Igen.
6: Igen.
5: De ennyi, és ugye akkor volt még Lagzi Lajcsang Mulatos, ez már másik világ, de hogy ezek voltak, és amikor bejött a Rádió C, akkor kinyílt a tér, kinyílt az éter azokra a zenékre, amiket a romák igazán szeretnek. Tehát, hogy rengeteg féle lehetőség volt nekik megjelenni. Ugye a Váradi Roma Café, Nyári Károlyék, Kökény Attila, Gáspár Laci, Karamell, Fekete Vonat, tehát hogy rengeteg Deladap, akit nagyon-nagyon szerettem, tehát hogy egy olyan zenét játszottak, hogy roma zene volt, érezni lehetett benne a roma ízt, de mégsem egy általános roma zene volt, hanem inkább egy kicsit ilyen elektronikus dub zene volt, és tehát, hogy meg tudtak nyilvánulni, meg tudtak mutatkozni, és én emlékszem rá, és ezt a búcsú szövegemben is elmondtam, hogy imádtam például slágereket csinálni. Tudtam, hogyha én például egy-egy műsoromba lejátszok zenéket időről időre, ezeket, amiket én szerettem, azokat tudtam, hogy éreztem ott a közösségben, hogy azok a zenék vannak, azokat hallgatják, azok mennek. És ezt jó volt tudni. Nagyon szerettem egyébként ezt, tehát hogy rengeteg lehetőség nyílt a roma zenészeknek arra, hogy eljátsszák a szívüket, a lelküket az ő stílusukban.
6: Tehát így sikerült formázni a közösségnek az ízlését.
5: Igen,
6: és így sikerült megismertetni ezekkel a zenei újdonságokkal az embereket, a romákat is, és persze nem romákat is, ha csak arra gondolunk, hogy Müller Gyuri hozta rengeteg spanyol, latint, meg latin, meg latinos zenéit, vagy a Jazz David, hozta rengeteg jazz muzsikáját, és a hihetetlen dolgok voltak itt. Persze nyilván én hoztam a klasszikus zenei dolgaimat, a klasszikus műsorban, és akkor ti pedig hoztátok a populárisabb,
5: igen,
6: műfajokat, és ez valami hihetetlen színes kavalkádot eredményezett, de ez a fajta színesség, ez volt az ereje.
5: Igen, abszolút. Tehát, ez volt az ereje.
6: Nem csak cigányzene volt, úgymond, nem csak cigányok által játszott zene, de persze főként ez erre irányult,
5: igen,
6: de voltak mások is, tehát azért megszólalt Michael Jackson is.
5: Hogyne, amiket nagyon szerettük. Hogyne, George Benn, de ezek nem is voltak kérdések. Tehát, hogy ez nem úgy volt cigányrádió, hogy csak cigányzenéknek kellett menni erőszakosan, hanem cigányok által, romák által kedvelt zenei világok. Tehát, hogy például ebben most akkor, ha érteni szeretnénk, tehát, hogy például nálunk heavy metal nem nagyon szólt. A rock sem volt annyira jellemző, de például a jazz, a pop, az R&B, a soul, tehát, hogy ezek a muzsikák, amik inkább közelebb állnak a roma világhoz, ezek szóltak. Csak úgy, mint például egy Vera Billa, ami már inkább a roma zenének egy csúcspontja. Akkor, tehát George Benson, Michael Jackson, Chaka Khan, tehát rengetegen, tehát Barry White, tehát én ezeket a zenéket nagyon szerettem játszani.
6: Igen, de ezek a zenék azért más rádiókra kevésbé voltak jellemzők.
5: Igen, tehát abszolút.
6: És tulajdonképpen ez az, amiről beszéltünk, ez a fajta unikalitás, hogy ha valaki kíváncsi volt ezekre az alternatív, illetve nagyon egyedi világokra, akkor a Rádió C-re hangolt.
5: Igen, akkoriban ugye leginkább ezeket a populáris, akkoriban futó ilyen popzenéket játszották, vagy egy-két régi nagyobbat, és akkor ez volt a zene, meg a rengeteg külföldi akkoriban a napjaink zenéje, de tehát például egy-egy jazz zene, az nem volt nagyon elképzelhető, hogy szóljon.
6: Van valami olyan emlékezetes pillanatod, amire szívesen emlékszel vissza, vagy akár több is?
5: Van például, amikor ezzel a Report nevű műsorral, ezzel a freestyle műsorral kaptunk egy meghívást Bécsbe, ugye kijutottunk az osztrákokhoz, és akkor ott saját kocsiba beültünk, és elindultunk a nagyvilágba. Hát úgy képzeld el ezeket a fiatalokat, hogy ilyen 14 és 17 év közötti kis fiatal roma gyerekek, akik nagyon tudtak rappelni, tényleg abban a pillanatban csűrték, csavarták a rímeket. Ott volt Horváth Aladár, Ales, ott volt Joci, neki a vezeték nevét pontosan nem tudom, Rigó Jancsi volt egy srác, akinek ez volt a neve, akkor ott volt Mário, ott volt a Szolnoki Zoli, rengetegen Joker, ugye, Ökrös Lajos amúgy, és akkor velük, nem is tudom, hogy hányan mentünk ide, kimentünk az osztrákokhoz, és akkor ott volt egy ilyen jó kis esemény, aminek mi voltunk úgymond a sztár fellépői, vagy valami ilyesmi, és akkor ott emlékszem rá, hogy ez a fiataloknak mennyire, nekem is természetesen, mennyire nagy élmény volt, hogy ők a saját kis életükből eljutottak az osztrákokhoz, és ott fel tudtak úgy lépni, hogy hatalmas tapsot kaptak, és nagyon imádták őket. Uh-huh. Na ez például egy ilyen nagyon komoly élményem volt, akkor a Sziget Fesztiválon a műsorvezetés, és ezen kívül egyébként, ami nagyon nagy élmény volt, ugye az az Orci kertben lévő események, mégpedig a május 1 a romajális, ugye az majdnem minden évben volt romajális, meg augusztus 20-án is volt ott egy ilyen népünnepély az Orci kertben, ezeket általában én vezettem, az a megtiszteltetésért engem kértek föl rá, és akkor ott volt olyan, hogy körülbelül 10 000 ember előtt beszéltem. Uh-huh. Tehát, hogy az a nagy mező ott annak idején meg volt telve. És akkor ott is fellépett a report, folyamatosan jöttek a fellépők, muzsikus cigányoktól elkezdve a folklorig, akkor a roma popból, mindenféle stílus, és nagyon sok lehetőséget kaptak a fiatalok, például a Tied a mikrofon nevű órában, hogy ott megmutatkozzanak, akik akarnak, hoztak alapzenét, és aki amit tudott, azt például ott elénekelhette. Az szenzációsak voltak ezek az események.
6: A Rádió C-nek én azt hiszem, hogy a másik varázsát az adta, hogy ott valami óriási közösség jött össze. Uh-huh. Nem csak az, hogy mint mi rádiósok, mi munkatársak, hanem akik ott körülöttünk voltak a Hold udvarban, uh-huh. akik bejártak hozzánk, idősebbek is, fiatalabbak is, hihetetlen emberekkel találkoztunk ott.
5: Abszolút, egy közösséget alkottunk.
6: Ráadásul a Teleki tér közepén.
5: Igen.
6: Tehát, hogy a központban, a 8. kerületnek a középpontjában volt mindez.
5: Igen, én azt sose felejtem el, hogy én szinte bent éltem az életemet, tehát nekem a Rádió C az nem egy munkahely volt, hanem uh-huh. fölkeltem reggel, és bementem, mert ott szerettem lenni. Tehát ott, amikor nem voltam adásba, akkor el voltam, készítettem szignált, beszélgettünk, műsorötleteket gyártottunk, vagy éppen megvágtunk egy-egy műsort, volt olyan, hogy csak zenéket vágtam össze, és akkor azt csináltam. Nagyon sokszor meg csak bent ültünk, és akik bejöttek, azzal beszélgettünk. Együtt voltunk, összejártunk, akkor ott bent mindig akadt egy gitár, vagy valahogy egy kis zenei eszköz, amire rápörögtünk. Ezen kívül, hát sosem felejtem, kijártunk a rádióból a Teleki térre reggelizni, ott már ismertek minket, a Habos Kávét azt tudták, hogy isszuk. Emlékszem, amikor kimentünk a Vági Tomi, valaki egy magyar származású technikus srác volt, nagyon szerettük, nagyon jó srác, tényleg, és szerettük az erőset. És akkor én őt mondtam meg, hogy akkor most meghívlak téged egy cseresznyi paprikára. És nem értette, hogy ez most mit jelent. Hát mondom, hogyha közénk tartozol, akkor neked most muszáj lesz cseresznyi paprikát tenni velünk. Elmentünk a savanyúságoshoz. Kikértem a legzöldebb cseresznyi paprikát, 3 szemet, valaki még ott volt velünk. Csak azzal kocintottunk egyet, és azt mondtuk, na akkor ezt most egészségünkre. És akkor szerettük, ahogy ő is megette, ő nem bírta annyira szegény az erőset, de megcsinálta velünk, de abszolút nem szemétségből csináltuk ezt, ő is tudta, benne volt, hülyéskedtünk, és élveztük a pillanatot, és megettük mindannyian a cseresznye paprikát, és sírtunk. És sírtunk, és akkor ezzel eltelt egy kis idő, azután bementünk, és akkor közben újra elmeséltük mindenkinek, hogy mi történt, szakadtunk a nevetéstől, tehát rengeteg volt. A Mata Andrissal rendkívül sokat hülyéskedtünk ott. Emlékszem, amikor leültünk a rádió elé, és eljátszottuk, hogy pénzt kéregetünk, játékosan, és akkor úgy csináltuk, mint a pár forinttal, hogyha megtudnásak, és akkor mindenki adott nekünk pénzt, és amit odaadtak pénzt, abból meghívtunk mindenkit kávézni. Tehát, hogy így teltek ott bent a napok, az órák, olyan nagyon jó, nagyon, nagyon jól éreztük magunkat igazából.
6: Valahogy minden nap egy buli volt, én azt is éreztem időnként.
5: Igen.
6: Persze volt évente a Rádió C-nek a születésnapja októberben,
5: igen,
6: amikor összejöttünk, és akkor aztán tényleg ott volt mindenki, hát azok is különleges élmények voltak.
5: Igen, abszolút, nagyon sokan jöttek akkor be, ünnepeltünk, mindannyian bulikat rendeztünk. Aznap teljesen más volt a műsor struktúra, tehát hogy ott tényleg arra volt kihegyezve minden, ami még nagyon jó volt a szilveszteri műsorok. Uh-huh. A karácsonyi műsor, emlékszem, hogy karácsonykor otthon díszítettem a fát 24-én, de tudtam, hogy én nekem be kell menni, mert én voltam beosztva, imádtam beosztva lenni. És akkor mentem be, és 24-én valami 3-tól 6-ig csináltam a karácsonyi műsort.
6: Élő
5: és
6: műsor
5: akkor
6: volt.
5: Élő műsorban.
6: Aha,
5: és olyan meghitt, olyan szeretetteljes volt az egész Rádió C, és Mikulást csináltunk, amikor ugye be volt töltözve valaki nálunk Mikulásnak, és élőben kapcsoltuk a Mikulást, ahogy kijár szegényebb gyerekekhez, és akkor ott, ahogy találkoznak, ahogy örülnek egymásnak, ahogy milyen sztorikat mondanak el. Szóval ez fantasztikus volt. Ezek fantasztikus élmények voltak, és hát az a sok viccelődés, amit tehát volt kint, emlékszem, a Rádió C portáját. Én számtalanszor fölhívtam, és kértem magam, de más hangokon, hogy halló, nem is kezdek bele, de hogy meg tudnád mondani a kíváncsi, nem, én mindig így kezdtem, szia, Bélával akarok beszélni. És akkor ők elmondták nekem, hogy hát ott más számot kell hívni, és akkor emlékszem, hogy szegény portásunkkal elmondattam, vagy 42-szer a telefonszámot. Mert ő mondta, hogy 061, és akkor én azon, igen, 0630, igen, nem 31, 31. Tudod, és akkor na így elmondattam vele, vagy 40-szer, és akkor ez ment a szilveszteri műsorba.
6: Rengeteg,
5: persze, hát azonnal vettük föl, igen.
6: Nagyon jó.
5: És akkor ezeket csináltuk. Nagyon sokszor csináltunk olyat, hogy behívtuk a roma sztárokat, és akkor az ő kívánság műsorát csináltam meg. Tehát, hogy ő milyen muzsikákat kíván, miket szeret, és akkor halljuk, hogy azok, akiktől igazából a zenéket halljuk, ők valójában milyen zenéket hallgatnak, és akkor közben beszélgettünk, meg ilyesmi. Tehát, hogy voltak ilyen jó ízű dolgok.
6: Hát ilyeneket én azóta se hallok, meg kell, hogy mondjam neked, a rádióban, úgy általában.
5: Uh-huh. Nem, most már ugye sokkal szabadabb minden. Akkoriban egy sokkal, tehát a többségi médiában sokkal ilyen feszesebb volt az, ami kijöhet élő adásba, nagyon megvolt mindennek a rendje, a szabálya. Nálunk ez nem volt meg annyira, és talán ettől lehetett sokkal egyedibb. Aztán ma már ugye az internet világába, podcastok világába már nagyon sok féle dolog létezik, de hallom, hogy sok esetben tényleg még a mai napig is unikális dolgok voltak ott a rádióban.
6: Egy picit beszéljünk a felelősségről, hiszen azért óriási felelősség volt a nyakunkban, még ha nem is feltétlenül éreztük, azzal kapcsolatban, hogy mi képviseltük a cigányságot.
5: Igen.
6: Illetve hát a médiumon keresztül, a rádión keresztül bemutattunk magunkról egy képet. És ez volt az a felelősség, amivel tartoztunk. Akár a saját közösségünknek, akár a médiának úgy általában.
5: Igen, ez abszolút így van. Én azt viszont el tudom mondani, hogy én abszolút nem éreztem felelősséget. Én annyira szerettem csinálni azt, amit csinálok, hogy felelőtlenül csináltam szerintem. De ennek ellenére soha nem voltam senkivel szemtelen, nem voltam elítélő. Mindig az alap szabályokat, azokat betartottam. És én nekem a Kerényi Gyuri egyszer azt mondta, hogy talán akkor az a legfontosabb, hogy légy őszinte, légy önmagad, és merd akár magadat is kinevetni, mielőtt más nevet ki. Én ezzel nagyon éltem, és én úgy voltam felelősségteljes, hogy közben abszolút felelőtlenül csak csináltam, ami jött. De úgy gondoltam, hogy amúgy egy normális, jól nevelt fiatal voltam, aki nagyon szeret hülyéskedni, meg lenni, beleélni a nagy világba, és én ezt így csak csináltam. És hát, hogyha ez felelősség volt, akkor mindenki hallhatta, hogy milyen egy életigenlő fiatal, mondjuk. Uh-huh. Tehát, hogy ennyi. De én nem vigyázkodtam ott, hogy jaj, hát akkor most így, vagy úgy beszéljek, vagy most erről az oldalról közelítsem meg. Persze, felépítettem én magamba az interjúkat is, meg utána néztem az embereknek, tehát, de abszolút nem voltam soha ilyen nagyon, nagyon szabálykövető, és ilyen nagyon felelősségteljesen. Most érzem 40 éves korom környékén, hogy akkoriban fiatalként mennyire önmagam voltam, mennyire szabad voltam, mennyire mertem

0: Nes műsor struktúrát összeállítson a rádió, ezért az anyagiakkal időnként voltak gondok. Lehet, hogy nekem speciál könnyebb volt, mert nem feltétlenül ebből éltem, de mondjuk, aki ebből élt, annak nyilván voltak azért ebből gondjai.
1: Abszolút,
0: nem
1: igen.
0: Nem tudom, hogy te ezt hogy tapasztaltad.
1: Ez, hát ez így tapasztaltam én is.
0: Mélypontok voltak a rádió életében, sőt, volt olyan időszak, amikor annyira nem volt pénze a rádiónak, hogy csak zene volt.
1: Igen. Én ezt úgy éltem meg, hogy én ezt annyira szerettem csinálni, hogy én nekem ez, tehát még egyszer mondom, én nekem ez nem munkahely volt, én nekem ez az életem volt ott, tényleg röviden így tudnám el, ezek voltak a napjaim, ez volt az életem. És hála Istennek mindig valahogy úgy alakult, hogy ugye amikor nem kaptunk a rádiótól pénzt, és mondjuk már több hónap is bent volt, egyébként hozzáteszem, mindig kifizettek, tehát hogy mindig pénzemnél voltam, nem volt olyan, hogy mi elmaradt volna, de mindig valahogy amiket hozott az élet mellette, azért, mert mondjuk rádióztam, fellépések, mármint, hogy műsorvezetések, egyéb dolgok, ezekből mindig ugye úgy fent tudtam tartani magam, meg ugye én is családban éltem, tehát hogy volt egy közös kasszánk, amiből úgy tudtunk lenni, de valahogy föl sem merült bennem az, hogy én akár a pénz miatt bármi olyan lépést tegyek, ami mondjuk végzetes lehet. Tehát, hogy én nekem ez volt az alap, hogy én oda tartozom, én ott vagyok, én rádiózom. És hát a pénz meg, ugye majd most már azért jó lenne, ha jönne, alakul, majd ekkor úgy lesz, ekkor így lesz, de mindig megkaptuk, csak igen, voltak hosszabb periódusok, amikor nehéz volt.
0: Tehát ez is csak a lelkesedésünket mutatja. Abszolút. Ezzel ugyanígy voltam én is. Abszolút. Sőt, ha néhány kollégámat megkérdezzük, akkor ők is ugyanerről fognak beszámolni. Legutóbb Arany és Annyi mondta ugyanezt a dolgot, hogy ő is szinte bent aludt. És nem azért csináltuk feltétlenül, hogy ebből gazdagodjunk.
1: Nem, abszolút nem a pénzért csinálta senki. A pénz, én emlékszem rá, képzeld el, a próbaadás után azt hiszem, hogy kaptam életemben először pénzt érte. De én ezzel nem is számoltam soha, én annyira imádtam csinálni, hát olyan volt, mint egy közösségi élmény. Eddig jártam a Roma Parlamentbe oda a középiskolás klubba, és akkor most nem csak oda jártam, hanem egy másik helyre is jártam, ahol még tudtam is beszélni, dolgokat csináltunk, és jó volt együtt lenni. És képzeld el, az első pénzt, amit megkaptam a próbaadás után, én azt szégyelve fogadtam el, hogy ezért, hogy én tudod, azt éreztem, hogy nem már, ez olyan kellemetlen, ezért adtok neked, de hát én ezt nagyon élvezem, én nekem ezért nem kell semmi. Tök jó, hogy itt lehetek. És akkor de mondták, hogy ezt megérdemled, ez igazából te ezért megdolgoztál, ilyen. És akkor olyan furcsa érzés volt, és akkor ott hazavittem, emlékszem, anyunak, és akkor olyan furcsa érzés volt, hogy kerestem pénzt. És akkor utána, ugye, amikor már elindult a rádió, akkor volt bértárgyalás. Ugye, amin én, hát ugye, olyan jól vettem részt, hogy oké. Tehát, hogy körülbelül ennyi, de tehát hozzáteszem, nagyon korrektek voltak velem mindig. Tehát, hogy éreztem, hogy egy kis kiemelt figyelmet is kapok egyébként, meg emlékszem rá, hogy egyedül nekem volt exkluzív szerződésem a rádióba, amit én akkoriban még nem tudtam, hogy mi az, csak olyan jó hangzott, tudod, hogy exkluzív szerződés, és akkor ez olyan jó volt. Igen. Szóval ezt nagyon szerettem.
0: Hogyan lett végül is vége ennek az álomnak? Miért döntöttél úgy, hogy abba hagyod a rádiózást?
1: Azt hiszem, én amikor elkezdtem a rádiót, akkor ugye megkaptuk 7 évre a frekvenciát, és akkor én tettem egy fogadalmat, hogy én az első 7 évet, ha törik, ha szakad, én azt itt megcsinálom. Tehát, hogy addig nincs mese. És ugye, amikor 2008-ban felmondtam, akkoriban már éreztem, hogy nagyon lefele vagyunk. Tehát, hogy már nem voltak meg azok az alap ismérvek sem, aminek meg kellene lennie. És azt éreztem, hogy telik nálam be a pohár, és inkább már néha rossz élményt okozott egy-egy bentlét, mint jó élményt. És emlékszem, hogy volt egy adott pillanat, amikor azt mondtam, hogy akkor ennek itt most vége. És akkor ez egy

0: hirtelen döntés volt, de ez már érlelődött bennem érzelmileg, és akkor azt mondtam, hogy oké, akkor ennek itt a vége, és akkor én ott fölálltam. Fölálltam, és igazából nagyon furcsa volt viszont a rádió nélkül lenni. Tehát, hogy én kijártam az iskolát, tehát mondom, szakácsuliba jártam, amikor elkezdtem. Leérettségiztem, suliba jártam, és utána ez volt a munkahelyem. Tehát, hogy ide jártam be. És amikor ennek így vége lett, akkor nem tudtam magam hova tenni. Ugye én ugyanúgy bejártam egyébként, ebbe ez volt az érdekes, mert annyira az életem része volt, hogy én azért úgy bejárkáltam oda, és akkor úgy bent voltam, csak már rájöttem, hogy már nincs mit csináljak. Tehát, hogy mert az emberek, a kapcsolataim, meg minden ott volt. És akkor emlékszem, hogy csináltam egy búcsúműsort október 8-án, és akkor azzal úgy elengedtem ezt a dolgot, hogy akkor ennek itt a vége.
1: Megbántad?
0: Nem. Nem.
1: Tehát akkor ezt
0: meg.
1: A korszakot le kellett zárni magadban.
0: Igen, ezt a korszakot le kellett zárni magamba. Úgy éreztem, hogy tudod, amikor már nem jó szájízzel csinálod, nincsenek meg azok az alapvető feltételek, amiktől jól tudod magad érezni műsor közben, vagy odabent, egyre jobban kihalt a rádió, és mondjuk ki, tehát a pénztelenség miatt volt ez, egyre jobban, meg egy kicsit úgy mindenki, azt gondolom, fölsőbb szinten is, vagy nem is tudom, hogy ezt hogy mondjam, tehát, hogy beletörődtek a dolgokba, és akkor ez nekem úgy nem nagyon fért bele. Nem fért bele, és egyszerűen azt éreztem, hogy ha meg már nem megy, tehát, hogy nem jó szájízzel, akkor nincs miért csinálni, és akkor lehet, hogy itt az ideje, hogy más irányba menjen az élet.
1: Tehát ez egy mély pont volt ezek szerint a 2008-as év a rádió életében, úgy gondolod?
0: Igen. Uh-huh. Igen.
1: Végül is utána még azért nagyjából 3 évet ment.
0: Igen.
1: Ami nyilván nem volt egyszerű szintén, tehát ott az utolsó évben már a fizetések körül azért elég nagy problémák voltak.
0: Igen.
1: És ez nyilván rányomta a bélyegét. Aztán abszolút. Végül is így meg is szűnt a rádió. Igen. 2011-ben.
0: Ami nagyon fontos, tehát hogy én nem, tehát nekem eszembe se jutott ez a pénz része, tehát hogy én nem ezért hagytam abba, ez nagyon fontos, mert tényleg, tehát semmilyen szinten, hanem már emberileg nem tudtam elfogadni, meg megoldani azokat a szituációkat, amiben ott egyszer-egyszer éreztem magam.
1: Mi volt a különbség az akkori létkörnyezet között és a mai között? Tehát milyen ma működtetni egy rádiót, vagy milyen volt akkor? Egészen mások a kihívások.
0: Őszinte leszek, nem tudom megmondani, ugye én mostanság nem vagyok rádió közelében, csak mint hallgató, de akkoriban emlékszem, hogy a rádió egy nagyon fontos dolog volt, egyébként még ma is szerintem fontos dolog a rádió, hiába van is internet, podcast, meg minden, az emberek a kocsiba akkor is rányomnak, nagyon sokszor, és van létjogosultsága, akkoriban talán több volt neki, mert akkoriban még nem volt sem olyan sok YouTube tartalom, podcastnak még se híre, se hamba nem volt, tehát volt a tévé, a rádió, meg egy kis internet online, akinek volt gépe, ott a gép előtt le tudott ülni, és akkor meg tudott hallgatni dolgokat, de nehézkesen lehetett hozzáférni, le kellett tölteni, lassan tölt, tehát hogy az még egy másik világ volt, ugye, tehát az okostelefonok az 2007-től indult be, tehát akkoriban volt egy ilyen nagy fordulat, de még akkor is kellett neki idő, míg kifutott oda, hogy ez tényleg a napjaink részévé vált. Manapság pedig már annyira nyitott minden, annyira egy pillanat alatt tudok egy amerikai podcastot meghallgatni, mint például egy Berettyó újfajlói kis interjút, tehát hogy annyira nyitott lett a világ YouTube műsorokból, podcastokból, beszélgetésekből, rádiókból, hát 2 gombnyomás alatt elérem a világ összes rádióját.
1: De valahol ez a fajta bőség, ez nyilván egy nagy zavart okoz.
0: Ez nagy zavart okoz, igen.
1: Hiszen ebben a nagy zajban, mondjuk így, igen, nagyon-nagyon nehéz megtalálni a minőségi műsorokat.
0: Igen, abszolút. Abszolút. Ugye mindenki a saját kis buborékában él, ami most egy divatos megfogalmazás, de ez tényleg így van. Tehát amire rá kattintasz, abból fog meg hasonlóból fog neked adni. Tehát mindenki a kis minőségi tartalmát is megtalálja.
1: Poncok Béla, a Régi Rádió C egyik vezető műsorvezetője volt a mai vendégem, aki a beszélgetésünk második részében mesélt nekünk a rádió mindennapjairól, a munkájáról és élményeiről. A beszélgetésünk folytatásának érdekében tartsanak velünk jövő héten is, hétfőn 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt, a viszonthallásra.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
2: A 100.3 Rádió Díjban. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Paris, Budapest, mindig Budapest. Nem Párizs, nem New York, meg nem is London.
1: Mi Sopron?
0: Dehogy mondom, London.

0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Dickben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma Folk. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Dickben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Roma tudósok és kutatók a roma közösségek történetéről gyakran elsősorban a zenével, a tánccal, a kézművességgel vagy a hagyományokkal kapcsolatban hallani. A roma emberek azonban a tudomány és a felsőoktatás világában is jelentős eredményeket értek el. Bár a történelmi és társadalmi körülmények miatt sokáig kevés roma fiatal előtt állt nyitva a felsőoktatás lehetősége, az elmúlt évtizedekben egyre több roma kutató, egyetemi oktató, orvos, nyelvész és társadalomtudós jelent meg a tudományos életben. Az egyik legismertebb roma tudós Ian Hancock, brit származású nyelvész és roma kutató. Hancock Londonban született, családjának roma gyökerei között magyarországi romungró és angliai Roma Nikál ág is megtalálható. Életútja különösen figyelemre méltó azért is, mert fiatalon nem fejezte be hagyományos középiskolai tanulmányait, később azonban egyetemi tanulmányokat folytatott, és 1971-ben doktori fokozatot szerzett nyelvészetből a Londoni Egyetemen. A források szerint ő volt az első roma, aki a brit történelemben PhD fokozatot szerzett. Hancock tudományos munkásságának középpontjában elsősorban a romani nyelv, a roma történelem és kultúra áll. A University of Texas at Austin professzoraként dolgozott és létrehozta, illetve vezette a Romani Archives and Documentation Centert. Több mint 300 könyvet és tanulmányt publikált a roma népről és a romani nyelvről. Munkái a nyelvészet mellett történelmi, antropológiai és kulturális kérdésekkel is foglalkoznak. Ian Hancock életútja azért is különleges, mert sajátos tudományos munkájával hozzájárult ahhoz, hogy a romani nyelv és a roma történelem komoly tudományos kutatási területté váljon. Kutatásai azt is bizonyítják, hogy a nyelvészet fontos segítséget adhat egy nép történetének megismeréséhez. A romani nyelv szerkezete és szókincse például fontos szerepet játszott a roma eredettel és vándorlással kapcsolatos tudományos kutatásokban. A roma tudományos élet másik fontos alakja, Hristo Hjúcsov, aki elsősorban a romani nyelv, az oktatás és a pszichológia területén kutat. Több tudományos és oktatási kezdeményezésben vett részt, és 2020-ban létrehozta a Roma Research Centert a Lengyelországi University of Silesia intézményében. Kutatásaiban többek között roma gyerekek és fiatalok oktatásával, valamint menekült gyermekek pszichoterápiájával foglalkozik. A roma tudósok között az orvostudomány képviselőit is megtaláljuk. A Roma Education Fund például olyan roma hallgatókat és fiatal szakembereket támogatott, akik orvosi vagy fogorvosi pályára készültek.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádió Dickben. Rádió Dickben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: Ez volt a Roma Folk.
1: Holnap reggel 6 órától ismét felcsendülnek az ikonikus folklorzenék.
0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
0: Szityúvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dick-en.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando!
2: Most haladunk tovább a lábnál, és a comb után jön a térdünk, a térd pedig, erre két szót is fogok tanítani, az egyik az, hogy chang.
3: Chang.
2: Igen, ez a térd, de van, aki sokan úgy szokták mondani, csak hogy pábáj.
3: Pábáj. Ez kicsit nehezebb.
2: Hogy ez az alma igazából, csak almának szokták hívni, és hogyha a chang az egyik térdünk, akkor hogy van a többes száma nagy átlagban?
3: Changa.
2: Így van, changa. Nagyon ügyes voltál, remélem, hogy a hallgatók is eltalálták velünk. Szityuvász Losasa.
3: Tanuljunk örömmel.
0: 100.3 Rádió Dick.
1: Rádió Dick. Rólunk neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
1: Reklámot hallottatok.
0: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Balogh János a világhírű magyar ökológus. Balogh János a 20. századi magyar természettudomány egyik jelentős alakja volt. A biológia és az ökológia területén végzett munkájával nem csak Magyarországon, hanem nemzetközi szinten is ismerté vált. Tudományos pályája mellett azért is különleges személyiség, mert roma származású tudósként fontos példát jelenthet a fiatalok számára arra, hogy a származás mellett a tehetség, a kitartás és a tanulás milyen jelentős szerepet játszhat az életben. Balogh János 1913-ban született Budapesten. Már fiatal korában érdeklődött a természet és az élővilág iránt. Tanulmányai során egyre inkább a biológia felé fordult, később pedig a talajban élő apró élőlények, különösen az atkák kutatásával kezdett foglalkozni. Ez elsőre talán távoli és különleges tudományterületnek tűnhet, azonban ezeknek az apró élőlényeknek fontos szerepük van az ökoszisztémák működésében. Tudományos munkásságának egyik legfontosabb területe a talaj élővilágának kutatása volt. Vizsgálta, hogy a különböző apró élőlények milyen szerepet töltenek be a természetben, és hogyan kapcsolódnak egymáshoz az ökoszisztémákban. Kutatásai hozzájárultak ahhoz, hogy a tudomány jobban megismerje a talajban zajló biológiai folyamatokat. Balogh János kutatásai során nem csak Magyarországon dolgozott. Több külföldi expedícióban is részt vett, és különböző kontinenseken tanulmányozta a természetet. Különösen fontosak voltak trópusi kutatásai, amelyek során az esőerdők élővilágával és a trópusi ökoszisztémákkal foglalkozott. Munkája során olyan helyekre is eljutott, ahol a kutatóknak különleges természeti körülmények között kellett dolgozniuk. Tudományos pályája során számos publikációt és könyvet írt. Munkássága nem kizárólag a szakemberek számára volt fontos. Nagy hangsúlyt fektetett arra is, hogy a természetvédelem és a környezet megóvásának gondolata szélesebb közönséghez is eljusson. Úgy gondolta, hogy a természet megismerése segít abban, hogy az emberek jobban megértsék annak értékeit és felelősen bánjanak vele. Balogh János a Magyar Tudományos Akadémia tagja is volt, tudományos munkásságát pedig számos elismeréssel jutalmazták. Nemzetközi kapcsolatai és kutatásai révén a magyar ökológia és talajzoológia hírnevét is erősítette. Életútja a roma közösség szempontjából figyelemre méltó. A tudomány világában elért eredményei azt mutatják, hogy a roma emberek között számos olyan tehetség van, aki kiemelkedő eredményeket érhet el a tudomány, a művészet, a sport vagy más területeken. Balogh János története ezért példaként szolgálhat azoknak a fiataloknak, akik szeretnének tanulni, kutatni és saját területükön maradandót alkotni. Különösen fontos öröksége a természet iránti érdeklődés és a tudományos kíváncsiság. Életműve arra tanít, hogy a világ megismerése gyakran az egészen apró dolgok megfigyelésével kezdődik. Egy talajban élő apró atka első pillantásra jelentéktelennek tűnhet, mégis egy összetett ökológiai rendszer része. Balogh János munkássága ebben azt mutatja meg, hogy a tudományban nincs jelentéktelen kérdés, ha megfelelő kíváncsisággal és alapossággal vizsgáljuk.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. Időjárás.
6: Szerdán sok napsütés várható, több-kevesebb gomoly felhővel, amiből elsősorban keleten, északkeleten alakulhat ki egy-egy zápor, esetleg zivatar. Élénk helyenként még erős széllökések kísérhetik az északnyugati szelet. Napközben 18-22 fokot mérhetünk.
1: Közlekedési hírek.
6: A forgalom egy sávon váltakozva halad a 20. kerület Vágóhíd utcában a Veselényi utcánál gázvezeték javítás miatt. Egyirányosították Budaörsön a Károly Király utcát a Szabadság utcától a Baross utcáig vízvezeték felújítás miatt. A 40E autóbusz, illetve a 940-es éjszakai járat terelve közlekedik, nem érinti a Károly Király utca megállót. Sávlezárásra kell számítani a Kerepesi úton kifelé a Baross tér után, illetve az Albert Irsai út előtt is karbantartás miatt. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé, illetve az Attila út felé a külső, jobbra kanyarodó sávot karbantartás miatt. Sávlezárásra kell készülni Budaörsön a Kinizsi utcában befelé a városhatárnál burkolatjavítása miatt. Lezárták a félútpályát a 2. kerület Pasaréti úton a Ditró utca közelében csatornajavítás miatt. Lezárták a 3. kerület Folyóka utcát a Folyondár utcánál, mert csatornát javítanak. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-100-as telefonszámra.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
7: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick nóta.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: Rádió Dick. Rólunk, neked.
1: Szép jó reggelt kívánok minden drága arany hallgatónak, már is itt a hét közepe. Szerda van, és szeptember 23-a. A mai napon a teklák ünneplik neve napjukat, úgyhogy nekik innen is nagyon-nagyon boldog névnapot szeretnék kívánni. Aztán nézzük, hogy mik történtek a mai napon. Példának okáért 180 éve fedezték fel a Neptunusz bolygót. A bolygót először két német csillagász, Johann Gottfried Galle és Heinrich Darest regisztrálta. Aztán 163 évvel ezelőtt megszületett Mary Church Terrell, amerikai társadalom újító, aki a nőkért és a feketékért küzdött. 143 éve született Gundel Károly, vendéglős, gasztronómiai szakíró. 2506 évvel ezelőtt, tehát mínusz 480-ban megszületett Euripidész, görög tragédia költő. 161 éve született Orci Emma bárónő, magyar származású angol dráma és regény írónő. Aztán 156 éve Cannes-ban meghalt Prosper Mérimée, francia regényíró, akinek Carmen című regényéből Bizet írt operát. 154 éve született Richter Gedeon, gyógyszergyáros és vegyész. 137 éve Fushiharu Yamauchi megalapította a Nintendo-t. Ezt szerintem sokunknak ismerős lehet, aki velem korosztályú. Aztán 113 éve született dr. Tarics Sándor, a legidősebb magyar olimpiai bajnok. És végül, de nem utolsó sorban, 106 éve született Mickey Rooney, amerikai színész, aki 6 éves korától kezdve szerepelt filmekben. Hát ezekkel a hírmorzsákkal én szerintem ezt a szerdai napot megindítottam. Vigyázzatok magatokra, szebb idő lesz egy picivel, mint tegnap, nem sokkal, ma is azért erős szelek lesznek, amik már ugye elég hűvösek, hidegek. A nyarat már lezártnak tekinthetjük ugye a múlt hétvége óta, úgyhogy tényleg most már pulóver, farmer jacky, bird jacky, ki hogy érzi magát, és hát esernyőre ugyan nem lesz szükség, ezen a héten biztosan nem, sőt, egyelőre úgy tűnik, hogy jövő héten sem, aztán ki tudja, hát van úgy, hogy napról napra változik az időjárás jelentés, most azt írják, hogy nem köl esernyő. Na jó, viszont ami köl, az a zene.

0: Rádió Dick, ahol a jó kedv kezdődik.
1: Hamarosan 7:30, köszöntök nagy szeretettel minden drága hallgatót. Lezárták a 3. kerület Folyóka utcát a Folyondár utcánál, mert javítják a csatornát. A 3. kerület Cecz János közben a Cecz János utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad vízvezetéképítés miatt. Napközben a forgalmat jelzőőrök segítik. Lezárták a félútpályát a 3. kerület Ezüsthegy utcában a Templom utcánál közműjavítás miatt. A forgalom egy sávon váltakozva haladhat. A Balatoni úton a Tanító utcai és a Háros utcai körforgalom közötti időszakos és szakaszos sávlezárásra lehet számítani burkolatjavítás miatt. A 15. kerület Rákos úton az Arany János utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad, mert vízvezetéket javítanak. Lezárták a 18. kerület Naputcát a Nagybánya utca és a Bakonybánk utca között méghozzá felújítás miatt. Ezekkel tudtam most nektek így szolgálni, úgyhogy jöjjenek is a zene.

0: Rádió Dick. Rólunk neked.
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek. 7:30 múlt, ez nem jelenthet mást, mint hogy jönnek a roma hírek itt az FM 100.3-on, úgyhogy füleljetek.
0: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigányság vallásosságát, szokásait általában a környezet tradíciói alakítják. Az esztendő ünnepeinek megtartása egyben a közösség összetartozás tudatának és a családi kapcsolatoknak az erősítését is szolgálja. A cigányság számára Krisztus halálának és feltámadásának ünnepe hasonlóan nagy jelentőségű, mint a karácsony. A magyarországi cigány közösségek hagyományában megtaláljuk a húsvéti nagyböjtöt, noha manapság vidéken már sok cigány család azt mondja, a nagy szegénységben nincsen sok nap, amikor ne böjtölnének, örülnek, ha főzni tudnak a családjuknak, tehát nem mindenhol ragaszkodnak mereven a szigorú böjt hagyományához. A roma származású néprajzos Rézműves Melinda a Piliscsabai cigány szeg kovácsok közösségével is foglalkozott, ahol például húsvétkor egy hetes dologszünetet tartottak. Nagy csütörtökön hajnaltól reggel 8 óráig dolgoztak, akkor pedig lemosták a szerszámaikat, megmosdottak, így vette kezdetét számukra a húsvéti időszak. Nagy pénteken és nagy szombaton szigorú böjtöt tartottak, aki éhes volt, csak ruszti tehetett, és csupán a szombatesti mise után ültek tyúkhússal, sonkával, sült hússal, kaláccsal megrakott asztalhoz. A cigány húsvét főként a gasztronómia terén különbözik a magyarok húsvéti szokásaitól, de természetesen vannak átfedések is az ünnepi asztal felhozatalában. Magyarországon a katolikus vidékeken a cigányok kosárban viszik szentelni a sonkát, kolbászt, tojást, és olykor a sárga túrót is, töltött tyúkot. A görög katolikus többségű hodászon a kutatások azt mutatják, hogy a cigányok tartották fent a húsvéti pászka szentelés hagyományát. A cigány családok már jóval húsvét előtt azon igyekeztek, arra gyűjtöttek, hogy az ünnepi ételekhez szükséges húst, lisztet, tojást meg tudják venni, és legyen pénzük húsvéti pászkát süttetni a helybéli parasztasszonyokkal. A cigány családokban szombaton korán hozzákezdenek a hagyományos húsvéti ételek főzéséhez, sütéshez. Savanyított káposztalevélbe töltött káposztahúst, füstölt csonkát, sült húst, rántott húst, pörköltet, tyúkhúslevest készítenek. A magyarországi cigány közösségekben a káposzta akár töltött, akár paradicsomos formájában mindenütt fellelhető az ünnepi asztalon. Sokfelé libabegyébe kolbászhúst töltenek, azt füstelik fel, és főzik meg a húsvéti festett tojások mellé. A húsvéti szokások között fellelhetőek jellegzetesen cigány motívumok is, például a szerencse biztosításának rítusai, amelyek általában is megtalálhatóak a cigányok tárgyi és szellemi kultúrájában. Rézműves Melinda által leírt piliscsabai szegkovácsok közösségében például a húsvéti köszöntőkben kiemelten fontos szerepet kap a szerencse biztosítása. Érjük meg a húsvétot erőben, szerencsével, sok pénzzel, szép menyecskékkel, vagy egészségesek és szerencsések legyetek, pedig a locsolóvers tartalmazza a szerencse kívánságokat.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei.

0: utazom?
1: 100.3 Rádió Dik.
0: Utaz a Dik Rádióval.
2: Hamarosan 8 óra van, jó reggelt kívánok mindenkinek. A Madách Színház egyik evitája, Gadó Anita és kedvese, Cseh Dávid Péter több kiemelkedő színházi produkcióban is együtt játszanak. Elsősorban a Madách Színház színpadán láthatta őket a közönség. A két színész már hosszú ideje ismeri egymást, viszont az utóbbi években szövődött szerelem a kapcsolatukból. Most kiderült, hogy egybe is keltek? A két színész, Gadó Anita és Cseh Dávid Péter a színházban ismerte meg egymást, és azóta az életben, valamint olykor a színpadon is egy párt alkotnak. A színész párost ismerettségük majdhogy nem egész életükben elkísérte, de csak később pár éve találtak egymásra, majd kapcsolatuk igazi lassú románcként kitartó szerelemmé mélyült. Gyakran dolgoznak együtt, mindketten játszanak a Madách Színház nagyszabású produkciójában, a Nyomorultakban, illetve rendszeres fellépői a Kocsák Tibor és Miklós Tibor nevéhez fűződő Musical Club esteknek, ahol híres duetteket például az Abigailből vagy a Rendből énekelnek együtt. A szerelmesek tudatosan kerülik, hogy hazavigyék a szakmai feszültségeket, vagy hogy instruálják egymást, az énektechnikai kérdésekben viszont támaszkodnak a másikra. A Madách Színház szeptember 18-án mutatta be Anita főszereplésével legújabb musicaljét, az Evitát, amelyben a 28 éves színésznő hatalmas sikert aratott Eva Peron szerepében. A premier előadásra természetesen a párja, aki a Jézus Krisztus szupersztárban Jézus szerepében volt látható, is elkísérte. Mint kiderült, Dávid már a férje is egyben. A két színész ugyanis lerántotta a leplet arról, hogy összeházasodtak. Először osztottak meg augusztus 1-jéről szerelmes esküvői fotókat a közösségi oldalukra, amelyekben csak úgy ragyognak a boldogságtól a gyönyörű mennyasszony és a sármos vőlegény. A Madách Színház fiatal sztárjai tehát kéz a kézben menetelnek tovább, mind a színházban, mind pedig a magánéletükben, férj és feleségként. Hát sok boldogságot kívánunk nekik, így akkor utólag is, hogyha már utólag rántották le a leplet a házasságukról. Nos, 8 után jövök hozzátok vissza, és megnézem, hogy mi programot tudok nektek ajánlani.

0: Hallgass Budapesten és környékén a 100.3 Rádió Diket. Romákról nem csak romáknak. Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dik. Rólunk neked. A Rádió Dikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando!
2: Most haladunk tovább a lábnál, és a comb után jön a térdünk, a térd pedig, erre két szót is fogok tanítani, az egyik az, hogy chang.
3: Chang.
2: Igen, ez a térd, de van, aki sokan úgy szokták mondani csak, hogy pábáj.
3: Pábáj, ez kicsit nehezebb.
2: Hogy ez az alma igazából, csak almának szokták hívni, és hogyha a chang az egyik térdünk, akkor hogy van a többes szám a nagy átlagban?
3: Changa.
2: Így van, Changa. Nagyon ügyes voltál, remélem, hogy a hallgatók is eltalálták velünk. Szityuvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: 100.3 Rádiódik. Rádiódik. Rólunk neked. Hírek rólunk neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A Rajkó zenekar története és jelentősége. A Rajkó zenekar a magyarországi roma zenei kultúra egyik legismertebb és legfontosabb együttese. Története szorosan összekapcsolódik a magyar cigányzene hagyományaival, a fiatal tehetségek támogatásával és azzal a törekvéssel, hogy a roma muzsikusok öröksége generációról generációra tovább éljen. A zenekar nem csak Magyarországon vált ismerté, hanem számos külföldi országban is bemutatta a magyar cigányzene és a magyar zenei kultúra különleges világát. A Rajkó együttes története 1952-ben kezdődött, amikor a fővárosi tanács kezdeményezésére létrejött a Rajkó zenekar és a hozzá kapcsolódó Rajkó zenekari iskola. Az alapgondolat az volt, hogy a tehetséges roma gyermekek számára szervezett keretek között biztosítsanak zenei képzést, miközben megőrzik a cigányzenész hagyományokat. A fiatalok már gyermekkoruktól kezdve tanulhattak hegedülni, brácsázni, nagybőgőzni és más hangszereken játszani. A Rajkó egyik különlegessége éppen az volt, hogy a zenekar tagjai nagyon fiatalon kerültek színpadra. A növendékek számára a zene nem csupán tananyag volt, hanem egy olyan örökség, amelyet családi és közösségi hagyományokból ismertek meg. A zenekari játék megtanította őket az együttműködésre, a fegyelemre, és arra is, hogy hogyan lehet egy közös zenei produkcióban egymásra figyelni. A Rajkó zenekar repertoáriában a hagyományos magyar cigányzene mellett magyaros műdalok, verbunkosok, csárdások, népzenei feldolgozások és klasszikus zenei művek is helyet kaptak. A zenekar egyik fontos sajátossága, hogy a cigányzenész hagyományokra építve képes volt a klasszikus zenei műveket is megszólaltatni. Ez hozzájárult ahhoz, hogy a közönség szélesebb körben ismerje meg a roma muzsikusok zenei tudását. A zenekar számára a külföldi fellépések jelentős szerepet játszottak. A Rajkó muzsikusai számos országban szerepeltek, és koncertjeiken keresztül olyan közönségekhez is eljutottak, akik korábban kevésbé ismerték a magyar cigányzene hagyományait. A külföldi fellépések ezért kulturális szempontból is fontosak. A zenészek nem csak saját művészetüket mutatták meg, hanem Magyarország zenei kultúráját is képviselték. A Rajkó történetének egyik legfontosabb része a tehetséggondozás. Az együtteshez kötődő oktatás számos fiatal számára jelentett lehetőséget arra, hogy zenei tehetségét kibontakoztassa. A növendékek között később olyan muzsikusok voltak, akik önálló pályán folytatták karrierjüket, így a Rajkó nem egyszerűen egy zenekar volt, hanem egy olyan közösség és képzési rendszer is, amely több generáció zenei fejlődésére hatással volt. Érdekesség, hogy a Rajkó szó a cigányzenész hagyományban a fiatal, tehetséges cigányzenészt jelöli. Maga az elnevezés ezért is jól kifejezi a zenekar eredeti célját, fiatal roma muzsikusok képzését és színpadra állítását.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dik roma hírei. Időjárás.
5: Szerdán sok napsütés várható, több-kevesebb gomoly felhővel, amiből elsősorban keleten, északkeleten alakulhat ki egy-egy zápor, esetleg zivatar. Élénk helyenként még erős széllökések kísérhetik az északnyugati szelet. Napközben 18-22 fokot mérhetünk.
0: Közlekedési hírek.
5: A forgalom egy sávon váltakozva halad a 20. kerület Vágóhíd utcában a Veselényi utcánál gázvezeték javítás miatt. Egyirányosították Budaörsön a Károly Király utcát a Szabadság utcától a Baross utcáig vízvezeték felújítás miatt. A 40E autóbusz, illetve a 940-es éjszakai járat terelve közlekedik, nem érinti a Károly Király utca megállót. Sávlezárásra kell számítani a Kerepesi úton kifelé a Baross tér után, illetve az Albert-Irsai út előtt is karbantartás miatt. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé, illetve az Attila út felé a külső, jobbra kanyarodó sávot karbantartás miatt. Sávlezárásra kell készülni Budaörsön a Kinizsi utcában befelé a város határnál burkolatjavítása miatt. Lezárták a félútpályát a 2. kerület Pasaréti úton a Ditró utca közelében csatornajavítás miatt. Lezárták a 3. kerület Folyóka utcát a Folyondár utcánál, mert csatornát javítanak. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
6: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: Rádió Dick. Vorba, vorbasza.
1: Rólunk, neked.
2: Szép öreget kívánok mindenkinek. 8 óra múlt jön a program ajánló. Egy musicalt hoztam nektek, melynek címe Wonderland. Ez a Pesti Magyar Színház kínálatában található, és ugye most volt a bemutatója a Margit-szigeti szabadtéri játékokon színházban, és szeptember 18-ától pedig a Pesti Magyar Színházban is megtekinthetitek ezt az előadást, ami tulajdonképpen az Alice Csodaországnak a történetén alapszik. A Wonderland az Alice Csodaországban című varázslatos történetnek a modern zenés színpadi változata, a világhírű Frank Whitehorn Broadway slágereivel, ráadásul hazai ősbemutatóként a Magyar Színházban. A mai high-tech New Yorkban élő Alice sikeres, de túlterhelt játékfejlesztő, aki egy kimerítő éjszakán elszundít laptopja fölött, és egy embernagyságú nyúl vezetésével egy különös világba, Wonderlandbe csöppen, ahol bármi megtörténhet, és annak az ellenkezője is. Lewis Carroll képzelet birodalmában élő kártyalapok, beszélő macska, őrült kalapos és számtalan bizarr figura kíséri útján, míg rá nem ébred, a legnagyobb csoda talán a saját életében rejlik. Nézzük meg az előadásnak a szereposztását. Alice szerepében 3-as szereposztás van, Jenes Kitty, Gadó Anita és Pacskó Dorka. Aztán Jack a fehér lovag szerepében, Fülöp Kristóf és Sándor Péter látható és hallható, a szív királynő szerepében Foki Veronika és Janza Kata, illetve Molnár Janka, bocsánat, ott is 3-as szereposztás van, az őrült kalapos szerepében szintén 3-as szereposztás, Kisfaludi Zsófia, Vágó Zsuzsi és Sári Évi, és El Gato szerepében pedig Szaszák Zsolt és Mészáros Árpád Zsolt látható és hallható. Úgyhogy én azt mondom, hogy lessük meg, gyerekek, Pesti Magyar Színház, Wonderland.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Zsali vója!
2: Hamarosan 8:30 van. Jó reggelt! Csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerület Városligeti fasort a Bajzó utcánál, de a szervizúton lehet közlekedni. Csak egy szűk sáv járható a 9. kerület Szobienszki János utcában, az Üllői út után egy rövidebb szakaszon, mert javítják a csatornát. Lezárták a 9. kerület Tinódi utcát a Mester utca és a Városkapu utca között, mert tart a felújítás. A 13. kerület Rejter Ferenc utcában befelé a forgalmat a parkolósávba terelik a Petneházi utca előtt, mert vízvezetéket építenek. Építkezés miatt lezárták a 13. kerület Petneházi utcát a Lomb utcánál, így a Teve utca felől Zsák utca lett. A 120-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Röppenty utca megállót Újpest központ felé. Lezárták a 15. kerület Sződliget utcát a Morzsa utcánál vízvezeték javítása miatt, és lezárták a fél útpályát a 23. kerület Köves úton a Mezsgye utca és az Újtelep út között egy rövid szakaszon, mert vízvezetéket építenek. Hát ezekkel a hírekkel tudtam most nektek szolgálni, jöjjenek is a nyelvoktató leckék Ármándóval és Hajnival majd a zenék után.

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek ismételten, 8:30 múlt. Hát ahogy megszokhattátok, ugye itt hétköznaponként Sztojka Ármándó lovári cigány nyelven tanít valamit Banyilas Hajnalkának, a főszerkesztőnknek. Hát természetesen ma sincsen ez másképp, hallgassuk meg, hogy ma mit tanít Ármándó Hajninak.
0: Szityúvász losasza, tanuljunk örömmel! Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádiódiken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Ármándó! Mivel folytatjuk ma a tanulást?
2: Most tanuljuk meg a nagyságrendeket. Úgyhogy kezdjük azzal, hogy valami kicsi. És ez úgy van, hogy cinno.
3: Cinno? Milyen kis cuki szó ez a cinno?
2: Így van, és hogyha úgy becézni akarjuk, hogy picike, vagy borsónyi, ilyen cukibb változat, azt úgy mondjuk, hogy piko.
3: Piko? Jaj, de aranyos.
2: Szitjú, azt lesz-e?
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
1: Ez volt a nyelvoktatás Sztojka Ármándóval és Nyilas Hajnalkával karöltve, ahogy azt már talán nagyon jól megszokhattátok. Na, egy kis zenebona után pedig én jövök hozzátok vissza.

0: Rádió Dík.
1: Kerasz Ivója.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Hamarosan 9-et üt az óra, szép jó reggelt kívánok mindenkinek. Na nézzünk egy cikket így búcsúzóul. Ha a Ryanair járataival utazik, ideje felkötni a nadrágot, mert november 10-től új szabályok lépnek életbe, amelyek alaposan felforgathatják a repülőtéri rutinját. A fapados légitársaság ugyanis szigorítja a feladott podgyász leadásának határidejét, és ez bizony nem kevés kellemetlenséget okozhat azoknak, akik az utolsó pillanatra hagyják a dolgot. Eddig a Ryanair utasai a járat indulása előtt 40 perccel még leadhatták a feladott podgyászukat a repülőtéri pultnál. Ez a határidő azonban november 10-től 60 percre módosul. Magyarán, ha például a gépe 10 órakor indul, eddig 9:20-ig még leadhatta bőröngyét. Az új szabály szerint viszont már 9 órakor bezárul a podgyász felvételi pult, és ha késik, a bőröngye bizony a föld marad önnel együtt. A változás a Ryanair teljes hálózatában érvényes lesz, így Magyarországon is. A légitársaság azzal indokolja a döntést, hogy így az utasoknak több idejük marad a biztonsági ellenőrzésre és a beszállási kapuhoz való eljutásra. Ez különösen fontos a zsúfoltabb repülőtereken, ahol a hosszú sorok miatt könnyen lekésheti a járatát, még akkor is, hogyha időben érkezik. A szigorítás leginkább azokat érinti, akik feladott podgyásszal utaznak, és nem hagynak elég időt a repülőtéri ügyintézésre. Ha például vonattal, busszal vagy autóval érkezik a reptérre, és a közlekedési dugóba kerül, könnyen előfordulhat, hogy bár ön még időben odaér, a bőröngye már nem. És itt jön a fekete leves. Ha lekési a podgyász leadási határidőt, a Ryanair nem köteles átvenni a csomagját, és nem is biztosít ingyenes átfoglalást egy későbbi járatra. A kézipodgyásszal utazók viszont fellélegezhetnek, mert őket ez a változás nem érinti. Az online bejelentkezés után ők egyenesen a biztonsági ellenőrzéshez mehetnek, így megspórolhatják a pultnál való sorban állást. Hát ezzel a nem túl jó hírrel, de búcsúztatom a Vekkert, hamarosan 9 óra fog következni, ami nem jelent más, mint az, hogy jön a süsfelnap.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Díkben minden hétvégén déltől húzd rá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a húzd rá cigányban. 100.3 Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
2: Az országgyűlés hivatalosan is elfogadta a kormány által benyújtott legújabb egészségügyi törvény módosítási javaslatot. A döntés értelmében a parlament teljes mértékben visszaállította a Magyar Orvosi Kamara korábbi jogosultságait. A jövőben a hazai orvosok számára ismételten kötelezővé válik a kamarai tagság a munkavégzéshez. A jogszabály emellett jelentősen megerősíti és kiterjeszti az egészségügyi szakmai kamarák ellenőrzési hatásköreit. A kormányzati szándék szerint a szigorítással az egészségügyi ellátás színvonalát és biztonságát kívánják növelni. A parlamenti szavazás eredményét a kormány.hu hivatalos portál közölte. Az R-Restop azonnali kivezetését szorgalmazzák a magyar élelmiszer előállítókat és forgalmazókat képviselő szakmai érdekképviseletek, közölte a Felelős Élelmiszergyártók Szövetsége. A Központi Statisztikai Hivatal adataira és a Magyar Nemzeti Bank elemzéseire hivatkozva azt írták, hogy a fogyasztói árak az elmúlt 10 hónapban folyamatosan csökkentek az előző év azonos időszakaihoz mérve. 2025. augusztushoz viszonyítva az élelmiszerek ára 1,4%-kal, a vendéglátási szolgáltatások nélkül 4,8%-kal csökkent. Újabb jelentős jogi eljárásokat kezdeményezett a Központi Nyomozó Főügyészség. A legfőbb ügyész hivatalos indítvány nyújtott be az érintett politikusok mentelmi jogának felfüggesztésére. A politikai mentelmi ügyek legfrissebb fejleményeit a 24.hu foglalta össze. A parlamenti és európai parlamenti megkeresések Hankó Balázs minisztert és Sesták Miklós képviselőt is érintik. Ezzel egy időben a hatóságok kezdeményezték a Tisza párt elnöke Magyar Péter mentelmi jogának kikérését is. Az indítványok pontos jogi indoklását a nyomozó hatóságok a vizsgálatok érdekeire való tekintettel csak később részletezik. Karácsony Gergely főpolgármester rendkívüli és nagy horderejű bejelentést tett a fővárosi önkormányzat nevében. Tájékoztatása szerint az Alkotmánybíróság egyhangú döntéssel megsemmisítette a vitatott szolidaritási hozzájárulást. A testület kimondta, hogy az előző kormány által kivetett adó nem teljes mértékben alkotmányellenes volt. Ez a döntés komoly pénzügyi megkönnyebbülést jelent Budapestnek és a többi érintett településnek. Az önkormányzatok hosszú ideje küzdöttek a költségvetésüket sújtó kötelező befizetések ellen a bíró. Írja a 24.hu. 6 embert vitte kórházba klórgáz mérgezés tüneteivel egy 9. kerületi, az Illatos úton lévő vegyi üzemből, közölte az Országos Mentőszolgálat az MTI érdeklődésére. Azt írták, hogy a 6 embert stabil állapotban vitték kórházba. Kisli Máté, a Fővárosi Katasztrófa Védelmi Igazgatóság szóvivője az MTI-nek azt mondta, hogy az Illatos úti gyártelep egyik vegyi üzemében egy klórgázzal teli palack szelepje megsérült, és a gáz szivárgott belőle. A palackot egy úgynevezett kármentesítő edénybe helyezték. Az üzemet 25 embernek kellett elhagynia, ők később visszatérhettek, közölte. Katasztrófa védelmi beavatkozásra nem volt szükség, tette hozzá a szóvivő.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. Közlekedési hírek.
3: A forgalom egy sávon váltakozva halad a 20. kerület Vágóhíd utcában a Veselényi utcánál gázvezeték javítás miatt. Egyirányosították Budaörsön a Károly Király utcát a Szabadság utcától a Baross utcáig vízvezeték felújítás miatt. A 40E autóbusz, illetve a 940-es éjszakai járat terelve közlekedik, nem érinti a Károly Király utca megállót. Sávlezárásra kell számítani a Kerepesi úton kifelé a Baross tér után, illetve az Albert Irsai út előtt is karbantartás miatt. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé, illetve az Attila út felé a külső, jobbra kanyarodó sávot karbantartás miatt. Sávlezárásra kell készülni Budaörsön a Kinizsi utcában befelé a város határnál burkolatjavítása miatt. Lezárták a félútpályát a második kerület Pasaréti úton a Ditró utca közelében csatornajavítás miatt. Lezárták a harmadik kerület Folyóka utcát a Folyondár utcánál, mert csatornát javítanak. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
3: Szerdán sok napsütés várható, több-kevesebb gomoly felhővel, amiből elsősorban keleten, északkeleten alakulhat ki egy-egy zápor, esetleg zivatar. Élénk helyenként még erős széllökések kísérhetik az északnyugati szelet. Napközben 18-22 fokot mérhetünk.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
4: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
4: Most indulunk.

0: Kedves hallgatóink, a süsfelnap azonnal indul. Addig is szíves türelmüket kérjük. 100.3 Rádiódik. Süsfelnap már elkezdődött.
1: 9 óra múlt 20 perccel, itt a hét közepe, szerda van, és szeptember 23-a. Szép reggelt kívánunk mindenkinek.
2: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, sziasztok.
1: Erőt, egészséget, békességet. Na, hogy vagyunk? Szebb időnk van ma, mint tegnap. Ugyanakkor hűvös van, még így kora reggel, de délutánra azt írják, hogy 20-21 fok, és marad ez a csodaszép, ragyogó napsütés.
2: Hála a jó Istennek. Én jól vagyok, köszi, Gyuszika. Tegnap egy picit elfáradtam, mert a Bódi Kívánság műsort én csináltam, és annyi kérés jött, annyi kívánság, hogy egy dzsinnek ilyen feladat, az tényleg nagyon megterhelő.
1: De milyen dzsin nagyon... az a rózsaszín dzsin?
2: Nem, a zenei. Zenei a cigányasszony, zenei dzsin.
1: Sőt, tőle hányat lehet kívánni, dosz.
2: Tőlem? Tőlem egész végig lehetett kívánni, nem úgy, mint a Csabitól.
1: Jújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjúj a Zsuzsi adásának a végét. Ő megmondta, hogy itt van velünk reggel, itt van veletek reggel óta, most már tessék őtet békén hagyni.
2: És megkértem mindenkit, hogy most már hagyjatok békén a kívánságaitokkal. De ma már mindenkit megnyugtatok ma már. Visszaáll a régi rend, visszajön a Csabi, és ő fogja most már csinálni a kívánság műsort, úgyhogy tőle kérjetek most már, jó, engem hagyjatok békén.
1: Viszont te vagy talán az egyetlen, most ezen gondolkoztam, aki majdnem minden műsorban volt, legalább helyettesít. Nem, most belegondoltam, hogy itt vagy velem. Amikor én beteg voltam, vagy elutaztam, vagy bármi, csináltál Vekkert is. Csináltál annak idején Romaszalont is.
2: Igen, tényleg.
1: Romaszalonna. Aztán most a Csabika helyett csináltad a kívánság műsor. Mi van még itt műsor? Már a Baranyi helyett.
2: Szerintem igen.
1: Baranyi helyett voltam
2: már, igen, ő helyette is.
1: Voltam már a Patai
2: Anna helyett is voltam.
1: Ott azt én is voltam, az én is voltam.
2: Hiába, multifunkcionális vagyok.
1: Igen.
2: Minden. Adjatok ide egy rádiót, ott megcsinálom.
1: Egy sajátot, igen, FM 100. völgyi, vagy nem tudom, ilyen hülyeség.
2: Lassan eljutunk ide. De nem, Isten őriz, van akinek nagyon jól áll a kívánság műsor, van akinek jól állnak a reggelek, az te vagy, úgyhogy mindjárt itt is hagylak.
1: Köszönöm szépen. Nem, minden munkahelyen van szerintem ilyen, amikor tudod, így valaki beteg, kiesik a munkából, és akkor
2: forgóba
1: így,
2: van.
1: És akkor így igen, azt mondják, hogy jó van, nem baj, hát beteg a Gizi, de nem baj, itt a Kriszta, majd ő megcsinálja azt is.
2: Igen.
1: A Kriszta megcsinálja a sajátját,
2: én vagyok az a bizonyos Kriszta.
1: Most igen, akár, de lehetett volna Zsuzsi is, ha már így hülyek akarunk ehhez lenni.
2: De amúgy Romaszalont azt nem helyettesítésbe csináltam, hanem azt majdnem egy évig, igen.
1: Igen. Sőt, várj, ja, és várjál, hétvégi, ez a buli.
2: Dig buli,
1: köszönöm. Na, szóval azért mondom én, hogy te vagy itt az, aki minden egyes műsorban legalább egyszer voltál, vagy saját
2: vagy többször,
1: ott volt.
2: Vagy többször.
1: Igen.
2: Ja, igen, és most már szombaton délelőtt is vagyok, úgyhogy aki felébred reggel szombaton 8 órától, meg vasárnap fel kell reggel 8 órától, 8-tól délig, engem, én boldogítom a jó népet.
1: Tehát nem elég, hogy hétköznap reggel is, hanem nem. Még akkor hétvégén. Mondom, én szerintem van itt valami háttérben, gyerekek, én szerintem a Radu adott
2: kezdem
1: neked Elizét részvényeket.
2: Kezdem átvenni a céget.
1: Tulajdonos vagy, résztulajdonos vagy
2: úgy itt. Komolyan ne vegyétek, egyszerűen szorgalmas vagyok, nagyon szeretek dolgozni.
1: De láttátok volna az arcát. Nagyon jó volt, igen. Na az időjárásról még csak annyit, hogy képzeljétek el, én tegnap is mondtam is itt neked talán, hogy eléggé fájt a fejem ugye itt reggel, és olyannyira, hogy még délután még két gyógyszert be kellett vennem, és gyerekek, én tegnap délután két órát szováztam. Annyira...
2: Nem szégyeled magad?
1: Hát de szégyeltem is, meg nagyon rossz volt. Ez az időjárás változás, hogy egyik napról a másikra ősz lett, ez engem annyira megviselt. Öreg asszony vagyok.
2: Arculcsap.
1: Öreg asszony vagyok, nem tudom, nagyon durva.
2: Én ennyire
1: volt.
2: Nem éreztem most így a frontokat, de valószínűleg azért, mert nem tudom, nem voltam soha frontérzékeny, talán ezért sose voltam ez a fejfájós, soha nem is hivatkozok fejfájásra semmilyen szituációban. Főleg este nem szoktam azt mondani, hogy jaj, fáj a fejem, nekem nem fájt soha a fejem.
1: Szerencse, amúgy ez nagyon nagy szerencse, sajnos én gyerekkorom óta ilyen vagyok, kis gyerekkorom óta az vagyok, hogyha jön egy frontváltozás, kicsiként emlékszem, hogy még összetörték nekem a gyógyszert, és belekeverték teába, úgy kellett bevennem, most már felnőttként nyilván nem kell összetörni
2: kicsiként
1: a feleségemmel.
2: Kicsiként egy ilyen 4-5 éves.
1: Kicsiként, nem, egy mennyi volt, hogy 2-3 hete volt ez a történet. Szóval tényleg, tegnap 3 algopirint kellett beszedjek, és utána egyszer csak azt vettem észre, hogy fölébredek, tehát ergo elaludtam.
2: És ilyenkor hát, a feleséged ápol, megy, viszi a teát, puszítad a homlokodra.
1: Hát nem hozott, mert nem vagyok megfázva, csak fájt a fejem, de amúgy, hogyha kellett volna biztoshoz, viszont utána jó fej volt, mert nem ettem egész nap emiatt, mert hány ingerig fájt a fejem. Tehát annyira rossz volt, hogy hány ingerig fájt a fejem.
2: És ilyenkor nem lehet se tévézni, tehát ilyen nem tesz jót a migrénnek a tévésem, de tudom, hogy tévéztél, meg tévéztetek.
1: Tévére alszok el mindig, de egyszer csak elaludtam, és
2: mert
1: utána...
2: Mert irogattunk.
1: Ja, este már, ja, este igen. Már jó voltam, este már addig már fölébredtem ilyen, mint a 4-5 óra fele, és utána még egy meki. Ez becsúszott, mert sajnos gyerekek...
2: De ez jót tett a fejfájásra.
1: Fölébredtem, már nem fájt a fejem, viszont olyan éhes voltam, kiukadt a gyomrom, mert egész nap nem ettem a fejfájás miatt, és mondtam feleségemnek, hogy mondom, figyelj, mondom, dobjunk be, mondom, egy pár sajtburgert, mert mondom, hogy azt úgy
2: megkívántam. Na, hányat dobtál be?
1: Kérem szépen, én ettem egy McChicken, meg 2 kicsi hambit.
2: Pedig már úgy tudom, hogy már edzőtermes, kardiós időszakot.
1: Ez nem volt benne a pakliba, de most egy kicsi kellett, mert most ez borzasztó volt a tegnap délután.
2: Semmi baj, jól nézel ki.
1: Kösz szépen, a disznó zsírral meg vagyok kell.
2: De tudod, nem. Ki beszél? Tehát bagoly mondja verébnek.
1: Van az a mondás, hogy minden hájjal megkent, én minden disznó zsírral megkent
2: ez
1: vagyok.
2: Ez a baj, hogy a hallgatók tényleg elhiszik, hogy te kövér vagy, és egy kövér embert várnak így, amikor mondjuk beülsz egy taxiba, akkor azt hiszik, hogy egy kis buszt kéne a maka úrnak kiküldeni, mert nem fog beférni egy szedámba, úgyhogy mikor meg meglátják, hogy ja, ez most bizonytalanok is, hogy megálljanak-e egyáltalán, mert hogy egy nagyon, tehát a Gyuszi úgy adja elő magát itt, mint hogyha ő nagyon kövér lenne.
1: Amúgy volt ilyen tényleg, hogy kegyetlen. Hátranézett a csávó piros lámpánál, mikor már megállapodtunk abba hang alapján, hogy igen, én
2: és
1: vagyok
2: végig
1: az.
2: Mért mi?
1: És megálltunk a pirosnál, és hátranézett, és rendesen nézegetett, mert valóban ezt képzelte el, hogy én lehet legalább 50-valahány éves vagyok, és ezt nem mondta ki, de hogy azt képzelte, hogy legalább egy 50 kilóval több is.
2: Persze. Hát úgy adod elő.
1: De
2: belenéztem a műsorodba, celeb vagyokba, belenéztem,
1: na,
2: amit
1: néztek.
2: Na, hát
1: tudom, megírtál, igen. Na, hogy tetszett?
2: Nem. Volt egy idő, ami rettenetesen unalmas volt, azt kapcsolgattam balra-jobbra, aztán visszakapcsoltam, és akkor volt egy picike kis szöszenetnyi szórakoztató része, amikor a Márkot rázták árammal, a GVM-et.
1: Az nagyon vicces volt, igen. Metta, hogy hívták azt a lányt, aki
2: na,
1: a...
2: Ez az, szóval tök mindegy. Ki?
1: Kamarás Norbinak a csaja, Odett.
2: Na, te jól mondod, hogy pontosan ez fogalmazódott meg bennem,

0: szintén
1: én,
0: valaki.
1: Én ettől megörülök amúgy.
0: Tehát, kellemetlen,
1: hogy,
0: kellemetlen.
1: Hogy azt kell nézzem, hogy valakinek az exe, valamiért a tévébe szerepel, de miért? Azért, mert az exe lett valakinek. És akkor mi van?
0: Igen.
1: Tehát, hogy ez régen nem volt így.
0: Á, hát régen igazából azért,
1: nagyon
0: azért
1: régen.
0: Tényleg is, persze.
1: Mert ezt már amikor Berki Krisztián még élt,
0: igen.
1: Akkor na, őnála már voltak azok, hogy hát a Berki,
0: Mazsi.
1: Igen, meg a Pamela.
0: Ja, Pamela,
1: hát a Pamela tényleg, volt az első, aztán utána ő is egy ex lett, akkor őt is elkezdték szerepeltetni.
0: De ha így nézzük, akkor ennek a meghonosítója tulajdonképpen a te drága ezer éves barátod a Győző volt, hiszen a Győzike show-ba minden családtagja így vált, aztán ezáltal a show által ismerté először, tehát akár a Beasszony, aztán később ugye a gyerekek, akik már ugye azóta természetesen nem
1: jó,
0: gyerekek, de értem,
1: de
0: mit mondok,
1: igen,
0: hogy volt
1: értem.
0: Egy valóság show.
1: Igen, de nem úgy lettek valakik, hogy igen, azt értem, hogy a Győző volt a híres, és akkor bekerült a testvére, bekerült a családja.
0: Így van, erre gondoltam.
1: De végül is ott egy egész családot kezdtek el kamerázni, tehát a Győző, mint egy híres ember, a családját vitte be így a Győzike
0: soáltal. Mint az Ozzy Osbourne
1: igen,
0: kint.
1: Ja. Igen, de tehát ott mégiscsak a Győző volt a főszereplő, tehát köré, az ő szálai köré irányult minden.
0: Igen.
1: Tehát jöttek a kamerák a fellépésére.
0: Igen. Jött az Oli.
1: Igen, a sofőr, igen, tehát igen, hogy gyakorlatilag a Győző köré nem is véletlenül Győzike show-nak hívták, és nem Győzike family-nek, hanem Győzike show volt, és ugye akkor kezdték el nézni, hogy hogyan szocializálódik a család, a gyerekek hogyan nőnek fel, tehát igen. Hogy mit csinálnak, mi az ő, tehát hogy élnek, igen. De mégsem az volt, hogy a Győzőnek az exit berakták
0: a
1: celebbe.
0: Hát nem, csak mondom,
1: hanem
0: hogy
1: ott már mondjuk, amikor a Beát elvitték a Celeb vagyok, ments ki innen című műsorba, akkor a Beát már nagyon régóta nézték a Győzike show-ból.
0: Így hát van, ott meg akkor már talán akkor már főzött is, vagy akkor már még, vagy akkor még nem.
1: Még
0: mindegy
1: nem.
0: Is igazából.
1: Igen,
0: de
1: még
0: hogy
1: nem, még akkor otthon főzött.
0: Még akkor otthon főzött.
1: Igen,
0: aha.
1: De hogy igen. De nem az, érted, mint most, hogy nézed, és egyszerűen tényleg nem tudod, hogy ki az, mert épp az Azáriának az exe, vagy a Zsigmond Angi, aki
0: látod és tudod. Látod és tudod a
1: már
0: nevét.
1: Tudom, igen,
0: ez
1: mert
0: a nagy dolog.
1: Valahol még volt. Ja,
0: az Ázsi Expressben volt, a más fiával járt.
1: Más fia? Az is egy más fia.
0: És őt is onnan tudod, hogy a másnak a fia, és a Mészáros Árpád Zsolt, meg hát ugye egy színházi legenda, ugye, aki 20 évig a Budapesti Operett Színházban egy élő legendává vált, és neki a fiának
1: igen.
0: A nője.
1: Így van, igen.
0: Volt, várjál, mert volt, mert már szakítottak, vigyázz.
1: Igen, tehát tudom, exe.
0: Igen.
1: Hát,
0: szóval itt igen, már itt ilyen még körök
1: Rokó
0: van.
1: Fia.
0: Rokkófia, ott van a farmon, a Lorenzo, ő a csúcs. Ő ennek a kategóriának a csúcsa, hogy egy felnőtt filmes családból, mert aztán utána néztünk, képzeld el feleségemmel, és hogy az anyuka is felnőtt filmes.
1: Na most hagyjál, most...
0: Rohadjak
1: na,
0: meg.
1: Jó, tegyél be zenét, mert most nem bírom. Na,
0: na jó,
1: sziasztok.
0: Kettő darab muzsika,
1: sziasztok,
0: aztán jönünk vissza.
1: Lehet, hogy úgy fogant a gyerek. Sziasztok.

0: reggeli tudat. Pláne nem a kertek alatt.
1: 9 óra múlt 40 perccel vissza is jöttünk, és sokkolom tovább, Zsuzsit.
2: Na, valamit el akartál még mesélni.
1: Igen, ha már nézted, belenéztél a Celeb vagyokba, hogy picit most a Farmra átugrás, ugye vissza Lorenzóhoz, ugye, aki drága Rokkónk fia, és ugye most sokkoltalak vele, hogy az édesanyja is, mármint Rokkó édes, nem, a Rokkó fiának az édesanyja is felnőtt filmes. Hova tovább? Ugye ott van benne a versenyben, egy csapatban vannak, ugye a piros csapatban, ugye Sáfrány Emese, régi nevén, lánykori nevén Aleska Diamond, akivel a Lorenzo apja dolgozott.
2: Aha, tehát munkakapcsolatban álltak.
1: Mondjuk így, tehát ha akárhogy is nézzük ezt a történetet, a Lorenzo látta a fatert, meg az Aleskát már bizonyos szituációkban. És most egy csapatban van a Aleskával, és haverkodnak. Sőt, hova tovább, sok még az elején nekem úgy is nézett ki a dolog, hogy mintha tetszene neki az Aleska, és úgy, vagy bocsánat, most már Emese.
2: Hát nyilván, nyilván, és hát most figyelj, az egy dekoratív nő, hát akárhogyan is nézzük, hát persze nem lehet rá úgy nézni, hogy nem csúnya nő.
1: Nem, szó sincs róla, csak még, hát akkor is a furcsaság azért, na. Azért legyünk egymáshoz őszinték, hogy azért tényleg egy 10-20 évvel ezelőtt, vagy 15 évvel ezelőtt azért tévézésben nem volt még azért ilyen
2: helyzet. Csavarás, igen.
1: Ez egy kicsit érdekes, és van egy bája ennek a történetnek.
2: Így, na mindegy. Amikor kiírtam így tegnap este, hogy nem ismerek senkit, például a Celeb vagyok, menj ki innen című műsorból, csak egy pár embert, GVM-et, Árpa Attilát,
1: akit már hazaküldtek, mert most forgatják már az árulókat.
2: Igen.
1: Nem volt sokat benn.
2: Hát igen. Szerintem csak így pont így neki elég is volt.
1: Poénként benn volt, aztán kész.
2: Igen. Ugye kiírtam, hogy nem ismerek senkit, és hogy amikor átkapcsolom a házasság első lehetésre, akkor is idegen embereknek a nyüglődését, nyavajgását kell a tévéből nézni. És az, tehát így nem bírtam, már kiírtam. Mindegy, és alá írtak ismerősök, hogy miért a celebeket szívesebb néznéd, vagy mi, valami, tehát így kifordították a mondani valómat, mert én azt írtam, hogy nem ismerek senkit, és akkor miért rosszabbak a civil emberek, mint a celebek? És akkor mondtam, hogy nem volt a mondatomban ilyen, hogy jobb vagy rosszabb.
1: Persze.
2: De ha már rosszabb vagy jobb, akkor igen, nagyon sokkal szívesebben nézek egy olyan ember életét, vagy nézek bele a viselkedésébe egy olyan embernek, aki mondjuk egy műsorvezető, vagy aki egy parodista, vagy valami, vagy színész, vagy mert szerintem azoknak Persze. az embereknek, akik ilyen tevékenységi körben mozognak, szerintem sokkal érdekesebb, meg színesebb az élete, mint mondjuk azok, akik már bocsánat, de a hétköznapi munkáltatók emberek is azért szeretik a hírességeket nézni, mert valószínűleg érdekesebb a munkakörük, mert nem mindenki lesz színházi ember, nem mindenki persze. lesz színpadi ember, más az persze. életünk.
1: Hát szerintem, amikor a Tillát meg tudták győzni, hogy menjen ki az Ázsia Expressbe, az volt az egyik legizgalmasabb, mert komfortzónán kívül láttad a Tillát,
2: hát
1: akit mindig
2: van.
1: Egy műsorba látsz, ott áll öltönybe, és hello! És nem, itt meg nem, azt láttad,
2: nem
1: hogy
2: egy hétköznapi munkakör az övése.
1: Hát sőt, tehát, hát ugye 25 éve ráadásul a toppon van, és hogy soha nem vállal más, vagy nem vállalt ilyenfajta műsort, és ezen, épp ezért volt
2: igen.
1: érdekes.
2: És
1: igen.
2: pont ezen gondolkodtam, hogy igen, valójában azért nézek szívesebben híres embereket a tévébe, mert nekik igen, ha tetszik, hanem tökre más az életük. Színesebb az életük, mozgalmasabb az életük, nem látsz bele mindig hétköznapi emberként mondjuk egy háttérben, egy tévénél, hogy hogyan készül egy műsor. Ez az igazság.
1: És ez nem csak mi magyarok vagyunk
2: hanem
1: ilyenek.
2: Szívesebben nézek egy híres embert,
1: persze.
2: mint egy átlag embert.
1: Aki valakinek a valakije volt
2: vagy,
1: valaha.
2: Vagy igen.
1: igen.
2: Vagy a házasság első látásban, oké, ők benne vannak egy kísérletbe, de akkor is, tehát akkor legalább legyen szórakoztató, akkor legalább nevessek. De ha már nekem is valami problémám van, akkor már ne azt nézem, hogy ő neki is milyen problémája van, és mennyit szenved abban a házasságban, amit most éppen kényszerből elvállalt, vagy a kísérlet miatt elvállalt. Hát könyörgöm, hogyha tévét szeretnék nézni, akkor szórakoztassatok már.
1: Ez egy fölhívás volt, igen. Kicsit olyan ez a házasság első látása, mint a volt ez a, sőt, még mai napig megy ez a családi titkok a TV2-n, hogy furra, nagyon rossz színészek, nehogy is színészek, igen, nagyon rossz szul színészkedő, igen, civileket, beállítasz egy helyzetbe, hogy vedd el őt. Igen. Jó. Hozzámész? Igen. Jaj, de én amúgy nem érzem ebbe olyan jól magamat. És te? Jaj, én se.
2: És nagyon kicsit rendezett. Persze, nagyon rendezett. Persze, előveszi a telefont, pont ír neki, hogy nem ér rá, de azért a másiknak ott van az ura, az most éppen el tudja vinni kvadozni.
1: Tehát annyira, már ilyen csere is megy akkor.
2: Annyira ott rendezett tényleg az egész, hogy látványosan megvan az egész, nyilván, rendezve. Tehát, nyilván, hogy lehetne már egy kicsit olyan, hogy picikét higgyük már el. De nem.
1: Igen,
2: de
1: mondom, még ez egy kicsit nekem, én egy-két részt láttam csak belőle, nem egyáltalán nem nézem, nem nézzük, de tényleg ezt látom, hogy kicsit ilyen családi titkok feeling, csak van egy, ugye, adott szituáció, mint meg az éjjel-nappal Budapest is ilyen volt, ugye, hogy meg volt adva, persze, egy szitu, nem volt írva szövegkönyv.
2: De arról legalább jázd tudtad, hogy, igen, hogy nem akarnak becsapni. Igen. A másik, a celeb vagyoknál még azt nem tudom, hogy én csak tényleg egy rövid etapot láttam ebből, de ezt egy filmstúdióba is föl tudnák venni. Ehhez miért kell elutazni? Hát most értitek ti ezt? Egy filmstúdióba is ugyanúgy be tudnának rendezni egy dzsungel környezetet, ugyanúgy be tudnának ereszteni kígyókat, pókokat, így szépen elengednének tarantulákat, kígyókat, skorpiókat, éljetek ott, de nekem valamiért az volt az érzésem, egy ilyen Truman Show. Mint hogyha a Truman Show-t nézném, hogy lehet, hogy mi teljesen meg vagyunk vezetve, de nem feltételezem, hogy nem, nincsenek ott. De minek vannak ott?
1: Hát mert a próbák, ezek a tegnap is a játékokban van olyan, amikor nagyobb tér kell nekik.
2: De egy nagy filmstúdióban ezt nem tudnak megcsinálni.
1: Most vigyék ki őket a ligetbe, megcsinál, vagy nem tudom. Hát, értem, amit mondasz, amúgy magát a tábor részt, azt meg tudnak csinálni
2: hát
1: egy stúdióban.
2: Meg hát ezeket a játékokat is, hát nem, jól mondtad, most mondtad ki, ott a Margit-sziget, ott a liget, hát egy csomó,
1: hát igen,
2: pénzt
1: csak azt felismernék az emberek, hogy az a Margit-sziget, meg az a liget, így meg
2: mivel
1: nem
2: jobb?
1: Hát nem tudom, semmivel igazából, mert tényleg utaztak 26 órát, én láttam, az Árpa is kiakta, meg mások is így TikTokon, amikor oda utaztak, 26 óra volt az utazás nekik.
2: És nem ad a televízió nézőknek olyan látványt, hogy
1: sőt,
2: most
1: sőt, hát húha, nagyon szűk ez a tábor, és ezáltal sok kameraképből azt látod, hogy beszélget két ember, de belóg egy pálmalevél, akkor a következőbe nem elmegy a hang, elmegy a kép, hát ugye ott van, azt hiszem 5 óra eltolódás, vagy lehet, hogy több is, Bogota és Budapest között, és nagyon sokszor az van, hogy például az Istenes Bencének nincs hangja, vagy ilyen úgy szól a hangja, mint a dobozból szólna. Tehát ilyen nagyon fura technikailag, nem egy jó megoldás ez, és nem
2: van
1: ad
2: értelme,
1: hozzá.
2: Valóban semmi nem ad értelme.
1: Nem, hogy levitték volna őket Ózdra.
2: Hát
1: azért
2: mondom,
1: volna az szép, igazából.
2: Tényleg kiraknak, egy kempinget felvertek volna a valamelyik szigeten, akár a Margit szigeten, akár a Városligetbe, ott ugyanúgy ezt meg lehetne csinálni. Tehát, hogy
1: vagy
2: ezért,
1: a hajógyárin, ott, ahol az izé volt a
2: vagy
1: sziget.
2: Ott. Igen, mert annak van értelme, amikor egy Ázsiába kimennek mert emberek, és
1: persze,
2: akkor ott tényleg szembesülsz azokkal a tájakkal, ahol járnak, bárhol járnak, tényleg örömmel nézi az ember nézőként, mert bepillantást enged a helyi kultúrába, a játékok által is, bepillantást enged ott a helyiek életébe egy kicsit, azzal, hogy mondjuk valahol alszanak valaki, valamelyik családnál, tehát hogy az tényleg egy, tényleg
1: az
2: beengedi
1: tényleg kemény,
2: az aurájába, ugye, a nézőt. Beengedi,
1: igen,
2: a nézőt abba a világba, ahol
1: abba
2: éppen járnak.
1: Igen,
2: de
1: igen,
2: most
1: igen,
2: ebbe a dzsungelbe én nézőként nem éreztem, hogy úgy ott lennék,
1: lök,
2: hanem
1: Kolumbiába.
2: Hanem azt éreztem, értem, hogy ez fel van építve, ez a díszlet. Akár
1: meg elvileg
2: is.
1: Nincs,
2: igen,
1: nincs, sőt nem elvileg, hanem tényleg nincs, viszont teljesen értem, amit mondasz, az Ázsiába valóban van értelme kiutazni, itt azért kevésbé. Főleg ilyen messzire, tehát, hogy menjenek dzsungelbe, de miért nem menne, vagy ilyen erdős részre.
2: Gyuszi,
1: elég
2: a farmban, a pajtában, amikor alszanak, ugyanaz az érzésem van, mint most, hogy nézem a dzsungelben, hogy ott kint alszanak a dzsungelbe. A farmon ugyanígy aludtunk. Tehát nem volt a, tehát így nincs a tábor, meg a farmos pajta között olyan nézőként
1: különbség.
2: És nálunk ez itt van Magyarországon. És látod, ott is volt kígyó.
1: Ja.
2: Volt kígyó bőr, meg etettünk mi rókát, meg jöttek oda az állatok, meg hát tornázott ott fölöttem az anyest. Ott a pajta tetőn.
1: Már most is itt azért megjelennek igen állatkák. Na mindegy, szóval értem, amit mondasz, és ez még Magyarországon van, ugye már mint a farmnak a forgatása.
2: Igen.
1: Hát igen, de sok értelme valóban nincsen. Nem, na mindegy
2: nem,
1: is igazából,
2: nem
1: de
2: látom.
1: Értem, amit mondasz. Na jó, viszont erre az órára mi elbúcsúzunk, és 10 óra után pár perccel jövünk hozzátok vissza.

0: Ez a dal a Tipix Tibi csoportnak szólt. Szirigyeknek pedig azt üzenném, hogy legyetek szerencsések.
1: 100.3 Rádiódik, ahol a mi hangunk hallatszódik.

0: 103 Rádió Dix.
1: Sunen Romale.
2: Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.
3: Ne félj, mert megváltottalak. Neveden hívtalak téged, enyém vagy. Mikor vizen mégy át, én veled vagyok, és a folyókon azok el nem borítanak. Ha tűzben jársz, nem égsz meg, és a láng meg nem perzsel téged. Mert én vagyok az Úr, a te Istened,

0: műsor termékmegjelenítés tartalmazott.
1: Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Dikem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando!
2: Most haladunk tovább a lábnál, és a comb után jön a térdünk, a térd pedig, erre két szót is fogok tanítani. Az egyik az, hogy chang.
3: Chang.
2: Igen, ez a térd, de van, aki sokan úgy szokták mondani csak, hogy pábáj.
3: Pábáj. Ez kicsit nehezebb.
2: Hogy ez az alma igazából, csak almának szokták hívni, és hogyha a chang az egyik térdünk, akkor hogy van a többes szám a nagy átlagban?
3: Changa.
2: Így van, changa. Nagyon ügyes voltál, remélem, hogy a hallgatók is eltalálták velünk. Szityvaszlosa szám.
3: Tanuljunk örömmel.
0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Balogh János a világhírű magyar ökológus. Balogh János a 20. századi magyar természettudomány egyik jelentős alakja volt. A biológia és az ökológia területén végzett munkájával nem csak Magyarországon, hanem nemzetközi szinten is ismerté vált. Tudományos pályája mellett azért is különleges személyiség, mert roma származású tudósként fontos példát jelenthet a fiatalok számára arra, hogy a származás mellett a tehetség, a kitartás és a tanulás milyen jelentős szerepet játszhat az életben. Balogh János 1913-ban született Budapesten. Már fiatal korában érdeklődött a természet és az élővilág iránt. Tanulmányai során egyre inkább a biológia felé fordult, később pedig a talajban élő apró élőlények, különösen az atkák kutatásával kezdett foglalkozni. Ez elsőre talán távoli és különleges tudományterületnek tűnhet, azonban ezeknek az apró élőlényeknek fontos szerepük van az ökoszisztémák működésében. Tudományos munkásságának egyik legfontosabb területe a talaj élővilágának kutatása volt. Vizsgálta, hogy a különböző apró élőlények milyen szerepet töltenek be a természetben, és hogyan kapcsolódnak egymáshoz az ökoszisztémákban. Kutatásai hozzájárultak ahhoz, hogy a tudomány jobban megismerje a talajban zajló biológiai folyamatokat. Balogh János kutatásai során nem csak Magyarországon dolgozott. Több külföldi expedícióban is részt vett, és különböző kontinenseken tanulmányozta a természetet. Különösen fontosak voltak trópusi kutatásai, amelyek során az esőerdők élővilágával és a trópusi ökoszisztémákkal foglalkozott. Munkája során olyan helyekre is eljutott, ahol a kutatóknak különleges természeti körülmények között kellett dolgozniuk. Tudományos pályája során számos publikációt és könyvet írt. Munkássága nem kizárólag a szakemberek számára volt fontos, nagy hangsúlyt fektetett arra is, hogy a természetvédelem és a környezet megóvásának gondolata szélesebb közönséghez is eljusson. Úgy gondolta, hogy a természet megismerése segít abban, hogy az emberek jobban megértsék annak értékeit és felelősen bánjanak vele. Balogh János a Magyar Tudományos Akadémia tagja is volt, tudományos munkásságát pedig számos elismeréssel jutalmazták. Nemzetközi kapcsolatai és kutatásai révén a magyar ökológia és talajzoológia hírnevét is erősítette. Életútja a roma közösség szempontjából figyelemre méltó. A tudomány világában elért eredményei azt mutatják, hogy a roma emberek között számos olyan tehetség van, aki kiemelkedő eredményeket érhet el a tudomány, a művészet, a sport vagy más területeken. Balogh János története ezért példaként szolgálhat azoknak a fiataloknak, akik szeretnének tanulni, kutatni és saját területükön maradandót alkotni. Különösen fontos öröksége a természet iránti érdeklődés és a tudományos kíváncsiság. Életműve arra tanít, hogy a világ megismerése gyakran az egészen apró dolgok megfigyelésével kezdődik. Egy talajban élő apró atka első pillantásra jelentéktelennek tűnhet, mégis egy összetett ökológiai rendszer része. Balogh János munkássága ebben azt mutatja meg, hogy a tudományban nincs jelentéktelen kérdés, ha megfelelő kíváncsisággal és alapossággal vizsgáljuk.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. Időjárás.
1: Szerdán sok napsütés várható, több-kevesebb gomoly felhővel, amiből elsősorban keleten, északkeleten alakulhat ki egy-egy zápor, esetleg zivatar. Élénk helyenként még erős széllökések kísérhetik az északnyugati szelet. Napközben 18-22 fokot mérhetünk.
0: Közlekedési hírek.
1: A forgalom egy sávon váltakozva halad a 20. kerület Vágóhíd utcában a Veselényi utcánál gázvezeték javítás miatt. Egyirányosították Budaörsön a Károly Király utcát a Szabadság utcától a Baross utcáig vízvezeték felújítás miatt. A 40E autóbusz, illetve a 940-es éjszakai járat terelve közlekedik, nem érinti a Károly Király utca megállót. Sávlezárásra kell számítani a Kerepesi úton kifelé a Baross tér után, illetve az Albert-Irsai út előtt is karbantartás miatt. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé, illetve az Attila út felé a külső, jobbra kanyarodó sávot karbantartás miatt. Sávlezárásra kell készülni Budaörsön a Kinizsi utcában befelé a városhatárnál burkolatjavítása miatt. Lezárták a félútpályát a 2. kerület Pasaréti úton a Ditró utca közelében csatornajavítás miatt. Lezárták a 3. kerület Folyóka utcát a Folyondár utcánál, mert csatornát javítanak. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig. Most indulunk.

0: makagyuszi, meg ezzel szembesül. Süss fel nap, 100.3 rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: 10 óra múlt 16 perccel, szerda van és szeptember 23-a. Ismételten szép délelőttöt kívánunk mindenkinek.
2: Jó reggelt!
1: Erőt, egészséget. Na, csodaszép időnk van, őszies ugyan, mert nincsen meleg, viszont nagyon szépen süt a napocska, ezáltal hideg sincs, hogy így mondjuk, úgyhogy most pont a kettő között vagyunk, azért egy pulóver és farmer jacky, vagy csak farmer jacky, azért az bőven-bőven elfér
2: mindenkinél. Hát hűl már az idő, hüledezik.
1: Na, akartam neked mesélni, nem tudom, te nézted-e, csak egy pár mondat erejéig akarok rá kitérni. Ismét ugye megjelent, talán egy két hete jelent meg a Netflixen az új Szörnyetek sorozat, ugye Lizzie Borden életét dolgozza fel.
2: Valaki?
1: Nem nézted akkor még. Na, akkor nagyjából elmondom, bár nem fogok spoilerezni, mert
2: kinek
1: ugye ez
2: az életét?
1: Lizzie Borden. Ez egy hölgy volt az 1800-as évek végén, akit a szülei meggyilkolásával vádoltak, hogy baltával megölte őket, de felmentették, és sose lett bizonyítva, hogy ő volt. Na most a sorozat innentől kezdve elég fiktív elemekkel dolgozik, ellenben például Jeffrey Dahmer ügyével, vagy ellenben a Menendez testvérek ügyével, ahol ugye mai napig élnek a Menendez testvérek, igaz, hogy már 60 év, vagy az 50-60 év körül vannak, de még mindig reménykedve várják állítólag, hogy hát ha kiengedik őket, illetve Ed Gein ügye is ugye az volt, hogy volt benne fikció, volt benne realitás. Na itt most a Lizzie Borden sztori eléggé fiktívre van véve, ugyanis teljesen arra van ráhúzva ez a történet, hogy ez a fiatal lány, úgy az elnyomás miatt, ez a viktoriánus korban vagyunk, ugye a szülei elnyomása, ahogy beszélnek vele, ahogy semmibe veszik, megalázzák, tényleg annyiba se veszik őt, mint egy csótányt a fürdőszobába, akit le kell ütni, tehát tényleg ennyibe se veszik őt, és itt az egész sorozat arra van fölhúzva, hogy a női egyenjogúság ekkor születik meg, és hogy Lizzie Borden is egy úttörője ennek a feminizmusnak, hogy a nők szavazhassanak, hogy a nők egyenjogúsága, stb. Én szerintem most a Netflix ezzel, tegnap fejeztük be feleségemmel amúgy, és hát, hogy őszinte legyek, így az a végére nem volt jó csattanó, mert picit szerintem ennek most rossz üzenete van a Netflix részéről.
2: Na mi volt az üzenete? Mit éreztél?
1: Hát ez, hogy egy feltételezett gyilkost, mert hogy ugye a sorozatban is megmutatják, és a valóságban is úgy volt, hogy őt felmentette a bíróság, Lizzie Borden. Sose ítélték el a szülei meggyilkolása miatt. Nem is ez a gond, mert ez történt, ez real történet. De az már nem real, hogy vannak benne ilyen átfedések, hogy most akkor ez a női egyenjogúság, a feminizmus jegyében, meg mit tudom én. Szimplán arról van szó, hogy ebben a viktoriánus korszakban főleg az úri hölgyeket, mert ő egy nagyon tehetős családból származott, tehát ő a felső középosztály volt, hogy például a rendőrök nem is vizsgálgatták őt, tehát nem is mentek be a szobájába átkutatni, mert hogy abban az időben egy úri lánynak a szobájába te nem nyúlkodhattál csak úgy a cuccai közé.
2: Értem.
1: Ő például elégette a véres ruhát is, amiben elvileg gyilkolt, és azt mondta rá, hogy mikor a rendőrök megkérdezték, hogy mit égett Miss Borden, és akkor mondta, hogy jaj, csak festékes lett a ruhám, és már nem tudtam kimosni, úgyhogy inkább elégetem. Jaj, bocsánat, hogy zavartuk. Kb. Ez volt a rendőrség részéről akkor ott a reakció, mert nem volt abban az időben szokás ez, hogy a nőket te vegzált, hiszen a nő egy egyszerű kis teremtmény volt abban a korszakban, otthon van, csak úgy járkágat, szalomba átül, likőröket tölt a barátnőivel, és el van, tudod. Ebben a korszakban ez volt. És ezáltal az esküccék, aki csak férfiakból állt, elhitte, hogy egy törékeny, picike kis 17-18 éves lány nem ölhette meg baltával ráadásul a szüleit. Úgyhogy itt ennek a végére került ki egy ilyen rossz üzenete szerintem a Netflix részéről, hogy itt ráhúzzuk arra, hogy itt jelent meg a női egyenjogúság és a feminizmus, mert hogyha tényleg ő volt a gyilkos, sose fog már kiderülni, ugye ez 1800-as évek végén volt, már rég meghalt a nő, és hogy mégis erre húzzák rá, és egy picit
2: de egyébként mi volt az indítatás? Tehát, hogy miért
1: semmibe veszik, és gyűlölték őt a szülei, és ő meg volt mindig alázva mindenki előtt. Tehát már a sorozat eleve úgy kezdődik, most ezt nem fogom viszont kimondani, mert nem akarok büntetést a NMHH-tól, hogy egy elég ilyen kicsit gusztustalan jelenettel kezdődik, hogy éppen nővé érik Lizzie Borden, értse mindenki, mire gondolok, és tesz így pacekba meg van mutatva, és hogy a anyja mások előtt így, hogy megalázza őt, hogy milyen gusztustalan vagy. És uh-huh. Tehát, hogy kicsit ilyen, ilyet képzeljünk el, egy ilyen nagyon rossz érzést
2: kelt. Lehet, hogy ez most nem is nekem való most az ilyen film. Valahogy hogy elhatárolódom mostanában ezektől az ilyen jellegű filmektől, tartalmaktól, mert annyi nehézség ért a lelkem, hogy inkább egy ilyen szórakoztatóbb műfajhoz nyúlok, mint egy ilyen nagyon. Például én kikapcsoltam mi volt annak a címe? Edginről szól. Ez volt a címe, Edgin?
1: Hát ugye az a Netflixen van ez a Szörnyetek, kettős uh-huh. pont, és akkor volt a Dahmer, volt utána a Menendez fiúk, Menendez testvérek, Edgin, és most meg a Lizzie Borden.
2: Még a Downert végignéztem, lehet, hogy nem is kellett volna, de már a többit, az a legmelegebb
1: ebből a négyből eddig.
2: És az a durva, hogy az tényleg abba kevés fikció szól.
1: Abba kevés. Egyre jobban kezd fikcionálni, hiszen nem maradnak fönn, most a Dahmer esete ugye az rég volt, de nem annyira rég, mint ez a Lizzie Borden sztori, amit mondom, hogy az 1800-as évek vége.
2: Meg egy akkora sorozatgyilkos életét mutatott be, hogy sajnos ott azért volt miről gyártani sorozatot.
1: Tehát a következő reméljük, hogy Ted Bundy lesz, akit bemutatnak, mert hogy ő is egy nagyon-nagyon Amerikában egy nagyon-nagyon híres.
2: Szerinted jó dolog ez, hogy ezeknek az embereknek az életéről készítenek filmeket? Jó dolog ez? Mert oké,
1: jó a kérdés.
2: Mert hogy te nem leszel ezeknek a
1: rabja.
2: Nem is a rabja, hanem tehát nem leszel rajongója.
1: Nem.
2: De azért tudjuk nagyon jól, hogy például a Downer esetében mennyi rajongója volt, mennyien írtak neki levelet, mennyien voltak bele szerelmesek, nők. Tehát egy olyan beteg világ kezdett el kikanyarodni abból, hogy ő még élete során egy híres emberré vált a média által, mert bemutatták az élet, vagy hát nem az életét, hanem az, hogy mi történt vele, minden, hogy ilyen képregényeket csináltak róla, meg beküldtek neki leveleket, és én azt gondolom, hogy annyira el van fajulva a világunk, hogy szerintem ezt pont így nem szabadna így kiteríteni, mert ez sok embernek ad nem is tudom.
1: Inspirációt,
2: igen.
1: Hát most
2: meg lendületet arra, hogy lelopjon ötleteket, hát hogyan rejtsenek el testet.
1: Hát igen, a Dahmer esetében is az volt, ugye, hogy ott is volt egy, aki hű követője volt, és őt másolta. Na most itt a Lizzie Borden esetében is megmutatnak. Van egy ilyen időugrás a sorozaton belül, hogy ugye 1800-as évek végén vagyunk, ugrunk a időben, és 1988-ban ugrunk, ezt megjegyeztem, akkor születtem, amikor is egy Eileen nevű nő, ő is egy létező személy volt, aki szintén hasonló indítatásból végzett férfiakkal, hogy az elnyomás, az erőszak, a stb. Legyűrése véget, és neki a Lizzie Borden volt a példaképe.
2: Na, szerintem ez nem, ez már önmagában nem jó, hogy így van, hogy ilyen példaképe. De jó, hát akkor most ide hozhatnánk a horrorfilmeket is, mert azért abból is rengeteg olyan inspirációt gyűjthetnek beteg elmélyű emberek, amit felhasználhatnak, meg megcsinálhatnak. Tehát
1: igen, én azt gondolom, hogy ez helyén kell kezelni. Tehát pont amit mondasz, hogy mondjuk te vagy én, ha megnézünk egy ilyen film sorozatot, mert ez inkább ugye sorozat, bár egy órás egy epizód, mi érdekességként nézünk erre a történetre, és
2: inkább szörnyűködve,
1: de érdekes maga az a történet, mert már hallottad azt a nevet, tehát mind akiket ők megcsinálnak most, a Netflix, mind hallottál. Talán ez a Lizzie Borden az egyetlen, akiről most én egyelőre nem hallottam, aztán persze látod, azóta után olvastam.
2: Még az is lehet, hogy az is önmagában fikció, de nem,
1: létező nő volt.
2: De az a problémám ezzel még itt a Jeffrey Downer esetében, hogy ott nem csak a sorozatgyilkos volt létező, hanem azok is, akikkel végzett. Tehát az a rengeteg ember. És nem tudom, hogy azoknak az embereknek, mert egy horrorfilm az egy fikció. Tehát az tényleg egy kitalációra épül föl. De amikor mondjuk, ne adj az Isten, egy családtagodat látod így, hogy meggyilkolták, és akkor utána erről film készül, és Szóval, hogy szerintem ez a családtagoknak is valami egészen borzalmas újraélni, újra látni, újra átélni azt, hogy áldozatául esett az ő bármelyik családtagja.
1: Hát ott a Dahmer részeknél ott nagyon sok élő hozzátartozó nem is az, hogy perelte a Netflixet, mert senki nem meri a Netflixet beperelni szerintem,
2: de hogy felháborodtak
1: rajta, igen. Itt már most egy ilyen régi történetnél, az 1800-as években már nincs élő rokon, meg ott ugye két emberről volt szó, ugye a család, tehát a apja, anyja volt a áldozat.
2: Nem idegen emberekről.
1: Ugyanúgy, ahogy a Menendezéknél is, ugye az volt, hogy a fiúk megölték a szülőket.
2: De amikor már idegen emberekről is szó kerül, akkor jó megérzésem volt, mert például erről nem tudtam, hogy a családtagok fellázadtak.
1: Igen, én olvastam akkor, amikor ez kijött, ugye a Dahmer sztori az 2022-es, tehát 4 évvel ezelőtt jött ki, utána jött ugye a Menendez fiúk, tavaly jött ki az Edgin, most meg a Lizzie Borden, és gondolom jövőre jön megint egy következő. Hát sajnos, hogy azt kell, hogy mondjuk, és már Netflix is beszellőztetett pár nevet, mert van még sajnos nagyon sok híres, a John Wayne Gacy, Ted Bundy, sorolhatnánk, akik nagyon, nagyon durva életet éltek, és hát most ezt
2: nem tudom, hogy jó ötlet ez, tényleg, hogy sztár csinálni azokból az emberekből, mert valahol azért mégiscsak. Tehát
1: az a baj, hogy már nem a Netflix csinál belőlük sztárt, mert hallasz róluk. Látod, már én is tudom, hogy kik ezek, pedig még nincs róluk.
2: De te is a Netflix által hallasz róluk, mert hogy ők most csinálnak róla, mert soha életedben nem hallottál az ikrekről előtte. Még emlékszem, hogy én mondtam neked, hogy van az az iker pár, és még akkor nem is láttad a sorozatot.
1: Akkor őróluk nem hallottam, de a Jeffrey Dahmerről, Ted Bundyról hallottam. Tehát, hogy azért nagyon sok... Jó.

0: Nem.
1: Megértem, megértem amúgy, mert tényleg sok olyan jelenetek voltak ebben a 4 sorozatban eddig, ami tényleg úgy azt mondott, hogy Jézus Mária. Sőt, hát maga a színész, aki az Edgint játszott, a Charlie valaki, nem jut eszembe a neve, mindegy.
0: Ezt én lekapcsoltam, azt nem bírtam már.
1: Na, ő azt nyilatkozta, hogy ő neki nagyon sokszor volt megterhelő a forgatás, mert bár tudta, hogy ez egy szerep, hiszen színész, tudta, hogy mi a helyzet, mit, de mégis azt nyilatkozta utána, hogy ő is nagyon sokszor álmatlanul forgolódott, és nagyon rosszul viselte a forgatásokat. Tehát egy forgatás úgy képzeljük el, hogy 10-15 óra is tud lenni egy nap, és azért 10-15 órán keresztül te játszol egy ilyen teljesen elborult beteg elmét, aki a világ, tehát egy teljesen más bolygón él, és belső hangok beszélnek neki, és nem tudom. És ő nagyon jól játszotta, ez a színész. Nagyon jól játszotta.
0: Pont ez volt nekem a bajom, a két rész után le is kapcsoltam. Tehát így tényleg nem bírtam tovább nézni. Tehát
1: nincs
0: nekem lelkileg pedig horrorfilmes vagyok.
1: De most mondtad, hogy azt miért szereted? Mert az meg tudod, hogy teljesen funkció. Bár ott is van olyan, amikor írják, hogy megtörtént esetek alapján. Például Nem menjünk messzire, a démonok között a Warren házaspár, igen, Warren házaspár, ők éltek. Tehát ők frankó, valós emberek voltak, akiket tényleg abban az időszak, abban az érában szelleműzőként, meg ilyen démonűzőként hitták őket, hogy jöjjön már itt egy démon.
0: Láttam őket, igen, meg is néztem. Valahogy ott is a horrorfilmek között is van az a kategória, amit kimondottan nem szeretek, például az, amikor elindul egy baltásgyilkos, és akkor a semmiből így mindenkit lemészárol, de például amilyen paranormális eseményeken alapszik, azt szeretem.
1: Én meg attól félek. De én meg attól félek, mert azt tudom, hogy bármikor megtörténhet. Most a Jeffrey Dahmer már nem fog bejönni. És
0: inkább egy baltásgyilkos történhet meg bármikor. Sokkal nagyobb az esélye, mint az, hogy azért ritkábban látsz olyat, hogy a szobába elrepül a szék. Láttál már ilyet valaha életedben?
1: Nem is élnék, ha láttam volna ilyet, mert olyan szívgörcsöt kaptam volna, hogy rögtön a fiúmeibe visznek.
0: Tudod úgy kezelni, hogy jó van, na, ez csak film. Tudod, de amikor bejön egy baltásgyilkos, akkor azt én már nem tudom tényleg úgy elvonatkoztatni, hogy jaj, ez csak film, mert bizony az életben, a való életben sokkal több baltásgyilkos van, mint az, amikor egy szellem megöl egy családot.
1: Teljesen igazad van ebbe, tehát hogy a realitás talaján állva neked van igazad, én mégis úgy vagyok vele, hogy én sokkal jobban meg tudok ijedni egy filmben, vagy filmen egy démonok között első részét megnéztem.
0: Borzasztó.
1: Figyelj, amikor lemegy a pincébe, örökre belém égett az jelenet, és fölgyújtja a mi az gyufát, és tapsol a szellem, és eloltódik. Figyelj, most is rázza ide. Tehát az a jelenet örökre belém égett, pedig vagy 20 éve volt ez a filmnek
0: meg
1: az nagyon, első
0: nagyon
1: része,
0: sok,
1: vagy mikor.
0: Meg nagyon sok horrorfilmnek már tényleg olyanokat mutatnak, olyan látványelemeket használnak, hogy tényleg nem tudsz utána aludni, nem jó.
1: Tehát egy kicsit becsúrantasz, na, hát mondjuk ki az őszintét nyugodtan.
0: Igen, meg amikor olyanok vannak benne, hogy ne is mondjuk, mert szerintem pont reggeliznek, meg 10 óra iznek az emberek. Igen. De van az a horrorfilm, például ez a slasher
1: horror, igen, az na, a kaszabolós.
0: Azt nem bírom, az nekem sok, de amikor egy szellem ijeszget, azt valahogy úgy jobban ugye el tudom viselni, vagy azt még szeretem.
1: Én meg azt mondom, hogy vígjátékot nézzetek, gyerekek. Igen. Bárra nem készül mostanában túl sok, jó?
0: Nem, szerintem ne nézzük meg ezeknek a sorozatgyilkosoknak az életét. Ne nézzük meg.
1: Én is a reklámot akartam ennek, igazából csak beszélni akartam erről, hogy ilyen szempontból szerintem most a Netflix egy picit túlzásba esett a fikció részével. Nem tudták, gondolom, hogy befejezni a sorozatot, és muszáj volt adni egy ilyen élt ennek a most a Lizzie Borden-es részről beszélek, hogy adni egy ilyen csattanót a végére, hogy tulajdonképpen a Lizzie Borden a feminizmusnak a viktoriánus korabeli megtestesítője volt. És akkor így, micsoda, kérem?
0: Oké,
1: hogy nincs bizonyítva, és soha nem is lesz már, mert már rég meghalt, hogy ő ölte meg a szüleit, de elég evidens, hogy ő volt. Persze, mivel nem ítélték el, ezért nyilván mi se ítéljük őt el, mert nem tudhatjuk, de a sorozat úgy mutatja meg, hogy ő volt. Tehát a sorozat evidensen arra azt mutatja meg, hogy ezt ő csinálta. Az elnyomás, az erőszak, az akkori korszaknak a női elnyomását bemutatandó dű kitörése volt ennek az indítéka tulajdonképpen.
0: Hát nem csak akkor voltak elnyomások, most is tudunk ilyenekről.
1: De

0: persze, de most így ezáltal a Netflix most ezt akarta, és most nagyon szépen megfogalmaztam ezt szerintem. A Netflix így gondolta.
1: Volt most is a mostani századokban is olyan gyilkosság, ami azt bizonyította, hogy mondjuk egy erőszak, vagy egy nemi erőszakból kifolyólag, és azokat a nőket fel is mentették, tehát azokat nem is ítélték el, ahol bebizonyosodott, hogy mondjuk egy nevelőapa, vagy egy apa erőszakos, zaklató volt.
0: Na látod, a Menendez fiúkat nem? Ők is ezt mondták az apjukra.
1: Nem tudták kellőképpen bizonyítani, igen.
0: Pedig állítólag még levelek is voltak unokatestvérekről, unokatestvérektől ezzel kapcsolatban, ahol levelezik az egyik, vagy a Lailal, vagy a Erik Menendez, igen. Szóval, hogy valamelyikkel levelezett egy unokatestvér, és hogy ott ő leírja ebbe, hogy az apjuk bizony miket csinál otthon velük.
1: Ott én abszolút a testvérpárnak hittem. Csak azt nem értettem az egészben, hogy akkor az áldozatok között miért volt az anyjuk is. Tehát, hogy most az anyjukat akkor miért?
0: Ezt csak ők tudják, de hogy ott viszont nem volt kérdés, hogy ők tették. Tehát, hogy ott ők maguk
1: tehát
0: is elmondták,
1: nem lett volna
0: hogy ők
1: elég,
0: tették,
1: hogyha
0: de...
1: az apát...
0: Hát nem, mert akkor az anyjuk előtt ez kiderül, és nem tudom, nem is akarok az ő fejükkel gondolkozni.
1: Tehát az anyjuk tudott erről,
0: mert...
1: állítólag.
0: Tudott. Sőt, az apjukat védte, ugye, ahogy a sorozat is így mutatja meg, ugye a drága Javier Bardem játsza ugye a faterjukat, aki nagyszerűen alakít, mint színész, és hogy ott pont arról van szó, hogy az anyjuk mindenről tud, és az apjukat védi. Ma az anyjuk nagy piás, ugye? És hogy így
1: hát meg valamiből élni kellett.
0: Hát, és ők is megint csak mi van? Megint, hogy egy tehetős milliómos család. Na most itt csak jóval az időben visszafelé megyünk, ugye, hogy a Borden család is egy nagyon-nagyon jómódú család volt, és ott meg pláne ez volt az indít. Ott is nagy piás volt a fater, nem foglalkozott a gyerekkel, stb.
1: Na mindegy, érdemes megnézni.
0: Én most az én véleményemet kérdezett, szerintem igen.
1: Na,
0: szerintem igen, de akkor kinek milyen a lelki beállítottság? Én nem akarok ennek reklámot, nem mert valóban mindig.
1: De
0: nem
1: egyébként az emberek is olyanok, hogy nem mindig való ilyet a lelkünknek. Nem mindig vagyunk képesek befogadni, mert nem vagyunk olyan lelkiállapotban, de vannak azok a periódusok, amikor mondjuk egy stabil lelkiállapotban vagy, akkor neki tudsz futni egy ilyennek, de amikor nem vagy abba, akkor szerintem csak a vidámsághoz érdemes nyúlni.
0: Én is azt gondolom, én sem akarok mondom ebből semmilyen reklámot csinálni igazából, csak annyi pont, hogy mondom, a Netflix egy picit most egy más irányba vitte ezt a történetet, és szerintem nem volt jó így a vége.
1: Na jó, tudod, mi a véleményem a feminizmusról?
0: Tudom. Tudod? Te maradnál otthon főzni.
1: Én maradnék,
0: te,
1: igen. És
0: te nem álltál
1: a drága,
0: volna oda, hogy
1: nem, én nem égettem el a melltartókat. De. Én maradtam volna, sütöttem volna a pitét, takarítottam volna, ott persze. Hát mindenképpen kikerázva, kiöltözve, magas sarkuba vártam volna az uramat.
0: Drága pitével, ugye, azt ne hagyd ki. De milyen pitét cseresznél?
1: Almás.
0: Tehát akkor amerikaiban nyomtad
1: volna. Almás pitével, igen, jó. Értem. Nokedlival pörkölt el. Ezt maradtam volna otthon a gyerekkel. Tudod, kiment volna dolgozni.
0: Te pont, ugye igen, az ellentáborba lettél volna, igen.
1: Nekem nem biztos, kell fizetésre, az uram adott volna egy kis pénzt, aztán mentem volna shoppingolni, aztán ennyi, jó van az úgy.
0: Jó van az úgy. Na mindegy, hát ezt már visszacsinálni nem lehet, drága Zsuzsám, de
1: Hiba volt
0: szerinted. Na hát ez is egy biztos, hogy ott abban a korszakban is volt olyan nő, aki azt mondta, hogy jó van már lányok, dosztam már.
1: Na, én az lettem volna.
0: Biztos, hogy volt ilyen, aki így ellenkezett, hogy maradjatok már, jó
1: vagy
0: már.
1: Én az lettem volna abba a táborba. Fejhajadja, maradjatok már, mit akartok már? Annyira akartok dolgozni.
0: Na jó, hát ezt a témát ezt kiveséztük, mondom, lelki állapot és lelki beállítottság függvénye, semmi reklám nincs ebben a sorozatban, mármint részemről, úgyhogy tényleg lelki állapottól függően nézzétek meg, ha akarjátok. Ha nem, akkor nézzetek meg egy jó kis vígjátékot.
1: Szex és New Yorkot.
0: Vagy Szex és New Yorkot, vagy pont akartam is mondani, ma 32 éve kezdődött el annak idején Amerikában a Jó Barátok című sorozat. Na, nézzetek ilyen sorozatokat.
1: A Lien, ez egy nagyon jó sorozat. Lien, ez egy stand-upos csaj, aki az időskori női problémákat és családi problémákat nagyon jól pellengére állítja, és nagyon viccesen mutatja be. Úgyhogy Lien, ez a sorozatnak a...
0: Kínai?
1: Nem.
0: Nem.
1: Amerikai. De nagyon jó.
0: De a név, de jó, oké. Okay.
1: Lien.
0: Ja, hogy úgy, értem, ja, azt hittem, hogy ilyen
1: egybe van. Egybe van, hogy Lien.
0: Értem.
1: Na, azt nézzétek meg, hogyha jókat akartok nevetni.
0: Na, ha meg nosztalgiázni akartok, akkor ma...
1: Akkor meg hallgassatok meg egy romantik számot.
0: Az is. Legyen ez a végszó. 11 óra után jövünk.

0: termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
2: Nem támogatja a Tisza frakció Baka András köztársasági elnök jelöltjét Szatmári Zoltánt a legfőbb ügyészi pozícióra, közölte Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán. A kormányfő közleménye szerint a frakció a döntést egyhangulag hozta meg reggel. Magyar Péter azt közölte, arra kérik a köztársasági elnököt, állítson új jelöltet, hogy mielőbb megválasztható legyen az új legfőbb ügyész. Baka András köztársasági elnök hétfőn jelentette be, hogy Szatmári Zoltán a legfőbb ügyészség büntetőbírósági ügyek főosztálya elvi ügyek osztályának osztályvezető ügyészét javasolja a legfőbb ügyésznek. Az államfő a magyar ügyészség és a jogállam helyzetéről, jövőjéről szóló döntésnek nevezte az új legfőbb ügyész megválasztását. Baka András arról is beszélt, hogy ma nincs társadalmi bizalom az ügyészség iránt. Az ügyészség társadalmi és szakmai megítélése mélypontra jutott. Fontos strukturális változásról határozott a magyar parlament a hazai intézményrendszer működését illetően. Az elfogadott kormányzati javaslat alapján a javító intézetek október 1-től ismét a gyermekvédelmi rendszerbe tartoznak. Ezeket az intézményeket még a tavalyi év során helyezték át a büntetés végrehajtás közvetlen irányítása alá. A korábbi átszervezésre a Szűlő utcai intézetben feltárt súlyos gyermekvédelmi mulasztások miatt volt szükség. Az új szabályozás célja az érintett fiatalok hatékonyabb társadalmi integrációjának és védelmének biztosítása. A jogszabályi változásról a kormány.hu oldalon adtak tájékoztatást. Hivatalosan is zöld jelzést kapott Magyarországon az átfogó országos fogyatékosságügyi program végrehajtása. A kezdeményezés keretében egy 9 milliárd 300 millió forintos keretösszegű támogatási program veszi kezdetét. A projekt elsődleges célja a fogyatékossággal élő állampolgárok mindennapi életének megkönnyítése. A forrásokat az akadálymentesítés fejlesztésére, valamint a munkaerőpiaci integráció elősegítésére fordítják majd. A szakemberek bíznak abban, hogy a beruházások révén jelentősen javul az érintett tettek életminősége. Elfogott a rendőrség egy olasz embercsempészt a napokban Zamárdiban, aki 7 illegális bevándorlót akart Nyugat-Európába vinni, közölte a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság a rendőrség honlapján. Mint írták, a 40 éves olasz férfi szeptember 18-án mikrobusszal haladt az M7-es autópályán, amikor rendőrjárőrök követni kezdték a Nemzeti Nyomozóiroda Nemzetközi Bűnözés elleni főosztályának információi alapján. A sofőr a rendőri jelzés ellenére nem állt meg, Zamárdinál lehajtott a strád, erről, majd a városban az utasaival együtt gyalogosan próbált elmenekülni, tették hozzá. A sofőr és az illegális bevándorlók felkutatásába polgárőrök is bekapcsolódtak, drónt használva adtak pontos iránymutatást a rendőröknek.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. Közlekedési hírek.
3: A forgalom egy sávon váltakozva halad a 20. kerület Vágóhíd utcában a Veselényi utcánál gázvezeték javítás miatt. Egyirányosították Budaörsön a Károly Király utcát a Szabadság utcától a Baross utcáig vízvezeték felújítás miatt. A 40E autóbusz, illetve a 940-es éjszakai járat terelve közlekedik, nem érinti a Károly Király utca megállót. Sávlezárásra kell számítani a Kerepesi úton kifelé a Baross tér után, illetve az Albert-Tirsai út előtt is karbantartás miatt. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé, illetve az Attila út felé a külső, jobbra kanyarodó sávot karbantartás miatt. Sávlezárásra kell készülni Budaörsön a Kinizsi utcában befelé a városhatárnál burkolatjavítása miatt. Lezárták a félútpályát a 2. kerület Pasaréti úton a Ditró utca közelében csatornajavítás miatt. Lezárták a 3. kerület Folyóka utcát a Folyondár utcánál, mert csatornát javítanak. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030-as telefonszámra.
0: Időjárás.
3: Szerdán sok napsütés várható, több-kevesebb gomoly felhővel, amiből elsősorban keleten, északkeleten alakulhat ki egy-egy zápor, esetleg zivatar. Élénk helyenként még erős széllökések kísérhetik az északnyugati szelet. Napközben 18-22 fokot mérhetünk.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
4: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
4: Most indulunk.

0: óra múlt 16 perccel, még mindig szerda van, és még mindig szeptember 23. Na ezt most nagyon jól megmondtam, még mindig szeptember 23, ezt
1: akartam.
0: Már
1: mindjárt sziasztok. Hónap vége, itt van mindjárt az október.
0: Jövő hét csütörtökön már október 1-e van, úgyhogy
1: igen. Mi az őszi szünet?
0: Miért? Akkor kezdődik. Október 1-től?
1: Ne.
0: Ja, azt hittem. Nem,
1: október vége felé.
0: Jó, október. Ja, 23-tól gondolom. Persze.
1: Októberre a gyerekeknek összeállítanak ilyenkor csapatokat, hogy plakátot csináljanak, és most hát szerintem minden évben az ősz, meg az október a plakát téma. Valahogy az október így rá kell kúszni, így nem tudom miért, hogy pont az október a téma, de így azon gondolkodtam, hogy mi legyen majd ezen a plakáton, így ezen gondolkodtam el. Mindazon felül, hogy történelem is legyen rajta, ugye hát az októbernek szerves része a forradalom, 23, és hogy ezen is agyaltam, de ugye még mivel negyedikes gyerekekről van szó, ezért nekik ezt nehéz elmondani, tehát hogy nem úgy fogja föl az agyuk ezeket a témákat, hogy mert hát én tudom, hogy én negyedikes koromban nem tudtam, hogy akkor mi zajlott meg, hogy mi volt, szerintem persze. Ők sem. Na mindegy, egy szőszenetnyi forradalom is lesz majd a plakáton, meg hát ugye most ezt én vállaltam el olyan szinten, hogy a gyerekek most hozzám jönnek, a kis csapat, és akkor együtt készítjük a plakátot, és hát azért persze ezt nem lehet csak szerintem csak kizárólag rájuk bízni, hanem azért kell itt egy kis szülői kreativitás és koordináció, hogy ezen a plakáton még mi szerepeljen. Tehát az ősz, az elmúlás, de az elmúlással az újrakezdés.
0: Igen.
1: A tanulás.
0: Ilyen kis karácsony a háttérben esetleg megjelenhet. Nem, az nem még nem. Jó. Halloween.
1: Nagyon le lennél pontozva. Nem. Azzal is le lennél pontozva. Tök az lehet, de Halloween nem.
0: De Halloween nem lehet. Nem. Jó, de tök az lehet.
1: Tök az lehet. Igen. Azért ne felejtsük el, tudod, hogy két olyan tanárnénink van, akik az igazi régi motoros idősebbek is, igen. Tehát nekik nem fér bele az, hogy te egy plakátra Halloween-t vonultatsz föl.
0: Értem.
1: Tehát egy minden szentek, igen, az rendben van. De azért ott szerintem a gyerekek kapnának, hogyha egy ilyen Halloween-i buli pillanatképet rajzolnának, vagy valahogy megjelenne a Halloween.
0: Hát pedig
1: nem
0: számomra,
1: díjaznák.
0: Én nem tudom, én tanárként inkább azt kérném a gyerekektől rajzoljanak tököt, meg cicának öltözött kislányokat, gyerekeket, mint sem az, hogy minden szentekkor kimegyünk a temetőbe.
1: Hát pedig
0: hát
1: az, ami,
0: érted, mit
1: pedig
0: mondok,
1: az, ami nemzeti identitásunkhoz tartozó
0: csak,
1: ünnepünk, tehát
0: hát
1: nem minden, a Halloween.
0: Minden magyar ünnep a szomorúságról szól.
1: Igen, de várjál.
0: Nincs ilyen, mint július 4-a Amerikában, hogy
1: De Halloween ilyen. Az meg már november, és nekünk októbert kell, tehát Halloween az már inkább november, mert a
0: október utolsó napja.
1: Minden szentek is inkább a november, igen, november és november 1, tehát az a mindszentek ünnepünk, és nekünk inkább októbert kell, úgyhogy ott nem lesz Halloween, gyerekek. Ezt a csapatot, ezt ki kell, hogy emeljék a tanárnénik, nem pedig lepontozzák. Úgyhogy én tudom, hogy mi az ő szájízüknek megfelelő, úgyhogy igyekszem mindig annak azon az úton járni, tudod, amit szeretnek.
0: Csak mondom, hogy én szerintem igen, lehet egy kis vidámság, de értem, hogy a tanárok szigorúan veszik ezeket. Csak
1: lesz
0: tényleg...
1: benne, minden is lesz azon a plakáton, lesz süni, tényleg őszi dolgok.
0: Őszi kabát.
1: Lesz könyv, minden, rajzoltatok velük mindent. Egy nagyon nagy plakátot kell tervezni.
0: Kíváncsi vagyok, majd fotóz le, vagy nem tudom, és akkor...
1: Nagyon szépet tervezek, aztán, hogy mi lesz belőle, az majd a gyerekeken múlik.
0: Apropó iskola, meg az őszi szünetet, hogy említetted, nagyon érdekes, pont ahogy beszélünk róla, hát lehallgatnak minket, ugye ezt már régóta tudjuk. Följött egy ilyen cikk, semmi nagy dolog, de hogy például te amúgy is szoktál ugye igazolni a gyereknek azért, de hogy van egy, mármint hogyha hiányzik, van egy pár nap, amit szülő igazolhat.
1: Lerövidítették.
0: Na, és épp most arról beszél dr. Tordas Dániel gyermekorvos, hogy ideje lenne változtatni a feleslegesen kiállított orvosi igazolások rendszerén,
1: igen.
0: És hogy a szülőknek kéne ezt inkább megtoldani az igazolható napok számát.
1: Na most éppen ez van ebbe az évben. Nem,
0: három-hat
1: nem
0: nap.
1: Meg, Nem megtolták, hanem lerövidítették.
0: És ő pont arról
1: eddig
0: beszél,
1: több
0: igen.
1: volt, hogy... igen. És akkor mit csináljon a szülő, hogyha szeretné, hogy egy picit a gyerek pihenjen, mert nem mindig attól beteg a gyerek, hogy folyik taknyanyála, hanem van, amikor egy gyerek attól is beteg tud lenni, hogy elfárad. És igenis, ilyenkor a szülő, én is volt, hogy láttam, hogy na most elfáradt, akkor úgy voltam vele, hogy oké, akkor adok egy szabadnapot, vagy kettőt, akkor ne menj suliba. De vannak olyan szituációk, amikor mondjuk tényleg családi okok miatt valamiért a szülő reggel dolga van, nem tudja bevinni, vagy éppen elhúzódik az a dolog, és nem tud érte menni időben, nem tudja sehogy sem megoldani. Ja. Tehát ez is egyfajta családi ok. És sokkal több szülői igazolás lehetett még tavaly kiállítani, egy fél évben azt hiszem 10 nap volt, vagy 12, egy fél évben, tehát az
0: most
1: két fél
0: évben.
1: Most meg 5. Nálunk például lerövidítették ezt 5 napra. Ebből már egyet felhasználtunk.
0: Ó, és még csak most kezdődött az iskola 22 napja.
1: Igen.
0: Tehát 3 hete.
1: És akkor ilyenkor durva. Mit csinál az ember? Mert mindenki tegye a szívére a kezét, akkor nem tudsz igazolni a gyereknek, fölhívod az orvost, és azt fogod mondani neki, hogy hát lehet, hogy őszinte leszel, és azt mondod az orvosnak, hogy úgy látom, én mondjuk inkább az őszinteség útját szoktam járni, és akkor inkább megmondom, hogy nincsen semmi baja, csak látom rajta, hogy elfáradt, és kérek szépen igazolást. Van, hogy mentálisan is tud az ember a munkába olyan fáradt lenni, hogy azt érzed, hogy úristen, most itthon kell maradnom. Hát nem.
0: Igen.
1: Te érzed ezt, hogy,
0: igen, igen.
1: Ne, hogy nem csak a nem pihenés, hanem az ott a kollégáid lefárasztanak, nem bírod, és a gyerekeknél ugyanez van, tehát ott is egy olyan közösségben kell napi szinten eltölteniük 8 órát, amit nem biztos, hogy mindenkit szeretnek, sőt, miért kéne, hogy szeressen minden osztálytárs
0: persze.
1: mindenkit?
0: Nem. Meg, ez egyértelmű.
1: Meg nehéz is elfogadni, és nehéz is együtt lenni 8 órában olyan emberekkel, gondold el, 24-25 olyan emberrel, akik közül mondjuk szeretsz 3-at vagy 4-et.
0: Ez így van, ez így van. Igen.
1: És ott tényleg 8 órában vannak a gyerekek, mert délután 4-ig az bizony. Alsóba bent kell lenni.
0: Durva amúgy, ez nagyon. Én emlékszem, hogy mi 1:30-kor már húztuk a csíkot hazafele az
1: felsőbe.
0: Iskolába. Ja,
1: de alsóban még volt, nem volt kötelező, ja. De alsóban még volt napközi, de aha, nem volt aha. kötelező, és most már évek óta kötelező a napközi.
0: Aha.
1: De bárcsak ne lenne, mert bizony nagyon sok szülő otthon van, vagy második kisgyerekkel van otthon, gyesen, és lehetne a gyerek is akkor mondjuk ebéd után már
0: de
1: otthon.
0: De kötelező. Tehát kötelező. Nem, alsóban nem, veheted, nem viheted nem. haza a gyereket délután 4-ig.
1: Nem.
0: Ha
1: csak,
0: nice.
1: Ha csak nincs nem valami... sportol, aha, vagy, aha. de azt is le kell igazolnia az annak, hogy versenyszerűen sportol.
0: Értem, értem.
1: A csapatnak, vagy a klubnak le kell igazolnia a gyereket, hogy igen, ő ott délután 2-től már foglalkozások
0: tisztelt
1: vagy edzések
0: Glória,
1: vannak.
0: Ma az edzésünkön volt aláírás, a Real Madrid elnöke. Így kell igazolni.
1: Igen, így. A foci edzésem.
0: Ma a pályán szabadrugásokat edzettünk.
1: És ez a nagy dolog, hogy pont ezt mondod, az közben valamelyik nap pont így jött haza, hogy anya, én nem tudok belerúgni normálisat a labdába. Hát néztem rá, mondom, én se tudtam soha a labdába.
0: Nem olyan női dolog a fotball,
1: nem,
0: igen.
1: Nem, de anya, én nem tudok focizni, hát most nekem miért kell focizni? Ezen akadt ki. Na mindegy, szóval, hogy
0: hát jó lenne, jó lenne.
1: Lerövidítették az időt.
0: Igen, jó lenne itt.
1: A szülőigazolást.
0: Igen, dr. Tordas Dániel gyermekorvos ezt írta, szó szerint közlöm. Ebben nem akarunk európaiak lenni? Uh-huh. Az, hogy egy kis orfolyás, rossz közérzet vagy sielés, hosszú hétvége, hígszéklet miatti hiányzást is orvossal igazoltat az oktatásügy, a szülőkbe vetett teljes bizalom hiánya, hungarikum. A lógásokat nem ez akadályozza meg. A tankötelezettség betartása nem orvosi feladat. Az igazolások szülői kézbeadása elsősorban nem a gyermekorvos érdeke, hanem a gyerekeké, a családoké.
1: Na, maximálisan egyetértek ezzel a doktor úrral.
0: Ezt a változtatás nélkül közöltem.
1: Én is így gondolom. A másik viszont Amit talán fontosnak tartok elmondani az igazság jegyében, hogy lehetséges olyat kérni, igazgatótól kell kérni, hogyha mondjuk elmennek síelni a szülők vagy nyaralni, és kikérhetik a gyereket egy-két hétre, de azt igazolnia kell az igazgatónak. Tehát az igazgató engedélyeztetésével lehet elvinni így a gyereket. Vagy vonódik. Hát eddig lehetett.
0: Aha, és de az nem vonódott le a...
1: Nem, meg, aha. A szülői igazolásokból.
0: Jaj, mi mennyit jártunk síelni, Istenem!
1: Éjjel-nappal
0: sieltünk.
1: Biciklizni jártatok, biciklitúrára.
0: Nagyon sokat vittek biciklitúrára, az rengetegszer küldték anyámék százassával a leveleket az igazra. Írja már oda, a gyereket visszük biciklitúrára, most a hegyekbe mentünk föl. Jaj, rengeteget.
1: Hegyek másztatók, igen.
0: Azt is, igen.
1: Szóval, hogy a mi iskolánkban ez járható út. Nem tudom, hogy ez is lehet, hogy iskolánként változik. Ez, hogy mit lehet, és mit nem.
0: Mert látod, ez oktatás ügy probléma ez ezek igen, szerint, tudod, hogy mennyi az igazolható óra.
1: A tankerület
0: óra.
1: Is minden egyes ja, kerületben úgy. Tökre más szabályzatok. Nem tudom. Én tehát egy, a tankerületenként is változhatnak ilyen szabályrendszerek, hogy mit enged a tankerület, mit nem enged a tankerület.
0: Ez lehetséges.
1: Meg szerintem iskoláknak nál is vannak lehetőségek erre, de szerintem van olyan is, ahol nincs.
0: Valószínűleg tartom ezt a utóbbit inkább, hogy a legtöbb iskola azért betartja ezeket így, ilyen pregnánsan, hogy hát igen, ennyi az igazolhatóra, kész, pont,
1: vége. Az mindenképpen. De az, hogy ilyen, hogy ilyen igazgatói kikérő levelet írhat egy szülő, szerintem az többé-kevésbé az iskoláknál az járható út.
0: Lehetséges.
1: Na, ha eddig nem tudta volna valaki, akkor nyugodtan írjatok az igazgatónak.
0: Zaklassátok őket. Na, jöjjön egy Radics Gigidal, utána egy Nóter Méri Pites Ramek kombó, és utána jövünk vissza.

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: 11 óra múlt 33 perccel, vissza is jöttünk a kettő darab muzsika után, és hát egyszer már érintőlegesen érintettük ezt, ezt jól megmondtam, tehát érintőlegesen érintettük már ezt a témát, de most...
2: Belemegyünk nagyon?
1: Most jaj, most nagyon, na. A következő 10-12 percben nagyon, na. Ugyanis Veréb Tomi barátom, hát te is ismered őt ugye személyesen, nyilatkozott nemrég egy ilyen, vagy nem is nyilatkozott, tehát egy podcast beszélgető műsorban beszélt arról, hogy ő mint színművész, hogy mit érdemes ma már elvállalni, mit nem. És mi is beszélgettünk ezzel kapcsolatban, ilyet csak mi kicsit visszafordítottjára fordítottuk ezt a témakört, hogy beszéltük, hogy mikortól adja föl az ember azt az adott...
2: A színpadot.
1: A színpad, mondjuk ki.
2: Igen, igen, az nálam volt inkább egy érdekes kérdés, hogy meddig lehet ezt csinálni. Na, Tomi, igen, mit mond?
1: Tomika azt mondja...
2: Tomi, aki tök fiatal, veled egy idős, nem?
1: Fiatalabb, mint fiatalabb, mint én a Tomi. Egy 33-34 éves a Tomi, azt hiszem. Mindig lesz, ezt mondja szó szerint, mindig lesz olyan döntés, amikor az ember azt

0: mérlegeli, hogy megéri-e a pénz vagy a hírnév. Én hosszú távon inkább azt szeretném erősíteni, hogy ne vállaljak el mindent. Mondta, hozzátéve, hogy karrierje elején ő is hajlamos volt olyan feladatokat elvállalni, amelyekkel ma már óvatosabb lenne. Volt olyan, hogy kétségbeesésemben vállaltam volna egy műsort, mert éppen nem látszott, hogy mi következik. A művész pálya ilyen. Egyszer rengeteg a munka, máskor azon gondolkodsz, mi lesz majd a következő feladat.
1: Nagyon-nagyon egyetértek vele. Egyetértek vele, mert főleg tényleg a művész világban ez egy annyira hullámzó, sok esetben hullámzó bevételi forrás, például nálunk a koncertezések, tehát én biztos, hogy ha nem rádióznék, akkor is valamit csinálnék, és nem csak a hétvégi koncertekre várnék, mert bizony van olyan, hogy lemondanak koncerteket, tehát ez nem egy biztos, nem egy biztos jövedelem, igen, nem egy biztos forrás, ez tök jó így mellék kiegészítő
2: munkának, igen. Nincs akkor se sírsz, mert van egy fix bevételed a rádió kapcsán.
1: Igen, volt nyilván olyan időszak, amikor ebből nagyon is meg tudtunk élni, és nem tudtam volna mellette más csinálni, mert nem fért volna bele az időmbe, mert volt olyan időszak, amikor tényleg látástól Mikulásig ment a romantik, és csütörtökön már úton voltunk reggeltől, és hajnalban értünk haza, és aztán péntek, szombat, és még vasárnap, tehát hogy ott azért volt egy olyan időszak, amikor tényleg kimerülésig csináltuk, és akkor nyilván meg is lett belőle élni. De itt most a Tomi szerintem itt leginkább arra gondol, amire én is már valamelyik nap itt rávilágítottam neked, hogy vannak olyan műsorok, amit nem látsz előre, és nem tudod, hogy mibe fogsz bele. Vannak olyan tévés műsorok, amit nem biztos, hogy a te karriered szempontjából jó elvállalni.
0: Előnyös, igen.
1: Hát, hogy mondtam neked, hogy már lehet, hogy én nem vállalnék el, sőt, biztos nem. Biztos nem vállalnék el egy dancinget, mert azt érzem, hogy abból én már kifutottam. Hiába volt előttem Eszenyi, aki sokkal idősebb, mint én, Eszenyi Enikő, vagy tehát egy rangidősebb színésznők, de valahogy így hamar ki is estek.
0: Hát eléggé, meg hát nem is tudtak olyan teljesítményt nyújtani, mint a fiatalok. Ez benne, sőt, még az Árpa Attila is ugye versenyzett egy érában, amikor is, hát az Attila is olyan 50 pluszos, igen, most, akkor is legalább 48-50 éves volt.
1: Igen.
0: És hát nem is tudott úgy táncolni, mint a fiatalok, akiket meghívnak, persze.
1: Vagy például nem, én biztos, hogy nem tudnék megint elindulni egy Ázsián. Tudom, hogy én lehet ott halnék meg. Még 4 évvel ezelőtt, amikor még benne szerepeltünk, akkor még talán volt ehhez erőm, vagy nem tudom, hogy vittem azt végig, de ma már biztos, hogy azt mondanám, hogy nem. Főleg annak tudatában, hogy tudom, hogy mit kell csinálni, és mennyi mindent kell, és mennyi mindent kellett menetelni ott, meg mennyit dolgozni.
0: Hát igen, na most a Tomi esetében is azért érdekes, ez már mint Veréb Tomi esetében, ő ugye a Starban Start nyert meg egy évadot, utána volt a Starbucksba, tehát hogy ő sem nagyon vállalt magára sok olyan, tehát például én azt gondolom, hogy egy színésznek, mint akár a Tomi, vagy sorolhatnánk meg annyi színész, például ilyen Celeb vagyok, meg ilyen műsorok, azt nem kell elvállalni.
1: Nem.
0: Tehát, hogy én speciál azt gondolom,
1: érdekes, hogy ezzel indítottuk az adást.
0: Igen, és most ezzel is zárjuk, úgy néz ki, de hogy
1: hogy szerepelnek,
0: színész,
1: akkor...
0: nem hiszem, hogy kell neki. Tehát, hogy egyszer ezt igaz, ő meg egy nagyon szélsőség, de egy operettszínháza színész, velem egykorú férfi, Sándor Péter mondta azt egyszer, aki főszerepeket énekel, játszik, és amúgy remek színész, hogy ő azért nem vállal soha, pedig azt mondta, hogy rengeteget hívták őt is ilyenekbe, de azt mondta, hogy annak idején Sinkovics Imre sem ment el főzőt kézni egy műsorba. Uh-huh. Tehát, hogy neki a színház az egy más közeg. És aki színész, és tényleg ilyen színházi színész, annak nem biztos, hogy
1: nem
0: nagyon
1: biztos,
0: kell.
1: Hogy jót tesz.
0: Mert megint más, ha te már híres vagy, mondjuk, mint anno, amikor a Dolhai Mészáros ér, a Bereckiék, még a Rómeó és Júlia kapcsán ugye rengeteget mentek mindenhova, és akkor például igen, hívták
1: ki
0: a Dolhaiékat is főzni.
1: Ki mondta ezt?
0: Ez Sándor Péter mondta, hogy Sinkovics Imre sem főzött annak idején. tévén, egy televíziós műsorokban.
1: Jó, de nagyon más volt a világ. Azt azért tegyük hozzá, hogy nagyon
0: persze,
1: más volt a világ.
0: Persze,
1: és most, hogyha egy Berecki Zolit vagy egy Mészáros Árpád Zsoltot elhívnak egy főzős műsorba, akkor szerintem az nem egy degradáló dolog, de ez is attól függ, hogy ott a sztárséfek hogyan viselkednek és hogyan beszélnek veled. Mert én bizony voltam főzős műsorba, és azt éreztem, hogy na én innen most haza is fogok menni, mert hogy én nem is akarok tovább jutni, mert velem ne beszéljen úgy senki, ahogy éppen akkor Rácz Jenő rám ordított, uh-huh. meg rám szólt, velem apám nem ordított. Nem voltam még annyira tökös szerintem, ja, értem, akkoriban, és velem apám nem ordított, érted, soha életemben. Akkor hogy jön oda valaki, hogy merészeli, hogy veszi a bátorságot, hogy odaáll mellém, és akkor rám kiabál, hát ne haragudj, de...
0: Mész innét?
1: Az kellett volna egyébként, de akkor úgy azt éreztem, hogy mit keresek én itt, ki ez az ember, akit velem ordibál, hogy veszi a bátorságot, kit érdekel, hogy most ő egy sztárséf, vagy nem az, hát most ez álljon már le, és akkor így éreztem, hogy még ott valamit ott kiabált, meg csináld, és csináld, azt ott utasítgatott, mint a barmokat, és akkor de hogy csinálom, megyek én haza, be voltam mikroportozva, azt be is mondtam, még ott volt szünet, be is mondtam a mikroportba, tudtam, hogy hallják fönt a vezénylőbe, hogy ha valakit ki akartok ejteni, engem nyugodtan mondjatok, mert én nagyon szívesen hazamegyek. Haza is mentem.
0: Igen. De más megint az, amit most mondasz, hogy akár téged, vagy akár most maradva a színházvonalon, hogy egy Dolhai Attilát, vagy egy Berecki Zolit elvisznek. Mondjuk most már a Dolhai sem megy sehova sem, főleg amióta színházigazgató lett, de hogy annak idején. De más az, hogyha te már híres vagy, és azért hívnak meg, most a színészetről beszélünk csak, és más az, hogyha most egy pályád elején kezdő színész vagy, és mondjuk egy olyan műsorba ismernek meg, ahol mondjuk főzni kell, vagy a dzsungelbe kell ülni a táborba.
1: Hát jó, érted, mit az gondolok? Más.
0: Más azért. És én például teljesen értem ezt a hozzáállást azoknál a színészeknél, akik azt mondják, hogy én így ne váljak híressé. Köszönöm. Tehát, hogy még van az a tartás, van az a kultúra iránti elkötelezettség, hát hogy ne úgy váljak híressé, hogy a tábortűznél ülök a többiekkel, és mit tudom én, miért veszekszünk, és akkor
1: persze,
0: utána megismernek majd a színpadon.
1: De most például Németh Kristóf is ott van a Farmon, és ő is egy színházigazgató.
0: Abszolút.
1: És végül is, tehát, hogy... Hogy
0: hát
1: mondjam?
0: De most de látod, na például ez is milyen érdekes. Bár tudom, hogy nyilván vágott a műsor, bár sok mindent nem lehet hozzávágni, ha nincs miből, ugye? De mind
1: de
0: Németh Kristóf...
1: De össze tudják úgy vágni, ezt hidd el nekem, mert láttam én olyan mimikáimat, meg olyan arcaimat, hogy olyan volt, mintha én arra vágtam volna egy arcot, mintha hallottam volna a párbeszédet, amit nem is hallottam, és bevágtak olyan arcaimat, hogy... Nem hittem el, hogy ez most tényleg létezik, hogy úgy vágják össze, hogy mintha én hallottam volna azt a beszélgetést, és arra vágok egy fejet. Hát ez elképesztő volt nekem.
0: Elhiszem. Na mindegy, egy szó mint száz a Németh Kristóf esetében is, én azt gondolom, hogy...
1: Meg hát ott van Zsolt is.
0: Anger Zsolt, így van. Igen. Ők nagy barik is. Alapvetően mind a kettő azért tartja magát, és azért normálisan viselkednek, de ugyanakkor azért Németh Kristófnak vannak olyan húzásai a Farmon, amire azt gondolom, hogy lehet, hogyha most ő újra nézi, mert ugye ez egy tavalyi forgatás volt, ha most nézi, akkor lehet, hogy azért ő is azt mondja magába, hogy hú, ezt annyira nem biztos, hogy így kellett volna kimondani, vagy ennyire így szövetkezni, vagy keverni a kakit bizonyos emberek között. Nem tudom, mit gondol Kristóf erről.
1: Vagy lehet, hogy ő is azt gondolja, hogy azt a mindenit, ez aztán jó meg lett vágva.
0: Vagy ő is, lehet, nem tudom, hogy ezt csak ő tudhatja, meg akik ott
1: na,
0: voltak vele.
1: Na majd fölhívjuk, hát neked megvan a telefonszáma, úgyhogy majd egyet beszélgetünk vele.
0: Nem akarom mondom, hogy annyira erre vinni neki a izét, mert most, amíg nincs vége, addig még várjuk ki, hogy esik ki, mikor esik ki, hogyan.
1: Na majd miután elhagyja a Farmot, akkor beszéljünk
0: jó,
1: vele. Kíváncsi vagyok
0: vele.
1: Én is, hogy ő hogy éli meg ezt, hogy igen. Hogyan látja viszont magát, meg mi az, amit lehet, hogy lesz párhuzam a kettőnk között, hogy ő is ugyanezt fogja mondani, hogy gyerekek, azért ez szépen össze lett vágva.
0: Lehet, mondom, nem tudom. Így, amit most mi láthatunk este a televízióban, hétköznaponként, az alapján én azt mondom, hogy olyan ármánykodás, tehát komolyan egy brazil szappanoperában nincs ennyi ármánykodás.
1: Tehát ez a Farm.
0: És akkor ez a visszanézünk egymásra az ajtóból.
1: Ez a Farm.
0: Ki mit mondott?
1: Hidd de hogy az is nagyon jól oda van vágva.
0: Igen,
1: ez
0: ki mit mondott, miért, kinek, hogyan?
1: A farmról, Gyuszi, senki nem tud pozitívan kijönni, tényleg. Ott nagyon ritka az az ember, akiről azt tudják mondani, hogy hú, de jó szereplő volt.
0: De, és a Zsolti gazda.
1: Ritka. Hát igen, igen, meg Demcsák Zsuzsa.
0: Őt nagyon bírom.
1: De még a Demcsákot se tudják.
0: De még a Demcsák se tud kijönni, csak pozitív, vagy igen.
1: Nyilván vannak olyan műsorok, amit az ember tényleg meggondol közszereplőként, hogy mi áll jól, mi fekszik, mi lesz jó ebből nekem, és igen, van, amit profitálsz. Nagyon megbánsz, van, amit tényleg nagyon megbánsz.
0: Igen.
1: Hogy, mert nem jó színben tüntetnek fel. Nekem megmondom őszintén, hogy amit a farmból belőlem kihoztak, azt utána vissza kellett kompenzálniuk, ők voltak a műsorgyártói a Ázsiának is. Igen, ők tudták egyébként, hogy engem ott azért csúnya színben tüntettek fel, tudták nagyon jól, és érezték ők is, hogy valamivel kompenzálniuk kell, és az Ázsiában már sokkal, de sokkal barátibb szintre emeltek. És,
0: meg vicces
1: és
0: voltam, áztál fel a lóra, ugye?
1: Nem tudtak,
0: többi,
1: ott,
0: ugye?
1: Már nem tudtak negatívként bevágni, vagy hát ha volt is negatív dolog, akkor volt nálam egy sokkal nagyobb negatív hős.
0: Alekosz,
1: akit persze nekem aprítani kellett, mert azt nem bírtam ki, hogy Alekoszt ne aprítsam apró darabokra.
0: Ő úgy kihozza ezt az emberekből. Záróakkordként én is ezt hagyd mondjam, hogy én ezért is értem, hogy a Tomi mire gondolhatott itt ez alatt a beszélgetés alatt, már mint Veréb Tomi, hogy annak idején nem is volt ez annyira rég, mondjuk, de rég volt, mit tudom én, 8 éve körülbelül, tehát 29-30 éves voltam, amikor is ugyanúgy tervben és célom volt az, hogy egy tévében legyek műsorvezető, tehát kereskedelmi tévében, és egyszer nekem nem mondom ki a nevét, mai napig ott dolgozik a tévében, egész pontosan az RTL-nél, azt mondta, hogy szerinte jelentkezzek most az induló való világba, és majd az alapján akkor, hogyha bejutok, akkor ott majd lesz egy annyi hírnevem, ami nekik is vonzó lehet, hogy esetleg alkalmazzanak valamelyik háttérműsorba.
1: Értem.
0: És én akkor megmondtam ennek az illetőnek, hogy kedves, köszönöm, de nem, így nem. Tehát én nem akarok VV Gyuszi lenni, akiből majd eztán csak lesz egyszer sima Gyuszi. Nem is jelentkeztem. Tehát, hogy én nem...
1: Jobban
0: nem,
1: is tetted.
0: Nem. Tehát, hogy mondtam, hogy ha ez az ára, akkor inkább ne. Tehát,
1: ó,
0: én nem
1: hát meg mennyi mindent kellett
0: lenni.
1: Volna ott csinálni,
0: hát
1: hogy te ott
0: hát persze,
1: betörjél.
0: Összeveszni, puszéra rohangálni.
1: Igen,
0: mondjuk
1: igen.
0: Azt szerettem volna. De hogy...
1: Nő kell lenni.
0: Igen,
1: amit
0: hát
1: aztán utána visszanézhetsz éveken keresztül igen. Az interneten.
0: Az marha jó lett volna. Összeveszeked mindenkivel, hogy ki főz ma, ki tereget ma.
1: Igen,
0: jaj, nem.
1: Igen. És főleg akkor, a mosás.
0: Na most gondold el, én ott a mosásommal mit műveltem volna.
1: Nem lett volna szép kimostak volna egy fehéret, és nem lett volna tiszta fehér. Mit művelsz?
0: Hát én nem is engedtem volna senkit a mosókonyhába.
1: Na, ez meg a másik.
0: Na. Szóval nem, én azt akkor már megmondtam ennek az ismerősömnek, aki mondom mai napig vezető pozícióban van ott az RTL-nél, hogy én így, hogy VV Gyuszi-ként indulni egy média karrierbe, úgy inkább
1: sajátod,
0: nem.
1: Fölajánlották.
0: Hát fölajánlotta azt a lehetőséget, hogy szerintem menjek, mert majd ott, hogyha sokáig jutok, akkor szimpatikus lehetek, és akkor esetleg könnyebb nekik is, mármint az RTL vezetésnek adni nekem valami háttérműsort. Ezt
1: lehet utána kilökted volna a győzőt a belevalóból.
0: Hát de most az is, na, most belevaló világ, érted? Most jó, nem
1: tudod,
0: azt mondom, hogy
1: tudod, milyen népszerű volt a győzőnek a belevalója?
0: De a győző miatt volt, akkor volt az ikonikus Merry Christmas.
1: Persze, Jókai More.
0: Szóval imádták. Azért születtek ott ilyenek.
1: Hát hogyne. De győző jó volt.
0: Jaj, de ki így jó celeb vagyok. Tehát így tudnánk párosítani, tudod, párosítsd össze a mondatokat a műsorokkal.
1: Mondom.
0: De nem a virág győzike show, áthúzod oda X-re. Jaj, de ki jó celeb vagyok.
1: De mondom, a győző egy ászkártya.
0: Az.
1: Hogyha unalmasak a szereplők, akkor hívjátok a győzőt, és akkor már jó lesz. Jó
0: földobja,
1: lesz a műsor.
0: Földobja hangulatot.
1: Igen.
0: Na jó, hát reméljük, hogy mi is földobtuk a ti délelőttötöket, mára befejeztük, úgyhogy legközelebb, hát alig 24 óra múlva, holnap 9 órakor találkozunk velem már 7-től, Zsuzsánkkal 9-től, és

0: ismerek.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
2: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Dikem.
3: Szia Hajni!
4: Szia Armando!
3: Most haladunk tovább a lábnál, és a comb után jön a térdünk, a térd pedig, erre két szót is fogok tanítani. Az egyik az, hogy chang.
4: Chang.
3: Igen, ez a térd, de van, aki sokan úgy szokták mondani, csak hogy pábáj.
4: Pábáj. Ez kicsit nehezebb.
3: Hogy ez az alma igazából, csak almának szokták hívni, és hogyha chang az egyik térdünk, akkor hogy van a többes szám a nagy átlagban?
4: Changa.
3: Így van, changa. Nagyon ügyes voltál, remélem, hogy a hallgatók is eltalálták velünk. Szityuvaszlosa szám.
4: Tanuljunk örömmel.
1: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk neked. Hírek rólunk neked. A 100.3 Rádiódikben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A Rajkó zenekar története és jelentősége. A Rajkó zenekar a magyarországi roma zenei kultúra egyik legismertebb és legfontosabb együttese. Története szorosan összekapcsolódik a magyar cigányzene hagyományaival, a fiatal tehetségek támogatásával és azzal a törekvéssel, hogy a roma muzsikusok öröksége generációról generációra tovább éljen. A zenekar nem csak Magyarországon vált ismerté, hanem számos külföldi országban is bemutatta a magyar cigányzene és a magyar zenei kultúra különleges világát. A Rajkó együttes története 1952-ben kezdődött, amikor a fővárosi tanács kezdeményezésére létrejött a Rajkó zenekar és a hozzá kapcsolódó Rajkó zenekari iskola. Az alapgondolat az volt, hogy a tehetséges roma gyermekek számára szervezett keretek között biztosítsanak zenei képzést, miközben megőrzik a cigányzenész hagyományokat. A fiatalok már gyermekkoruktól kezdve tanulhattak hegedülni, brácsázni, nagybőgőzni és más hangszereken játszani. A Rajkó egyik különlegessége éppen az volt, hogy a zenekar tagjai nagyon fiatalon kerültek színpadra. A növendékek számára a zene nem csupán tananyag volt, hanem egy olyan örökség, amelyet családi és közösségi hagyományokból ismertek meg. A zenekari játék megtanította őket az együttműködésre, a fegyelemre, és arra is, hogy hogyan lehet egy közös zenei produkcióban egymásra figyelni. A Rajkó zenekar repertoáriában a hagyományos magyar cigányzene mellett magyaros műdalok, verbunkosok, csárdások, népzenei feldolgozások és klasszikus zenei művek is helyet kaptak. A zenekar egyik fontos sajátossága, hogy a cigányzenész hagyományokra építve képes volt a klasszikus zenei műveket is megszólaltatni. Ez hozzájárult ahhoz, hogy a közönség szélesebb körben ismerje meg a roma muzsikusok zenei tudását. A zenekar számára a külföldi fellépések jelentős szerepet játszottak. A Rajkó muzsikusai számos országban szerepeltek, és koncertjeiken keresztül olyan közönségekhez is eljutottak, akik korábban kevésbé ismerték a magyar cigányzene hagyományait. A külföldi fellépések ezért kulturális szempontból is fontosak. A zenészek nem csak saját művészetüket mutatták meg, hanem Magyarország zenei kultúráját is képviselték. A Rajkó történetének egyik legfontosabb része a tehetséggondozás. Az együtteshez kötődő oktatás számos fiatal számára jelentett lehetőséget arra, hogy zenei tehetségét kibontakoztassa. A növendékek között később olyan muzsikusok voltak, akik önálló pályán folytatták karrierjüket, így a Rajkó nem egyszerűen egy zenekar volt, hanem egy olyan közösség és képzési rendszer is, amely több generáció zenei fejlődésére hatással volt. Érdekesség, hogy a Rajkó szó a cigányzenész hagyományban a fiatal, tehetséges cigányzenészt jelöli. Maga az elnevezés ezért is jól kifejezi a zenekar eredeti célját, fiatal roma muzsikusok képzését és színpadra állítását.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dik roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
6: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dik
1: nótan. Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Schuner Romale.
2: Szép szerda délutánt és szeptember 23-át kívánok mindenkinek, aki velünk tart, Baranyi Tamás vagyok. Ma a teklákat köszönhetjük, akik nevének jelentése Isten dicsősége. Gondolatunk nagy kedvencemtől Blaise Pascaltól következik, akit azt hiszem, hogy senkinek nem kell bemutatni, emlékszünk rá a fizika vagy matematika órákról, hiszen matematikus, fizikus és filozófus volt az öreg, miközben az emberi lét nagy kérdéseit is kutatta. Az idézet tőle így hangzik: az ember nagysága többek között a gondolkodásában rejlik. Pascal szerint is az ember az univerzum kozmikus méreteihez képest jelentéktelenül kicsi. A világegyetemnek szinte észrevehetetlen része. Mégis valami egészen különös. Ez a parányi lény képes gondolkodni a benne és a körülötte áramló életről és világegyetemről. A csillagok, a kövek és még az állatok sem tudnak róla, hogy léteznek. Mi viszont tudunk róla, és bár a méretünk a világegyetemhez képest elhanyagolhatóan parányi, mégis kozmikus méretű vágyak és érzelmek kavarognak bennünk. Pascal szerint ebben rejlik az ember különleges nagyszerűsége és méltósága. Egy erős prózai váltással most következzenek az útinformációk Budapestre vonatkozóan, aztán pedig az időjárás jelentés. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé, illetve az Attila út felé a külső jobbra kanyarodó sávot karbantartás miatt. Az Attila úton is sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. A harmadik kerületben a Cet János közben a Cet János utcánál a forgalom egy sávon váltakozva haladhat vízvezeték építés miatt, napközben a forgalmat jelzőrök segítik. A félútpályát zárták le a harmadik kerületben az Ezüsthegy utcában a Templom utcánál közműjavítás miatt. A forgalom itt egy sávon váltakozva halad. A Balatoni úton a Tanító utcai és a Háros utcai körforgalom között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítani burkolatjavítás miatt. A 15. kerületben a Rákos utat lezárták az Arany János utcánál, mert vízvezetéket javítanak. Szintén lezárták a 18. kerületben a Nap utcát a Bánya utca és a Bakonybánk utca között felújítás miatt. Naponta este 8 órától másnap reggel 5 óráig a Soroksári úton a Rákóczi híd alatt sávlezárásra kell készülnötök a vasúti híd felújítása miatt. A 9. kerületben a Gubacsi utat a Kassai Jenő útnál kifelé időnként lezárják este 8 és másnap reggel 5 óra között, befelé pedig várhatóan éjjel és 5 óra között a vasúti híd felújítása miatt. Csatorna felújítás miatt zárták le a 6. kerületben a Városligeti Fasort a Bajza utcánál. A szerviz úton továbbra is lehet közlekedni. Képzeljétek el, hogy lezárták a 9. kerületben a Tinódi utcát a Mester utca és a Városkapu között. Mindez azért történik, mert tart a felújítás. A 13. kerület Rejter Ferenc utcájában befelé a forgalmat a parkolósávba terelik a Petneházi utca előtt, mert vízvezetéket építenek. Építkezés az oka, hogy lezárták a 13. kerületben a Petneházi utcát a Lomb utcánál, így a Teve utca felől az Zsák utca lett. S most nézzük az időjárást. A nap folytatásában is napos, gomoly felhős időre számíthatunk. Számottevő csapadék nélkül. A délutáni 20 fokos maximumot jóval hűvösebbnek fogjuk érezni, mivel többfelé élünk, helyenként erős lesz a szél. Este 6-kor már csak 18 fok lesz, 8 órakor 16, 10 órakor 14, és éjfélkor mindannyian menjünk csak ki az utcára, hiszen frissítő 11 fokban lehet részünk, ahogyan holnap hajnalban is, amikor 8 Celsiusig süllyed a levegő hőmérséklete a fővárosban és környékén. Holnap csütörtökön napos, szeles, csapadékos, mindössze 19 fokos maximum, pénteken hasonló időjárás vár ránk, már csapadékmentesen és komoly 20 fokos maximummal. Zárásképpen Oprah Winfrey, amerikai televíziós műsorvezetőnek egy idézetével fejezném be a mondani valómat, amely így szól: az élet lényege, hogy azzá a teljes emberré válj, amivel teljesen át tudsz ölelni valakit.

0: A mi rádiónk, a mi hangunk, a mi hangunk. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: Szép délutánt és igazán kellemes napot kívánok mindenkinek, Baranyi Tamás vagyok. Szeptember 23-a van, a Teklákat köszöntöm, boldog névnapot kívánva nekik. Soron következő idézetünk Viktor Frankl-től, az osztrák pszichiátertől és holokauszt túlélőtől következik, aki különösen azt vizsgálta, hogyan képes az ember felismerni, megtalálni és megélni az élete értelmét. Az ember, mondja Frankl, a lehetőségei legmagasabb fokán képes a személyes tragédiát győzelemmé, a nehéz helyzetet emberi teljesítménnyé változtatni. Erős mondat, de Frankl nem azt állítja, hogy a szenvedés önmagában jó, vagy hogy minden tragédiából valami szép következik, hanem azt, hogy még a megváltoztathatatlan szenvedésben is megmarad az ember egyik döbbenetes képessége. Eldöntheti, hogy milyen választ ad rá. A gond, a baj, a tragédia megtörténhet, de nem feltétlenül ő mondja ki az utolsó szót arról, hogy általa ki lesz belőlünk. És most következik az útinform, aztán pedig az időjárás jelentés, a zenék pörögnek tovább. A harmadik kerületben a Cet János közben a Cet János utcánál a forgalom egy sávon váltakozva haladhat vízvezeték építés miatt, napközben a forgalmat jelzőrök segítik. A félútpályát zárták le a harmadik kerületben az Ezüsthegy utcában, a Templom utcánál közműjavítás miatt. A forgalom itt egy sávon váltakozva halad. A Balatoni úton, a Tanító utcai és a Háros utcai körforgalom között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítani burkolatjavítás miatt. A 15. kerületben a Rákos utat lezárták az Arany János utcánál, mert vízvezetéket javítanak. Szintén lezárták a 18. kerületben a Nap utcát, a Bánya utca és a Bakonybánk utca között felújítás miatt. Naponta este 8 órától másnap reggel 5 óráig a Soroksári úton a Rákóczi híd alatt sávlezárásra kell készülnötök a vasúti híd felújítása miatt. A 9. kerületben a Gubacsi utat a Kassai Jenő útnál kifelé időnként lezárják, este 8 és másnap reggel 5 óra között, befelé pedig várhatóan éjjel és 5 óra között a vasúti híd felújítása miatt. Csatorna felújítás miatt zárták le a 6. kerületben a Városligeti Fasort a Bajza utcánál. A szerviz úton továbbra is lehet közlekedni. Képzeljétek el, hogy lezárták a 9. kerületben a Tinódi utcát, a Mester utca és a Városkapu között, mindez azért történik, mert tart a felújítás. A 13. kerület Rejter Ferenc utcájában befelé a forgalmat a parkolósávba terelik a Petneházi utca előtt, mert vízvezetéket építenek. Építkezés az oka, hogy lezárták a 13. kerületben a Petneházi utcát a Lomb utcánál, így a Teve utca felől az Zsák utca lett. Lezárták a 15. kerületben a Szőliget utcát a Morzsa utcánál vízvezetékjavítás miatt. A félútpályát zárták le a 23. kerületben a Köves úton a Mesdje utca és az Újtelep út között egy rövid szakaszon, mert vízvezetéket építenek. A pesti alsó rakparton megszűnik az autós forgalom hétköznapi éjjeli korlátozása, de a hétvégéken a Margit híd és az Erzsébet híd között továbbra is lezárásra kell számítani, mert ezt az útszakaszt változatlanul átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. S most nézzük az időjárást. A nap folytatásában is napos, gomoly felhős időre számíthatunk, számottevő csapadék nélkül. A délutáni 20 fokos maximumot jóval hűvösebbnek fogjuk érezni, mivel többfelé élénk, helyenként erős lesz a szél. Este 6-kor már csak 18 fok lesz, 8 órakor 16, 10 órakor 14, és éjfélkor mindannyian menjünk csak ki az utcára, hiszen frissítő 11 fokban lehet részünk, ahogyan holnap hajnalban is, amikor 8 Celsiusig süllyed a levegő hőmérséklete a fővárosban és környékén. Holnap csütörtökön napos, szeles, csapadékos, mindössze 19 fokos maximum, pénteken hasonló időjárás vár ránk, már csapadékmentesen és komoly 20 fokos maximummal. LeBron James, amerikai kosárlabdázó, négyszeres NBA bajnok, generációjának egyik meghatározó sportolója, épp ezért hiteles a következő mondat a szájából: nem fogsz mindig sikerrel járni. Ha valaki, én a bajnok, ezt biztosan tudom.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dikben.
2: A Sándor Palota hivatalos közleményt adott ki a legfőbb ügyész jelölési folyamatával kapcsolatban kialakult vitára reagálva. Baka András köztársasági elnök továbbra is teljes mértékben fenntartja az országgyűlés előtt elmondott szakmai véleményét. Az elnöki hivatal hangsúlyozta, hogy az államfő megtette a törvényes javaslatát Szatmári Zoltán személyére. Közleménye szerint a végső döntés a politikai felelősség most már kizárólag a parlament tagjait terheli. A Tiszapár frakciója ugyanakkor jelezte, hogy a jelenlegi formájában nem támogatja az államfő jelöltjét. Komoly belpolitikai döntések születtek az országgyűlés ülésén a képviselői mentelmi jogok kapcsán. A parlamenti szavazás során a képviselők úgy határoztak, hogy felfüggesztik három politikus mentelmi jogát. Az érintettek között van Kocsis Máté, Pócs János és Panyi Miklós kormánypárti képviselő is. A szavazást követően a Fidesz és a KDNP frakció tagjai demonstratívan kivonultak az ülésteremből. Ezzel párhuzamosan a parlamenti képviselők döntöttek az új média tanács hivatalos megalakulásáról is. Az ország házban történt politikai eseményeket a Portfólió foglalta össze. Erőszakos bűncselekmény áldozata lett egy önkormányzati képviselő Takta Kenézen, írta a térség országgyűlési képviselője Facebook oldalán. Bihari Zoltán posztjában úgy fogalmazott, hogy erőszaknak nincs helye sem a közéletben, sem a közösségekben, a vitákat pedig békés és demokratikus eszközökkel kell rendezni. A politikus hozzátette, a történtekért felelősöknek a törvény előtt kell felelniük, és fontos, hogy a bűncselekményre ne újabb erőszak legyen a válasz. Az MTI információi szerint az áldozat a 2024-es önkormányzati választásokon a Roma Jó Egyesület jelöltjeként lett képviselő Takta Kenézen, mellette a települési roma nemzetiségi önkormányzatnak is tagja volt. Szapula János Facebook oldatlapja szerint 1967-ben született. Korszerűsítette az oszmán uralom időszakáról szóló tárlatát a Füleki Vármúzeum, így a történelmi örökséget a legújabb digitális technológiákkal kapcsolják össze. A fejlesztés három egymáshoz kapcsolódó tevékenységet foglal magában. Az első egy generatív mesterséges intelligenciát alkalmazó applikáció fejlesztése. A látogató a várban szelfit készíthet vagy lefényképeztetheti magát, majd az applikációban férfi vagy női öltözetet választhat, a mesterséges intelligencia pedig egy olyan fényképet generál róla, amely oszmán tisztségviselő vagy civil öltözékben ábrázolja őt. Az ukrán légvédelem kiadta a legfrissebb napi jelentéseket az országot ért éjszakai támadásokról. A hivatalos közlemény szerint az orosz erők összesen több mint 200 drónt és több rakétát indítottak ukrán célpontok ellen. A légvédelmi egységek az ország több régiójában is sikeresen léptek fel a támadó eszközök ellen. Ezzel egy időben Zaporizsja városában súlyos találat ért egy helyi bevásárlóközpontot. A támadás következtében hatalmas tűz ütött ki az épületben, legalább egy ember megsérült, írja a Portfólió.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
4: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.

0: mi hangunk hallatszódik. 100.3 Rádiódik.
1: Öröm és megtiszteltetés, hogy velünk tartotok ezen a szeptember 23-ai délutánon, Tekla névnapján. William Shakespeare-től, angol drámaírótól és költőtől hoztam egy gondolatot. Ő az, aki minden idők legismertebb szerzője, és ez a gondolat a hétfőjéhez hasonlóan szintén Hamletnek az emberről szóló híres beszédéből származik. Tudjátok, ez az, amiben benne van a lenni vagy nem lenni, ez itt a kérdésmondat. De most egy másik következik belőle, mégpedig ez. Az ember cselekvésében akár egy angyal, felfogásában akár egy isten. Shakespeare szinte rácsodálkozik az emberre. Ez a földhöz kötött halandó lény olyan dolgokat képes megérteni, elképzelni és létrehozni, amelyek messze meghaladják fizikai erejét és földből való valóságát. És a Hamlet tragédiája éppen ettől érdekes. Ugyanaz az ember, aki ilyen magasra képes emelkedni, kétségbe esni és elbukni is képes. Ez a Hamlet és az emberi élet egyik nagy tétje. És most következik az útinform, időjárás jelentés, aztán pedig a zenék pörögnek tovább. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé, illetve az Attila út felé a külső jobbra kanyarodó sávot karbantartás miatt. Az Attila úton is sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. A harmadik kerületben a Cet János közben a Cet János utcánál a forgalom egy sávon váltakozva haladhat vízvezeték építés miatt, napközben a forgalmat jelzőrök segítik. A félútpályát zárták le a harmadik kerületben az Ezüsthegy utcában a Templom utcánál közműjavítás miatt. A forgalom itt egy sávon váltakozva halad. A Balatoni úton a Tanító utcai és a Háros utcai körforgalom között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítani burkolatjavítás miatt. A 15. kerületben a Rákos utat lezárták az Arany János utcánál, mert vízvezetéket javítanak. Szintén lezárták a 18. kerületben a Nap utcát a Bánya utca és a Bakonybánk utca között felújítás miatt. Naponta este 8 órától másnap reggel 5 óráig a Soroksári úton a Rákóczi híd alatt sávlezárásra kell készülnötök a vasúti híd felújítása miatt. A 9. kerületben a Gubacsi utat a Kassai Jenő útnál kifelé időnként lezárják, este 8 és másnap reggel 5 óra között, befelé pedig várhatóan éjjel és 5 óra között a vasúti híd felújítása miatt. Csatorna felújítás miatt zárták le a 6. kerületben a Városligeti Fasort a Bajza utcánál. A szerviz úton továbbra is lehet közlekedni. Képzeljétek el, hogy lezárták a 9. kerületben a Tinódi utcát a Mester utca és a Városkapu között, mindez azért történik, mert tart a felújítás. A 13. kerület Rejter Ferenc utcájában befelé a forgalmat a parkolósávba terelik a Petneházi utca előtt, mert vízvezetéket építenek. Építkezés az oka, hogy lezárták a 13. kerületben a Petneházi utcát a Lomb utcánál, így a Teve utca felől az Zsák utca lett. Lezárták a 15. kerületben a Szőliget utcát a Morzsa utcánál vízvezetékjavítás miatt. A félútpályát zárták le a 23. kerületben a Köves úton a Mesdje utca és az Újtelep út között egy rövid szakaszon, mert vízvezetéket építenek. A pesti alsó rakparton megszűnik az autós forgalom hétköznapi éjjeli korlátozása, de a hétvégéken a Margit híd és az Erzsébet híd között továbbra is lezárásra kell számítani, mert ezt az útszakaszt változatlanul átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. S most nézzük az időjárást. A nap folytatásában is napos, gomoly felhős időre számíthatunk, számottevő csapadék nélkül. A délutáni 20 fokos maximumot jóval hűvösebbnek fogjuk érezni, mivel több felé élünk, helyenként erős lesz a szél. Este 6-kor már csak 18 fok lesz, 8 órakor 16, 10 órakor 14, és éjfélkor mindannyian menjünk csak ki az utcára, hiszen frissítő 11 fokban lehet részünk, ahogyan holnap hajnalban is, amikor 8 Celsiusig süllyed a levegő hőmérséklete a fővárosban és környékén. Holnap csütörtökön napos, szeles, csapadékos, mindössze 19 fokos maximum, pénteken hasonló időjárás vár ránk, már csapadékmentesen és komoly 20 fokos maximummal.

0: 100.3 Rádiódik, ahol a mi hangunk hallatszódik.
1: Szép délután kívánok mindenkinek, Baranyi Tamás vagyok. Szeptember 23-a van, és a Teklákat köszöntöm, boldog névnapot kívánok nekik. Nevük jelentése Isten dicsősége. Következő mondatunk Oprah Winfrey-től, amerikai műsorvezetőtől, producertől és médiavállalkozótól lesz. Így hangzik, minden egyes tapasztalattal te fested a saját vásznodat. Gondolatról gondolatra, döntésről döntésre. Igen, ez a felelősségvállalás, ez a felelősség rész, ami nagyon nehezen megy nekünk. Hogyha rossz helyzetben vagyunk, vagy valami feszültség van bennünk, egyből elkezdjük keresni az ismerősi körünkben, hogy ki éppen miért is felelős most ezért az állapotért, amiben éppen vagyunk. Nagyon nehéz elfogadnunk azt a tényt, hogy bár sokan tehetnek rosszat számunkra, annak a felelőssége, hogy miért engedtük azt a hatást érvényesülni az életünkbe, bizony az a miénk. Minden egyes kultúrában a negatív hatásoknak ki kell nyitni az ajtót, mielőtt az átvenni a teret az életünkben. A vámpírok például csak akkor jöhetnek be, ha beengedjük őket az ajtón, addig a hiedelem szerint nem léphetik át a küszöböt. Ezek az ősi képek, hogy a rossz akkor nyer teret az életünkbe, ha beengedjük és felhatalmazást kap, nagyon erős üzenettel bírnak. Mert valami olyasmiről beszélnek, amit Oprah mond, kinek mondatát most megismételném. Minden egyes tapasztalattal te fested a saját vásznodat. Gondolatról gondolatra, döntésről döntésre. A mai világban azért már elmondhatjuk, hogy egyikünknek sem tesznek puskát a fejéhez, hogy miről gondolkodjon, és talán sokkal nagyobb beleszólásunk van a döntéseinkbe, mint korábban bármikor az embereknek a történelem folyamán. Szóval annak a felelőssége, hogy egy-egy rossz hatás miért, minek az okán, és mekkora százalékban érvényesül az életünkben, bizony azért mi vagyunk a felelősek. Most pedig felelősségem teljes tudatában felolvasom a Budapesti Útinformot, aztán pedig következik az időjárás jelentés, és visszatérünk a zenékhez. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé, illetve az Attila út felé a külső jobbra kanyarodó sávot karbantartás miatt. Az Attila úton is sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. A harmadik kerületben a Cet János közben a Cet János utcánál a forgalom egy sávon váltakozva haladhat vízvezeték építés miatt, napközben a forgalmat jelzőrök segítik. A félútpályát zárták le a harmadik kerületben az Ezüsthegy utcában a Templom utcánál közműjavítás miatt. A forgalom itt egy sávon váltakozva halad. A Balatoni úton a Tanító utcai és a Háros utcai körforgalom között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítani burkolatjavítás miatt. A 15. kerületben a Rákos utat lezárták az Arany János utcánál, mert vízvezetéket javítanak. Szintén lezárták a 18. kerületben a Nap utcát a Bánya utca és a Bakonybánk utca között felújítás miatt. Naponta este 8 órától másnap reggel 5 óráig a Soroksári úton a Rákóczi híd alatt sávlezárásra kell készülnötök a vasúti híd felújítása miatt. A 9. kerületben a Gubacsi utat a Kassai Jenő útnál kifelé időnként lezárják este 8 és másnap reggel 5 óra között, befelé pedig várhatóan éjjel és 5 óra között a vasúti híd felújítása miatt. Csatorna felújítás miatt zárták le a 6. kerületben a Városligeti Fasort a Bajza utcánál. A szerviz úton továbbra is lehet közlekedni. S most nézzük az időjárást. A nap folytatásában is napos, gomoly felhős időre számíthatunk. Számottevő csapadék nélkül. A délutáni 20 fokos maximumot jóval hűvösebbnek fogjuk érezni, mivel többfelé élünk, helyenként erős lesz a szél. Este 6-kor már csak 18 fok lesz, 8 órakor 16, 10 órakor 14, és éjfélkor mindannyian menjünk csak ki az utcára, hiszen frissítő 11 fokban lehet részünk, ahogyan holnap hajnalban is, amikor 8 Celsiusig süllyed a levegő hőmérséklete a fővárosban és környékén. Holnap csütörtökön napos, szeles, csapadékos, mindössze 19 fokos maximum, pénteken hasonló időjárás vár ránk, már csapadékmentesen és komoly 20 fokos maximummal.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dikem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando!
2: Most haladunk tovább a lábnál, és a comb után jön a térdünk, a térd pedig, erre két szót is fogok tanítani. Az egyik az, hogy chang.
3: Chang.
2: Igen, ez a térd, de van, aki sokan úgy szokták mondani csak, hogy pábáj.
3: Pábáj. Ez kicsit nehezebb.
2: Hogy ez az alma igazából, csak almának szokták hívni, és hogyha chang az egyik térdünk, akkor hogy van a többes szám a nagy átlagban?
3: Changa.
2: Így van, changa. Nagyon ügyes voltál, remélem, hogy a hallgatók is eltalálták velünk. Szityuvaszlosa szám.
3: Tanuljunk örömmel.
0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. Hírek rólunk. Neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Balogh János a világhírű magyar ökológus. Balogh János a 20. századi magyar természettudomány egyik jelentős alakja volt. A biológia és az ökológia területén végzett munkájával nem csak Magyarországon, hanem nemzetközi szinten is ismerté vált. Tudományos pályája mellett azért is különleges személyiség, mert roma származású tudósként fontos példát jelenthet a fiatalok számára arra, hogy a származás mellett a tehetség, a kitartás és a tanulás milyen jelentős szerepet játszhat az életben. Balogh János 1913-ban született Budapesten. Már fiatal korában érdeklődött a természet és az élővilág iránt. Tanulmányai során egyre inkább a biológia felé fordult, később pedig a talajban élő apró élőlények, különösen az atkák kutatásával kezdett foglalkozni. Ez elsőre talán távoli és különleges tudományterületnek tűnhet, azonban ezeknek az apró élőlényeknek fontos szerepük van az ökoszisztémák működésében. Tudományos munkásságának egyik legfontosabb területe a talaj élővilágának kutatása volt. Vizsgálta, hogy a különböző apró élőlények milyen szerepet töltenek be a természetben, és hogyan kapcsolódnak egymáshoz az ökoszisztémákban. Kutatásai hozzájárultak ahhoz, hogy a tudomány jobban megismerje a talajban zajló biológiai folyamatokat. Balogh János kutatásai során nem csak Magyarországon dolgozott. Több külföldi expedícióban is részt vett, és különböző kontinenseken tanulmányozta a természetet. Különösen fontosak voltak trópusi kutatásai, amelyek során az esőerdők élővilágával és a trópusi ökoszisztémákkal foglalkozott. Munkája során olyan helyekre is eljutott, ahol a kutatóknak különleges természeti körülmények között kellett dolgozniuk. Tudományos pályája során számos publikációt és könyvet írt. Munkássága nem kizárólag a szakemberek számára volt fontos. Nagy hangsúlyt fektetett arra is, hogy a természetvédelem és a környezet megóvásának gondolata szélesebb közönséghez is eljusson. Úgy gondolta, hogy a természet megismerése segít abban, hogy az emberek jobban megértsék annak értékeit és felelősen bánjanak vele. Balogh János a Magyar Tudományos Akadémia tagja is volt, tudományos munkásságát pedig számos elismeréssel jutalmazták. Nemzetközi kapcsolatai és kutatásai révén a magyar ökológia és talajzoológia hírnevét is erősítette. Életútja a roma közösség szempontjából figyelemre méltó. A tudomány világában elért eredményei azt mutatják, hogy a roma emberek között számos olyan tehetség van, aki kiemelkedő eredményeket érhet el a tudomány, a művészet, a sport vagy más területeken. Balogh János története ezért példaként szolgálhat azoknak a fiataloknak, akik szeretnének tanulni, kutatni és saját területükön maradandót alkotni. Különösen fontos öröksége a természet iránti érdeklődés és a tudományos kíváncsiság. Életműve arra tanít, hogy a világ megismerése gyakran az egészen apró dolgok megfigyelésével kezdődik. Egy talajban élő apró atka első pillantásra jelentéktelennek tűnhet, mégis egy összetett ökológiai rendszer része. Balogh János munkássága ebben azt mutatja meg, hogy a tudományban nincs jelentéktelen kérdés, ha megfelelő kíváncsisággal és alapossággal vizsgáljuk.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
5: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dikróban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió D.

0: Rádió Dick. Vorba, vorba sza.
1: Rólunk, neked.
2: Mindenkinek egy remek délutánt kívánok, Baranyi Tamás vagyok. Szeptember 23-a van, a Tekla nevű hölgyeket köszöntöm, boldog névnapot kívánva nekik. Ez egy görög eredetű név, amely két szóból tevődik össze, mégpedig a Theos, vagyis Isten, és a Kleos, vagyis dicsőség szavakból, így a jelentése Isten dicsősége. Megnéztem, hogy hogyan is becézhetjük a teklákat, a következőket találtam. Tekli, Ekla, Teklus és Teluska. Nekem mondjuk az utóbbi nagyon szimpatikus, bár inkább egy orosz nagymama jut erről eszembe, Tekluska. Bárhogy becézzük őket, Isten éltesse a hölgyeket. Mai első gondolatunk az amerikai költőtől, Walt Whitmantől származik, aki költészetében az egyén és a természet, a test, a lélek és az emberi szabadság egységét kereste. Idézetünk így hangzik: én is megszelídíthetetlen vagyok, én is lefordíthatatlan. Whitman itt szinte azt mondja, az emberből mindig marad valami, amit nem lehet teljesen megfejteni. Leírhatjuk a személyiségét, a múltját, a tulajdonságait, de maga az ember mindig több marad ezek összegénél. Mert van bennünk valami, ami nem fér bele tökéletesen egyetlen meghatározásba sem. Túlnövünk rajtuk, mert többek vagyunk annál, mint amit az észvilágának építő köveiből ki lehet rakni. Tele vagyunk ugyanis ellentmondásokkal, és a magunk számára is megfejtésre váró feladványokkal. Az ész, hiába istenítjük, bizony egy nagyon vékony mesgyén mozog. Nagyon is vannak korlátai. Az elme közelről sem képes átfogni azt, amit a létezésnek, életnek, halálnak, szeretetnek, szerelemnek, féltésnek vagy fájdalomnak érzünk. Mindaz a mérhetetlen tágasság, bonyolult mélység és extatikus magasság, önfelett, magunkról is megfeledkező öröm, kioldhatatlanul bennünk élő, szeretet utáni sóvárgás, és minden, ami velünk a születés és a halál között történik, az túl van. Vastagon túl van a logika és a hasznosság fogalmain. Nem ellent mond neki, hanem túl van rajta, több nála. Magában foglalja, de meg is haladja. S talán azért van az, hogy ezer gondot el tud rendezni egyetlen érintés, simogatás vagy ölelés. És most következik az útinform, időjárás jelentés, aztán pedig a zenék pörögnek tovább. A félútpályát zárták le a harmadik kerületben, az Ezüsthegy utcában, a Templom utcánál közműjavítás miatt. A forgalom itt egy sávon váltakozva halad. A Balatoni úton, a Tanító utcai és a Háros utcai körforgalom között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítani burkolatjavítás miatt. A 15. kerületben a Rákos utat lezárták az Arany János utcánál, mert vízvezetéket javítanak. Szintén lezárták a 18. kerületben a Nap utcát, a Bánya utca és a Bakonybánk utca között felújítás miatt. Naponta este 8 órától másnap reggel 5 óráig a Soroksári úton a Rákóczi híd alatt sávlezárásra kell készülnötök a vasúti híd felújítása miatt. A 9. kerületben a Gubacsi utat a Kassai Jenő útnál kifelé időnként lezárják este 8 és másnap reggel 5 óra között, befelé pedig várhatóan éjjel és 5 óra között a vasúti híd felújítása miatt. Csatorna felújítás miatt zárták le a 6. kerületben a Városligeti Fasort a Bajza utcánál. A szerviz úton továbbra is lehet közlekedni. S most nézzük az időjárást. A nap folytatásában is napos, gomoly felhős időre számíthatunk, számottevő csapadék nélkül. A délutáni 20 fokos maximumot jóval hűvösebbnek fogjuk érezni, mivel többfelé élünk, helyenként erős lesz a szél. Este 6-kor már csak 18 fok lesz, 8 órakor 16, 10 órakor 14, és évfélkor mindannyian menjünk csak ki az utcára, hiszen frissítő 11 fokban lehet részünk, ahogyan holnap hajnalban is, amikor 8 Celsiusig süllyed a levegő hőmérséklete a fővárosban és környékén. Holnap csütörtökön napos, szeles, csapadékos, mindössze 19 fokos maximum, pénteken hasonló időjárás vár ránk, már csapadékmentesen és komoly 20 fokos maximummal. Így a megszólaláson végére még ide raknám Drew Barrymore színésznőnek egy újabb, nagyon mély gondolatát. Azt mondja Drew: nem akarok csak ülni és remélni, hogy jó dolgok történnek. Azt akarom, hogy én tegyem őket valósággá.

mondtam neked, tedd le a mikrofon, tedd le a mikrofon. Nézd már, még Tony mondaná, ha mire föl Tony, Tony, ez a Rocksmith Tony. Még hogy rap háború, gangster. Mondtam már, hogy tedd le a mikrofon, mondtam már, nem?

0: Szapát, hívtu menge!
1: 100.3 Rádiódik.
2: Szép szerda délután kívánok mindenkinek, aki velünk tart. Szeptember 23-án kísérlek benneteket zeneválogatással és 4 percre érkezve. Ezt a mostani etapot a mai névnapos Tekla köszöntésével indítom, Isten éltesse a hölgyeket, kiknek neve görög eredetű, közelebbről a Teokleion név rövidüléséből alakult ki, mégpedig két görög szóból tevődik össze, a Teos, vagyis Isten, és a Kleos, vagyis dicsőség szavakból. Így a jelentése Isten dicsősége. Még egyszer boldog névnapot kívánok minden Teklának! Idézetünk Rainer Maria Rilkétől, a prágai születésű német nyelvű költőtől származik, aki a 20. század elején élt és alkotott, s többek között a Levelek egy ifjú költőhez című műszerzője. Rilkének ebből az írásából idézem a következő felszólítást. Éld most a kérdéseid. Ezt úgy is fogalmazhatnánk másképp, hogy érdemes kérdésben maradni. Rilke egy fiatal költőnek írt a híres levelében, hogy ne akarjon minden nagy kérdésre azonnal választ kapni. Vannak dolgok, amelyeket nem egyszerűen megfejtünk rövid időn belül, hanem lassan beleérünk, belenővünk a válaszukba. Mondjuk, mint a finom gyümölcs vagy egy jó bor, megérünk a válaszra. Vannak olyan válaszok, feleletek az élet részéről, amelyeket ha megfelelő idő előtt kapunk meg, egyszerűen képtelenek vagyunk megérteni, alkalmatlanok befogadni. Talán azért, mert még nincs akkora szellemi térfogatunk, kognitív, vagyis gondolkodásbeli, vagy tán esetleg tapasztalati értelmezési tartományunk, hogy az adott üzenetet kódolni, megfelelően érteni és a gyakorlatban alkalmazni is tudjuk. Talán nem az a dolgunk, hogy már ma mindent értsünk. A megoldás ugyanis ritkán érkezik egyetlen villámcsapásként, felütésszerű eseményként. Az életünk helyzeteinek elrendeződése sokkal inkább egy folyamatként írható le. Mégpedig olyan folyamatként, aminek ugyanolyan fontos állomása a kérdéseink pontos, a lényegre figyelő megfogalmazása, és a kérdés egyelőre válasz nélkül való hordozása. Mert vannak olyan válaszok, amelyeknek megértését pont a kérdőjeleink feszültségének bizonyos ideig való elviselése teremt meg. Sokszor a kérdés válasz nélküli hordozása nyit meg bennünk egy utat a megoldáshoz. Pont az, hogy egy időre légüres térben kell kitartanunk, ahol nincs a lábunk alatt megszokott biztos talaj. Ez a fajta válasz nélküli lógás a levegőben sokszor pont azt a lényeges felismerést hozhatja el, hogy az életet nem is annyira értenünk kell minden pillanatban, hanem inkább befogadni, a negatív vagy nehezen hordozható részeivel együtt. Így ez már nem is annyira lógás, mint inkább lebegés ég és föld között, vagyis pont abban a térben, ami alapból is az ember lét egyik nagy velejárója. S néha kiderül, hogy az embernek nem is annyira kapaszkodókra van szüksége, mint inkább emelkedésre. Mert egy kis távolságból, felülről tekintve egy-egy kérdésre, nagy problémára, az is kirajzolódhat előttünk, hogy amiben olyan nagyon belegabajodtunk, talán valamivel kisebb jelentőségű az élet léptékéhez és tétjéhez képest. Részemről ezzel a gondolattal kívánok további szép délutánt, és kellemes rádiózást mindannyiótoknak, üdvözlettel és szeretettel, Baranyi Tomi.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk, neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Az országgyűlés hivatalosan is elfogadta a kormány által benyújtott legújabb egészségügyi törvény módosítási javaslatot. A döntés értelmében a parlament teljes mértékben visszaállította a Magyar Orvosi Kamara korábbi jogosultságait. A jövőben a hazai orvosok számára ismételten kötelezővé válik a kamarai tagság a munkavégzéshez. A jogszabály emellett jelentősen megerősíti és kiterjeszti az egészségügyi szakmai kamarák ellenőrzési hatásköreit. A kormányzati szándék szerint a szigorítással az egészségügyi ellátás színvonalát és biztonságát kívánják növelni. A parlamenti szavazás eredményét a kormány.hu hivatalos portál közölte. Az R és Stop azonnali kivezetését szorgalmazzák a magyar élelmiszer előállítókat és forgalmazókat képviselő szakmai érdekképviseletek, közölte a Felelős Élelmiszergyártók Szövetsége. A Központi Statisztikai Hivatal adataira és a Magyar Nemzeti Bank elemzéseire hivatkozva azt írták, hogy a fogyasztói árak az elmúlt 10 hónapban folyamatosan csökkentek az előző év azonos időszakaihoz mérve. 2025. augusztushoz viszonyítva az élelmiszerek ára 1,4%-kal, a vendéglátási szolgáltatások nélkül 4,8%-kal csökkent. Újabb jelentős jogi eljárásokat kezdeményezett a Központi Nyomozó Főügyészség. A legfőbb ügyész hivatalos indítvány nyújtott be az érintett politikusok mentelmi jogának felfüggesztésére. A politikai mentelmi ügyek legfrissebb fejleményeit a 24.hu foglalta össze. A parlamenti és európai parlamenti megkeresések Hankó Balázs minisztert és Sesták Miklós képviselőt is érintik. Ezzel egy időben a hatóságok kezdeményezték a Tisza párt elnöke Magyar Péter mentelmi jogának kikérését is. Az indítványok pontos jogi indoklását a nyomozó hatóságok a vizsgálatok érdekeire való tekintettel csak később részletezik. Karácsony Gergely főpolgármester rendkívüli és nagy horderejű bejelentést tett a fővárosi önkormányzat nevében. Tájékoztatása szerint az Alkotmánybíróság egyhangú döntéssel megsemmisítette a vitatott szolidaritási hozzájárulást. A testület kimondta, hogy az előző kormány által kivetett adó nem teljes mértékben alkotmányellenes volt. Ez a döntés komoly pénzügyi megkönnyebbülést jelent Budapestnek és a többi érintett településnek. Az önkormányzatok hosszú ideje küzdöttek a költségvetésüket sújtó kötelező befizetések ellen a bíró. Írja a 24.hu. 6 embert vitte kórházba klórgáz mérgezés tüneteivel egy 9. kerületi, az Illatos úton lévő vegyi üzemből, közölte az Országos Mentőszolgálat az MTI érdeklődésére. Azt írták, hogy a 6 embert stabil állapotban vitték kórházba. Kisdi Máté, a Fővárosi Katasztrófa Védelmi Igazgatóság szóvivője az MTI-nek azt mondta, hogy az Illatos úti gyártelep egyik vegyi üzemében egy klórgázzal teli palack szelepje megsérült, és a gáz szivárgott belőle. A palackot egy úgynevezett kármentesítő edénybe helyezték. Az üzemet 25 embernek kellett elhagynia, ők később visszatérhettek, közölte. Katasztrófa védelmi beavatkozásra nem volt szükség, tette hozzá a szóvivő.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
2: A Viola utcát lezárták a Mester utca előtt, valamint szakaszosan le van zárva a külső sáv a Budaörsi úton a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között. A forgalom egy sávon haladhat váltakozva az Óhegy utcában, a Szlávi utcánál, valamint a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szentgellért rakpart felé lezárták, illetve az Attila út felé a külső jobbra kanyarodó sávot is lezárták. Le van zárva a félútpálya a Pasaréti úton, a Ditró utca közelében, a váltakozó irányú forgalmat jelzőlámpa szabályozza. A Vágóhíd utcában, a Veselényi utcánál az érintett útszakasz gázvezeték javítása miatt le van zárva, illetve a Folyóka utca a Folyondár utcánál is le van zárva, úgyhogy közlekedjen mindenki türelmesen, óvatosan és azért egy kicsit ügyesebben is. Mondom gyorsan, hogy milyen a mai időjárás, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
2: A mai nap folyamán a délutáni órákban, illetve kora este északnyugat felől egy hidegfront hatására több tájegységünkön is kialakulhatnak záporok, délnyugaton akár még nem csak záporok, de zivatarok is előfordulhatnak majd. Sokfelé lesz élénk, helyenként pedig erős a nyugati, délnyugati szél, mely a délután a második felétől egyre több helyen sajnos átfordul majd északnyugatira. Hát nagyon sajnálom, hogy ezt a szörnyű hírt nekem kell közöljem számára. számotokra, viszont viccet félretéve 17 és 23 fok között várható a csúcs hőmérséklet, úgyhogy gyakorlatilag egy olyan idő várható, minthogyha mondjuk például ősz lenne.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Bódik Kívánság Show a 100.3 rádiódikben.
3: Gyertek fiúk most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
2: 06 30 30 30 100. Ide várom a zenei kívánságokat SMS, illetve betelefonálás formájában, hiszen minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, amennyi csak kitelik tőlem, tehát törekszem arra, hogy a ténylegesen legtöbb kívánság teljesüljön, amennyi bele tud férni a napi bruttó 3 órányi műsoridőbe. Pontosan ezért nem is rabolom tovább a kis műsoridőnket, hanem olvasom is gyorsan a következő SMS-t, és hát értelemszerűen teljesítem is a kívánságot, melyet nem olyan régen kaptam Matildtől, vagy Matildtól, ahogy tetszik, így szól. Szia, szeretnék kérni egy jó kis számot, Matild voltam, magamnak küldeném, köszönöm szépen. Tehát akkor Matild kérésére Matildnek fog szólni egy kiváló dal, amely legyen most az Aranyszemektől, a

Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánság Show a 100.3 rá.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

06 30 30 30 100. Ide várom a zenei kívánságokat, mint SMS, mint betelefonálás formájában, hiszen én minden hétköznap délután 3-tól 6-ig csak is a tiétek vagyok. Itt vagyok veletek, nektek, értetek, tök mindegy a ragozás, a lényeg ugyanaz, a lehető legtöbb zenei kívánság teljesül, úgyhogy tárcsázzátok a telefonszámunkat, én pedig addig olvasom is a következő SMS-t, így szól: sziasztok, szeretnék kérni egy számot a kollégáimnak, hogy jobban menjen a munka. Ha lehet, ifjabb Csóré Béla, Kék a szeme. Hát hogy ne lehetne, viszont, hogyha SMS-t írtok, akkor egyrésztről nyugodtan be lehet mutatkozni, ahogy amúgy illik, ugye, mert akkor így tudom, hogy kivel állok szembe, illetve, idézőjelesen, illetve legalább be tudom mondani, hogy ki küldi a dalt. Illetve, hogyha mondjuk ebben a példában írta a kedves hallgató, hogy a kollégáimnak, legalább a keresztneveket soroljuk már fel. Higgyétek el, egy apró gesztus, nekünk pár gomnyomás, nekik meg jó érzés, hogy be van mondva a nevük. Úgyhogy szerintem így szívhez szóló egy kívánság, de mivel a legendás Csóré Bélának a fiától kell most meghallgassuk ezt a Kék a szeme című slágert, szerintem ez még így is elég szívhez szóló, úgyhogy nagyon sok szeretettel!

0: Kádi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3

0: közlekedési hírek.
1: A Viola utcát lezárták a Mester utca előtt, valamint szakaszosan le van zárva a külső sáv a Budaörsi úton a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között. A forgalom egy sávon haladhat váltakozva az Óhegy utcában, a Szlávi utcánál, valamint a Döbrentei téren. Az Erzsébet hídi lehajtót a Szentgellért rakpart felé lezárták, illetve az Attila út felé a külső jobbra kanyarodó sávot is lezárták. Le van zárva a félútpálya a Pasaréti úton, a Ditró utca közelében, a váltakozó irányú forgalmat jelző lámpa szabályozza. A Vágóhíd

0: Északnyugat felől egy hidegfront hatására több tájegységünkön is kialakulhatnak záporok, délnyugaton akár még nem csak záporok, de zivatarok is előfordulhatnak majd. Sokfelé lesz élénk, helyenként pedig erős a nyugati, délnyugati szél, mely a délután a második felétől egyre több helyen sajnos átfordul majd északnyugatira. Hát nagyon sajnálom, hogy ezt a szörnyű hírt nekem kell közöljem számotokra, viszont viccet félretéve 17 és 23 fok között várható a csúcs hőmérséklet, úgyhogy gyakorlatilag egy olyan idő várható, minthogyha mondjuk például ősz lenne.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
0: Több magyar településen és a budapesti kerületben is ebb összeírás zajlik, amelynek során a gazdiknak adatot kell szolgáltatniuk, nem tudom, hogy miért, valamiért a kutyájukról. Az adatgyűjtés alapvetően a gazdik adatszolgáltatására épül, egyes településeken pedig azonban az önkéntes adatbenyújtás mellett helyszíni összeírást is végeznek. Nem tudom, hogy igazából ez miért van olyan, mintha nem lenne elég problémája az embereknek, és valaki ül mondjuk az irodába. Hát figyelj, ma milyen vizet ittál, szénsavasat vagy szénsavmenteset? Hát, ha szénsavmenteset, akkor csináljunk valami plusz, egyéb plusz szorgalmi feladatot az embereknek. Amúgy a kötelezettség azokat is érinti, akik a korábbi ebb összeírása során már megadták a kutyájuk adatait. Az adatszolgáltatást érdemes komolyan venni, mert elmulasztása állatvédelmi bírságot is vonhat maga után. Amúgy az ebb összeírás jogszabályi hátterét az állatok védelméről szóló és a kíméletéről is a szóló 1998. évi 28. törvény adja. A törvény 42b paragrafusa szerint a kutyatartási helye szerint illetékes települési önkormányzatnak 3 évente legalább egyszer ebb összeírást kell végeznie. Tehát ezt mondom, hogy nem tudom, hogy ez most miért vezet előre. Tegyük fel, hogy mondjuk 500 ezer milliárd kutya lakik a házamba. Most ettől az információtól nem tudom, hogy miért leszünk előrébb vagy hátrébb, de muszáj, úgyhogy mindenféleképpen az ebb összeírást tegyétek meg, és szolgáltassátok az adatokat, mivel hát eléggé komoly bírság jár. Amúgy fontos, hogy a mikrochip megléte nem váltja ki a bejelentési kötelezettséget. Ha az adott településen ebb összeírást hirdetnek, a chippel rendelkező kutyát is be kell jelenteni. Nem országos, egy időben zajló kampányról van szó. A 3 évenkénti adatszolgáltatás időpontja településenként eltér. Az összeírás jellemzően önbevallással, az önkormányzat által biztosított adatlap kitöltésével történik. Ha esetleg a hallgatók között van mondjuk ilyen önkormányzati dolgozó, vagy ilyen állatvédelmi, nem tudom milyen szakember, ő mindenféleképpen írja már meg nekem nagyon kultúráltan és intelligensen SMS formájába, vagy így privátba a közösségi médiába, hogy miért ennyire fontos ez az adatszolgáltatás. Tehát én nem szeretném, nem feltétlen szeretném, hogy mondjuk nyilván legyen tartva az én magánéletem, akár mondjuk, hogyha a kutyákról van szó, meg amúgy se értem, és ezért szeretném tudni, hogy a többi ember is jobban értesüljön, hogy mi fog változni, hogyha mondjuk azt az információt kapják, hogy mondjuk nálam végtelen mennyiségű kutya lakik, az a világon az összes létező kutya nálam van. Na most mi fog változni? Vagy hogyha azt mondom, hogy 0 kutya van nálam, akkor igazából most mivel lesz előrébb bárki? És ezért szeretném tudni, mert sajnos tudatlan vagyok, nem vagyok informált, és szeretném megtudni, hogy miért fontos ez az ebb összeírás, illetve hogy miért ilyen durva a bírság, hogy 150 000 forint per kutya.

0: sajnál. Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Mégis forog a föld.
1: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
2: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Bódi kívánságshow a 100.3 Rádió Dickben.

06 30 30 30 100. Ezt a telefonszámot kell tárcsázni abban az esetben, hogyha zenét szeretnétek kérni a 100.3 Rádió Dikken, hiszen minden hétköznap 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, mármint ahhoz képest, amennyi a bruttó 3 órányi műsoridőbe értelemszerűen bele tud férni. Én minden tőlem telhetőt megteszek, pontosan ennek érdekében nem is húzom tovább az időt, hanem olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam Anitától, így szól a kívánság. Sziasztok, szia Csabi, Rokkótól a Lebontom én azt a hegyet küldöm apámnak, Anita. Na hát akkor ez egy rövid és lényegre törő SMS volt, viszont hogyha legközelebb írtok nekem, akkor nyugodtan például ebben az esetben az apuka keresztnevét is megtudhattuk volna már ennyi erővel, meg amit az Anita érez a szíve leges legmélyén az apja iránt, azt egy fél mondatba igazából így meg lehet fogalmazni, és akkor tök jó lesne az Anita apjának, hogyha ezt most így be tudtam volna mondani, de sajnos csak idézőjelben csak annyival tudok szolgálni ebben a helyzetben, hogy elindítom Rokkótól a Lemondom én azt a hegyet című

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

0: szerelem.
1: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
2: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: mi rádiónk,
1: a mi hangunk, a mi hangunk.
2: Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík.
1: Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak.
0: A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
0: Szityúvász Losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Díken.
3: Szia Hajni!
4: Szia Armando!
3: Most haladunk tovább a lábnál, és a comb után jön a térdünk, a térd pedig, erre két szót is fogok tanítani, az egyik az, hogy chang.
4: Chang.
3: Igen, ez a térd, de van, aki sokan úgy szokták mondani, csak hogy pábáj.
4: Pábáj, ez kicsit nehezebb.
3: Hogy ez az alma igazából, csak almának szokták hívni, és hogyha a chang az egyik térdünk, akkor hogy van a többes száma nagy átlagban?
4: Changa.
3: Így van, Csangá! Nagyon ügyes voltál, remélem, hogy a hallgatók is eltalálták velünk. Szityúvász Losasza!
4: Tanuljunk örömmel!
1: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked! Hírek rólunk, neked! A 100.3 Rádiódikben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A Rajkó zenekar története és jelentősége. A Rajkó zenekar a magyarországi roma zenei kultúra egyik legismertebb és legfontosabb együttese. Története szorosan összekapcsolódik a magyar cigányzene hagyományaival, a fiatal tehetségek támogatásával és azzal a törekvéssel, hogy a roma muzsikusok öröksége generációról generációra tovább éljen. A zenekar nem csak Magyarországon vált ismerté, hanem számos külföldi országban is bemutatta a magyar cigányzene és a magyar zenei kultúra különleges világát. A Rajkó együttes története 1952-ben kezdődött, amikor a fővárosi tanács kezdeményezésére létrejött a Rajkó zenekar és a hozzá kapcsolódó Rajkó zenekari iskola. Az alapgondolat az volt, hogy a tehetséges roma gyermekek számára szervezett keretek között biztosítsanak zenei képzést, miközben megőrzik a cigányzenész hagyományokat. A fiatalok már gyermekkoruktól kezdve tanulhattak hegedülni, brácsázni, nagybőgőzni és más hangszereken játszani. A Rajkó egyik különlegessége éppen az volt, hogy a zenekar tagjai nagyon fiatalon kerültek színpadra. A növendékek számára a zene nem csupán tananyag volt, hanem egy olyan örökség, amelyet családi és közösségi hagyományokból ismertek meg. A zenekari játék megtanította őket az együttműködésre, a fegyelemre, és arra is, hogy hogyan lehet egy közös zenei produkcióban egymásra figyelni. A Rajkó zenekar repertoáriában a hagyományos magyar cigányzene mellett magyaros műdalok, verbunkosok, csárdások, népzenei feldolgozások és klasszikus zenei művek is helyet kaptak. A zenekar egyik fontos sajátossága, hogy a cigányzenész hagyományokra építve képes volt a klasszikus zenei műveket is megszólaltatni. Ez hozzájárult ahhoz, hogy a közönség szélesebb körben ismerje meg a roma muzsikusok zenei tudását. A zenekar számára a külföldi fellépések jelentős szerepet játszottak. A Rajkó muzsikusai számos országban szerepeltek, és koncertjeiken keresztül olyan közönségekhez is eljutottak, akik korábban kevésbé ismerték a magyar cigányzene hagyományait. A külföldi fellépések ezért kulturális szempontból is fontosak. A zenészek nem csak saját művészetüket mutatták meg, hanem Magyarország zenei kultúráját is képviselték. A Rajkó történetének egyik legfontosabb része a tehetséggondozás. Az együtteshez kötődő oktatás számos fiatal számára jelentett lehetőséget arra, hogy zenei tehetségét kibontakoztassa. A növendékek között később olyan muzsikusok voltak, akik önálló pályán folytatták karrierjüket, így a Rajkó nem egyszerűen egy zenekar volt, hanem egy olyan közösség és képzési rendszer is, amely több generáció zenei fejlődésére hatással volt. Érdekesség, hogy a Rajkó szó a cigányzenész hagyományban a fiatal, tehetséges cigányzenészt jelöli. Maga az elnevezés ezért is jól kifejezi a zenekar eredeti célját, fiatal roma muzsikusok képzését és színpadra állítását.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dík roma hírei. Közlekedési hírek.
6: A Viola utcát lezárták a Mester utca előtt, valamint szakaszosan le van zárva a külső sáv a Budaörsi úton a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között. A forgalom egy sávon haladhat váltakozva az Óhegy utcában, a Szlávi utcánál, valamint a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szentgellért rakpart felé lezárták, illetve az Attila út felé a külső jobbra kanyarodó sávot is lezárták. Le van zárva a félútpálya a Pasaréti úton, a Ditró utca közelében, a váltakozó irányú forgalmat jelző lámpa szabályozza. A Vágóhíd utcában, a Veselényi utcánál az érintett útszakasz gázvezeték javítása miatt le van zárva, illetve a Folyóka utca, a Folyondár utcánál is le van zárva, úgyhogy közlekedjen mindenki türelmesen, óvatosan, és azért egy kicsit ügyesebben is. Mondom gyorsan, hogy milyen a mai időjárás, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 3030 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
6: A mai nap folyamán a délutáni órákban, illetve kora este északnyugat felől egy hidegfront hatására több tájegységünkön is kialakulhatnak záporok, délnyugaton akár még nem csak záporok, de zivatarok is előfordulhatnak majd. Sokfelé lesz élénk, helyenként pedig erős a nyugati, délnyugati szél, mely a délután második felétől egyre több helyen sajnos átfordul majd északnyugatira. Hát nagyon sajnálom, hogy ezt a szörnyű hírt nekem kell közöljem számotokra, viszont viccet félretéve 17 és 23 fok között várható a csúcs hőmérséklet, úgyhogy gyakorlatilag egy olyan idő várható, minthogyha mondjuk például ősz lenne.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádió Dik.
6: Nagyon-nagyon sok szeretettel várom, és teljesítem is a zenei kívánságaitokat, úgyhogy mindenféleképpen vegyétek elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630 3030 100-as telefonszámot, és vagy írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig fel is hívhattok akár, és úgyis meg lehet nekem igazából mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét és milyen alkalomból szeretnétek küldeni, ugyanis minden hétköznap 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, úgyhogy nem is húzom tovább annyira az időt, hanem olvasom gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam Mikitől, így szól a kívánság. Szia, Miki vagyok, egy zenét szeretnék kérni a munkatársaimnak, Dínók Dávidnek, a Sekrat fejűnek, Kunú Máriótól, Szeressük a kimaradást című dalt, köszi. Na hát akkor, ha szeressük a kimaradást, akkor szóljon sok szeretettel Máriótól és Ferikétől ez a kiváló duett.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
2: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

06 30 30 30 100, ez a forró drótja a 100.3 rádiódiknek, és ezt azért fontos elmondjam, mert most éppen a Bódi kívánság show megy a rádiódikken, ami annyit takar a számotokra a valóságban, hogy minden hétköznap 3-tól 6-ig délutánonként a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, mármint ahhoz képest, amennyi csak kitelik tőlem, amennyi bele tud férni a napi bruttó 3 órányi műsoridőbe, értelemszerűen. Pontosan ezért nem is húzom tovább az időt, olvasom gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam. Így szól: szép napot kívánok, szeretnék egy zenét küldeni Dominiktól Pityukának, nagyon szeretem és várjuk haza a munkából, Rokkótól kérnék egy dalt, köszönöm szépen előre is. Hát akkor nagyon szívesen utólag is. Rokkótól a Te vagy a sztár fog szólni nagyon sok szeretettel Dominik kérésére a drága, kedves Pityukának, úgyhogy hadd szóljon!

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
2: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódíkben.

0: közlekedési hírek.
1: A Viola utcát lezárták a Mester utca előtt, valamint szakaszosan le van zárva a külső sáv a Budaörsi úton a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között. A forgalom egy sávon haladhat váltakozva az Óhegy utcában, a Szlávi utcánál, valamint a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szentgellért rakpart felé lezárták, illetve az Attila út felé a külső jobbra kanyarodó sávot is lezárták. Le van zárva a félútpálya a Pasaréti úton, a Ditró utca közelében, a váltakozó irányú forgalmat jelző lámpa szabályozza. A Vágóhíd utcában, a Veselényi utcánál az érintett útszakasz gázvezeték javítása miatt le van zárva, illetve a Folyóka utca a Folyondár utcánál is le van zárva, úgyhogy közlekedjen mindenki türelmesen, óvatosan, és azért egy kicsit ügyesebben is. Mondom gyorsan, hogy milyen a mai időjárás, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 3030 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai nap folyamán a délutáni órákban, illetve kora este északnyugat felől egy hidegfront hatására több tájegységünkön is kialakulhatnak záporok, délnyugaton akár még nem csak záporok, de zivatarok is előfordulhatnak majd. Sokfelé lesz élénk, helyenként pedig erős a nyugati, délnyugati szél, mely a délután második felétől egyre több helyen sajnos átfordul majd északnyugatira. Hát nagyon sajnálom, hogy ezt a szörnyű hírt nekem kell közöljem számotokra, viszont viccet félretéve 17 és 23 fok között várható a csúcs hőmérséklet, úgyhogy gyakorlatilag egy olyan idő várható, minthogyha mondjuk például ősz lenne.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
1: Az

csökkentő mozgás, szegény életmód közvetlenül hozzájárul a gyermekkori elhízáshoz és a későbbi alvászavarokhoz is. Igen, amúgy ez egy kiváló téma, hiszen hogyha belegondoltok, akkor az emberek többsége még az életre is alkalmatlan, ez az igazság, nemhogy még egy gyerek nevelésre, illetve gyerekvállalásra. Tehát én kifejezetten emlékszem rá, hogy nagycsoportos óvodás voltam, és a szüleim folyamatosan mindenféle színezőt, mindenféle ilyen gyakorló feladatlapokat nyomtak elém, és sose értettem, hogy miért kell zaklatni erőszakkal, miért nem hagynak békén, miért nem játszhatok, miért nem csinálhatok bármit, volt PlayStation-öm, mindenem volt, és nem engedték a szüleim, hanem a K betűt, az M betűt, az A betűt folyamatosan le kellett írkáljam ilyen gyakorló feladatokba. És képzeljétek el, hogy milyen jól tették, hiszen amit mondjuk a másodikosok gyakorolnak tanórán, én azt már nagycsoportos koromban gyakoroltam. Igaz, hogy nem tudtam, hogy ez most egy T betű, vagy egy Y, hanem csak úgymond leírkáltam a semmit, és gyakoroltam a betűket, de mire én már eljutottam oda, hogy mondjuk azt tanuljuk az iskolában, nekem kifejezetten unalmasak voltak azok az órák, mert én azokat már mind végig begyakoroltam. Na, hogy mondjuk a telefonozás helyett nem lehet ennyit foglalkozni a gyerekkel? Akkor meg miért vállalnak az emberek gyereket, hogyha tényleg csak odavágnak hozzá egy tabletet, aj, sír a gyerek, megint ad neki a tabletet, hát, hogyha abba hagyja. Akkor ő inkább ne is vállaljon gyereket, mert ő még az élethez is sikertelen, nemhogy még egy gyerekhez. Tehát én nem bírnám elképzelni, hogy mondjuk a gyerekemhez odavágjak egy telefont, hogy jól van, most már elég a sírásból. Hát akkor miért van gyerekem? Tehát, hogyha meg megúszósba csináljuk, hogy akkor, na hát, ha csöndbe marad, akkor semmi értelme nincs. Akkor már inkább tényleg legyünk önzőek, és akkor éljük meg az életünket a gyerek helyett, nyaraljunk, éljük a világunkat, hogyha nincs türelmünk egy gyerekhez. Illetve, hogyha már a gyereknevelés, akkor így most így utólag, így nyár után mondom, hogy szánalmas, ahogy az emberek eljárnak a saját gyerekeikkel. Tehát értem én, hogy mondjuk bepisílt, meg nem tudom, mit csinált mondjuk a gyerek, de egy strandon egy kislánynak szerintem semmi keresnivalója nincsen ruha nélkül. Hiába 3 éves, vagy csak 5 éves, de többször is láttam már olyat, hogy se alul, se felül nem volt semmi a gyereken. És nem bírom elképzelni ezeket a szülőket, hogy nem féltik a gyereküket. Tehát nem féltik, hogy egy undorító, mocskos ember így lopiban lefotózza, vagy bármi is. Illetve hát még ott vannak azok a szülők is, akik mondjuk spúrok a gyerekre. Tehát kajak sajnálják a pénzt, és mondjuk nem a 35 ezer forintos cipőt veszik meg a gyereküknek, ami mondjuk ortopéd orvosok által lett megtervezve, hanem csak a 22 ezer forintosat, mert 13 ezerrel olcsóbb, és úgyis kinövi majd egy fél év múlva. Hát nem, hát fél évig csak legyen már egy jobb cipője, de még ha csak egy napig hordaná is. Szerintem mindent fel kéne áldozni arra, hogy a gyereknek a lehető legjobb legyen, de nem tudom, ti hogy vagytok vele, remélem senkit nem bántottam meg, én csak azt szeretném, hogy egy olyan generáció nőjön majd fel, akik majd a jövőben megállják a helyüket, mert normálisan lettek nevelve, illetve nevelkedve.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Hatalmas szeretettel várom, és hát értelemszerűen teljesítem is a zenei kívánságaitokat, úgyhogy mindenféleképpen kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06303030-100-as telefonszámot, és vagy írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig, ha nem vagytok szégyelősök, fel is hívhattok, és akár úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és milyen alkalomból szeretnétek küldeni, ahogy Sanyi is tette, akitől kaptam egy SMS-t nem is olyan nagyon régen, szó szerint fogom olvasni. Szia Csabi, épp kacsaszíves, tejfölös, gombás, pörköltöt készítek, téged hallgatva. Ilyenkor mindig jól sikerül, köszönöm. Minden jó embernek kérném a szokásosat, az aranyesőt ölellek, Sanyi. Na hát akkor, hogyha Sanyin múlik, akkor most minden jó emberre fog hullani az aranyeső, és őszinte leszek, egy kicsit zavarba jöttem, hogy a Sanyi engem hallgat, miközben szokott főzni, és a kacsa szíves, tejfölös, a gombás pörköltöt, ahogy csinálja, el sem bírom képzelni, hogy milyen lehet, hogyha benne van egy kacsa szív a pörköltbe, de szívesen megkóstolnám amúgy egyszer, úgyhogy hosszú még az élet, szerintem lesz még erre alkalom, Sanyi. Most pedig akkor teljesüljön a kívánságod.

Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.

0: A mi rádiónk,
1: a mi hangunk,
0: a mi hangunk.
2: Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík.
0: Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
4: Nem támogatja a Tisza frakció Baka András köztársasági elnök jelöltjét, Szatmári Zoltánt a legfőbb ügyészi pozícióra, közölte Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán. A kormányfő közleménye szerint a frakció a döntést egyhangulag hozta meg reggel. Magyar Péter azt közölte, arra kérik a köztársasági elnököt, állítson új jelöltet, hogy mielőbb megválasztható legyen az új legfőbb ügyész. Baka András köztársasági elnök hétfőn jelentette be, hogy Szatmári Zoltán a legfőbb ügyészség büntetőbírósági ügyek főosztálya elvi ügyek osztályának osztályvezető ügyészét javasolja a legfőbb ügyésznek. Az államfő a magyar ügyészség és a jogállam helyzetéről, jövőjéről szóló döntésnek nevezte az új legfőbb ügyész megválasztását. Baka András arról is beszélt, hogy ma nincs társadalmi bizalom az ügyészség iránt. Az ügyészség társadalmi és szakmai megítélése mélypontra jutott. Fontos strukturális változásról határozott a magyar parlament a hazai intézményrendszer működését illetően. Az elfogadott kormányzati javaslat alapján a javító intézetek október 1-től ismét a gyermekvédelmi rendszerbe tartoznak. Ezeket az intézményeket még a tavalyi év során helyezték át a büntetés végrehajtás közvetlen irányítása alá. A korábbi átszervezésre a Szűlő utcai intézetben feltárt súlyos gyermekvédelmi mulasztások miatt volt szükség. Az új szabályozás célja az érintett fiatalok hatékonyabb társadalmi integrációjának és védelmének biztosítása. A jogszabályi változásról a kormány.hu oldalon adtak tájékoztatást. Hivatalosan is zöld jelzést kapott Magyarországon az átfogó országos fogyatékosságügyi program végrehajtása. A kezdeményezés keretében egy 9 milliárd 300 millió forintos keretösszegű támogatási program veszi kezdetét. A projekt elsődleges célja a fogyatékossággal élő állampolgárok mindennapi életének megkönnyítése. A forrásokat az akadálymentesítés fejlesztésére, valamint a munkaerőpiaci integráció elősegítésére fordítják majd. A szakemberek bíznak abban, hogy a beruházások révén jelentősen javul az érintett életminősége. Elfogott a rendőrség egy olasz embercsempészt a napokban Zamárdiban, aki 7 illegális bevándorlót akart Nyugat-Európába vinni, közölte a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság a rendőrség honlapján. Mint írták, a 40 éves olasz férfi szeptember 18-án még robusszal haladt az M7-es autópályán, amikor rendőrjárőrök követni kezdték a Nemzeti Nyomozóiroda nemzetközi bűnözés elleni főosztályának információi alapján. A sofőr a rendőri jelzés ellenére nem állt meg, Zamárdinál lehajtott a strád, majd a városban az utasaival együtt gyalogosan próbált elmenekülni, tették hozzá. A sofőr és az illegális bevándorlók felkutatásába polgárőrök is bekapcsolódtak, drónt használva adtak pontos iránymutatást a rendőröknek.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. Közlekedési hírek.
5: A Viola utcát lezárták a Mester utca előtt, valamint szakaszosan le van zárva a külső sáv a Budaörsi úton a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között. A forgalom egy sávon haladhat váltakozva az Óhegy utcában, a Szlávi utcánál, valamint a Döbrentei téren. Az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé lezárták, illetve az Attila út felé a külső jobbra kanyarodó sávot is lezárták. Le van zárva a félútpálya a Pasaréti úton, a Ditró utca közelében, a váltakozó irányú forgalmat jelző lámpa szabályozza. A Vágóhíd utcában, a Veselényi utcánál az érintett útszakasz gázvezeték javítása miatt le van zárva, illetve a Folyóka utca a Folyondár utcánál is le van zárva, úgyhogy közlekedjen mindenki türelmesen, óvatosan, és azért egy kicsit ügyesebben is. Mondom gyorsan, hogy milyen a mai időjárás, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
5: A mai nap folyamán a délutáni órákban, illetve kora este északnyugat felől egy hidegfront hatására több tájegységünkön is kialakulhatnak záporok. Délnyugaton akár még nem csak záporok, de zivatarok is előfordulhatnak majd. Sokfelé lesz élénk, helyenként pedig erős a nyugati, délnyugati szél, mely a délután második felétől egyre több helyen sajnos átfordul majd északnyugatira. Hát nagyon sajnálom, hogy ezt a szörnyű hírt nekem kell közöljem számotokra, viszont viccet félretéve 17 és 23 fok között várható a csúcs hőmérséklet, úgyhogy gyakorlatilag egy olyan idő várható, minthogyha mondjuk például ősz lenne.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben. Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
5: A forró vonal 0630-30-30-100. Erre a telefonszámra várom az SMS-eket, illetve betelefonálásokat egyaránt, hiszen minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, kivétel nélkül, még akkor is, hogyha éppen október 23 vagy március 15 van, nekem tök mindegy, hogy piros vagy fekete betűvel van írva a naptárba, ha hétköznap van, akkor kívánságteljesítés is van, úgyhogy olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet nemrég kaptam, így szól. Szia, a zalaegerszegi fényező csapatnak és a műszak vezetőnek, Bodzának és a Márknak szeretnék kérni valami jó kis mérit. Köszi szépen előre is. Na hát akkor magyarul, átfordítva magyarra, Magyarország fényező királyainak kivétel nélkül fog szólni, sok szeretettel egy jó kis nótár Méri, úgyhogy át is adom neki a szót.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Ez itt továbbra is a Bódi Kívánság Show, tehát minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a kéréseké és a kívánságoké a főszerep, ami természetesen most sincsen másképp, úgyhogy szerintem vegyétek elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06303030 100-as telefonszámot, és mondjátok meg nekem SMS vagy betelefonálás útján, hogy kik vagytok, kinek, milyen dalt, és milyen alkalomból szeretnétek küldeni, pontosan úgy, mint ahogy Surda Betty is tette, akitől kaptam egy SMS-t nem is olyan nagyon régen. Szia Csabika, mindenkinek legyen szép napja. Szerelmemnek szeretnék üzenni a Surdának, hogy ő a mindenem, és nagyon szeretem. Bódi Gusztitól és Horváth Familitől legyél te mindig szerencsés. Puszi mindenkinek, Surda Betty. Na hát akkor legyen mindenki szerencsés, természetesen Surdával, illetve Surda Bettyvel karöltve, aki élete szerelmének küldi ezt a dalt, illetve mindenki másnak szép napot kíván. Úgyhogy szóljon sok szeretettel ez a közös kis szerzemény, addig pedig várom a további SMS-eket, illetve betelefonálásokat a 06303030 100-as telefonszámra.

Budi Csapi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: utcakasz gázvezeték javítása miatt le van zárva, illetve a Folyóka utca a Folyondár utcánál is le van zárva, úgyhogy közlekedjen mindenki türelmesen, óvatosan, és azért egy kicsit ügyesebben is. Mondom gyorsan, hogy milyen a mai időjárás, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-3030-100-as telefonszámra.
1: Időjárás.
0: A mai nap folyamán a délutáni órákban, illetve kora este északnyugat felől egy hidegfront hatására több tájegységünkön is kialakulhatnak záporok. Délnyugaton akár még nem csak záporok, de zivatarok is előfordulhatnak majd. Sokfelé lesz élénk, helyenként pedig erős a nyugati, délnyugati szél, mely a délután második felétől egyre több helyen sajnos átfordul majd északnyugatira. Hát nagyon sajnálom, hogy ezt a szörnyű hírt nekem kell közöljem számotokra, viszont viccet félretéve 17 és 23 fok között várható a csúcs hőmérséklet, úgyhogy gyakorlatilag egy olyan idő várható, minthogyha mondjuk például ősz lenne.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei.
0: A rendőri intézkedés során jellemzően elhangzik a tudja miért állítottuk meg kérdés, amelyre sokan zavarukban válaszolni próbálnak, és találgatásba kezdenek. Ezzel azonban akár olyan szabálysértésre is felhívhatják a hatóság figyelmét, amely egyébként igazából nem lett volna észrevehető. Ha a további szabályszegés bizonyítható, az esetleges bírság összeg növelést eredményezhet. Egy ártalmatlannak tűnő kérdés adott meggondolatlan válasszal az autós saját magára hívhatja fel a figyelmet egy újabb szabálytalanság kapcsán. Ezért közúti ellenőrzéskor nem érdemes találgatni. Pontosan ezért van az az ikonikus mondat, hogy jogában áll hallgatni. Viszont a tudja miért állítottuk meg? Sok rendőri intézkedés kezdése igazából ez a mondat. A sofőr ilyenkor könnyen sorolni kezdi, hogy mit ronthatott el, és hivatalos szabályosan bevallja az összes létező hibáját a rendőrnek. Tehát jó, hogy már nem odarakja a két kezét, hogy igen, biztos úr, bilincseljen meg, és nyugodtan vigyen be. Tehát, hogy kajakra ilyenkor az emberek elkezdik mondani, hogy hát ő lehet, hogy túlléptem a sebesség határt, vagy mondjuk az előbb telefonoztam, az volt a baj, vagy esetleg ugye a stop táblánál nem álltam meg nullára, hanem csak mondjuk ötre, és akkor azért fog megbüntetni. És akkor már is mondjuk egy telefonozás helyett már mindjárt három dolog miatt fog minket megbüntetni a rendőr. És így olyan szabályszegést árulunk el magunkról, amelyet a járőr magától eredetileg nem is vett észre. Ha például a megállítás oka gyorshajtás volt, egy másik vétség önkéntes megemlítése további vizsgálathoz, bizonyítható szabálytalanság esetén pedig újabb szankcióhoz vezet. Természetesen nem maga a válasz növeli meg automatikusan a bírságot, hanem az, ha annak alapján egy másik jogsértést is megállapítanak. Viszont, hogyha az ember valóban nem tudja, hogy miért állították meg, nem kell lehetséges okokat keresni a rendőrök helyett. Elegendő ezt nyugodtan, udvariasan jelezni, majd megkérdezni a rendőrtől az intézkedés okát. Az ellenőrzés során együtt kell működni, át kell adni a személyes okmányokat, és teljesíteni kell a jogszerű utasításokat. Tehát például, hogyha a rendőr csak úgy random megállít egy alkoholszonda miatt, vagy csak egy általános közúti ellenőrzés miatt, akkor ha megkérdezi beugratósan, hogy tudja, miért állítottuk meg, akkor nem kell mondani, hogy igen, tudom, ott annál a stop táblánál nem álltam meg, ja, és telefonoztam is, melyik volt a baj? Ja, vagy mindkettő a baj? Inkább adok 100 000 bírságként, csak nem tudom. Tehát, hogy ez a stíl, ez sosem fog sajnos előre vezetni. Ha megállít a rendőr, tudja, miért állítottuk meg, akkor csak udvariasan azt kell mondani, hogy sajnos nem tudom, kérem szépen magyarázza el nekem, hogy milyen szabálytalanságot vétettem, vagy esetleg ez csak egy általános közúti ellenőrzés. És akkor a rendőr fogja mondani, hogy igen, ez csak egy sima alkoholszondáztatás, és akkor már mehetünk is tovább. Nem kell erőszakkal igazából saját magunk ellen vallani mindenféle bűncselekményeket már szinte.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódik kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

sajnos elbúcsúzási kötelezettségem van irányatokban, hiszen eddig tartott a mai Bódik kívánság műsor itt a 100.3 Rádió Dikken, de mivel én minden hétköznap 3-tól 6-ig teljesítem a zenei kívánságokat, így természetesen nagyon sok szeretettel visszatérek holnap, és várok vissza mindenkit kivétel nélkül. Én addig is további kellemes időtöltést kívánok mindenkinek, cselekménytől és napszaktól függetlenül mindenkinek a lehető legjobbat. Én búcsúzásul itt hagyom nektek Varga Mikit, Kis Perét, valamint Jolit, kárpótlásul, hogy eddig tartott a mai műsor, holnap pedig visszatérek. Addig is hatalmas puszi és ölelés nektek. Sziasztok!

Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Dickben.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Az elmúlt órákban a kéréseké és a kívánságoké volt a terep.
1: Ez volt a Bódik Kívánság Show a Rádió Dickben.
0: 100.3 Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terep.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
2: Szityuvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dick-en.
3: Szia Hajni!
4: Szia Armando!
3: Most haladunk tovább a lábnál, és a comb után jön a térdünk, a térd pedig, erre két szót is fogok tanítani. Az egyik az, hogy chang.
4: Chang.
3: Igen, ez a térd, de van, aki sokan úgy szokták mondani csak, hogy pábáj.
4: Pábáj. Ez kicsit nehezebb.
3: Hogy ez az alma igazából, csak almának szokták hívni. És hogyha a chang az egyik térdünk, akkor hogy van a többes száma nagy átlagban?
4: Changa.
3: Így van, changa. Nagyon ügyes voltál, remélem, hogy a hallgatók is eltalálták velünk. Szityuvász Losasa.
4: Tanuljunk örömmel.
0: 100.3 Rádió Dick.
1: Rádió Dick.
0: Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Dickben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Balogh János a világhírű magyar ökológus. Balogh János a 20. századi magyar természettudomány egyik jelentős alakja volt. A biológia és az ökológia területén végzett munkájával nem csak Magyarországon, hanem nemzetközi szinten is ismerté vált. Tudományos pályája mellett azért is különleges személyiség, mert roma származású tudósként fontos példát jelenthet a fiatalok számára arra, hogy a származás mellett a tehetség, a kitartás és a tanulás milyen jelentős szerepet játszhat az életben. Balogh János 1913-ban született Budapesten. Már fiatal korában érdeklődött a természet és az élővilág iránt. Tanulmányai során egyre inkább a biológia felé fordult, később pedig a talajban élő apró élőlények, különösen az atkák kutatásával kezdett foglalkozni. Ez elsőre talán távoli és különleges tudományterületnek tűnhet, azonban ezeknek az apró élőlényeknek fontos szerepük van az ökoszisztémák működésében. Tudományos munkásságának egyik legfontosabb területe a talaj élővilágának kutatása volt. Vizsgálta, hogy a különböző apró élőlények milyen szerepet töltenek be a természetben, és hogyan kapcsolódnak egymáshoz az ökoszisztémákban. Kutatásai hozzájárultak ahhoz, hogy a tudomány jobban megismerje a talajban zajló biológiai folyamatokat. Balogh János kutatásai során nem csak Magyarországon dolgozott. Több külföldi expedícióban is részt vett, és különböző kontinenseken tanulmányozta a természetet. Különösen fontosak voltak trópusi kutatásai, amelyek során az esőerdők élővilágával és a trópusi ökoszisztémákkal foglalkozott. Munkája során olyan helyekre is eljutott, ahol a kutatóknak különleges természeti körülmények között kellett dolgozniuk. Tudományos pályája során számos publikációt és könyvet írt. Munkássága nem kizárólag a szakemberek számára volt fontos, nagy hangsúlyt fektetett arra is, hogy a természetvédelem és a környezet megóvásának gondolata szélesebb közönséghez is eljusson. Úgy gondolta, hogy a természet megismerése segít abban, hogy az emberek jobban megértsék annak értékeit és felelősen bánjanak vele. Balogh János a Magyar Tudományos Akadémia tagja is volt, tudományos munkásságát pedig számos elismeréssel jutalmazták. Nemzetközi kapcsolatai és kutatásai révén a magyar ökológia és talajzoológia hírnevét is erősítette. Életútja a roma közösség szempontjából figyelemre méltó. A tudomány világában elért eredményei azt mutatják, hogy a roma emberek között számos olyan tehetség van, aki kiemelkedő eredményeket érhet el a tudomány, a művészet, a sport vagy más területeken. Balogh János története ezért példaként szolgálhat azoknak a fiataloknak, akik szeretnének tanulni, kutatni és saját területükön maradandót alkotni. Különösen fontos öröksége a természet iránti érdeklődés és a tudományos kíváncsiság. Életműve arra tanít, hogy a világ megismerése gyakran az egészen apró dolgok megfigyelésével kezdődik. Egy talajban élő apró atka első pillantásra jelentéktelennek tűnhet, mégis egy összetett ökológiai rendszer része. Balogh János munkássága ebben azt mutatja meg, hogy a tudományban nincs jelentéktelen kérdés, ha megfelelő kíváncsisággal és alapossággal vizsgáljuk.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Csumi Dávtume Szabinával a 100.3 Rádió Dikben.
6: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Zsali vója!
2: Puszilek benneteket, remélem kedves hallgatók, hogy jól vagytok és minden rendben volt veletek a mai nap. Hogyha viszont valamiért szomorúak vagytok, próbálom veletek ezt most felettetni ezekben a pillanatokban, amikor talán a kedvenc előadótokat hallhatjátok énekelni. Kit szeretnétek itt hallgatni? Írjátok meg nekem ezt kommentbe, és akkor természetesen nektek szól a névre szóló zene.

0: Rádió Dick. Vorba, vorba sza.
1: Rólunk, neked.
2: Samu József azt írja, szia Szabina, Lorenzótól szeretnék kérni egy zenét, kérni szeretném Pungó Katalinnak, és üzenjük neki, hogy nagyon-nagyon hiányzik, és már várjuk haza, hogy újra velünk legyen. Köszönöm szépen, és nagyon szeretjük a műsorodat, nagyon sokat jelentesz nekünk, kedves Szabina, kedvességeddel. Köszönöm, kedves József, hogy ezt megírtad nekem, ez egy tök jó visszacsatolás számomra, hogy jó, amit csinálunk, és fontos ez a műsor, és köszönöm, hogy velem vagytok immár 10 éve. Csók puszi mindenkinek!

0: amelyeket mindig szívesen hallgatunk. 100.3 Rádiódik.
1: Strungana Dóri üzenete következik. Azt írja nekem Dóri, hogy szia Szabina, szeretnék páromnak, Német Ricsinek üzenni Kiskunhalasra, hogy nagyon-nagyon szeretem és hiányzik, de már nem sokára találkozunk és együtt leszünk. Sok boldogságot kívánok nektek, és remélem akkor, hogy beteljesedik az, amire eddig nagyon sokáig vártatok. Puszilak titeket, és csumi daftumá!

a mi hangunk szóljon. Szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Rádió. Rádió Dick.
1: Senki ne menjen sehová, ugyanis hamarosan jövök, és még elárulom nektek, hogy kiküldik kinek a következő dalt. Most viszont kivétel nélkül minden hallgatónak szeretnék kedveskedni, úgyhogy most következzen egy zenecsokor.

0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádiódikben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma Folk. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
1: A Sándor Palota hivatalos közleményt adott ki a legfőbb ügyész jelölési folyamatával kapcsolatban kialakult vitára reagálva. Baka András köztársasági elnök továbbra is teljes mértékben fenntartja az országgyűlés előtt elmondott szakmai véleményét. Az elnöki hivatal hangsúlyozta, hogy az államfő megtette a törvényes javaslatát Szatmári Zoltán személyére. Közleménye szerint a végső döntés a politikai felelősség most már kizárólag a parlament tagjait terheli. A Tiszapárt frakciója ugyanakkor jelezte, hogy a jelenlegi formájában nem támogatja az államfő jelöltjét. Komoly belpolitikai döntések születtek az országgyűlés ülésén a képviselői mentelmi jogok kapcsán. A parlamenti szavazás során a képviselők úgy határoztak, hogy felfüggesztik 3 politikus mentelmi jogát. Az érintettek között van Kocsis Máté, Pócs János és Panyi Miklós kormánypárti képviselő is. A szavazást követően a Fidesz és a KDNP frakció tagjai demonstratívan kivonultak az ülésteremből. Ezzel párhuzamosan a parlamenti képviselők döntöttek az új média tanács hivatalos megalakulásáról is. Az ország házban történt politikai eseményeket a Portfólió foglalta össze. Erőszakos bűncselekmény áldozata lett egy önkormányzati képviselő Takta Kenézen, írta a térség országgyűlési képviselője Facebook oldalán. Bihari Zoltán posztjában úgy fogalmazott, hogy erőszaknak nincs helye sem a közéletben, sem a közösségekben, a vitákat pedig békés és demokratikus eszközökkel kell rendezni. A politikus hozzátette, a történtekért felelősöknek a törvény előtt kell felelniük, és fontos, hogy a bűncselekményre ne újabb erőszak legyen a válasz. Az MTI információi szerint az áldozat a 2024-es önkormányzati választásokon a Roma Jó Egyesület jelöltjeként lett képviselő Takta Kenézen, mellette a települési roma nemzetiségi önkormányzatnak is tagja volt. Szapula János Facebook oldatlapja szerint 1967-ben született. Korszerűsítette az oszmán uralom időszakáról szóló tárlatát a Füleki Vármúzeum, így a történelmi örökséget a legújabb digitális technológiákkal kapcsolják össze. A fejlesztés 3 egymáshoz kapcsolódó tevékenységet foglal magában. Az első egy generatív mesterséges intelligenciát alkalmazó applikáció fejlesztése. A látogató a várban szelfit készíthet vagy lefényképeztetheti magát, majd az applikációban férfi vagy női öltözetet választhat, a mesterséges intelligencia pedig egy olyan fényképet generál róla, amely oszmán tisztségviselő vagy civil öltözékben ábrázolja őt. Az ukrán légvédelem kiadta a legfrissebb napi jelentéseket az országot ért éjszakai támadásokról. A hivatalos közlemény szerint az orosz erők összesen több mint 200 drónt és több rakétát indítottak ukrán célpontok ellen. A légvédelmi egységek az ország több régiójában is sikeresen léptek fel a támadó eszközök ellen. Ezzel egy időben Zaporizsja városában súlyos találat ért egy helyi bevásárlóközpontot. A támadás következtében hatalmas tűz ütött ki az épületben, legalább egy ember megsérült, írja a Portfólió.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Csumi Daftume Szabinával a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek, addig
0: romákról, nem csak romáknak. Rádió

0: 100.3 Rádiódi.
1: Vorbinas.
2: Megyünk tovább a Csumidaftú meg kívánság műsorral. Georgina Gáró Róbertné üzenetét szeretném továbbítani nektek, aki azt írta, hogy szia Szabina, szeretnék kérni drága férjemnek, Gáró Róbertnak egy jó kis zenét. Nagyon szeretem őt, szeretlem, hiányzik, és ő az én életem. A felesége vagyok, akinek ő nagyon-nagyon fontos. Gina. Kedves Gina, továbbítottam az üzenetet, és bízom benne, hogy a kedves párod ezt most hallotta, mert érződött a kommenteden, hogy tele vagy szeretettel és érzelemmel, úgyhogy akkor valami idevaló kis nótával kedveskedek neked és a hallgatóknak.

0: vissza.
1: 100.3 Rádiódik.
0: 100.3 Rádiódik. Romákról nem csak romáknak, megyünk tovább a jó kedvel és hangulattal, a kedvenc dalaitokkal. Ne felejtjétek kommenteteket, írjátok meg a TikTokon keresztül, kövessetek az Instán is, a Facebookon is, nem tudom, hogy melyik platformon vagytok leginkább jelen, de hogyha bekövettek, akkor sokkal egyszerűbben látjátok a live-okat, és hát tudunk egymáshoz kapcsolódni olyan szinten, hogy akkor fel tudom olvasni legalább a kommentjeiteket. Szóval, Jakab Nelly mindezeket megtette, és azt írja nekem, hogy szia Szabina, szeretnék kedveskedni egy zenével, hogyha lehet, akkor Balog Kevintől az Ilolillulugyit, gyönyörű nénikémnek, Ginámnak, Ercsibe és kisfiának, Laurentnek, Popinak, Mercinek és Marcelnak. Üzenem nekik, hogy nagyon szeretem őket, és remélem, hogy bekerültünk a rádió adásába. Puszi! Kedves Nelly, bízom benne, hogy hallod, mert most a te kommented esett a választás. Hadd szóljon a zene!

0: Rádiódik.
1: Edina Virágnél Lukács azt írta, szia Szabina, én az anyukámnak szeretnék üzenni, hogy nagyon szerettem, hazavárjuk, sok erőt, kitartást és millió csokot szeretnék küldeni. Átadtam az üzenetet, kedves Edina, maradj itt velem a Dik Rádió, mert most neked szól a dal.

0: Rádió Dick. Rólunk, neked.
1: Kedves hallgatók, köszönöm mindenkinek, hogy megtiszteltétek a műsoromat, a jelenlétetekkel, a hallgatásotokkal, és hát bízom benne, hogy nagyon-nagyon sok üzenetet tudtam továbbítani, és hogy sok embert fel tudtunk lelkileg tölteni. Legközelebb is legyetek itt velem, puszilak titeket.

0: Ez a Rádiódik.
1: Makagyuszi alsó kertjében Völgyi Zsuzsi ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádiódik. Süss fel nap.
2: Minden hétköznap 9-től délig.
0: A műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádiódikem.
3: Szia Hajni!
4: Szia Armando!
3: Most haladunk tovább a lábnál, és a comb után jön a térdünk, a térd pedig, erre két szót is fogok tanítani, az egyik az, hogy chang.
4: Chang?
3: Igen, ez a térd, de van, aki sokan úgy szokták mondani, csak hogy pábáj.
4: Pábáj, ez kicsit nehezebb.
3: Hogy ez az alma igazából, csak almának szokták hívni, és hogyha a chang az egyik térdünk, akkor hogy van a többes száma nagy átlagban?
4: Changa.
3: Így van, Changa. Nagyon ügyes voltál, remélem, hogy a hallgatók is eltalálták velünk. Szityuvász losasza.
4: Tanuljunk örömmel.
0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Balogh János a világhírű magyar ökológus. Balogh János a 20. századi magyar természettudomány egyik jelentős alakja volt. A biológia és az ökológia területén végzett munkájával nem csak Magyarországon, hanem nemzetközi szinten is ismerté vált. Tudományos pályája mellett azért is különleges személyiség, mert roma származású tudósként fontos példát jelenthet a fiatalok számára arra, hogy a származás mellett a tehetség, a kitartás és a tanulás milyen jelentős szerepet játszhat az életben. Balogh János 1913-ban született Budapesten. Már fiatal korában érdeklődött a természet és az élővilág iránt. Tanulmányai során egyre inkább a biológia felé fordult, később pedig a talajban élő apró élőlények, különösen az atkák kutatásával kezdett foglalkozni. Ez elsőre talán távoli és különleges tudományterületnek tűnhet, azonban ezeknek az apró élőlényeknek fontos szerepük van az ökoszisztémák működésében. Tudományos munkásságának egyik legfontosabb területe a talaj élővilágának kutatása volt. Vizsgálta, hogy a különböző apró élőlények milyen szerepet töltenek be a természetben, és hogyan kapcsolódnak egymáshoz az ökoszisztémákban. Kutatásai hozzájárultak ahhoz, hogy a tudomány jobban megismerje a talajban zajló biológiai folyamatokat. Balogh János kutatásai során nem csak Magyarországon dolgozott. Több külföldi expedícióban is részt vett, és különböző kontinenseken tanulmányozta a természetet. Különösen fontosak voltak trópusi kutatásai, amelyek során az esőerdők élővilágával és a trópusi ökoszisztémákkal foglalkozott. Munkája során olyan helyekre is eljutott, ahol a kutatóknak különleges természeti körülmények között kellett dolgozniuk. Tudományos pályája során számos publikációt és könyvet írt. Munkássága nem kizárólag a szakemberek számára volt fontos. Nagy hangsúlyt fektetett arra is, hogy a természetvédelem és a környezet megóvásának gondolata szélesebb közönséghez is eljusson. Úgy gondolta, hogy a természet megismerése segít abban, hogy az emberek jobban megértsék annak értékeit és felelősen bánjanak vele. Balogh János a Magyar Tudományos Akadémia tagja is volt, tudományos munkásságát pedig számos elismeréssel jutalmazták. Nemzetközi kapcsolatai és kutatásai révén a magyar ökológia és talajzoológia hírnevét is erősítette. Életútja a roma közösség szempontjából figyelemre méltó. A tudomány világában elért eredményei azt mutatják, hogy a roma emberek között számos olyan tehetség van, aki kiemelkedő eredményeket érhet el a tudomány, a művészet, a sport vagy más területeken. Balogh János története ezért példaként szolgálhat azoknak a fiataloknak, akik szeretnének tanulni, kutatni és saját területükön maradandót alkotni. Különösen fontos öröksége a természet iránti érdeklődés és a tudományos kíváncsiság. Életműve arra tanít, hogy a világ megismerése gyakran az egészen apró dolgok megfigyelésével kezdődik. Egy talajban élő apró atka első pillantásra jelentéktelennek tűnhet, mégis egy összetett ökológiai rendszer része. Balogh János munkássága ebben azt mutatja meg, hogy a tudományban nincs jelentéktelen kérdés, ha megfelelő kíváncsisággal és alapossággal vizsgáljuk.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei.
6: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
7: Kettek fiúk most a rádióban, egy reggelig szól nektek a Dickóban.
6: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádió Dick.
8: Kökény Annát hallják itt az FM 100.3 Rádió Dickben. Ebben az órában magyar-roma jazzt hallhatnak, 21 órától pedig a magyar-roma folk zenéjé a főszerep. Indítsuk is az órát a Swingala Django-val, egy olyan dallal, amelyet a Dal című versenyben hallhattunk először. A Swingala Django mellett hallhattuk Sárközi Lajost is, illetve a dalt Herrer Sári énekelte, a dal címe pedig a Maradok, majd itt lesz velünk Völgyi Zsuzsi, Ez az út című dallal, a Valami Swing és a Hangya, valamint a Gypsy Vamp, Szólj, szólj, csalogány, maradjanak velem!

0: Rompodrom
1: 100.3 Rádiódik.
0: Utaz a Dik Rádióval.
2: Kökény Annát hallják a Rádiódik Magyar Roma jazz órájában, illetve a Gypsy Vamp szólt az előbb, és megyünk is tovább a Swinggel, a Django-val, a Hello Django című dallal, majd itt lesz velünk a Budapest Bár, Balogh Kálmán és a Gypsy cimbalom bent, és a Mihály Farkas Modern Fusion zárja ezt a blokkot. A nagyon izgalmas Hóre Jazz című felvételükkel maradjanak velem.

0: Rádió D.
1: Kerasz Ivója.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Kökény Annát hallják itt az FM 100.3 Rádió D. szerda esti magyar-roma jazz órájában. Lakatos Palival folytatjuk a muzsikálást, majd itt lesz velünk Kovács Andor, és a Jávori Sand Machine Cinege Madár című feldolgozása. Maradjanak velem!

0: 100.3 Rádiódik.
1: Vójatú Menge!
2: Kökény Annát hallják itt az FM, 100.3 Rádiódik, szerda esti Magyar Roma jazz órájában, és Bódi Gyula Andalító muzsikájával megyünk tovább, majd itt lesz velünk Babos, és ezt az órát Szőke Nikoletta, Ha valaha szerettél című dala zárja. Én még nem búcsúzom, hiszen 21 órától indul a Rádiódik Magyar Roma folk órája, amelyben kiváló, autentikus zenével várom a hallgatókat. Maradjanak velem!

Hallgass Budapesten és környékén a 100.3 Rádió Diket. Romákról nem csak romáknak.

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Az országgyűlés hivatalosan is elfogadta a kormány által benyújtott legújabb egészségügyi törvénymódosítási javaslatot. A döntés értelmében a parlament teljes mértékben visszaállította a Magyar Orvosi Kamara korábbi jogosultságait. A jövőben a hazai orvosok számára ismételten kötelezővé válik a kamarai tagság a munkavégzéshez. A jogszabály emellett jelentősen megerősíti és kiterjeszti az egészségügyi szakmai kamarák ellenőrzési hatásköreit. A kormányzati szándék szerint a szigorítással az egészségügyi ellátás színvonalát és biztonságát kívánják növelni. A parlamenti szavazás eredményét a kormány.hu hivatalos portál közölte. Az R és Stop azonnali kivezetését szorgalmazzák a magyar élelmiszer előállítókat és forgalmazókat képviselő szakmai érdekképviseletek, közölte a felelős élelmiszergyártók szövetsége. A központi statisztikai hivatal adataira és a Magyar Nemzeti Bank elemzéseire hivatkozva azt írták, hogy a fogyasztói árak az elmúlt 10 hónapban folyamatosan csökkentek az előző év azonos időszakaihoz mérve. 2025. augusztushoz viszonyítva az élelmiszerek ára 1,4%-kal, a vendéglátási szolgáltatás nélkül 4,8%-kal csökkent. Újabb jelentős jogi eljárásokat kezdeményezett a központi nyomozó főügyészség. A legfőbb ügyész hivatalos indítványt nyújtott be az érintett politikusok mentelmi jogának felfüggesztésére. A politikai mentelmi ügyek legfrissebb fejleményeit a 24.hu foglalta össze. A parlamenti és európai parlamenti megkeresések Hankó Balázs minisztert és Sesták Miklós képviselőt is érintik. Ezzel egy időben a hatóságok kezdeményezték a Tisza párt elnöke Magyar Péter mentelmi jogának kikérését is. Az indítványok pontos jogi indoklását a nyomozó hatóságok a vizsgálatok érdekeire való tekintettel csak később részletezik. Karácsony Gergely főpolgármester rendkívüli és nagy horderejű bejelentést tett a fővárosi önkormányzat nevében. Tájékoztatása szerint az Alkotmánybíróság egyhangú döntéssel megsemmisítette a vitatott szolidaritási hozzájárulást. A testület kimondta, hogy az előző kormány által kivetett adó nem teljes mértékben alkotmányellenes volt. Ez a döntés komoly pénzügyi megkönnyebbülést jelent Budapestnek és a többi érintett településnek. Az önkormányzatok hosszú ideje küzdöttek a költségvetésüket sújtó kötelező befizetések ellen a bíró. Írja a 24.hu. 6 embert vitte kórházba klórgáz mérgezés tüneteivel egy 9. kerületi, az Illatos úton lévő vegyi üzemből, közölte az Országos Mentőszolgálat az MTI érdeklődésére. Azt írták, hogy a 6 embert stabil állapotban vitték kórházba. Kisdi Máté, a Fővárosi Katasztrófa Védelmi Igazgatóság szóvívője az MTI-nek azt mondta, hogy az Illatos úti gyártelep egyik vegyi üzemében egy klórgázzal teli palack szelepje megsérült, és a gáz szivárgott belőle. A palackot egy úgynevezett kármentesítő edénybe helyezték. Az üzemet 25 embernek kellett elhagynia, ők később visszatérhettek, közölte. Katasztrófa védelmi beavatkozásra nem volt szükség, tette hozzá a szóvivő.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dickóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dick.
4: Szeretettel üdvözlöm a Rádió Dick hallgatóit. Kökény Anna vagyok, itt az FM 100.3-as frekvencián. Ez pedig itt a Magyar Roma Folkóra Rádió Dickben. A következő egy órában a hazai autentikus cigány zene kiválóságait válogattam össze önöknek. Induljunk is az etnorommal, aztán itt lesz velünk Balogh József és Szécsi Magda dala. A szólagitár Jaj de jó, és ezt a blokkot zárja a Le Rom a táncos nótával. Maradjanak velem!

0: a mi hangunk hallatszódik. 100.3 Rádiódik.
1: Kökény Annát hallják itt az FM 100.3 Rádiódik, Magyar Roma folkórájában. A Puripe Egyvelek című dala igazi kedvencem. Velük indul a következő blokk. A Ternipe veszi át tőlük a mikrofont, majd továbbadja a Muroprálnak, akik a Nézem a Csillagos Eget című dalukkal érkeztek. Mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok a dalokhoz, és maradjanak velem.

0: A mi rádiónk, a mi hangunk, a mi hangunk. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: Tökény Annát hallják itt az FM 100.3 Rádió Dík magyar-roma folkórájában, és a Muroprál muzsikált nekünk. A folytatásban itt lesz velünk Balogh Kálmán és a Gypsy Cimbalom Band. Kellemes muzsikával és lágy énekkel veszi át tőlük majd a mikrofont a Ternipe, és ezt a blokkot zárja a Rományi Róta. Maradjanak velem!

0: A Romanyi Róta muzsikált itt a Magyar Roma Folkórában, a Rádiódikban. Kökény Anna vagyok. Köszönöm, hogy velem tartottak az elmúlt két órában. A Romanodrom és a Párnógrászt, akikkel elbúcsúztatjuk ezt az órát, mindenkinek nagyon kellemes pihenést kívánok. Aki viszont úgy döntött, hogy nem hagyja álomra a fejét, az maradjon a Rádiódikkel, hiszen 22 órától átadom a mikrofon dr. Suki Andrásnak, aki a Roma Szalomban izgalmas, érdekes beszélgetéssel várja önöket.
1: Rádiódik, a rádió romákról, nem csak romáknak.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádiódiken.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando!
2: Most haladunk tovább a lábnál, és a comb után jön a térdünk, a térd pedig, erre két szót is fogok tanítani. Az egyik az, hogy chang.
3: Chang.
2: Igen, ez a térd, de van, aki sokan úgy szokták mondani csak, hogy pábáj.
3: Pábáj. Ez kicsit nehezebb.
2: Hogy ez az alma igazából, csak almának szokták hívni, és hogyha chang az egyik térdünk, akkor hogy van a többes száma nagy átlagban?
3: Changa.
2: Így van, changa. Nagyon ügyes voltál, remélem, hogy a hallgatók is eltalálták velünk. Szityuvászlosasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. Hírek rólunk. Neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A Rajkó zenekar története és jelentősége. A Rajkó zenekar a magyarországi roma zenei kultúra egyik legismertebb és legfontosabb együttese. Története szorosan összekapcsolódik a magyar cigányzene hagyományaival, a fiatal tehetségek támogatásával és azzal a törekvéssel, hogy a roma muzsikusok öröksége generációról generációra tovább éljen. A zenekar nem csak Magyarországon vált ismerté, hanem számos külföldi országban is bemutatta a magyar cigányzene és a magyar zenei kultúra különleges világát. A Rajkó együttes története 1952-ben kezdődött, amikor a fővárosi tanács kezdeményezésére létrejött a Rajkó zenekar és a hozzá kapcsolódó Rajkó zenekari iskola. Az alapgondolat az volt, hogy a tehetséges roma gyermekek számára szervezett keretek között biztosítsanak zenei képzést, miközben megőrzik a cigányzenész hagyományokat. A fiatalok már gyermekkoruktól kezdve tanulhattak hegedülni, brácsázni, nagybőgőzni és más hangszereken játszani. A Rajkó egyik különlegessége éppen az volt, hogy a zenekar tagjai nagyon fiatalon kerültek színpadra. A növendékek számára a zene nem csupán tananyag volt, hanem egy olyan örökség, amelyet családi és közösségi hagyományokból ismertek meg. A zenekari játék megtanította őket az együttműködésre, a fegyelemre, és arra is, hogy hogyan lehet egy közös zenei produkcióban egymásra figyelni. A Rajkó zenekar repertoáriában a hagyományos magyar cigányzene mellett magyaros műdalok, verbunkosok, csárdások, népzenei feldolgozások és klasszikus zenei művek is helyet kaptak. A zenekar egyik fontos sajátossága, hogy a cigányzenész hagyományokra építve képes volt a klasszikus zenei műveket is megszólaltatni. Ez hozzájárult ahhoz, hogy a közönség szélesebb körben ismerje meg a roma muzsikusok zenei tudását. A zenekar számára a külföldi fellépések jelentős szerepet játszottak. A Rajkó muzsikusai számos országban szerepeltek, és koncertjeiken keresztül olyan közönségekhez is eljutottak, akik korábban kevésbé ismerték a magyar cigányzene hagyományait. A külföldi fellépések ezért kulturális szempontból is fontosak. A zenészek nem csak saját művészetüket mutatták meg, hanem Magyarország zenei kultúráját is képviselték. A Rajkó történetének egyik legfontosabb része a tehetséggondozás. Az együtteshez kötődő oktatás számos fiatal számára jelentett lehetőséget arra, hogy zenei tehetségét kibontakoztassa. A növendékek között később olyan muzsikusok voltak, akik önálló pályán folytatták karrierjüket, így a Rajkó nem egyszerűen egy zenekar volt, hanem egy olyan közösség és képzési rendszer is, amely több generáció zenei fejlődésére hatással volt. Érdekesség, hogy a Rajkó szó a cigányzenész hagyományban a fiatal, tehetséges cigányzenészt jelöli. Maga az elnevezés ezért is jól kifejezi a zenekar eredeti célját, fiatal roma muzsikusok képzését és színpadra állítását.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
5: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

piros lett a pipacs virága, meg nős lövénynek sokára. De piros lett a pipacs virága, meg nős lövénynek sokára. Várjál kicsikém, még fiatal vagyok és szép, 16 éves vagyok, szeretni még nem tudok. Gyere babám, tanítsál meg szeretni. Várjál kicsikém, még

felé, de piros lett a pipa cse virága, meg nő szörökénynek sokára. Piros lett a pipa cse virága, nem nő szörökénynek sokára.

0: Rádió Dick. Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra. Akkor Roma Szalon. A Rádió Dick kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják. A Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. november 18-a, kedd van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Szili Darók Ildikó, a Városi Tanoda alapítója és szakmai vezetője, valamint Szili Anna, önkéntes mentor a mai vendégem, akik a beszélgetésünk második részében a tanoda történetéről és az itt folyó oktatásról, nevelés hatékonyságáról mesélnek nekünk. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
2: És amikor a gyerekekkel történik a foglalkozás, akkor azok milyen arányban vannak?
3: Vegyesen, teljesen, vegyesen. Nem veszük külön. Egyáltalán, ők teljesen azonosak, annyi, hogy tudja, hogy ő mondjuk muszlim vallású, akkor ő csak csirkehúst eszik. Mm-hmm. Tehát ez is nagyon fontos, hogy megtartjuk egymás ünnepeit. Bármilyen egyházi vagy állami ünnep van, akkor megnézzük azt, hogy ez most hogy néz ki az ortodoxoknál. Akkor elmondja a román származású anyuka, hogy náluk ez hogy néz ki az ő ünnepükön. A zsidó származású elmondja azt, hogy ők most éppen milyen ünnepet ünnepelnek. Megtiszteljük egymást azzal, hogy elfogadjuk egymás vallásait. Elfogadjuk egymás kultúráját, elfogadjuk egymás szokásait. Sőt, ki is próbálhatjuk egymás ételeit, egymás szertartásait, bármit. Többször elmentünk például az ukránok, akkor még nem volt ez a válság, nem volt még háború, és elmentünk ukrán templomban az egész tanoda, részt vettünk tehát 3 órás volt, azért kemény mise volt, de részt vettünk egy ukrán misén, görög misére rendszeresen jártunk. Hát ez mondjuk nem véletlen, mert az egyesület elnöke görög származású, tehát oda volt kapcsolat, úgyhogy sőt a táborba le is jött egy ortodox görög pap. És ez nagyon érdekes volt, amikor a tábor a naplezáró szertartásokat egy valódi pap tartotta mondjuk görög nyelven, ez hogyan vették a gyerekek. Ez nagyon fontos, hogy a táborokban vannak olyan kötött részek, amiket minden évben beleteszünk, csak éppen más keretjátékba csomagoljuk be. És a naplezáró szertartás az a nap átgondolása, a nap főmondani valójának a lélekbe való eljutása. Ezzel gyakorlatilag lezárjuk és értelmezzük a napot.
2: Hogyha szeretne egy diák ide bekerülni, akkor annak mi az útja, módja? Vagy hát akár a Holdudvarba, hiszen beszéltünk arról is, hogy azért ezeknek a gyerekeknek vannak olyan kapcsolatai, akik mondjuk hozzájuk kötődnek, akár a testvére, vagy akár egy osztálytársra esetleg gondolom, és szeretne valamiféle segítséget kérni. Ennek a módja?
3: Lejönnek, keres minket hétfőnként a Német utca 14 szám alatt vagyunk, ez egy iskola, de a bejáratunk a József utca felől van. Tudni, hogy az iskolán belül van egy önkormányzati ingatlan, ezt béreljük az önkormányzattól. Kedvezményes áron, mint civil szervezet 180 000 forintot fizetünk ezért, az más kérdés, hogy sem tudjuk igazdálkodni, tehát ez mindig nagy nehézség minden hónapban, de itt működünk, és elbeszélgetünk először a gyermekkel, szüleivel, mik az igényei, miből van gondja, felmérjük. Még régebben a Máltánál dolgoztam, és ott kidolgoztunk mérőeszközöket. Matematikából, szövegértésből, biológiából és angolból van szövegértési felmérőnk, ami 4 szinten mér, és mindenkinek meg kell csinálni mindent. A betűfelismeréstől a nehéz szövegértésig. Ha jön egy 8-os gyerek, annak is oda fogom adni a betűfelismerős játékos feladatlapot, és gyakran kiderül, hogy cseréli a betűket.
2: Diszlexiás.
3: Hát, vagy nem tanulta meg. Nem, én dolgoztam Tiszabórán, Tiszabőn Máltai szerzőszolgálattal, ott is tanodákat létesítettünk, ezeket hoztuk létre, és ott volt egy ilyen, hogy gyerek kihagyott egy betűt például. És akkor mondtam, hogy lehet, hogy rosszul hallja, próbáltam, logopédia szépen, és ez egy G betű volt. És mondtam, hogy fél G betű, G, nézed, hangoztasd, tudja, de nem tudja, hogy kell leírni. 6-os volt. Annál betűnél hiányoztam. Hatodikos volt. No, tehát egy, és ez gyakran budapesti iskolákban is előfordul, tehát nem veszik észre, hogy a gyerek nem tanulta meg ezt a betűt rendesen. Nem értelmezte, nem élte át a betűt. Nem tette magáévá. És akkor kihagyja.
2: És ha a felvételi eljárás sikeres, akkor vagy éppen sikertelen. Ez mi
3: olyan
2: múlik?
3: Még nem volt. Olyan, hogy sikertelen. Az olyan volt, hogy a gyerek nem akart jönni, csak anyuka nagyon akarta, és akkor azt mondtuk, hogy nem anyukát kell tanítani, hanem a gyereket, és a gyerek jöjjön be. És akkor ő elkezd járni, meghatározzuk, hogy mikor jár, és először egy-két tantárgyból szoktuk követelni, hogy ne érezze azt, hogy úristen, megint meg kell felelni, hagy szokja meg, hogy nálunk a megfelelés teljesen más jelent. Így hát annyi a gátoltságunk, hogy jelenleg tényleg öten foglalkozunk a gyerekekkel, és van még a mi holdudalunkban is van még egy öt önkéntes, aki alkalomszerűen be tud ugrani, de öten vagyunk stabilan, akik tanítunk.
2: Nagyon érdekes kérdés, hogy a család hogyan viszonyul ehhez az oktatáshoz, ezekhez a külön foglalkozásokhoz. Én például, amikor tanítottam még kezdő tanárként, akkor nagyon sokat törődtem a szülőkkel is, természetesen most is, de már akkor is rá kellett, hogy jöjjek, hogy valójában nem csak a gyerekeket tanítjuk, hanem a szülőket is.
3: A gyereken keresztül a szülőt is mindenképpen.
2: Sőt, nem biztos, hogy csak a gyereken keresztül.
3: Hát nincs oda olyan csomószor. A kisebbeket kísérik, és értük jönnek iskolába, még akkor világos van, bejön a gyerek, de este érte jön a szülő, és akkor a szülő beül, és akkor a szülővel megbeszéljük, hogy mi történt, vagy a szülő ott marad végig, olyan is van, aki végigvárja, kint a folyosón ül, ő is időnként beszól, de hogy kell kituszkolni, hogy nem, most ne a te normáidnak feleljen meg a gyerek, le kell, hogy választom az anyukát, beültetem a tanáriba, és de hát egészen ez egy régi történet, most elmesélek, a táborban a gyerek meg tudott fogat mosni. Aztán hazament, és anyuka bejött, hogy megátkoztuk a gyerekét, mert valamivel turkál a szájába. Hát a fogkefével. Tehát én ezt már így átéltem. Sokáig családsegítőztem a 8. kerületben, és ott is csináltunk táborokat. Ez a történet abban egy ilyen családsegítős táborból van, ahol már elkezdtünk egy ilyen, hát nem tanoda volt, tanoda jellegű foglalkozásokat csináltunk, a gyerekeknek gyerekklubot csináltunk, és azokat a gyerekközöket vittük járni táborba, és bizony nem ismerték az zuhanyt, nagyon féltek a víztől, hiszen szobakonyhás lakásban nőnek föl, nincsen zuhany. Nem ismeri, nem, azt hitt egy kígyó, és meg fogja őt csípni, például az zuhanyrózsa. Tehát ezekkel így meg kellett küzdenünk. A paradicsomot nem ismerték a gyerekek, meg kellett tanítani, hogy az hogyan kell.
4: De hagyjan a paradicsomot, és számomra a legsokkolóbb az volt, amikor egy almát nem ismert a gyerkőc, hogy ez mi ez?
3: Ez mondjuk egy vidéki településen volt, a Máltával mentünk le, és hát annál még kicsi volt, de le kellett magammal vinni, de az apukája gombóci versenyen volt, ugye annál jött velem adományt osztani, és hát kiderült, hogy kevesebb felnőtt van, mint amennyi kell. Annak ott 12 éves volt, ránéztek, hogy hát akkor be kell állni a gyereknek. És Anna fölment egy teherautóra, és kérdezte, hogy anya, honnan fogom tudni, hogy mennyi almát adjak? Ránézel a családra, és fogod tudni. Ennyi volt az anyai és szociális munkás jó tanácsom, és tudta.
2: Anna, egy ilyen környezetben felnőni azért nyilván nem egy, hát hogy is mondjam, nem egy egyszerű feladat, és nagyon speciális környezet. Milyen élmények voltak azok, amik meghatározók voltak?
4: Hát, na ez egy nagyon komplex kérdés, igyekszem tömören válaszolni. Azzal kezdeném, hogy elég sokáig én karácsonyra egy kis testvért, vagy leginkább egy bátyust kértem. Aztán amikor hát biológia tanár mégiscsak az anyu, úgyhogy azért ez elég hamar kiderült, hogy hát sajnos így nem fog összejönni. Bár
5: a bátyus
4: azért,
5: legalábbis.
4: A bátyus is, az reménykép, igen. De aztán mondjuk vigyázni kell, hogy kívánsz, mert az én unoka bátyám, az végül hozzánk költözött egy jó terjedelmes időre, úgyhogy végül is megkaptam a bátyus, úgyhogy tényleg erre vigyázni kell, mert imádom Jocót. Ő is sokáig a tanodának, meg az életnek így a részese volt. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy sok testvérrel nőttem fel, úgyhogy ők nem a testvéreim voltak. Leginkább azt hiszem, hogy ez a legjobb érzet erre. Így nagyon hamar megtanultam azt, hogy anyuapu nem csak az én anyuapum, hanem nagyon sokan vannak, nagyon sok probléma folyik be, és mivel én is a legtöbb helyen ilyenkor ott voltam, vagy ugye a lakásban voltak a gyerkőcök, így ennek az egész probléma megoldási folyamatnak, ennek a segítő beszélgetésnek a részese voltam. Úgyhogy én olyan dolgokat tanulok jelenleg az iskolába, ami így, hoppá, ezt így hívják, ez ilyen elmélet, olyan szakmai, hát ezért már régóta használom, hiszen megtanultam, hiszen óvatlanul is azért ez valahogy hogy az ereimben van, vagy nem is tudom a véremben, hogy ezeket hogyan kell egy emberhez úgy fordulni, hogy meg tudjon benned bízni, és hogy segítséget merjen kérni. És így rengeteg olyan dolgot tudtam megtanulni anyutól, aputól, meg hát a rengeteg fantasztikus kollégától, akikkel az évek alatt találkozhattam, amik igazán azt gondolom, hogy az emberségemet, meg az emberi létemet formálták.
3: Itt Anna mondott egy szót is, aztán a hallgatók nem tudják, hogy a lakáson voltak a gyerekek. Amikor nem kaptunk semmilyen támogatást, volt ilyen időszak, akkor hazavittük a tanodát. Szerencsére nagy lakásban élünk, és azt hittük, hogy csak néhány hétről van szó, amíg az európai támogatások átállnak a magyar támogatási rendszerre. Hát ez másfél év volt. Másfél év nagyon kemény, másfél év betjelentett nekünk. Férjem megbetegedett, beteg volt, műtötték, gyerekek tudták, hogy csöndekelni, mert Balázs bácsi bent alszik, de 20 gyerek napi szinten ott volt, a nappaliban, mert akkor a fizikóra, a földrajz a konyhában, Anna gyerekszobája az teljesen átalakult ilyenkor tanteremmé, tehát gyakorlatilag másfél évet úgy éltünk, hogy minden nap 2 órától magánéletbe bedobódik a hálószobába, az volt az abból nem mehettek be a gyerekek, és minden máshol gyerek volt, és a házba is megszokták, hogy jönnek a gyerekek hozzánk. Aztán a házból elkezdtek lejárkálni a gyerekek, hogy itt vannak tanárok, akkor jövünk, mert nem értjük, nem tudom, milyen leckét.
4: Tehát, hogy... Én új értelmet nyert a gyermeklóg a csilláról kifejezés, mert valóban ez történt, és azért itt muszáj azt is megfogalmaznom, hogy ez fantasztikus. Hát úgy felnőni, hogy bárhova nyúlok, nézek, ott tanár van, meg segítség van, meg hasonló korú gyerkőcök vannak, mint én, meg nagyon sok gyerkőc az én osztálytársam volt, vagy szomszédom volt, így egy igazán nagy közösségi, meg ilyen nagy családos élmény, de azért muszáj a negatívumokra is hát fényt deríteni, mert azért mégiscsak egy 9 és 16 év között mozgó gyermekcsapat, úgyhogy az én szobámban, az én kis teremben vannak benne. Azért nagyon sok olyan atrocitás ért ezáltal, ami valószínűleg, hogyha nem egy ilyen helyzetben nevelkedem, akkor soha nem is ér, soha tudom elképzelni, hogy elolvassák a naplómat, vagy nem tudom, megtalálják az ezt, azt, amazt, ami a gyermekek által cikinek van titulálva, ez a ciki szó, ez egyébként nekem személy szerint egy nagyon fontos szó, és minden gyereknek elmondom, hogy semmi nem ciki, semmi nem kínos. Tehát ilyen, hogy kínos, hogy kellemetlen, ilyen nincs. Tessék merni elmondani, és felvállalni azt, hogy nekem ez a véleményem, én ezt gondolom, én ezt szeretem, nincs olyan, hogy ciki. Na. És az biztos vagyok abban, hogy ezért ez a fél véleményem, markáns véleményem, ez leginkább ezért alakult ki, mert ért azért sok negatívum, de hát gyerekek voltunk, mi is.
5: Igen, na. Mi pontosan tudjuk, igen. Egy ilyen környezetben felnőni az nagyon speciális helyzet. Viszont a legfontosabb kérdés, mik az eredmények? Tehát, hogy jó. Nyilván ez nagyon nehezen mérhető.
3: Nem, ez teljesen, ezt le is kellett sokáig jelentenünk, hiszen az EU-s programokban vállaltuk, hogy a gyerekek legalább nem tudom, x tárgyból egy jegyet javítanak az iskolai tanulmányok során. Tehát ez teljesen mérhető volt, bemenetnél hányas vagy, mivel hányas vagy, kimenetnél, miből hányas vagy.
4: Illetve a kompetenciamérést, amit évelején, évvégén meg kell.
3: Igen. Azt, százalékra meg tudjuk mondani, hogy miből mennyit javult, sőt az is, ezzel amit mondtam, hogy Márteknek csináltunk mérőeszközt, hogy melyik kompetenciát, tehát mondjuk a helyes írásból mi az, ami javult, a szövegértésből mi az, ami javult. Úgy van összeállítva a mérőeszköz, hogy ki lehet értekelni, hogy melyik részterület az, ami jobban fejlődött, mi az, ahol még fejlesztenünk kell. Tehát egyrészt ez teljesen mérhető a magatartási jegyek változása is a gyerekeknél, az hogy ők mennyire vesznek részt utána az iskolai programokban, ez is mérhető. Gyakran azért nem tudtak részt venni, nem volt mondjuk BKV jegyre pénzük. És akkor ezt így, ez így, akkor belefért a büdzsébe, hát most is van ilyen, hogy akkor saját zsebből megveszük a jegyet és odaadjuk nekik. Tehát vagy nem tudta megcsinálni a leszkijét, mert nem volt otthon ragasztó, meg számítógép, utána néz, meg amit kivág, és tablót készít belőle, de rengeteg tablót készítünk.
4: Hát ez egyébként belegondolva mekkora elvárás. Tehát, hogy nagyon sok gyerkőcnek olyan feladat van kiadva, ami nem mindig szorgalmi feladat, hogy egyszerűen otthon nem tudna megcsinálni. Mert most honnan lenne minden egyes háztartásban olyan eszköz, amit felragaszthat egy hatalmas plakátra, színes ceruza, festék, igen, ragasztó. Tehát, hogy azért ezek olyan dolgok, amik marha nagy segítség, hogy nálunk erre van eszköztár, mert azért a jó sok év alatt jó sok dolgot sikerült felhalmozni, kaptunk, szereztünk. Tehát, hogy ez is egy nagy segítség, azt gondolom.
5: És vannak erre olyan gyerekek, illetve példák, akik mondjuk nem csak egy jegyet, hanem mondjuk kettőt, hármat javítottak.
4: Vagy egy életet.
3: Hát, egy életet. Ez nagyon szép mondat. Éppen két napja volt egy találkozó, ahol találkoztam, ahol tanítottam iskola, az a Garabonc Jászta középiskolában tanítottam. Amikor a polgármester lettem, akkor hagytam abba ezt a fajta tanítást. És itt bizony volt egy olyan osztály, ahonnan 13-an jártak a tanodába, és utána ők maradtak is önkénteseknek, és ezekkel a gyerekekkel találkoztam most. Egy olyan fantasztikus élmény volt, hogy ezt tartani nagyjából életben, mert hogy a gyerekek visszaemlékeztek, és elmondták, hogy ez volt az életüknek a legszebb és legfontosabb időszaka. Ugye mondtam, hogy valaki 6-7-8 éve is jár hozzánk, van olyan kislány, aki most már középiskolás, mert hát már elballagtak, érettségit szereztek gyerekeink. Tehát pontosan tudom azt, ha végignézem a tábor tanodalépsorokat, hogy melyik az a gyerek, aki nélkülünk nem fejezte volna be a 8 általánost, nem ment volna érettségire, nem szerezte volna meg az érettségét, sőt, van, akik már egyetemisták, és azért, mert akkor ott harmadikos általános korban megfogtuk, és fogtuk a kezét, és vittük végig.
5: Tehát valójában a tanoda program az egy nagyszerű, jó gyakorlat, mondjuk így. Igen. Azonban mégsem kellőképpen elterjedt az országban. Ennek mi oka lehet?
3: Mert azt gondolom, hogy anyagi alapvetően. Tehát mostán 180 tanoda működik, ha jól sejtem, az országban. Amikor az EU-s támogatásból működtünk, akkor 300 fölött volt a tanodák száma, és a hazai forrás már kevesebbet is kaptunk támogatást, ilyen havi 1 millióra jött ki körülbelül, 1-1,5 millió jött ki a támogatás összege, és egyből ökönben nem lehet fenntartani egy tanodát.
4: Igen, soknak tűnik, de ha belegondol az ember, hogy munkaerő, hogy maga a helyszín,
3: bérleti
4: az étel, igen, a bérleti díj, a helyszín, csomó ilyen apróság, mert a ragasztó azért nem mindig elég, meg stb. Szóval az ilyen eszközanyag ár. Igen,
3: és hát azért, mert méghozzá vidéken nagyon sokszor a tanár tanít 1000 helyen, nagyon kevés a diplomás, és ezzel arra már nincsen lehetőség, hogy még a 3 félállása mellett még elmenjen tanodába is. Nagyon-nagyon jó módszer, nagyon sok kis település, ahol kapcsolatot alakítottunk ki, hiszen a tanodáknál törekedtünk arra, hogy egymás tanodáit megismerjük. Ibrányi tanoda volt nálunk például,
4: közös táborunk
3: volt több más tanodával, tiszaborai gyerekeket felhoztunk, na akkor sem volt pénzünk elég, és akkor szétosztottuk a tanárokkal a gyerekeket, és mindenki hazavitt 5 gyermeket. Itt volt az élményem, hogy reggel felébredek az ágyba, és egy fekete fejecske van mellettem. Az én férjem ősz volt, úgyhogy gondoltam, hogy úristen, ki ez? Így kellett egy magamat térni, és akkor így Esztike volt, aki közölte, hogy ő mindig anyukájával alszik egy paplan alatt, tehát ő az éjszaka folyamán lejött, és Csiszaburáiról Erzsikém velem aludt együtt.
4: Tündéri kislány volt hatalmas fekete hajával, igen, szemecskéivel. Igen. A táborban is többször mondta, hogy anyukám.
3: Igen.
4: Sose voltam anyukámtól távol. Igen. Egyébként ez is egy olyan dolog, hogy rengeteg gyerek, és most nem csak a falvakban, ahol volt szerencsénk dolgozni, de hogy itt Pesten is, hogy még nem volt távol a családtól ilyen hosszú időre.
3: Hogy nem volt a Pest határaink, vagy a Kelet határaink kívül. Most elmondok még egy nagyon jó sztorit, szintén tiszaboraiakkal csináltunk együtt tábort, és hát elhoztuk a gyerekeket onnan is, és elmentünk, Balatonnál volt a tábor. balatoni hajózás, hatalmas hajó, én ott mesélek a gyerekeknek, hogy vulkánikus hegy, úgy, nézzük meg. És akkor így gyerekek nézik, majd megszólal Józsika, hogy Dada néni, mi ez a veterán, majd Dadának hívnak mindenhol, Dada néni, de hol van a Balaton? És akkor uha, mondtam, hogy itt, és én mutatok lefelé, a hajó a Balaton? És akkor nem, a víz. És akkor rájöttem, hogy na, hagyjuk ezt a vulkánikus közvetet, akkor kezdjük valami egészen máshol a földrajzoktatását. Nem kicsik voltak, ezek 5.-6. gyerekek voltak. No, tehát és akkor itt a vidék és Pest viszonyát szeretném így kiemelni és nagyon hangsúlyozni, tehát azt gondolom, hogy vidéken a tanoda egy olyan eszköz lenne, amiből szóval nem elég, ami most van, a tízszeresesen lenne elég. Én esküszöm, minden településre tennék egy tanoda jellegű foglalkozást legalább, ami egy felfrissíti az oktatást, még akkor is, hogyha ugyanazok a tanárok tanítják, mint akik napközben. Bár ez sokkal jobb így, hogy teljesen más sok tanítanak, más módszerekkel, más nézőpontból, máshogy. Tehát így jobban megérti a gyermek. Ha kétszer hallja, és másodszor másként, akkor lehet, hogy az betalál és megérti.
4: Hát meg a kortárs segítői lét is szerintem nagyon fontos lenne, mert tényleg én ebből a szempontból látom ezt az egész helyzetet, és ez is iszonyatosan fontos, és nagyon sok helyen már van, hál' Istennek, de nagyon sok helyen meg elképzelhetetlen, hogy legyen.
3: De azt gondolom, hogy anyagi okai vannak, amit kérdeztél, hogy miért anyagi okai vannak. Tehát azért egy tanulát fönntartani, az költség. És néha az iskolát sem tudják fönntartani.
5: Akkor a kérdés a következő. A tanoda tapasztalatait, tehát ezt a fajta jó gyakorlatot, amit sikerült megszerezni az évek, évtizedek alatt, azt hogyan lehetne átültetni az iskolai környezetbe?
3: Én átültettem, amikor tanítottam, akkor gyakorlatilag tanodásórákat tartottam az iskolában. Lehet, egy más szemlélet. Én azt gondolom, hogy a pedagógusokat kéne úgy tréningeztetnünk, úgy elvinni egy táborba, hogy ők a gyerekek. Én csináltam ilyet, szocmunkásokat elvittem, úgy, hogy ők voltak a táborban a gyerekek, és együtt dolgoztunk. A gyerekek pedig időzélbe tettem. Megtanulni azt a módszert, hogy merjünk közelebb menni, és merjük megmutatni magunkat, a saját énünket, a saját emberi énünket, gyarlóságokkal együtt, fájdalmakkal együtt. Nem egy steril környezet, nem egy steril viszony, egy tanár-diák viszony.
5: És hogyan lehetne ezt beültetni, ezt a fajta tudást a tanárképzésbe? Lehet, hogy akkor az egyetemi oktatást kellene egy picit megreformálni ilyen szempontból?
3: Én úgy lettem tanár, hogy egyetlen egy pedagógia órán nem vettem részt. Mert együtt volt az anatómia órákkal, én biológia tanár is vagyok, és a pedagógiát még az első diplomámnál tanultam meg a Bárcin, ott jó alaposan, úgyhogy nem vettem észre egy órán se, ötössel államvizsgáztam a pedagógia szakon. Azt gondolom, hogy valahogy a tanárképzésben, ez saját tapasztalat is régen volt, amikor én diplomáztam tanárszakon, a nevelésre nem elég hangsúlyt fektet. A szaktárgyat azt oda-vissza, viszont az, hogy hogyan, már a módszertanra sem elég eleget fektet, az, hogy hogyan lehet a zéró pénzből eszközöket gyártani, hogy hogyan tudsz a semmiből a gyereknek segédeszközt gyártani, ezt sem tanítják meg, és az, hogy a gyerekkel lehetsz szociális munkás is lehetsz egy kicsit, vagy kell lenned egy kicsit a pedagógus léten belül, ezt aztán végképp nem is értik.
4: Igen, én ezt szerettem volna, meg ezt fogalmazódott meg bennem, de nagyon-nagyon régen, hogy egyszerűen azokat a tárgyakat, amiket én tanulok a szocmunkás szakon, azt mindenhol, de hogy én már általános iskolától. Tehát én tanulok, megtanultam olyan dolgokat, hogy segítő beszélgetés, hogy értő figyelés. Tehát ezek olyan skillek, amiket a mindennapokban kellene tudnunk használni. Nem, hogy egy olyan szférában, ahol emberekkel, gyerekekkel, idősekkel foglalkozol. Tehát a tanár pedagógia, ez pont egy olyan ágazat, ahol hát ezt a leginkább kellene tudni, hiszen azon kívül, hogy persze át kell adnod a tudást, meg erre kell fikcírozni a gyerkőcöket, meg a gondolkodás, stb., de hát emellett többet van veled, mint a családjával, mint bárki mással. Innentől kezdve az emberséget, meg a tényleg azt a segítő kommunikációs oldalt, ezt muszáj lenne szerintem alkalmazni. És ez persze van ezer meg egy módszer, meg elmélet, amit meg tudsz tanulni. Nem kell, hogy tudd a nevét, csak tudd alkalmazni így csípőből, mert ez beléd épül. És én azt gondolom, hogy ha minden szakmában legalább egy ilyen óra lenne, ami a kommunikációt, meg ezt a kedves kommunikációt tanítja, akkor azt gondolom, hogy az egész világ sokkal egy fantasztikusabb hely tudna lenni.
5: Én nekem az a tapasztalatom, hogy a tanárok felül is van egyfajta ellenállás, hogyha akár új módszertant próbálunk bevezetni. Igen. Tehát ha csak a zeneoktatásra gondolok, ott is természetesen megvannak a hagyományok. De hogyha én más módszerrel tanítok, akkor nem biztos, hogy azt elfogadják. Persze, hogyha az eredmények mutatják már a kimeretnek a sikerességét, akkor elgondolkodnak rajta, de még akkor sem biztos, hogy elfogadják az új módszereket, az új módszertant.
3: Igen.
5: Mi a tapasztalat?
3: Abszolút. Alapvetően, amikor tanítottam, és még tanítottam biológiát is, az Osváltuszkában is dolgoztam, ahol túlkoros, többnyire cigány gyerekeket kellett 8 általánosba átrugdosni a követelményeken. És ott éreztem ezt, hogy van egy tanmenet, amihez ragaszkodnod kell, de becsukod az ajtót, és azt csinálsz, amit akarsz. Tehát azért ez azért ott volt. Egyszerűen a biztonság. Biztonságot ad a tanárnak az, hogy ezt kellett tanítanom, és menni kell vele, és haladni kell vele, és tudod miért? Mert most ez persze, a nézők nem látják, befogtam a szememet, de azért, mert akkor ha arra koncentrálok, hogy a cikászok és a páfrányok, és ezt nagyon-nagyon-nagyon erősen nyomom, akkor nem kell odafigyelnem, hogy jaj, gyerek éhes, azért nem figyel, mert éhes. Tehát nem kell beleavatkoznom azokba a borzasztó sorsokba, mert elsírnám magam. Hogy mondjak el, egy nagyon szép példát, idei táborunkban egy kislány mondta, hogy egy kis csoporton az én apukám minden héten hoz nekünk szép ajándékot a munkahelyéről. Kollégám, aki szintén önkéntes, és ott a közhasznú munka lett, és utána nálunk maradt, és azóta is önkénteskedik velünk, megkérdezte, hogy mire apukát hol dolgozik? Őszinte kíváncsiság. A szeméttelepen. És akkor ez a mondat, ez úgy hat. És akkor valaki ott marad, és önkénteskedik, és tanítja a matekot minden héten. A tanárok ettől félnek, mert valószínűleg hasonló mondatokkal kéne. Vagy szerencsére a többség azért nem, de ismerek személyesen is olyan kollégánkat, akik Isten ments, hogy gyerekbe hozza azt, hogy otthon az apuka öli az anyukát. Hát nincs nekem ahhoz közöm, én tanítom. Nekem az a feladatom, hogy tudja, hogy 10 meg 10 az mennyi. Nem az a feladatod. Az, hogy gyerek éljen és boldog legyen. És mellesleg, ha él és boldog, akkor meg fogja tanulni, mennyi 10 meg 10.
5: A tanár személyisége mennyire fontos a tanodai oktatás során? Egyáltalán lehet ezt tanulni? Tehát, hogyha én beiratkozok az egyetemre, szeretnék pedagógus lenni, el tudom sajátítani ezeket a fajta, mondjuk úgy, hogy skilleket.
3: Én azt gondolom, hogy akkor tudod, hogy elmész gyakorlatra, és mondjuk egy családsegítőben eltöltesz egy időt, vagy elmész táborba, ott, akkor tudod. A Garabanciás Szövetség rendszeresen szervezett mentorképzőket, ahol pedagógusokat képeztünk arra, hogy hogyan kell mondjuk egy verset úgy feldolgozni, egy gyerek meg is értse, hogy eljátszunk, hogy drámaórát tartunk vele, hogy megnézzük annak a csillagászati, annak a földrajzinak a mindenféle vonzat. Tehát ezt mi tanítottuk a Garabanciás Szövetségben, szintén anyagi jogok miatt nincsenek már mentorképzéseink. Tehát mindig valóban oda jogodunk, hogyha lenne pénz, akkor lehetne ezt jól oktatni. Vannak jó oktatók, már azért öregszünk, tehát már azért sajnos a mi generációnk, akik ezt így kikísérleteztük, áttörtük a pedagógia határait, a magyar pedagógia határait áttörtük, és behoztunk új módszereket, és mertünk Montessorihoz nyúlni, vagy mertünk a drámapedagógiához nyúlni. Ez az én korosztályom. Tehát, és én azt azt érzem, hogy néha vannak nálunk hallgatók. Egyrészt azt nem mondtuk, hogy 50 órás középiskolás önkéntes diákokat is fogadunk, és fogadunk gyakorlatra hallgatókat is. Ott látom, hogy a hozzánk érkező pedagógus hallgatók azok mennyire nem merik, tehát mennyire azt félnek.

0: mindig az, hogy ő azt gondolja, hogy a szociális munka, és azt gondolom, hogy minden ilyen szociális szférában dolgozó embernek az alapja az, hogy kíváncsi. Kíváncsi a másik emberre, a véleményére, az életére, arra, hogy mit szeretne elmondani. Mert hogyha nincs benned ez a kíváncsiság, akkor azt gondolom, hogy nem fogsz tudni őszinte maradni. És az őszintességed a legnagyobb erény egy ilyen ember, az embernek féle munkában.
1: Egy konkrét kérdés, de most a másik oldalról.
2: Igen.
1: Tegyük föl, hogy van egy Pest melletti iskola, egy intézmény, ahova járnak olyan cigány gyerekek, akik nehezen illeszkednek be mondjuk akár az első osztályba, mert például az óvodai foglalkozások során valahogy kimaradtak. És nem sikerült elsajátítani olyan szociális tulajdonságokat, hogy beilleszkedjenek a környezetbe. Bekerülnek mondjuk első osztályba, de hát mivel nem tudnak beilleszkedni, ezért a környezet, az osztály kiveti magából ezeket a gyerekeket. Hogyan lehetne ezeknek a gyerekeknek segíteni, hogy túljussanak a kezdeti nehézségeken? A tanoda tudna segíteni esetleg ebben a kérdésben?
2: Azért tudna, mert megtalálja azt, hogy gyerek miben jó. Minden gyerek jó valamiben. És hogyha azt tudja fejleszteni, amiben jó, akkor az iskolában a gyerek önbizalma nő, meg tudja mutatni, hogy ő erre képes, és akkor már is más státuszban fog kerülni. Illetve a tanodában egy csomó probléma kiderül, körüljárjuk, és lehet, hogy azok, amik miatt ő mondjuk háttérbe szorul, nem biztos onnát magával, vagy nincs olyan szép szeruzája, vagy nincs olyan szép toltatója, ezek azért orvosolható történetek. De a legfontosabb az az, hogy a tanoda közösséget ad, a közösség pedig erőt ad, befogadó közösség, tartozom valahová, és akkor már lehet, hogy nem annyira rossz, hogy én az iskolába ki vagyok rekeszve, hiszen megvan az én közösségem, ez az első lépés. Aztán utána majd elkezdi bombázni a kirekesztő közösség falait, meg hogyha látják, hogy ő jól tanul, és jól fejlődik, akkor előbb-utóbb lehet, hogy meg fog nyílni felé a közösség.
1: Tehát vajon létezik olyan, hogyha mondjuk ilyen problémákkal küzd egy iskola, akkor mondjuk hozzátok fordul? Vagy akár mondjuk egy önkormányzat?
2: Iskolában fordultak hozzánk. Aha. Volt ilyen fölkérés iskolák részéről, hogy annyi már a külföldi gyermek az osztályban, nem tudják ezt mediálni kéne. És akkor éppen alpolgármester voltam, és el tudtam érni azt, hogy a helyi szociális intézményünkbe delegáltunk arra pénzt, hogy mediátorok mehessenek ki az osztályba. De itt kifejezetten minket kértek fel. Azért minket, mert mondtam, hogy csináltunk egy 200 fős tábort, ide levittünk pedagógusokat is. Ez nagyon fontos volt. Kerületi iskolák gyerekei pedagógusokkal. Volt szem 4 vagy 5, vagy talán 6 is olyan kollega a táborban nevelőként, akinek ez egész érsz, így hajnal dobta magát, hogy itt mennyire lazák a mi fegyelmezési eszközeink. Egyáltalán nem lazák, hanem nagyon tudatosan fölépítettek, de a gyerek a középpontban. Ezek a tanárok közül 2 is önkénteskedik időnként a tanodába, tehát teljesen megértette a mi módszerünket, el is fogadta. Volt, akinek ez csak egy hét tábor volt, és miután volt érdekfizetést, ezért csináltam, mert szüksége volt a pénzre, de ez egy például módszer, hogy hogyan lehet pedagógusokat megmutatni, hogy másként is lehet így például egy táborba. Tehát, hogyha iskola megkeres minket, akkor meg tudjuk beszélni, hogy mire van a gyereknek szüksége. Azok a gyerekök, akik járnak hozzánk, ott az iskolával többnyire kapcsolatban vagyunk, visszajelzünk, és ők is jeleznek nekünk. Volt egy iskola, aki már jelezte, hogy figyeljetek, most 12 gyerek nem tudja kifizetni a buszjegyét. Van rád keretetek? Az EU-s pályázatból még volt keretünk, és akkor hát most bevallom, ellenőrök már elmentek, hogy volt olyan, hogy nem tanadás gyereknek is megvettük a buszjegyét, mert hogy köment ott volna elmenni osztálykirándulásra. Hát volt néhány iskola, néhány pedagógus, akivel nagyon jó kapcsolatba tudtunk lépni, vagy kialakítani, és számítottunk egymásra, hogy visszajeleztünk, hogy figyelj, a gyerek ezt még nem érti, és erre nem volt időnk elmagyarázni, arra figyeljetek. Tehát ilyen szintig is ment a kapcsolat. Sőt, még kicsik voltak, volt egy csoportunk, akik még kicsik voltak, oda elment mindig a kollégám, és elhozta őket, és akkor a pedagógus mindig elmondta neki az aznapi pénzmód, hogy ki hol áll, hol tart, kinek mire van szükség. Ez egy nagyon-nagyon jól működő.

0: rendszer volt, és ezt visszasírjuk, ezt a rendszert.
1: És visszasírjuk Tomit?
0: Igen, és Tomit is, igen. Ez a kollégánk is meghalt sajnos, aki ő is szintén, mint a férjem, Covid áldozat lett, tehát azért a gyerekek itt jelentős gyászmunkával is megküzdöttek velünk együtt, hiszen két pedagógust, tanulóvezetőt is elvesztettünk így az évek során.
2: Beszéljünk egy kicsit a jövőről. Hogyan látjátok esetleg a tanodát 5-10 év múlva, vagy egyáltalán ennek a módszernek milyen lehetőségei vannak a jövőben, illetve van ennek létjogosultsága?
0: Hát egy nagyon érzékeny pontra tapintottál. Lehet, hogy jövőre a tanoda ismét a nappaliban fog működni, hiszen nem tudjuk kifizetni a bérleti díjat, és lejár a szerződésünk az önkormányzattal, és úgy érezzük, hogy szándék van rá, hogy ne kapjuk meg ezt a helyiséget ismételten. Tehát nem tudom, hogy mondjuk jövő ilyenkor, ha beszélgetünk, akkor azt mondom, hogy gyere nyugodtan nappaliban, nézd meg, hogy működik a matekóra az ülőgarnitúrán. Azért reménykedem, hogy nem annyira örült ez a világ. Tehát én egy nagyon naív és nagyon optimista ember vagyok, és annyi borzalmas vészt átéltünk a gyerekekkel együtt, hogy remélem, hogy lesz tanoda jövő ilyenkor is. Remélem, hogy hiszen nem nyertük meg a kormányzati támogatást úgy, hogy az Európai Bizottságot hozzánk hozták ki, megmutatni nekünk a jó gyakorlatot, hogy hogyan működünk.
2: A lakásra.
0: A lakásra, igen. Uh-huh. De hát sajnos 3 éve elvonták a normatív divánkat, nem feleltünk meg műszakilag, ez a helyiség, ahol vagyunk, nem volt tűzjelző relénk, és nem feleltünk meg műszakilag, elvontak 5 millió forintot. Én most felvettem 5 millió személyi kölcsönt, amit visszafizetek, hogy ezeket a lukakat betömhessük, mert nekem többet ér az, hogy tanodát vezetek, mint hogy nem tudom, veszek még 2 urulódit, vagy téli szalámit. Hát ez most nem fog beleférni egy ideig, de nem baj. Tehát egyrészt remélem, hogy a támogatások talán visszatérnek, nem lesznek átpolitizálva semmelyik oldalról. Nem fog számítani, hogy ki szeret engem és ki nem szeret engem, hanem a szakmai munkánkat nézik, és lehet, hogy azok, akik most azt mondják, hogy ti nem is vagytok igazából, mert nem is léteztek, ti nem is csináltok normális munkát, azok is eljönnek és megnézik, szobálnak a gyerekekkel, a szülőkkel, és megkérdezik, hogy kinek mit jelent a tanoda.
2: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem, és beszélgettünk egy picit a tanoda programról, illetve a városi tanodáról.
0: Mi köszönjük, hogy itt lehettünk, és reméljük, hogy sok olyan település hallgatja ezt az adást, aki esetleg szeretne tanodát létrehozni, nyugodtan fordulhatnak hozzánk. Több településen hoztam létre tanodát, segítettem. Én ezt abszolút bevállalom, hogy bárki, hogyha csak egy telefonos konzultációra van szükség, vagy akár le kell menni, és meg kell nézni, és tekinteni kell, akkor hát például én ennek élek.
2: Köszönöm szépen, és további sok sikert kívánok.
0: Köszönöm szépen a rádióadásnak is.
3: Szilidarók Ildikó a Városi Tanoda alapítója és szakmai vezetője, valamint Szili Anna önkéntes mentor voltak a mai vendégeim, akik a beszélgetésünk második részében a tanoda történetéről és az itt folyó oktatásról, nevelés hatékonyságáról meséltek nekünk. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
4: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
5: Ez a Roma Szalon.
4: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.
5: Shunen wo yasa.
4: 100.3 Rádió Dig.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódíkben.
1: Nem támogatja a Tisza frakció Baka András köztársasági elnök jelöltjét, Szatmári Zoltánt a legfőbb ügyészi pozícióra, közölte Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán. A kormányfő közleménye szerint a frakció a döntést egyhangulag hozta meg reggel. Magyar Péter azt közölte, arra kérik a köztársasági elnököt, állítson új jelöltet, hogy mielőbb megválasztható legyen az új legfőbb ügyész. Baka András köztársasági elnök hétfőn jelentette be, hogy Szatmári Zoltán a legfőbb ügyészség büntetőbírósági ügyek főosztálya elvi ügyek osztályának osztályvezető ügyészét javasolja a legfőbb ügyésznek. Az államfő a magyar ügyészség és a jogállam helyzetéről, jövőjéről szóló döntésnek nevezte az új legfőbb ügyész megválasztását. Baka András arról is beszélt, hogy ma nincs társadalmi bizalom az ügyészség iránt. Az ügyészség társadalmi és szakmai megítélése mélypontra jutott. Fontos strukturális változásról határozott a magyar parlament a hazai intézményrendszer működését illetően. Az elfogadott kormányzati javaslat alapján a javító intézetek október 1-től ismét a gyermekvédelmi rendszerbe tartoznak. Ezeket az intézményeket még a tavalyi év során helyezték át a büntetés végrehajtás közvetlen irányítása alá. A korábbi átszervezésre a Szűlő utcai intézetben feltárt súlyos gyermekvédelmi mulasztások miatt volt szükség. Az új szabályozás célja az érintett fiatalok hatékonyabb társadalmi integrációjának és védelmének biztosítása. A jogszabályi változásról a kormány.hu oldalon adtak tájékoztatást. Hivatalosan is zöld jelzést kapott Magyarországon az átfogó országos fogyatékosságügyi program végrehajtása. A kezdeményezés keretében egy 9 milliárd 300 millió forintos keretösszegű támogatási program veszi kezdetét. A projekt elsődleges célja a fogyatékossággal élő állampolgárok mindennapi életének megkönnyítése. A forrásokat az akadálymentesítés fejlesztésére, valamint a munkaerőpiaci integráció elősegítésére fordítják majd. A szakemberek bíznak abban, hogy a beruházások révén jelentősen javul az érintettek életminősége. Elfogott a rendőrség egy olasz embercsempészt a napokban Zamárdiban, aki 7 illegális bevándorlót akart Nyugat-Európába vinni, közölte a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság a rendőrség honlapján. Mint írták, a 40 éves olasz férfi szeptember 18-án mikrobusszal haladt az M7-es autópályán, amikor rendőrjárőrök követni kezdték a Nemzeti Nyomozóiroda nemzetközi bűnözés elleni főosztályának információi alapján. A sofőr a rendőri jelzés ellenére nem állt meg, Zamárdinál lehajtott a stráda, majd a városban az utasaival együtt gyalogosan próbált elmenekülni, tették hozzá. A sofőr és az illegális bevándorlók felkutatásába polgárőrök is bekapcsolódtak, drónt használva adtak pontos iránymutatást a rendőröknek.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyere, fiú, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik.
2: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma szalon.
0: A Rádiódik kulturális műsora.
2: Tarts velünk minden hétköznap. Roma szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. október 8-a szerda van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Makó József, alias Ficek, cimbalmos, a 100 tagú cigányzenekar volt tagja a mai vendégem, aki a beszélgetésünk első részében mesélt nekünk a Muzsikáló Magyarország program tapasztalatairól, szakmai életéről és a cigányzenéről. Tartsanak velünk ma este is!
5: Köszönöm szépen, hogy elvállaltad a beszélgetést.
6: Én is köszönöm a meghívásodat.
5: Jelenleg a Kati Horváth Lajos prémás által vezetett cigányzenekarban játszol cimbalmosként, amely a Muzsikáló Magyarország programnak a keretében valósulhatott meg. Milyen tapasztalataitok vannak? Erre mindig rákérdezek, mert ez nagyon érdekes, hiszen olyan aktualitásokat tudunk feltárni, akár a program keretében, vagy akár a cigányzene hallgatóságát tekintve, amik nagyon érdekesek lehetnek.
6: Hát, maga az egész program egy nagyon jó dolog. Én jónak tartom, abból a szempontból is, hogy elindul valami, megindul, visszajön a cigányzenének a hangja. Talán még azt is mondhatnám, hogy a lelke. De ha ez így állandósul nézed az egész dolog, akkor ez nagyon jó lenne. Most itt a Kati Horváth Lajos zenekarba is széles a repertoár, mert mindent próbálunk, mindent tudunk muzsikálni, de viszont hogy ez megmaradjon, ez az egész dolog, hát szerintem ezt hosszú távon kellett volna kitolni ezeket a dolgokat, és előbb úgy megszervezni a dolgokat, hogy ez állandósult, állandóan lett volna.
7: Szóval, jelen pillanatban a program egy zenekarnak általában 4 hónapot biztosít, ha jól tudom.
6: 4 hónap, és azon belül hetente 4 alkalom. Ez 3 óra hosszabb. Szóval maga lehetőség szuper.
7: Igen.
6: De ez akkor lenne nagyon szuper, hogy ez folyamatos. Szóval egy évben nem 3 hónapot vagy 4 hónapot muzsikálnának az emberek, hanem egy évet.
7: Zenésztársakkal azért beszélgetünk arról, ha esetleg szükség van egy cimbalmosra, akkor nem biztos, hogy eljön a munkahelyéről, ahol esetleg már stabilan van, és tulajdonképpen állandó megélhetés biztosít neki. És akkor ez a 3 hónap, ez nem feltétlenül éri meg arra, hogy akkor visszamenjen esetleg a muzsikálásba, hogyha esetleg ott kellett hagynia korábban.
6: Hát igen, sajnos ez is benne van a dologban, hogy inkább a munkát válasszák az emberek, de ez az anyagi tér véget van. Az anyagi dolgok. De hát azt is meg kell, hogy mondjam, sajnos az én korosztályomban is nagyon sok barátom, nagyon sok zenész kollégám már nincs. Szóval azért maga a zenészek kicsit már úgy nincsenek. Hát sajnos nincsenek. De viszont elég hangszeres sincs. Nincs annyi cimbalmos, nincs annyi bőgős, klarnétos, brácsos, hogy azt az egész ilyen, mit tudom én, hány zenekart meg tudjál oldani. Szóval nehéz dolog. Nehéz dolog. Ez az egész.
7: Lehetséges, hogy mondjuk kevesebb zenekart kellene esetleg alkalmazni, viszont hosszabb távon? Ez is egy megoldás lehet?
6: Nem tudom. Inkább azt mondanám, hogy mindjárt több zenész legyen, többen jelentkezzenek, mint kevesebb legyen.
7: Igen.
6: Én mindig azt mondom, hogy inkább úgy kéne megcsinálni a dolgokat, hogy ne 3 hónap legyen. Üljön le ez a vezetőség. Vannak emberek, vannak művész kollégák, vannak dolgok, akik meg kéne beszélni. Szóval meg tudnák beszélni azt a dolgot szállodavezetőkkel, éttermi vezetőkkel, adó, STK, akármilyen problémát összetudnának így hangolni, biztos vagyok benne, hogy a góré, a főnökség hozzájárulna ahhoz, hogy maradjon egy zenekar. És ez neki nem kerülne pénzébe. Mert ugyanúgy a muzsikáló Magyarország biztos, hogy állná a költségeket. Meg hát jó lenne a zenészeknek is. Szóval állandó zenébe lennének. Állandó zenébe lennének. Legyen egy éves szerződésük. Meg lehet oldani mindent. Csak ehhez le kéne ülni. Ezt le kéne beszélni, és akkor működne a dolog. Én szerintem.
7: Tehát ez egyfajta kultúrpolitikai kérdés, hogy hogyan próbálják meg megvalósítani ezt a fajta projektet, és aztán természetesen ennek a kidolgozása már egyrészt a szakemberekre is hárul, vagy hát mondjuk a zenészeknek a képviselőire. Kik azok, akik jelenleg képviselik a zenészeket?
6: Hát ezt nem tudjuk. Hivatalos képviselet az OSK, ami most is van, csak hát én nem látom a kezüket ebbe a dologba. Szóval ezt is meg kéne a zenész kollégáknak és a zenész társadalomnak úgymond szavazni, hogy kik legyenek azok az emberek. Kik vigyék, kik csinálják meg. Hát igen.
7: Itt összefogásra van szükség. A zenész társadalomnak az összefogására.
6: Lényegében nagyon nagy összefogásra lenne szükség.
7: Ez igen, mert van. Hogyha nincs meg ez a fajta összefogás, akkor és elaprózódik az akarat és a tudás, akkor az nyilván nem tesz jót a zenész szakmának sem.
6: Így van, meg ezt fejleszteni kell. A cigányzenét ezt át kell adni a generációnak. Tanítani kell, oktatni kell. Szóval ezek hiányoznak. Nincs.
7: Hát ez egy másik nagy probléma, hogy én is azért sokat tanítottam régebben a Rajkóba. Minden esetre már lehetett korábban is látni, hogy egyre kevesebb, mondjuk a cimbalmos, ha már itt egy cimbalmos ülök velük szembe, valahogy egyre kevesebben érdeklődnek a műfaj iránt is. ami egyébként nem olyan nagyon meglepő, hiszen nem egy olyan szakma, ami biztos megélhetést ad a gyerekek kezében.
6: Hát igen, nem válasszák már ezt a műfajt sajnos. Lehet, hogy más műfajba tanulnak tovább, de ezt a műfajt nagyon nem fogják művelni. Mert ehhez kell egy tanművelni. Ez kell egy tanműhely, kellenek emberek. Megvannak az emberek, és akik ezt meg tudják csinálni. Szóval van iskolájuk hozzá, meg tudják oldani.
7: Hát a Rajkó tulajdonképpen az utolsó fellegvára ennek az oktatásnak, ennek a műfajnak.
6: Hát, igen, a Rajkó zenekar az még mindig ott van, szóval...
7: A Rajkó zenekar is, meg az iskola is.
6: Az iskola is ott van, így van. Hát igen, mert... Most egy kicsit visszamegyek az időbe. Én 76-ba kerültem oda a Rajkó zenekarba. Mind a hárman felvételt nyertünk, akkor három testvér. Én ott nagyon jót éreztem magam, sokat tanultam. Rengeteg barátom lett. Ugye egy Rajkó zenekarba, aki abban az időben bekerült, ez egy nagyon csodálatos dolog volt. De szerintem 76 előtt is.
7: Igen.
6: Mert akkor olyan tanulások voltak is, olyan alapvető dolgok, hogy tényleg, akkor csak tényleg mesélni lehet, meg azt tudja ezt elmondani, aki ott tanult.
7: Na, de akkor napokig tartott a felvételi. Most meg nagyon-nagyon kevesen jelentkeznek az iskolába, és örülnek egyáltalán, hogyha van cimbalmos, van klarinétos, és így nyilván nehéz összeszedni egy zenekart, és így elég komoly veszélybe kerül az utánpótlással műfajnak, az így, a probléma.
6: Így van, hát ezért mondtam az előbb is azt, hogy a fiatal generáció már nem ezt a műfajt fogja csinálni. Nem ezt fogja csinálni. Jó, hallgassák a zenét a YouTube-ról, meg mit tudom én, élőbe, de az nem ugyanaz, mint egy tanművelyben megtanulod, megmutassák. Szóval ezt ki kéne alakítani, meg kéne csinálni ezeket a dolgokat. De ezt most nincs.
7: Ha jól belegondolok, azért már mondjuk 10 évvel ezelőttre visszamenve, akkor is volt néhány címmal, most például Solymosi Vince, aki egyébként úgy döntött, hogy inkább a Zeneakadémiára megy népzenetanszakra, mivel akkor még csak népzenetanszakon lehetett címbalom hangszer tanulni a Zeneakadémián.
6: Hát például vele szoktam beszélgetni telefonon a Vincével. Régebben bejött a 100 tagúba is. Úgy volt, hogy be fog járni népzenész kollégákkal, de nem jött össze a dolog akkoriba. Hát például igen, Da Vince is így van.
7: Tehát régen azért egy kategória vizsga volt tulajdonképpen a zenészeknek a diplomájuk, hát mondjuk így. Most már viszont szükség volt valami új lehetőségre, mióta megszüntették a kategória vizsgát, és gondolom azért választották többen azt, hogy inkább a népzenetanszakra mennek.
6: Hát, például, így van. Most megint akkor visszamegyek oda. Tanműhelyek nincsenek, hogy ezt a úgynevezett műfajt megtanulják. Mert amikor én készültem, én is a 86-ba a kategória vizsgára, ott bizony kőkeményen kellett tanulni. Ott az első ponttól, mit tudom én, 300 pontig meg kellett mindent tanulni. És tökéletesen. Szóval ott azért nem csak a zene volt elmélet, volt kottaolvasás.
7: Ez egy nagyon komplex vizsga volt.
6: Persze, hogy lehet. És akkor még amikor én vizsgáztam, akkor hogy is hívták az elmélet? Pongrác. Na, ő is ott volt még akkor a zsűribe. Józásbe. Volt például olyan, hogy honvédelmi oktatás. Be kellett menni oda. Ott is kellett valamit mondani, meg kellett csinálni a dolgokat. Na, az a lényeg a dolognak, mikor én kategória vizsgán voltam, akkor kőkeményen kellett tanulni. De akkor volt kitől? Volt kitől megtanulni? Volt felkészítő tanár?
7: Igen.
6: De most, ha körülnézek, hol van?
7: Nincs. És talán perspektíva is egészen más volt.
6: Minden más volt.
7: Térjünk vissza egy picit a gyökerekhez. Budapesten születtél, zenés családban.
6: Így van.
7: Mesélj nekünk egy picit a felmenőkről.
6: Ja, hát érdekes a családom. Ugye a Makó család és a Bangó család. Hát a Bangó család az a édesanyám apja, vagyis a nagyapám. Bangó József, ő is cimbalmos volt. Hát ő neki a Az egész család, Bangó család, ez egy nagyon nagy család, ez mind zenész család. Szóval én ott kezdtem a tanulásomat a nagyapám mellett. Hát ez is egy érdekes dolog, szóval érdekes sztori, mert ugye én nem cimbalmusként kezdtem a tanulásomat. Én zongorát tanultam egy évig. Szóval nagyapám mindig valamit csinált odahaza. Mindig javítgatta cimbalmot, csinálta ez az amaz, és akkor egyszer ugye a bátyám akkor már tanulta Robert cimbalmozni.
7: Hárman vagytok, ugye?
6: Így van. Ő a Robert és a Vilmos a Brácsos. Ugye ő már akkor tanult. És nekem nagyon benne maradt a fülemben mindig ez a dolog, hogy ő otthon mit tanul. Hát elmentem egyszer a nagyapámhoz, és akkor beültem egy új cimbalmot, akkor lett kész a cimbalom.
7: Ő készítette?
6: Igen, ő csinálta a cimbalmot. És akkor leültem a cimbalmot, nagyon érdekes volt. Elkezdtem ugyanazokat csinálni, mint a Robert bátya. Megpróbáltam. És akkor hallgatta. Na és utána kezdődött el az, hogy igen, akkor már följött hozzánk, és akkor mondta anyámnak, hogy nem lehet zongorista. Az unokám, őt neki cimbalmot kell ugyanúgy tanulni. Na, itt értem át cimbalomra, és akkor elkezdődött a cimbalom tanulásom. Ugye, és akkor a Lukács Miki.
7: Az idősebb, ugye gondolom?
6: Igen, az idősebb, ő volt a tanítóm. Abban az időben őt tőle tanultam. Ő is készített fel a Rajkó zenekarba, a Miki. És akkor így bekerültem utána a Rajkó zenekarba, és utána már ment a tanulás. Ez egy érdekes dolog.
7: És hány évig tanított akkor otthon nagypapád?
6: Mielőtt bekerültél? Lényegében a nagyapám, a drága nagyapám az nem sokat tanított engem. Uh-huh. Ő csak hallott valamit.
7: Tehát nem is foglalkozott akkor veled, mert azt mondta, hogy akkor inkább igen, foglalkozom veled más.
6: Ő valamit hallott. Ha? Ő valamit hallott, hogy leültem, és magamtól elkezdtem cimbalmozni. Uh-huh. Szóval azokat a dolgokat nem tabáltam. És ez benne maradt a fülébe. De viszont ő tanított azért egy-két dolgot úgy mutatott, biztos, de nem állandóan.
7: Aha, aha.
6: Szóval ő...
7: Igen, nyilván másként van egy gyerek, hogyha mondjuk apukájától vagy nagypapájától így tanul, van, mint van, hogyha egy kívülállótól, aki igen, nem tartozik mondjuk a családhoz.
6: Igen,
7: tehát
6: igen,
7: akkor nyilván akkor ilyenkor jobban hallgat a tanárára a gyerek, igen, úgyhogy ez gyakori
6: igen,
7: szokott lenni hát zenészeknél.
6: Ugyanúgy a apám részéről is, a másik nagyapám, a Vilmos, ő klarnétos volt.
7: Aha.
6: Apám a hegedűs volt, ő is a Rajkó zenekarba kezdte. Szóval kötődés az mindig volt a Rajkó zenekarhoz. Uh-huh. Na most a másik nagyapám, a Vilmos nagyapám, ő is egy kiváló klarnétos volt a maga idejében, amikor ott kellett. Ugye a Bangó Lajos, meg a Bangó Béla, az nekem unokatestvérei. A Lajos például az ő gyökereit vitte tovább, mert ő klarnétos. A Béla meg az apukája részéről, szóval maga hegedűs. Szóval ők is rajkósok voltak, hát ismered biztos őket, kiváló zenészek. Na, ők is ugyanúgy rajkósok voltak, és a családon belül vannak. Szóval...
7: De akkor fel sem merült, hogy esetleg valami más csináltál volna. Tehát ez természetes, hogy akkor zenével kezdtél foglalkozni.
6: Abban az időben nem is volt más kérdés. Csak az, hogy a gyerekek zenét tanulnak. Nem volt más kérdés. Nem tudom miért, de az az időszak, amikor én még gyerek voltam, a 70-es években, ez ezt mutatta. Mert akkor mondjuk meg az őszinteség, akkor mindenki jó élt. Akkor volt mindenkinek munkája, meg tudtak élni a zenéből, meg tudtak mindent teremteni. Szóval ők azt akarták akkor is, hogy a szülők, hogy a gyerek vigye tovább, zenét tanulják.
7: Tehát de volt támogatása a zenének, a népzenének, a cigány
6: az
7: zenének.
6: Az meg a másik fele, hogy államileg nagyon ott volt az állam. Az állam nagyon ott volt a roma gyerekek mellett. Nagyon is ott volt. Hát megalakult egy kis Rajkó zenekar. Hát ez egy óriási nagy dolog volt. És ugyanúgy voltak autentikus zenészek, mert volt a Budapest Táncegyüttes is autentikus zenész, 3-4 emberből állt. Szóval ahol egy édesapáddal úton együtt.
7: Igen, ez még a 80-as évek elején, mindjárt rátérünk arra.
6: Ez
7: is
6: egy jó hely volt, ott is szeretném. De viszont abban a zenekarban is tiszta Rajkó zenekar.
7: Hát igen, tulajdonképpen amit a Rajkó zenekarban tanított a Gyula bácsi, az megalapozta a szakmának a csinyát binyát. Ami... Milyen tapasztalataid voltak a Gyula bácsival?
6: A Gyula bácsi nagyon jó. Én nagyon szerettem.
7: Mert ő ugyebár alapvetően hegedült, és hát volt, amikor a bőgőn is megmutatta a gyerekeknek, hogy mit kell fogni, mit kell játszani, de mondjuk, hogy mutatta meg a cimbalmosoknak?
6: A cimbalmosoknak nagyon egyszerűen. Ott volt előtte a Kotta, mondta, hogy milyen basszus. Például küzd meg a D-t, öcsi.
7: Öcsi, igen.
6: Megütöttem a D-t, akkor most fönt üzd meg a fisszát. Umpa. És akkor így mondta. Umpa. Így üzd össze. És akkor összeütöttük, és akkor volt, amikor azt mondta, hogy nem most nem ütjük, hanem most szépen urítsuk. Például E, G, C, D, E, G, C, G, C, ezt üzd be össze. Talán megint. És akkor így kialakult a kíséret. Most mondok valamit, kék Duna kerindő, vagy akármi. És akkor papa, valcer, üsd össze, ezt csináld, öcsi, azt csináld. De viszont nagyon jó tanár volt, az biztos. Nagyon szerettem. Én nagyon szerettem, és nagyon sokat ültem mellette, mikor hangolt. Cimbalmot.
7: Cimbalmot hangolt.
6: Bizony. És olyan... Szerintem a zongora hangulók nem hangolták úgy ki a zongorát, mint ő a cimbalmot. És csak úgy hallásból.
7: Aha.
6: Semmi gép.
7: És játszani nem tudott rajta?
6: Szerintem tudhatott.
7: Valami.
6: Hát hangol. Tehát biztos, hogy volt érzéke hozzá. Mint más hangszerekhez is. Hát ez egy fantasztikus ember. Én nagyon szerettem a Gyula bácsit, de a Mészáros Tibi bácsit is szerettem. Őtőle meg nagyon sok olyan dolgot tanultam, hegedű szólót Kottából, hogy kell kísérni a hegedűst, amik tényleg vizsgára kellett. És amikor én mentem a vizsgára készülni, akkor bennem volt az, hogy én ezt nekem megmutatta Tibi bácsi. És akkor már tudtam.
7: Uh-huh.
6: Szóval nem volt az, hogy jaj, most nekem ezt meg kell tanulni valakitől, el kell menni. Szóval nem. Adott volt.
7: Ott volt helyben.
6: Adott
7: is.
6: Volt, amit a Rajkóban megtanulta, azt tudtam érvényesíteni a kategória vizsgán. Szóval nagyon nagy dolog. Ez óriási nagy dolog volt.
7: És a Rajkóban is, amikor oda jártál, ott is a Lukács Miklós tanított még? Az idősebb?
6: Ott volt a zenekarban, Miki, persze. Uh-huh. Ugyanúgy. Hát a Tibi volt a, Isten nyugtassa, Lukács Tibi volt a sógorom. Hát ő a nőveremet tette feleségül. Aha. És akkor így volt a sógorság. Uh-huh. Ugyanúgy a Miki akkor is tanított, persze, természetesen.
7: És ki tanított még akkor a Rajkóban cimbalmot?
6: Akkor a Tótelek volt, aki a Kottákkal foglalkozott, a maga dolgokkal.
7: Tehát akkor az alapokat ott tulajdonképpen ott fektettétek le, a cimbalom technika, meg a tüdők mondjuk, meg hasonló.
6: Így van. A Kottai anyag az a Tótelek. Uh-huh. De maga a zenekari tanulás az a Gyula bácsi. És úgymond a Vikin keresztül is, mert meg ott mindig egymást fejlesztették a zenész, a gyerekek, a Rajkóban. Mindig félre mentek gyakorolni, ezt így, azt úgy, azt amúgy. És akkor összjáték volt, akkor úgy megszólalt a zenekar, hogy ez kellett. Hát ez olyan felkérdés, hát ez egy élmény, ez nem lehet el, nem tudom elmondani. Például hogy szólal meg egy 9. rapszódia, egy 14. rapszódia. Szóval ez olyan dolog, és olyan cimbalmosok voltak, Dány Jenő, Rátonyi Pali, hát ez a két fantasztikus, nekem a példaképeim volt. Uh-huh. Rátonyi Pali, meg mai napig a Jenő, hát ez egy fantasztikus zenészek, meg ugyanúgy Bőgőbe, Brácsba is. Szóval
7: nagyon fontos, hogy tanulhattatok egymástól.
6: Hogyne? Hát az volt a...
7: És valójában ez adta egy óriási pillérét a Rajkó módszernek.
6: Így van, de viszont ha egymással gyakoroltál, fényesítetted magad, hát csináltad. Hát minél jobban, minél jobb lett. Amikor bementél a zenekari próbán, nem volt nehézséged. Érted? Meg azt mondta Gyula bácsi, jó öcsi, hegedűd el. Jó öcsi, akkor cimbalmozd el. Vagy mit tudom, hát tudták az emberek. Uh-huh. Szóval felkészítettől nem lehetett bemenni.
7: Hát mondjuk Igen, volt szigor, amennyire hallottam.
6: És nyakkendő nélkül.
7: Aha.
6: Az a másik.
7: Mert különben hazaküldte a gyerekeket.
6: Engem ugye? Haza is zavart. És a kulcsát Pista bácsival jó fejem vágott. Na, öcsi, takarodó haza. Nyakkendőt köti.
7: Az a, ja, az a körte alakú kulcstató, igaz?
6: Igen. Aha. Ez a fa.
7: Igen, megvan.
6: Szóval jó volt. Uh-huh. Én ott nagyon sokat tanultam.
7: Hány évig voltál ott végül is?
6: Hát én 76-ba bekerültem, és akkor 83-ba kerültem a Budapest Arts Együttesbe. Uh-huh. Így. Ilyen időszak.
7: Hát akkor ez nagyjából 7 év.
6: Ja,
7: 76, ez egy emlékezetes évszám, hiszen akkor került be a Gerendási István is.
6: Igen, akkor fiatal volt.
7: Ha jól emlékszem, ugye?
6: Igen.
7: Mint
6: nevelőtanár. Így van. Akkor sportolt.
7: Súlyemelő volt, ha jól tudom, vagy súlylökő?
6: Súlylökő, ezt a golyót dobta. Akkor így van, akkor nagyon, ő is fiatal.
7: És a kategória vizsga az végül is akkor megkoronázta ennek a tanulmánynak a végét.
6: Hogyne?
7: Hát tehát az... amit ott a Rajkóban elsajátíthattatok, akkor ott kiteljesedett.
6: Így van, ahogy most elmondta. Mert ha bekerültél utána egy zenekarba, és akik muzsikálták ezeket a dolgokat, nem volt problémát, mert tudtad. Uh-huh. Szóval nem volt nehézsége. Mert tényleg felkészítettek arra, amire kellett.
7: Szoktam mondani, hogy ez volt a kor diplomája. Tehát tulajdonképpen lediplomáztak a zenészek. Hiszen olyan anyag volt ott akkoriban, amit tudni kellett egy A kategóriás zenésznek, mondjuk, hogy az tiszteletre méltó, aki ezt megcsinálta. Hiszen csak A kategóriával lehetett játszani nagyobb szállodákban.
6: Igen, a primások részén.
7: Ja, primásoknál.
6: Aha. Primásoknál. Én úgy tudom, hogy a primásoknál kellett az A kategória. Tagok lehettek B-sek is, szóval. Uh-huh. De jó asszal meg volt az A. Uh-huh. Én mentem ár, én B-re mentem, meg is kaptam ért a kritikát. Isten nyugtass a Balogh Laci barátom, Cimbalmos, aki már nincs köztünk, ugye. Hát együtt vizsgáztunk a Lacival. És mondta nekem, aztán megpolondult. Szóval megpolondult, de miért nem mentél ára? Hát ugyanúgy tudod az át, mint a B-t. Na hát, na és akkor voltok Kutis Anyi, Balogh Laci, meg akik még a Rajkóban voltak, ugye, akkor mentünk így együtt kategóriára. Nagyon. Én nekem jó. Jó volt. Ez egy élmény.
7: Ezután bekerültél a Budapest Tánc Együttesbe.
6: Igen.
7: Az is egy ilyen speciális zenekar, mondjuk abból a szempontból, hogy oda se kerülhetett be, gondolom, bárki, hiszen aki mondjuk a Rajkóból jött és egy nagyon különleges képzést kapott, ami egy olyan zenekari hangzást és zenekari tapasztalatot igényel, mint ami Budapesten is volt, az nyilván előnyt jelentett.
6: Hát igen, az egyébként előnyt jelentett az egész dologban, de a Budapest Tánc Együttes az egy olyan más együttes, mint a Rajkó. Szóval Budapest együttesben egy más irányt tanultál meg. Uh-huh. Szóval ottan hozzájött a tánckori számok. Például egy Vavrinyec Béla szám,
7: igen,
6: vagy egy a másik, a Daróczi Bárdos Tamás. Szóval ezeknek a műveit kellett játszani stimből, ugye tánc műsorokba. Akkor csináltak ugye zenekari számokat is, akkor csinálta Vavrinyec egy cimbalom szólót, a Monár Veszedelem és Csikó Csádás, amit meg kellett, hogy tanuljak, mert nekem kellett előadni. Uh-huh. De meg kellett tanulni. Amiból felvétel is van, apukáddal együtt vagyunk akkor, meg az első rapszódiát csináljuk.
7: Emlékszem, igen.
6: A javarészt az a zenekar is Rajkó zenekar.
7: Rajkósokból állt.
6: Rajkósokból állt. Így van.
7: Na most nem véletlen, hiszen olyan képzést kaptatok.
6: Igen, így van. Most nem volt nehézséges például egy, most nem a rapszódiát veszem, megyünk egy Orfeuszt. Elkezdte édesapát muzsikálni, nem volt probléma, mert tudta mindenki. Abban az időben, gyerekkorban megtanulták. Uh-huh. A Rajkó zenekarban. Szóval azért mondom, a Rajkó zenekar nem csak nekünk adta meg az alapot, a 60-as évektől kezdve, azoknak a nagyon nagy muzsikusoknak is megadta, akik feljöttek, és utána megint jöttek az emberek. Szóval a Csócsi József is ott, a Lendvai Csócsi Józsi bácsi ott kezdte. A Jenő is ott kezdte. Szóval minden jó onnan jött ki. Ez az igazság.
7: Igen,
6: hát nem lehet mondani. Hát ott van édesapád. Hát attól meg aztán nagyon nem kell. Na, akkor a fejében annyi mű van, és annyi stím, hogy hát ezt merem állítani, ha nem tenné elég partitúrát, az a partitúra nélkül megmondaná, hogy ki mi hogy csinálja. Most annyira benne, és annyira tudja. Szóval érdekes dolgok ezek azért.
7: A Budapest Táncegyüttes után, illetve már abban az időben megalakult a 100 tagú cigányzenekar is, amelynek alapító tagja voltál.
6: Igen, így van. Akkor alapító, akkor még a Gyenes volt az igazgató.
7: Beszéljünk egy picit az alapítás körüli időszakról.
6: Hát az is egy...
7: Milyen élmény volt?
6: Hát jó élmény volt, mert lényegében 4 együttesből állt az össze. Az Államiból, a Belügyből, a Budapest Táncegyüttesből, meg még volt egy... Na, a Honvéd. Uh-huh. Na, és akkor arra emlékszem, mikor próbáltunk akkor még az együttesbe, akkor jöttek összeírni a dolgokat, és akkor már hozzánk is bejöttek, ugye összeírták, hogy ki, hogy van. És akkor így alakult, a 4 együttes volt a lényegében az alap.
7: A magja.
6: Aha. A magja az egész dolognak, és akkor ehhez jöttek még a jó muzsikusok, ugye kintről, stb. És akkor így alakult meg a 100 tagokban az időben.
7: Uh-huh. De ez össze. Tulajdonképpen szükséges volt, hiszen ezekben az együttesekben sajátították el a zenészek azt a fajta hozzáállást, zenekari gyakorlatot, amivel ők akkor már rendelkeztek.
6: Igen, de viszont akkor meg már feljött. Annyira feljött az egész dolog, a Laci bácsin keresztül is, tenítős a Berkelászló. Uh-huh. Az annyira oda tette, annyira csinálta, és annyira olyan betanító volt ő is, meg mindent tudott. Ő is minden stíma fejében volt. Hát ő is csinált bizonyos dolgokat, partitúrát, leírta, hogy kell, stb. Egy fantasztikus zenész volt, egy fantasztikus ember volt, és tényleg, amit ő megcsinált, az mai napi, ha összejönnek azok a zenészek, és úgy elkezdik csinálni a dolgokat, akkor megszól. Szóval nagyon fantasztikus. Hát lehet azért YouTube-on hallgatni az ilyen hangszerelését, például nem most cigányzenére gondolok, vagy akármire, hanem más műfajra is. Zamborginivel például a My Way-t, hát ez egy fantasztikus. Hogy szól az? Hát ez...
7: Milyen élményed volt a cimbalom szólammal, hiszen nyilván akkor a 100 tagú cigányzenekar az egy nagy formátumú zenekar. Igen. Volt, amikor 6-an is esetleg a színpadon voltatok egyszerre, vagy talán még többen?
6: De mindig 6 volt, de több cimbalmos is volt, szóval nem csak 6 volt.
7: És azért 6 cimbalmos egy zenekarban az egy óriási dolog.
6: Nagyon.
7: Egészen másként szól.
6: Hát a cimbalmosok mozat, ugye hát ott volt a Bicskei Géza, ezt nem kell mondanom, a Morzsauszi, az az Államiban volt, ez egy fantasztikus zenész. Cimbalmos volt, ugye Gigó Jancsi is ott volt akkoriban, meg még voltunk fiatalok, de még az, amivel Tóth Telek is ott volt, akkor a Rutika és a Horváth Rudi, aki az Államiban volt, Jancsit akartam mondani, az is az Államiban volt. Szóval ezek mind képzett zenészek voltak.
7: Mint kiemelkedő cimbalmos.
6: Igen. Szóval én nem is tudok olyat mondani, de az mellett jöttek be. Szóval az én korosztályom is jött be, meg a más is jött. Uh-huh. Hát én így emlékszek az cimbalmosokra.
7: Uh-huh. A zenekari játék mellett azért mindig játszottál étterembe is. Igen. Utaztál erre-arra. Bejártad tulajdonképpen a világot.
6: Hát igen, javagészt.
7: Merre fele jártál ebben az időszakban?
6: Hát én össze-vissza járkáltam. Uh-huh. Én voltam az Olák Kálmánnál is. Ő vele nagyon sokat muzsikáltam itthon is. Ugye a Békeszállóban, az Udvarházi étteremben, akkor voltunk vállalati utakon kint. Meg hát rengeteg nótaműsort vettem bele, vettem részt benne. Szóval a nótaműsorokban meg ugye az is egy más műfaj. Ott is megtanulod a dolgokat, szóval
7: nagyon más.
6: Nagyon más, mert ott azért megtanulod azt, hogy kísérd le a nótát, cságdás, stb. Annak is megvan a maga dolga. Hát én Kálmán bácsival nagyon sokat muzsikáltam, ugye, meg rengeteget muzsikáltam az ifjabb Berki Lacival. Szóval már annak a zenekarjában is voltam. Ővel is jártam a világot, szóval hát Japánban legalább 5-ször voltam.
7: Szóval nagyon. Ezek jó. Főleg vállalati utak voltak akkor?
6: Nem, a Lacival... Lacival ilyen műsorok, színházi fellépések voltak. Akkor már szegény apja meghalt, Isten nyugtass, akkor Laci vette át ezeket a koncertsorozatokat. Szóval az lényegében ugyanolyan felépítésű műsorokat kellett adni hatan, vagy heten, vagy tizen, amit a száztagúban csináltunk százan. Szóval ugyanaz az a műsor.
7: Hát az a repertoár.
6: Aha. Így van, így van, így van. Szóval oda is kőkeményen kellett gyakorolni állandóan.
7: Hát azért ezek nem könnyű programok.
6: Hogyne, és hogyne, be.
7: Makó József, Árias Ficek, cimbalmos, a száztagú cigányzenekar volt tagja, volt a mai vendégem, aki a beszélgetésünk első részében mesélt nekünk a Muzsikáló Magyarország program tapasztalatairól, szakmai életéről és a cigányzenéről is. A folytatás érdekében tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon, Rádió Dik, rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádiódikben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A Rajkó zenekar története és jelentősége. A Rajkó zenekar a magyarországi roma zenei kultúra egyik legismertebb és legfontosabb együttese. Története szorosan összekapcsolódik a magyar cigányzene hagyományaival, a fiatal tehetségek támogatásával és azzal a törekvéssel, hogy a roma muzsikusok öröksége generációról generációra tovább éljen. A zenekar nem csak Magyarországon vált ismerté, hanem számos külföldi országban is bemutatta a magyar cigányzene és a magyar zenei kultúra különleges világát. A Rajkó együttes története 1952-ben kezdődött, amikor a fővárosi tanács kezdeményezésére létrejött a Rajkó zenekar és a hozzá kapcsolódó Rajkó zenekari iskola. Az alapgondolat az volt, hogy a tehetséges roma gyermekek számára szervezett keretek között biztosítsanak zenei képzést, miközben megőrzik a cigányzenész hagyományokat. A fiatalok már gyermekkoruktól kezdve tanulhattak hegedülni, brácsázni, nagybőgőzni és más hangszereken játszani. A Rajkó egyik különlegessége éppen az volt, hogy a zenekar tagjai nagyon fiatalon kerültek színpadra. A növendékek számára a zene nem csupán tananyag volt, hanem egy olyan örökség, amelyet családi és közösségi hagyományokból ismertek meg. A zenekari játék megtanította őket az együttműködésre, a fegyelemre, és arra is, hogy hogyan lehet egy közös zenei produkcióban egymásra figyelni. A Rajkó zenekar repertoáriában a hagyományos magyar cigányzene mellett magyaros műdalok, verbunkosok, csárdások, népzenei feldolgozások és klasszikus zenei művek is helyet kaptak. A zenekar egyik fontos sajátossága, hogy a cigányzenész hagyományokra építve képes volt a klasszikus zenei műveket is megszólaltatni. Ez hozzájárult ahhoz, hogy a közönség szélesebb körben ismerje meg a roma muzsikusok zenei tudását. A zenekar számára a külföldi fellépések jelentős szerepet játszottak. A Rajkó muzsikusai számos országban szerepeltek, és koncertjeiken keresztül olyan közönségekhez is eljutottak, akik korábban kevésbé ismerték a magyar cigányzene hagyományait. A külföldi fellépések ezért kulturális szempontból is fontosak. A zenészek nem csak saját művészetüket mutatták meg, hanem Magyarország zenei kultúráját is képviselték. A Rajkó történetének egyik legfontosabb része a tehetséggondozás. Az együtteshez kötődő oktatás számos fiatal számára jelentett lehetőséget arra, hogy zenei tehetségét kibontakoztassa. A növendékek között később olyan muzsikusok voltak, akik önálló pályán folytatták karrierjüket. Így a Rajkó nem egyszerűen egy zenekar volt, hanem egy olyan közösség és képzési rendszer is, amely több generáció zenei fejlődésére hatással volt. Érdekesség, hogy a Rajkó szó a cigányzenész hagyományban a fiatal, tehetséges cigányzenészt jelöli. Maga az elnevezés ezért is jól kifejezi a zenekar eredeti célját, fiatal roma muzsikusok képzését és színpadra állítását.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádiódik roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádió Dik. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. október 9-e csütörtök van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Makó József, alias Ficek, cimbalmos, a 100 tagú cigányzenekar volt tagja a mai vendégem, aki a beszélgetésünk első részében mesélt nekünk a Muzsikáló Magyarország program tapasztalatairól, szakmai életéről és a cigányzenéről. Tartsanak velünk ma este is!
4: Miből állt akkor egy műsor? Liszt rapszódiák nyilván, Brahms magyar táncok.
5: Bartók román táncok. Akkor volt benne ugye cimbalom szóló is, de voltak nagy valcerok, valcer is benne, szerepelt benne, meg a Laci bácsinak a feldolgozásai. Szóval, hogy is mondjam, a kék gitár például, akkor volt egy olyan a Lambada csárdása, amit ő megcsinált. Szóval
4: jó ideje.
5: Ezeket mind ugyanúgy meg kellett oldani. És ezt a Lacikának végig kellett, hogy vigye abban az időben. Hát nem, ő is jó.
4: Jó, végig küzdtem el.
5: Jó muzsikus, hát ő is. Kiváló.
4: Szóval akkor voltál Ázsiában?
5: Ja, voltam itt is.
4: Amerika esetleg?
5: Amerikában is voltam.
4: Merre fele?
5: Is játszottam. Voltam New Yorkban. Ott is játszottunk. Utána átmentünk Kanadába. Ott is voltam. Hát meg Európa minden ország. Most nem tudom neked hány mennyi országban. Európa végig utaztuk. Afrikától kezdve. Szóval.
4: Dél-Amerika esetleg?
5: Ott is volt.
4: Aha.
5: Ott a Kálmán bácsiba volt.
4: Azért ez egy nagyon izgalmas életstílus, egy életforma. Tehát amiben a zenészek, a cigányzenészek részesültek még a rendszerváltás előtti időszakban,
5: igen,
4: az valami egészen különleges időszak lehetett. Egyrészt ugyebár a vállalati utak miatt, másrészt hát ugyebár különböző programok voltak.
5: Hát a Lacikával, a Berki Lacikával négyszer vagy ötször volt egy ilyen operett műsor, ahol Finnország, Svédországban voltunk fent. De ez a Straub Dezső féle csárdás királynő feldolgozás volt, ahol cigány zenekar vett részt. De ott volt egy finn harmonikás, aki fantasztikus zenész volt. Ugyanúgy játszott a csárdás királynőt be a dolgokat, mint egy roma zenész, vagy akárki. De ott is kottából kellett muzsikálni. Szóval nem lehetett azt csinálni, hogy most hallás, vagy mit tudom én. Nem. Ugyanúgy kijött a két énekes, és ugye le kellett őket ugyanúgy végig énekelték.
4: Le kellett kísérni a
5: kölyöket. Persze, így van, így van. De ez is egy másik dolog. Most ezt most azért hoztam fel, mert nem csak a cigány zene volt az a nagyon nagy dolog, mit tudom én, de ez mellett összejöttek a dolgok. Szóval azért más műfajba is bele kell kóstolni, meg kell csinálni, szóval.
4: Na jó, de hogyha egy cigány zenekar adja elő, akkor az van, hogy egészen különleges ízt ad neki.
5: Az biztos volt is siker. Toboltak is.
4: Emlékszem, óriási sikerei voltak mindig a száztagú cigány zenekarnak is. Melyik volt az a kiemelkedő, amire szívesen emlékszel vissza?
5: A száztagúnak a koncertje.
4: Mivel azért mégiscsak ez egy nagy formátum zenekar.
5: Nem tudok ki.
4: Annyi fele jártatok?
5: Én nem tudok.
4: Rengeteget jártatok Franciaországban.
5: Nem, megmondom őszintén, nem tudok olyat mondani, mert mindenütt siker volt. Szóval nem tudom azt mondani, hogy jaj, most jobban tapsoltak, vagy mindenütt dübörögtek, tapsoltak, örjöntek az ember.
4: Minden koncert után állva tapsoltak.
5: Így van.
4: Tehát hihetetlen.
5: Így van.
4: Sikere volt mindig a száztagú cigány zenekarnak. Külföldön. Itthon?
5: Itthon is azért van. Itthon is
4: ugyanolyan fogadtatás volt?
5: Itthon is. Ugyanaz. Mai napig elmegyünk egy nóta műsorba vidékre. Megismerjük ugye a Lacit, vagy apukádat, megismerik, egyből mondják a száztagút. Szóval az embereknek a fejükből azért nem megy ki egy hamar ezek a dolgok, érted? Szeretik a száztagút. Meg azért az egy jó név. Mai napig.
4: Külföldön is éltél húzamosabb ideig.
5: Hát 4 évig voltunk Kanadában.
4: Miért költöztetek ki, megkérdezhetem?
5: Megmondom neked őszintén, szerettünk volna más életbe, más életet élni máshol. De Jóisten azt akarta, hogy mi visszajöjjünk.
4: Hát így visszajöjjünk. Ez olyan 20 évvel ezelőtt lehetett nagyjából?
5: Hát olyan 10 éve körülbelül. 10 éve. De ugyanúgy visszajöttem 4 év múlva, aztán az első telefonom a száztagú volt, ugye, Nándi.
4: Farkas Nándi.
5: Így van. És utána Oszival is, Isten nyugtassa, ővel is beszéltem, és visszakerültem. Visszakerültem a száztagúba. Az Oszi mellé. Így van. Hát én ott is elvoltam, Kanadában is, mert ott is jártam. Ott is elmentem autentika zenészekkel, ugyanúgy színházteremben muzsikálni. ott is megvolt nekik a repertoár, kottát, kitették a kottát, és akkor kellett muzsikálni, de ott a Lakatos Pityuval voltam, javarészt az ő éttermükbe játszottam. Én nagyon jól éreztem magam ott. Uh-huh. Kislányom ott kezdte az iskolát, keresztény iskolába járt, nagyon szépen beszél angolul, franciául, hát akkor ez most már németül.
4: Akkor ez meghatározó volt ez a 4 év az ő életében.
5: Az ő életében, igen. Uh-huh. Igen.
4: Uh-huh. Ez cél volt egyébként?
5: Tehát nem
4: ez tudom. Ez is közre játszott, amikor úgy döntöttetek, hogy kiköltöztök?
5: Nem tudom, hogy most cél lett volna, vagy hogy, nem tudom. Nem tudom ezt megmondani, mert csak haza kerültem. Azért mondom, uh-huh. a Jóisten visszavezérelt. Hogy nekünk itt kell lenni. Hát most itt vagyunk. Uh-huh. Hát én nem örülök neki, hogy itt vagyok, megmondom őszintén, mert egyrészt a kislányom az most leérettségizett közgazdaságból, ugye? Jövőre megkapja a papírját, hivatalosan is volna. Szóval ő azért már másfele kacsingat. Ő már... Ő lényegében hotel szakmába szeretne dolgozni. Uh-huh. Igazgató lenne, utazó menedzser szeretne lenni, szóval neki van egy világa már, amit ő meg akar valósítani. Úgy, mint amikor én fiatal voltam. Uh-huh. Hát én itthon maradtam.
4: De azért mégsem esik messze az alma a fájától, nem. Hiszen azért a turisztikai ágazatban marad, vagy igen. Hát szóval azért közel a zenészekhez.
5: Hát igen, igen, azért benne is az, hogy a szülők zenészek. Uh-huh. Mert ugye a feleségem is egy hegenűs, és benne van. Mert ő egy évet tanult zongorázni. Uh-huh. Nem. Ez emlékszem, igen. Egy év körül, vagy másfél évet tanult kint Kanadában. Aztán hazajöttünk, és akkor úgy döntött, hogy mégse tanul, hanem válasz az iskolát. Inkább oda fekteti a hangsúlyt.
4: Na jó, de hát, hogyha ő is így nő föl, hogy apuka cimbalmozik, anyuka hegedül, hát akkor természetes, hogy ő is zenét fog tanulni legalább.
5: Biztos, hogy benne van. Aha. Mert nagyon jó indult, nagyon tökéletesen indult. Nagyon szuper volt. De azt mondta, hogy mégsem.
4: Ami nem biztos, hogy baj, hiszen azért mondjuk meg őszintén, hogy annak ellenére, hogy itt beszéltünk a zenész szakmának a csillogó oldaláról, hogy jártál rengetegszer Japánban, igen. Amerikában, Dél-Amerikában, Európát bejártátok, azért nyilván van ennek árny oldala is. Hiszen azért mondjuk az utazások azért mondjuk megterhelőek például, ha csak erre gondolok.
5: Hát... Én mindig úgy fogtam fel az utazást, mintha mentem volna turistának ki. Én így fogtam fel. Nekem nem volt annyira megterhelő.
4: Lelkorodóta hozzá is szoktál, mondjuk a Rajkó zenekarban.
5: Így van. Most is, hogyha utazni kell valahova, én ugyanúgy készülődök utazás, mint a muzsikálni mennék. Nálunk ez ilyen természetes dolog zenészeknél, aki így tényleg utazott, meg benne volt a dolgokban. Maga ennek az egész szakmának, a zenei szakmának megvan ez a fénye. Mm. És megvan ez a boldogsága is, hogy tényleg az ember itt is volt, ott is volt, ennek is muzsika, annak is muzsikát. Hát azért ez tényleg nagyon szép dolog. Ez egy...
4: Viszont azért azt is említsük meg, hogy rengeteg munka van benne.
5: Az más.
4: Tehát, hogy az ember...
5: Korlás.
4: Így van. Az ember 5-6 éves korától elkezdi, és hát tulajdonképpen ez egy élethosszig tartó tanulás.
5: Ezt mai napig tanulunk. Uh-huh. Szóval nincs, hogy az ember ne tanulna.
4: Gyakorlás, készülés az előadásokra. Tehát ne úgy azt gondoljuk, hogy tulajdonképpen az ember elmegy egy előadásra, és akkor csak egy egyszerűen eljátsza a dolgokat.
5: Ez nem így működik.
4: Hanem, tehát ez erre nem. Fel kell készülni.
5: Ez nem így van. Igaz? Én mindig úgy vagyok vele, hogyha készülök egy koncertre, akkor mindig próba után, és koncert előtt nem ülök a hangszerhez, de nem gyakorlok, hanem az agyamba, a fejembe összerakom a dolgokat, és ha valami tényleg úgy nem úgy működik, akkor visszatérek a hangszerhez, és elkezdem ott csinálni. Szóval maga az egész előadás előtt lévő idő, az is ki van húzva, mert tanul az ember, gyakorol. Olyan nincs, hogy valaki felmegy a színpad, és ezt nem akarom elhinni. Nincs. Lehet, hogy van egy olyan szuper tehetséges ember, aki ezt úgy véghez tudja vinni, de én mindig úgy vagyok a színpaddal, hogy befelmegyek, és akkor az maradjon úgy, ahogy van, tökéletes legyen. Szóval én ennek a híve vagyok.
4: Ha mondjuk visszatérünk most egy gondolat erejéig a Muzsikáló Magyarország projektre, ahol ugyebár hozzávetőlegesen 12 órát dolgoztok mondjuk hetente. Igen. Ami valójában nem 12 óra, hanem mondjuk, hogyha 12 órát kell csak muzsikálni, akkor legalább ennyit mondjuk próbálni is kell. Meg gyakorolni, tehát felkészülés. Nyilván attól függ, hogy milyen műsorral készültök éppen az adott produkció keretében.
5: Minden primásnak megvan a maga műsora. Most ha én megkerülök egy másik zenekarba, természetesen meg kell neki tanulnom azt, amit ő szerette muzsikálni. Szóval vagy megmondja, vagy én megkérdezem, hogy szeretnéd muzsikálni, akkor átnézem, megtanulom. Ez egy természetes dolog. Én szerintem ezt másképp nem is lehet fölfogni. Csak úgy, ahogy vagy megkérdezem, vagy nem kérdezem. Ezen néznek mindig azt kell csinálni, főleg egy zenekarba, a primás, amit csinál. Amit szeretne eljátszani, azt le kell kísérni, meg kell tanulni. Ha nem tudjuk, akkor el kell tanulni. Ez régen is így volt, meg most is így van.
4: Tehát ezért kellenek az összeszokott zenekarok. Mert ha nincs összeszokva egy zenekar, hanem csak ilyen adhok jellekkel csak úgy összeállnak, akkor az nem is működik valahogy igazán.
5: Igen, hát ez meg a másik fele, hogy a megszokott zenekar. Például az én zenekar, a Lacinak a zenekara, az is egy megszokott zenekar. Mai napig összeülünk, én tudom, hogy ő mit csinál. Ő tudja, hogy én mit akarok. Ő tudja, ő is tudja, a harmadik, a negyedik is tudja. Laci elkezd valamit muzsikálni, vagy édesapád elkezd valamit muzsikálni, már tudjuk. Szóval tudjuk. De viszont azért mondom, hogyha egy idegen zenekarba kerülsz be, most legyen az brácsos, vagy bőgös, vagy csellós, vagy akárki, az más. Ott is tanulni kell. Szóval ezt meg kell nézni, meg kell tanulni, át kell venni annak az illetőnek a műsorra.
4: Hogy tapasztalod egyébként, hogy a Muzsikáló Magyarország keretén belül milyen az érdeklődés a cigányzene iránt?
5: Nagy. Nagy. Megmondom őszintén, nagy az érdeklődés. Szeretnek az emberek mulatni. Szeretnek. Jönnek, kérdezik. Mondják, hogy ezt is ezt kérik. Játsszuk el. Szóval van érdeklődés.
4: És csak az idősebb korosztály?
5: Nem. Van középkorosztály is. Fiataloknál is adott a dolog. Adott. Szóval azért mondtam a beszélgetésünk elején, hogy ezt azt kéne csinálni. Összeülni, megbeszélni, hogy ez a műfaj maradjon fent. Nem újjon el. Mert ha elmúlik, akkor mindennek akkor vége mindennek. Szóval azért kéne tanműhelyt létrehozni. Például Szófia utca volt. Mi nem lehet megvalósítani? Miért nem lehet? Az autentikus zenészeknek van, az öt kerületben van. Diplomát kapnak, lediplomáznak, tanári diplomával végzeznek, mennek, ugyanúgy tanítanak. Én voltam a Márványosi zenekarban például. Egy nagyon jó összeszokott zenészek voltak. Ott is kottából kellett musikálni. De viszont ott tanultak. Diplomát szereztek. Most ezt a cigányzenészekkel miért nem lehet megcsinálni? Miért nem lehet összeülni, megbeszélni, hogy itt lesz ez, itt lesz az, ott itt lesz amaz? Meg lehetne valósítani, könyörgöm, meg lehetne. Csak össze kéne ülni olyan embereknek, akik ezt meg tudják beszélni. A jobb oldalról is, meg a bal oldalról is. Szerintem akkor működne a dolog. De ha nincsenek rajta, akkor ez elveszik. Ez el fog veszni.
4: Most tavasszal, nyár elején választották meg a Zeneakadémia, illetve a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem élére Farkas Gábor zongoraművészt, akinek egyébként a pályázati anyagában benne van az is, hogy szeretné a cigányzenét beemelni a népzene tanszak keretén belül, a zeneakadémiai oktatás keretébe, és diplomát fognak kapni ezek a diákok, akik esetleg ott végeznek.
5: Nagyon jó.
4: Tehát ez egy perspektíva, ez egy nagyon nagy lehetőség, hogy ezt sikerül nyilván összehozni a Farkas Gábornak, és hát természetesen szurkolunk neki, hogy ez létrejöhessen. Ez lehet megoldás esetleg a cigány zene jövőjére?
5: Például, ez nagyon jó.
4: Kíváncsi lennék, hogy hogy látod egyébként a jövőt?
5: Hát így látnám, amit most elmondasz, de amúgy meg nem látom a jövőt, mert a mi oldalunkról senki nem csinál semmit. Szóval nem indul el, nem hallok semmit. Egyedül régebben a Csömöri út, amikor próbált a 100 tagú.
4: Gyömrői úton?
5: Gyömrői úton, igen. Uh-huh. Akkor még a Radu József volt az elnök. És abban az időben elkezdődött valami. Én emlékszem rá, hogy ott kialakítottak bizonyos szobákat, ahol tanítottak volna az Oszi, Zoli bácsi, Molnár Laci, Balog Dezső, stb. De ez utána úgy eltűnt ez a dolog, és nem értem, hogy miért tűnt el. Mert ott elkezdődött valami. Elkezdődött akkoriban valami. És ez köddé vált. Ez köddé vált.
4: Ha jól emlékszem, még a Farkas Nándi bácsi idejében is volt olyan, hogy a 100 tagú cigányzenekarnak azért volt egy olyan része is, ahol fiatalokat tanítottak.
5: Hát megalakult a fiatalok zenekara. Igen. Amiben én is voltam, ugye? Feleségem is ott volt. Ez egy kis zenekar. Ami tényleg úgy azért arra cél alakult meg.
4: Tulajdonképpen ez egy tanműhely.
5: Lényegében azért indult ez a belül a zenekaron belül, akik jönnek tagok, új tagok, azok ott meg tudják tanulni a műsort, fel tudják saját magukat készíteni. Uh-huh. Ez egy okos gondolat volt a Nándinak a indulásából, szóval nem volt rossz dolog. Jó volt, és sokat mentünk előadásra. Ez az ifjúsági zenekar. Az volt a neve. Az egész dolog, de annak is vége lett.
4: Tehát ilyen projektek hiányoznak tulajdonképpen ahhoz, hogy jobb irányba tereljük a cigányzenének a fejlődését?
5: Igen, ez hiányzik.
4: Ezek is. Nem kerülnek olyan sokba. Nem. Tehát ezek nem óriási összegek, amikről beszélünk. Viszont ha ezt elvesztjük, akkor a kultúrának, a magyar kultúrának egy óriási szeletét fogjuk elveszteni, ami évszázadokon keresztül itt volt mellettünk. És most már én azt látom sajnos, hogy nagyon-nagyon kevés zenekar van. Ha cimbalmosra van szükség például, nincs. Akkor már szinte alig
5: nincs.
4: Van.
5: Nincs.
4: Legalábbis erről panaszkodnak.
5: Nincs, mert én most ott voltam ugye a Lalival a zenekarban. Feleségem már zenekarban volt. Most ha hiszed, ha nem, kutatni kellett a cimbal most, hogy legyen. Uh-huh. Szóval nehéz dolog. Nehéz. És volt olyan étterem, ahol cimbalom nélkül voltam.
4: Na de cimbalom nélkül az már nem olyan hangzású, mint amit megszoktunk egy cigány zenekartól. Persze. Tehát a normál felállás...
5: Azt nézzük, hogy van 100 zenekar. Hol van 100 cimbalmos? Nincs. Hát de most gondoljuk bele.
4: Igen.
5: Nem?
4: Így van.
5: Hát édesapáddal beszélgettük ezt. Uh-huh. Nincs. Hol? Nincs.
4: Számomra ez nagyon fontos, hogy a cimbalom az ne halljon ki itt a következő évtizedekben, illetve a zenészek, meg ez az irányvonal. Egyébként vannak olyan irányvonalak, újdonságok, nem tudom mennyire ismered, Angliában élő magyar mérnökök, hangtechnikusok, zenészek vesznek részt ebben a projektben, amit úgy hívnak, hogy dzsembalom, és tulajdonképpen ezek hangszínek, tehát hogyha rákötjük ezt a hangszínt a digitális zongoránkra, akkor úgy szól, mint egy cimbalom. Én kipróbáltam, nagyon szép hangja van egyébként, nagyon érdekes, tehát nyilván nem tudtam úgy megszólaltatni a digitális zongorával, mint egy cimbalmos. Ez lehet egyébként megoldás a jövőben valamire?
5: Nem az igazi.
4: Tehát ha nem talál az ember cimbalmost, akkor feljátszhatná saját magának, de az még nem az igazi. Ez kétségtelen.
5: Nem. Zongora az zongora.
4: Aha.
5: Cimbalom az még egy négy lábú valami. De abban is voltak professzorok, ugye a cimbalom részéből is, mert ahogy említetted, tudod, hogy leütsz egy akkordot a 9 ujjaddal, vagy 10 ujjaddal, de voltak egy nagyon professzionális cimbalmosok, hogy említsem a Csóka Gyuszit, aki tényleg a nagyon nagy példaképem. Úgy cimbalmozott jazzt, akármit, hogy fantasztikus, mai napig. Én csak csodálom hallgatni, és van ilyen lassító, tudod, a YouTube-on le tudod lassítani, és tökéletes. Mm. Tökéletes. Még lassító, és tökéletes. Ugye hát ott voltak a Balog Laciék, az ifjabb Vak Laci, hát ez egy szuper. Ez egy olyan, úgy szólt a cimbalomnál, mint a zongora. Uh-huh. Szóval görsvineket, meg ilyen dolgokat úgy cimbalmozott, hogy kegy. Uh-huh. Szóval voltak azért, vannak. Voltak is, meg vannak is, inkább akkor úgy mondom.
4: A család mit jelent számodra? Főleg így, hogy zenész feleséged van. Ezt fontosnak tartottad a párválasztásnál?
5: Hát lényegében párválasztásnál nem a zene dominált, de ha már úgy adta Jóisten a sorsát az életemnek, akkor itt van. Hát ő ugye Laura, Berki Lauráról beszélünk, aki a 100 tagú zenekarban ugyanúgy hegedűse volt, meg mai napig szeretne visszamenni, mert ott nőtt fel.
4: Hát most ő együtt... Ott ismerkedtetek meg?
5: Hát lényegében igen, uh-huh. ott is, de ő lényegében rokonságban van a Makó lányokkal, uh-huh. a húgaimmal, úgy van a nagynénik. A bátyám elvette az ő nagyné, a Vili. Uh-huh. És egy ilyen uh-huh. sógorság.
4: Makó lányok, 4 lányról van szó, akik egy vonós négyest is akár igen, tudnának alkotni.
5: Igen. De minden diplomások lettek uh-huh. belőle. Na hát jó család. Nagyon jó család. Na most a feleségem őszette, hát őt hozta a sors. Őt adta a Jóisten, örülök neki. 8 éve játszunk együtt egy étterembe, Ökcés Prézlibe, ahol igaz, 2-esbe vagyunk, de hát ott is kell muzsikálni. Mindent kell muzsikálni, mert javarész külföldi vendégek vannak, de jönnek magyar vendégek is. Szóval felkészültnek kell lenni. De azért el vagyunk, jól vagyunk. Hát feleség, kollega, háziasszony. És jó anya.
4: Nem okoz ez néha problémát, hogy együtt dolgozol a feleségeddel?
5: Nem. Nem. Én úgy veszem, mint kollégát. Mikor muzsikálunk, akkor kollega. De viszont, ha már nem muzsikálunk, akkor feleség. Ha otthon vagyunk, akkor meg háziasszony. Szóval. Uh-huh. De a zenét azt sose keverem abból össze, hogy jaj, most ő a feleségem, vagy nem. Nem. Én azt úgy csinálom, hogy ő a hegedűs, akkor mutassa meg. Ezt meg kell mutatni.
4: Aha.
5: Szóval, hát még nő létrége is. Hát ezt bizonyítani kell.
4: Ritka egyébként a női prímás. Szokott erről mesélni, hogy ez számára milyen kihívást jelent?
5: Ő szereti. Aha. Ő nagyon szereti ezt, hogy ő hegedűs, mert ugye ő is járt ott Kanadába egy zongorista hölgyel, járt muzsikálni ő is, ahova később bevettek engem is, ugye? De ő nagyon szereti. Ő nagyon szereti. El van vele, gyakorol folyamatosan, hát egy hegedűsnek mindig készülnie kell, szóval ő nagyon jó. Mondom, mert 8 éve muzsikálunk kettjén, hát maga az étterem is egy gyönyörűség, meg a maga az egész főnökség. Úgy szeretik a zenét, hogy nem tudom elmondani neked. A főnök, a Pörc László, az meg aztán uh-huh. nagyon szegény.
4: Miket játszotok általában?
5: Ez tudom. Ilyen egyvelegeket. Egyvelegeket csinálunk uh-huh. mindenből, tudod. Rögzöld dallamokból is, amerikai számunkból, magyarokból is. Van benne német, francia, olasz. Szóval ez egy ilyen 4 órás program. Ezt 4 órán keresztül muzsikálni kell. Uh-huh. És megem állítani, hogy a 4 órában nem is ismétlünk szám. Ami nagyon nagy dolog. Hát ezért kell tanulni.
4: Tehát a cigányzenészek tulajdonképpen erről is híresek. Igen. Én azt gondolom, tehát, hogy nem véletlenül szerte a világban ismerik a cigányzenészeket, mint fogalom, itt Magyarországról.
5: Hát persze. Kint azért meghallnak egy cigányzenekart. Sírnak. Főleg, ha olyan számot hallanak, akkor aztán tombolnak.
4: Nagyobb lányaid is vannak, mesélj róluk egy picit.
5: Hát ők már nagyok, az előző házasságomban van 3, Claudia, Renata, és van a Hédike. Hát van egy, ők vannak 3, ők már idősebbek azért, de van viszont 8 unokám, akik nagyon gyönyörűek.
4: Gratulálunk.
5: Nagyon szerettem őket, és ők is csodálatos gyerekek. Őkről is rosszat nem tudok mondani, ugyanolyan gyerekeim, mint a kis Laura. Szóval ez a négy lány kitesz 10 fiút.
4: De az zenét tanulnak egyébként?
5: Ők is abba hagyták az zenét.
4: De tanultak.
5: Tanultak zenét ők.
4: Hát azért
5: is
4: fontos volt számukra
5: csak hát
4: is.
5: Ugye közben jött ez a válási dolog, és akkor úgy félbe maradt a tanulás. De ők is jól indultak, szóval jó tanulók voltak. De ők is elfoglalták magukat az iskolába. Szóval jó tanulók, szakmájuk van. A lányom az kint él Angliába, ő már hivatalos fordító ott. Szóval a középső az a vendéglátóba, most olyan például a kicsi az még babázik, kis Ubernal otthon van. Így vannak, el vannak. El vannak. Tényleg egy négy lány.
4: Hát tulajdonképpen a testvérednél, a Vilmosnál is négy lány van.
5: Igen.
4: Igen. Úgy látszik, hogy ebben a családban a lányok dominálnak.
5: Igen, de viszont a Robert bátyámnál ott már van a, ugye a Makoropika, aki Bécsben él, ugye komoly zenét, komoly zenész. Ő bőrgős, nagy bőrgős, nagy bőrgős. A Robi. És neki is van egy fia, egy kisebbik Robika, kisebbik Makoropika, aki nagyon fantasztikus. Bécsbe tanul, és már a junior szimfonikus zenekarnak a szólalvezető. Szóval elképesztő, milyen tudással rendelkezik a fiú. Nagyon, nagyon szeressük őt. És akkor ugye van a Miri, a bátyámnak a lánya. Azért mondom, hogy neki van egy fia, meg egy lánya.
4: Tehát akkor van fiú is a családban.
5: Most a Mirike is lényegében csellót tanult. De ő is abba hagyta a zenét, mert más pályára. Szóval eltérőek. De a Robika az ott tanulta a fiú, az, az ott végezte a konzit, ott, mai napig ott él, szóval. Kisfiú az, az fantasztikus.
4: Mi az, ami feltölt esetleg, amikor éppen nem muzsikálsz, nem gyakorolsz? Mivel szereted elütni az idődet?
5: Mindig elütöm az időt valamivel, de mindig a kotta van előttem. Újabb számok, újabb lehetőségek, hogy ezt kéne megcsinálni, azt kéne megtanulni, eljátszani. Szóval maga, én szeretek például a konyhába tevékenykedni.
4: Főzni szoktál?
5: Szoktam. Szoktam. Néha megkér a Laura, hogy csináljam meg, azt jelenem, megcsinálom.
4: Mit szoktál főzni? Mi a kedvencetek?
5: Ujjaj, hát a rántatós az nem maradt ki, ugyan a nokedli, meg a pörkölt, meg ilyen dolgok. Ezeket ilyen, ilyen kisebb dolgokat megcsinálok, sültusom, ilyeneket, de már ilyen nagyobb dolgokra nem tudok vállalkozni, Laura is csinál, például töltött káposztát, paprikat, töltött paprikát. Ezeket én nem tudom.
4: Persze.
5: Ezt ő tudja. De ezt úgy van professziális módon csinálja, hogy nagyon jó.
4: Hogy csináljátok a töltött káposztát egyébként? Édes káposztával, vagy savanyú káposztával?
5: Nem, savanyúból. Savanyú. Savanyúból csinálja.
4: Paradicsomos vagy?
5: Nem,
4: paradicsomos.
5: Nem. Ő így csinálja savanyú káposztával.
4: És rántás van benne?
5: Nagyon vékony. Aha. Nagyon vékony, mert én nem szeretem túlzottan a rántást. És akkor ezt nagyon kifejlesztette, hogy észre sem esik a rántást.
4: Ez tulajdonképpen egy hagyományos roma ételnek is mondható.
5: Hát
4: ez a fajta.
5: Így van.
4: Igen.
5: Így van.
4: Ez is.
5: Így van.
4: Meg hát a túrós tészta.
5: Ó, hát ez
4: csupörköltel.
5: Arra ne is beszélj. Hát ez
4: esetleg.
5: Felgeteges. Hát ez meg a maga mennyország, tényleg. Meg van csinálva, meg mit tudom én. Az íz, meg hát ez az.
4: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Számomra egy élmény volt, és hát remélem akkor hamarosan újra beszélgethetünk majd esetleg a jövőben.
5: Így van. Hát nagyon szépen köszönöm az is, hogy elhívtál. Jó éreztem magam itt is.
4: Köszönöm szépen.
5: Nagyon szívesen.
6: Makó József, alias Ficek, cimbalmos, a 100 tagú cigányzenekar volt tagja, volt a mai vendégem, aki a beszélgetésünk második részében mesélt nekünk szakmai életéről és a cigányzenéről is. Most pedig a műsor vége felé következzék egy kis könyvrészlet. Farkas Kálmán Csisznyikói cserepek című könyvéből a Gyökerek című fejezet. Apámat Keresztvíz alá Kenderesen tartotta Szalócki János és neje, Majzik Rozália. Erről tanúskodik a kenderesi római katolikus egyházban kereszteltek anyakönyve, amely szerint apám, Farkas Kálmán 1875. március 31-én született. Apja Farkas András, anyja Lázok Julianna. Nagyapám Vitéz nagybányai Horthy Miklós őfő méltósága, Magyarország egykori kormányzója Tiszarov Tiszabő melletti birtokán Kakat pusztán volt kovácsmester. A keresztelést Nyeste Mihály római katolikus plébános végezte. A kenderesi anyakönyvben szerepel 1848-as dátummal egy Farkas András nevű gyermek születésének bejegyzése, aki az életkort tekintve lehetett az apám Farkas Kálmán apja. Anyaként Farkas Rozáliát jelöli az egyházi okirat, az apát nem. A keresztanyja Ezl Ida kisasszony volt. Ezen egyházi iratok tanúsága szerint az apám Zabi gyerekként született. Anyai ágon Palócföldön éltek őseim. Innen űzte sorsa az Alföldre, pontosabban Törökszent Miklósra, Ökrös László nagyapámat. Itt rakott fészket, itt alapított családot a Palóc roma mozsikus. Anyai nagyanyámat nem ismertem, nem is hallottam róla. Apai nagyanyám létét is homály fedi. A vén Palócnak két lányáról tudunk, az egyik az anyám, Ökrös Mari, a másik Ökrös Júlia, az én Júlcsa néném volt. Ebből a Farkas-Ökrös fészekajból származik az a família, amelynek gyökerei visszanyúlnak a Csisznyikóba. És mindkét ágon olyan erőteljes sarjakat hajtott, amelyek országvilág előtt mind a mai napig bizonyítják. E roma família a tehetségek bölcsője. Tanúsítva általuk azt is, hogy nem a származás a meghatározó. Bár génjeink, érzékeny lelkivilágunk predesztinálnak tehetségeink, képességeink kibontakoztatására. Ökrös Oszkár személyében ez a família adta a zenei világnak a cimbalom művészet Paganiniét, akinek csodálatos művészetét elismeréssel fogadja a földkerekség. Érdekes, hogy a családban különösen a cimbalom volt az a hangszer, amely varázslatba ejtette a fiú nemzedéket. A sort az iskolát teremtő anyai nagybátyám Ökrös András nyitotta meg. Ezt folytatta fia András. Júlcsa néném fiának, Csibinek cimbalmosi karrierjét a II. Világháború szakította meg, de a fogságból hazakerülve folytatta. Júlcsa néném másik fia, Ökrös László, kiváló nagybőgős volt. Ökrös Jóskának, az öccsének, a zenekarában játszott. Ám a két fiából az egyiket, Lacit már alig 4-5 éves korában cimbalomhoz állította. Téglát rakott a lába alá, így érte el a kisfiú a cimbalmot.

0: hallásra.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
2: Ez a Roma Szalon.
1: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Zsebre, reggaeton, Dérheni, Burai.
1: A mi rádiónk, a mi hangunk, a mi hangunk. Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak.

Zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.

0: Rádió Di. Romákról, nem csak romáknak. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádió Di. Süss fel nap! Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dikben.
1: A Sándor Palota hivatalos közleményt adott ki a legfőbb ügyész jelölési folyamatával kapcsolatban kialakult vitára reagálva. Baka András köztársasági elnök továbbra is teljes mértékben fenntartja az országgyűlés előtt elmondott szakmai véleményét. Az elnöki hivatal hangsúlyozta, hogy az államfő megtette a törvényes javaslatát Szatmári Zoltán személyére. Közleménye szerint a végső döntés a politikai felelősség most már kizárólag a parlament tagjait terheli. A Tiszapárt frakciója ugyanakkor jelezte, hogy a jelenlegi formájában nem támogatja az államfő jelöltjét. Komoly belpolitikai döntések születtek az országgyűlés ülésén a képviselői mentelmi jogok kapcsán. A parlamenti szavazás során a képviselők úgy határoztak, hogy felfüggesztik 3 politikus mentelmi jogát. Az érintettek között van Kocsis Máté, Pócs János és Panyi Miklós kormánypárti képviselő is. A szavazást követően a Fidesz és a KDNP frakció tagjai demonstratívan kivonultak az ülésteremből. Ezzel párhuzamosan a parlamenti képviselők döntöttek az új média tanács hivatalos megalakulásáról is. Az ország házban történt politikai eseményeket a Portfólió foglalta össze. Erőszakos bűncselekmény áldozata lett egy önkormányzati képviselő Takta Kenézen, írta a térség országgyűlési képviselője Facebook oldalán. Bihari Zoltán posztjában úgy fogalmazott, hogy erőszaknak nincs helye sem a közéletben, sem a közösségekben, a vitákat pedig békés és demokratikus eszközökkel kell rendezni. A politikus hozzátette, a történtekért felelősöknek a törvény előtt kell felelniük, és fontos, hogy a bűncselekményre ne újabb erőszak legyen a válasz. Az MTI információi szerint az áldozat a 2024-es önkormányzati választásokon a Roma Jó Egyesület jelöltjeként lett képviselő Takta Kenézen, mellette a települési roma nemzetiségi önkormányzatnak is tagja volt. Szapula János Facebook oldatlapja szerint 1967-ben született. Korszerűsítette az oszmán uralom időszakáról szóló tárlatát a Füleki Vármúzeum, így a történelmi örökséget a legújabb digitális technológiákkal kapcsolják össze. A fejlesztés 3 egymáshoz kapcsolódó tevékenységet foglal magában. Az első egy generatív mesterséges intelligenciát alkalmazó applikáció fejlesztése. A látogató a várban szelfit készíthet vagy lefényképeztetheti magát, majd az applikációban férfi vagy női öltözetet választhat, a mesterséges intelligencia pedig egy olyan fényképet generál róla, amely oszmán tisztségviselő vagy civil öltözékben ábrázolja őt. Az ukrán légvédelem kiadta a legfrissebb napi jelentéseket az országot ért éjszakai támadásokról. A hivatalos közlemény szerint az orosz erők összesen több mint 200 drónt és több rakétát indítottak ukrán célpontok ellen. A légvédelmi egységek az ország több régiójában is sikeresen léptek fel a támadó eszközök ellen. Ezzel egy időben Zaporizsja városában súlyos találat ért egy helyi bevásárlóközpontot. A támadás következtében hatalmas tűz ütött ki az épületben, legalább egy ember megsérült, írja a Portfólió.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Di hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Di, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Di-ben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egyre kellik szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Di. Korábbi adásunk ismétlése következik. Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Di. Romákról, nem csak romáknak.
3: 100.3 Rádió Di. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött. És ez itt a Trajó Magyarul Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt mi a keresztény hit életben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán a Berki házas pár az én vendégem, köszöntelek titeket!
4: Ja, Isten áldjon!
3: Isten áldjon meg téged is gazdagon, nagyon örülök neki, hogy elfogadtátok a meghívást. Ugye jelenleg most te Gizi vagy a vonalban, és igen, hamarosan igen. Majd Bandival is lesz lehetőségünk beszélni. Mi egy gyülekezeti teremben találkoztunk, és Ott kértem el a telefonszámotokat, hogy meséljétek el a csodálatos történeteket, hogy ti hogy tértetek meg, hogy ismertétek meg egymást, stb. De kezdjük a legelején, Gizi. Neked milyen volt a gyermekkorod, és gyermekként milyen volt az Isten képed?
4: Hát én gyermekként is hívő voltam, templomba jártam, áldoztam, bérmálkoztam, sőt, minisáltam is kiskoromtól fogva. Hát egészen, már férnés voltam, meg voltak a gyerekek. Hát körülbelül 25 éves koromig jártam úgy templomba a férjemmel. Az első nekem a Bandi, az a második férjem, mert mi elváltunk, váltak vagyunk ő is, meg én is. 11 éve lesz, hogy együtt vagyunk, a mi házasságunk, és előtte, ami volt, az ilyen problémás volt. Az első házasságomból született 4 gyermek, 2 fiú, 2 lány, és hát istenfélő emberé voltam mindig, mondom, mert imádkoztam. Templomba jártunk, és az első férjemmel gond volt, voltak eltérések, bántalmazás, minden, de mindegy, ezt adjuk, és ahogy összejöttem Bandival, én nekem Bandit az úr megmutatta. Szó szerint megmutatta, azt mondta, hogy ő lesz az én férjem, ővele fogok együtt lenni. Én azt mondtam az úrnak, hogy nem, én nem hiszem ezt, mert ő haver is volt így. Azt végül is most itt van, és már összejöttünk. Még vele is a templomba jártunk, imádkoztunk együtt, mi miánt összekerültünk, mi mindig úgy fekszünk le, hogy egy imád ketten közösen elmondunk. Ez minden este így van. És akkor így, ahogy gondok voltak a gyerekekkel nekem, és azt mondtam, hogy mert volt gyülekezet már itt Nagylócba is, így gyülekezet, és mondtam neki, hogy menjünk fel, nem vesztünk vele semmit. Mondom, ha én elmegyek, szerintem mondom, jönnek utánam a gyerekek is, azt megtérnek. Ez így is volt. Elmentünk, akkor még elsőre olyan furcsa volt minden, de már akkor éreztem azt, hogy ez olyan jó, jó minden, olyan másabb, mint a templomba. Szóval, ahogy elmentünk, utána hazajöttünk, beszélgettünk a férjemmel, hogy most ez másabb, próbáljuk meg ide menni, majd meglássuk, hogy lesz. Így is volt, és olyan gyorsan felgyorsultak a dolgok, hogy eljártunk, rá egy hónapra volt a keresztelkedés, megkeresztelkedtünk, és akkor utána, mi keresztelkedésünk után, 30 évig szívta a férjem és a cigit én is, a cigitől megváltunk, megszabadított tőle a Jóisten csodálatos módon, azóta se cigizünk. Akkor én nekem volt ilyen depressziós dolgaim, gyógyszert csűfüggtem, attól is megszabadultam, és hogy mindentől. És utána még fél éven besetelt, utána azt a gyerekek is jöttek, és egyszerre nekem mind a 4 gyerek megkeresztelkedett, megtértek, és azóta is járnak, és jó, mert most is járunk, épp ma is menni fogunk, úgyhogy ez így történt, ez a megtérés, de azóta nagyon sokat változott az életünk minden szempontból. A szeretet, az tényleg az a szeretet, ami ott is van, az úgy kihat a családomra, kihat a gyermekekre, a házasságra, mindenre. Egyetértés van, megegyezünk, meg hát, hogy olvassuk a Bibliát is, úgy, ahogy a Biblia írja, úgy elmegyek, elcsendesedek, ha van ilyen viszály is, mert olyan házasság nincs, amiben nincs veszekedés, viszály az hazugság volna. Csak másképp lássuk, mint eddig. Úgyhogy...
3: Mikor történt ez a megtérés az életetekbe, hogy ti elmentetek először a gyülekezetbe?
4: 2 éve, 2024-be keresztelkedtünk, meg 23 decemberébe mentünk el először, és akkor 2024 februárjában már meg is keresztelkedtünk. Onnantól kezdve folyamatosan.
3: És a gyerekek rögtön mentek utánatok?
4: Hát egy fél évre rá, körülbelül fél év, 5 hónap után jöttek, és akkor utána azt a gyerekek is megkeresztelkedtek. A kisebbik lányom pont terhes is volt, ő úgy, Úgyhogy nehéz eset voltak a gyerekeim, az biztos, mert sok mindenben részt vettek, most hazudnék, tényleg a drogtól kezdve minden ment, és megszabadult. Csodálatos módon. A legnagyobb fiam is, a vő is, úgyhogy a kisebb fiam is. Úgyhogy voltak gondok, és én akkor is azt mondtam, hogy nem, mert tudtam, éreztem belül, hogy meg az igéből táplálkoztam. Azt mondtam, hogy igenis, uram, azt mondtad, aki istenfélésben éri az életét, annak a gyermeke is áldottak. És én ehhez ragaszkodtam, és tudtam, hogy ez így lesz. És ez így is lett, és így is van, hála Istennek. Úgyhogy jött már a band is, megérkezett közbe. Itt van a párom.
3: És azóta a gyerekek is járnak Isten tiszteletre veletek?
4: Persze, igen. Ma is ma jönnek, mindig jönnek. A mindenben részt vesznek. Isten tisztelet. Nagyon szeretik a pásztort, Ecsegi pásztort, a Rász Dezső bácsi. Nagyon. Nagyon mindenben segítőkész. Ő velük szembe is, velünk is. Tényleg. Meg ott a gyülekezett tag is, mindenki. Úgyhogy szeretnek jönni. Mi már most szolgálatban mindenben részt veszünk.
3: Milyen úgyhogy szolgálatban vesztek részt?
4: Hát van ez a takarítói, akkor van a gyerekszolga, én a gyerekekkel szoktam vigyázni, a párom az ajtóba áll, vagy ilyesmikor jönnek a vendégek fogadni, vagy ez a szolg, minden. Minden, ami csak van, már most mi mindenben.
3: Ennek nagyon örül. És most is ott lesz veletek a Rácz Dezső pásztor ezen az alkalmon, ahol most készültök?
4: Igen. És fel vagyunk 4 óraig, hajnal 4-ig. Imád, ő tanít minket. A Bibliából kérdezünk, és akkor, amit nem értünk, tanít zsoltárokból, imádkozunk, beszélgetünk, úgyhogy akkor dicséretet énekelünk gitárral, ott van az ő fia is. Úgyhogy nagyon jó. Olyan gyorsan elmegy az idő, észre se lehet venni. Hát, nagyon jó szokott lenni.
3: Csodálatos, és ahogy említetted, megérkezett Bandi. Most meghallgatunk egy keresztény dicsőítő dalt, kedves hallgatóink, aztán folytatjuk tovább, és Bandi lesz velem a vonalban.
0: Ez a Trájó, a 100.3 Rádió Dik egyházi műsora.
3: 100.3 Rádió Dik romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó magyarul élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetünket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is a Berki házaspár az én vendégem, és itt van velem a férj, Bandi a vonalban. Köszöntelek téged nagy szeretettel.
5: Szervusz Armandro, András vagyok, ma vártam a hívásszeretesség parancsolja.
3: Igen, tehát azzal kapcsolatosan szeretnék érdeklődni, mivel találkoztunk ugye a múltkor egy gyülekezeti teremben, és a feleséged már nagyjából úgy nagy-nagy vonalakban elmondta, hogy hogy tért meg.
5: Igen.
3: Neked milyen volt a gyermekkorod, és gyermekként milyen volt az Isten képed?
5: Gyermekként igazándiból még ugye nem volt róla a képem az Istenről, de viszont a templomból ismertem azt, hogy járnak a idős nénik, bácsik templomba, imádkoznak, de tulajdonképpen konkrétan nem tudtam, hogy ez keresztény célszolgál. Hát ugye már így nagyobb lettem, ugye én is elfogyasztottam az első feleségemet, voltak problémáim, és igazándiból nem tudtam hova kapaszkodni, ugye a Jóistenhez kapaszkodtam, mert ugye ezt hallottam mindenkitől, hogy az Istenhez kapaszkodnak, ha valamilyen problémájuk vannak. Hát ugye akkor még én a vallásomat nem gyakoroltam, hanem megismerkedtem a párommal, a Gizellával, és ővel elkezdtünk járni a katolikus hit után a templomba. Ott imádkoztunk, és ugye még nem ismertük konkrétan, hogy ugye nem jó eledelt fogyasztunk olyan téren, hogy ugye bálványok előtt imádkozunk, és ő előttük borulunk le. Ugye hát a Biblia írja, hogy se bálványok, sem senki előtt ne boruljál le, csak a fentiek előtt.
4: Egy
5: Istenünk van, úgyhogy gyorsan megtanultuk belőle, hogy a feleségem is mondta, hogy menjünk el. Ugye a gyülekezetbe elmentünk, és hát én úgy fogalmaznék röviden, hogy azért tetszett az eledel, amit ott kaptunk. tehát a szellemi jeledel, ahogy magyar, beszéltek Istenről, a Bibliáról, és utána nem sokkal meg is tértünk, ugye hát akkorában, hát ugye nem a Dezső pásztornál tértünk meg, hanem a Ricsinél, ugye ezt nem lehet ezt mellőzni, mert őt is szeretjük, mint pásztort, ugye a Balassa gyarmati gyülekezetet vezeti, és őnála voltunk, tehát ott is jó eledelt kaptunk, mert nem panaszkodhatunk, de valahogy elhúzódtunk egységre, tehát semmilyen harag, semmilyen felbújtás indok nem volt, csak egyszerűen átmentünk oda, mert ugye a Gizikének a nagyszülei is, ugye a Dezső pásztornál voltak is, ilyen okból, mert ugye ők, tehát átmentünk, tehát nem haragból, hanem csak átmentünk oda, azóta ott vagyunk, itt szolgálunk, itt kapjuk az eledelt, Isten tiszteleten, akkor imaórák, amik itt történnek, a mi civil lakásunkban történnek a imaórák minden héten, és ez nagyon sokat segít az ember gondolkodásán, meg a fejlesztésén, és a bibliai ismereteken.
3: Hát ez nagyon csodálatos. Mit éreztél, amikor először így azt érezted, hogy neked meg kell térned? Tehát ez egy folyamat volt akkor az életedben, mert érezted, hogy Istent kell keresned. Tehát ez nem úgy van, hogy az első gyülekezeti alkalmon tértél meg, hanem ez egy folyamat volt, ugye?
5: Igen, így van. Ez az embernek a lelkében van egy hiányosság, egy űr, ami nincs betöltve, és sokan nem tudják, hogy mi az. Nem ismerik fel sokan. Azt van, aki úgy ismeri fel, hogy azt hiszi, hogy innia kell, drogoznia kell, stb. Én úgy ismertem fel, hogy az Isten hiányzik az életemben. És jól gondoltam, mert valóban az hiányzott, mert rengeteg olyan problémára megoldás volt nekem, ami eléggé vad voltam bizonyos témákban. És így ma most jócskán vissza is vettem magamból.
3: Mit jelent ez, hogy visszavettem magamból?
5: Hát ezt úgy értem, hogy a nagy arcúskodásból, a büszkeségből, tehát egy szerény embert, egy visszahúzódó embert tanúsítok, tehát ezt próbálok tanúsítani, és itt olyan embereket is, akik azt mondom, hogy nem kívántos személyek, még olyanokkal is megállok, és akkor mosolyogva beszélgetek velük, és nincs az a harag bennem, amit gondolnék, vagy ami éppen sértő volt valamikor, ezt el kellett tudnom engedni, meg kellett bocsájtani. Jó, én úgy gondolom, hogy a Jézus Krisztus szeretete, a Biblia a szeretetet hirdeti, és a szelítséget. Tehát próbálom ez alapján életvitelemet folytatni.
3: Azt követően, hogy a feleséged elmesélte, hogy tért meg, azt mondta, hogy ti különböző szolgálatban is kiveszitek a részleteket, ugye gyerekszolgálat, takarítás, vagy te az ajtóban állsz, ezek mit jelentnek? Mit kell csinálni? Mit jelentenek ezek a szolgálatok? Itt mi a feladatok ottok?
5: Úgy gondolom, hogy ezek a szolgálatok, ezek azért jó, hogy olyan emberek, akik hát beleértve, mikor nem én vagyok a szolgálatban, vagy mikor én vagyok a szolgálatban, én úgy fogom föl, hogy én azért vagyok kint, azért vigyázom az ajtót én, hogy a másik 50 vagy 60 ember tudja az eledelt fogyasztani, amit a Dezső pásztor hirdet. És amikor más van kint szolgálni, akkor meg őt gondolom úgy, hogy ő azért van ott kint, hogy én is hallhassam az Isten tiszteletet, vagy a zenét, a dicséretet. Én így gondolom, hogy ez azért van.
3: Nagyon-nagyon csodálatos. De mit kell csinálni? Tehát mi a feladatod? Te ilyenkor ott állsz az ajtóban, és mit kell csinálni?
5: Én szeretettel üdvözlöm az embereket, aki jön, akár nő, férfi, idős néni, vagy idős bácsi, idős, mindegy, hogy kisgyermek, és szeretettel kell őket üdvözlöm, hogy érezzék otthon magukat. az Isten házába, otthon találják magukat, ne egy ellenséges mogorva emberrel találkozzanak, mindjárt, hogy belépnek a gyülekezeti házba. Én nekem ott ez a feladatom.
3: Értem. Tehát akkor te üdvözlöd őket. A gyerekszolgálat az mit jelent?
5: Hát ezt majd a párom elmondja.
3: Rendben.
5: Hát, viszont, jó.
3: Rendben. Köszönöm.
4: Szia, itt vagyok. Hát a gyerekszolgálatnak meg annyi, hogy akiknek jönnek így felnőttek, kisgyerekekkel jönnek, például család, azok behozzák oda a kisgyermekeket, hogy ők tudják hallgatni az Isten beszédeit. És külön így vel vagyunk fel, mint egy óviba végül is. Ez olyan, hogy mi foglalkozunk velük.
3: És így a szülők tudják figyelni az Isten tiszteletet.
4: Hogy ne az legyen, hogy a gyereketre kelljen figyelni, mert hát tudod, milyen egy gyerek, mikor főleg valamire szüksége van, hogy ne zavarják is, és hogy tudjanak az Isten igéből magukba valamit, hogy megérintse őket az Úrnak a szava.
3: Amen.
4: És még egy olyat szeretnék neked elmondani, ez kimaradt, főleg a leglényegesebb, hogy még mi előtt még én Bandival összejöttem, nekem volt egy nagyon nagy műtét a fejemen, és kétszer megműtötték, és a vérömleny volt benne, és a második műtétnél, akkor már még az agykoponyámnál is át kellett fúrni, úgyhogy át van fúrva az én fejemnél, és ahogy ez nekem megvolt, ez a műtét, én akkor közben lebénultam félig, a fél fejem, az arcom, a kezem, mindenem, és jaj, no. És egyszerűen hazamentem, és ott volt a három gyermekem, a kiskorú gyermekem, az egy, a legkisebb akkor volt nekem, 7 éves, és velem maradtak, mert összevesztem akkor, hogy párommal ez kifolyólag mindegy, hogy mi volt, de az a lényege, hogy én hazamentem, és se inni nem bírtam, még szívószálas, hogy le voltam bénulva. És leültem a szobámba, még akkor nem voltam megtérve, és felnéztem, és csak annyit mondtam, de tudom, emlékszem rá tisztán, hogy szívemből mondtam az Úrnak, Uram, add vissza az erőmet, mi lesz a gyermekeimmel, segíts. És hallod, csodálatos módon ezt, akik ott voltak mellettem, meg akik segítettek, ápoltak, azok is mai napig csodálják ezt, hogy másnap, ahogy felkeltem, semmi bajom nem volt, és azóta kezdve semmilyen gyógyszert, semmit nem kezdtem, és másnap, még azt se felejtem el, a tésztát szaggattam a gyerekeknek. Úgy képzelt, hogy a jó Isten olyan csodálatos módon meggyógyított, hogy ezt el sem tudom mondani.
3: Dicsőség Istennek.
4: Ezt látni kellett volna mindenkinek. És mai napig se gyógyszer, semmit nem kell szedni.
3: Amen.
4: Úgyhogy mindig is Isten fele voltam, és imádkoztam templomba, és ugyanúgy, hogy jártam. Csak annyi ismerettségem nem volt a Bibliáról, mint most, hogy napi szinten olvasom, ha kell, hajnalba kellek, felkölt az Úr, és minden nap kapok valamit az Úrtól, hogy miért van az emberekkel, hogy kell élni egy kereszténynek. Nagyon sok mindent. Úgyhogy én velem tett csodát a Jóisten, és én tudom, ezt bárhol elmondom, hogy a Jóisten csodálatos módon meggyógyított.
3: Amen.
4: Egy olyan betegségből, ami tényleg lebénulva minden. Úgyhogy
3: amen.
4: Isten van, meg van az ő fia is, Jézus Krisztus, és mindenkit szeret, mindenki meghalt. Én csak ezt tudom mondani, hogy ő a mi megváltunk. És én ezt tudom, mert én ezt már átéltem. Az, hogy mi az, hogy a bűnünket megbocsájtotta. Az ő vérivel megváltott, ezt én el tudom mondani, és ezt mindenki egyes emberi megtette. Nem csak értem.
3: Amen. Én nem fogjuk folytatni, kedves hallgatóink, most ismét meghallgatunk egy dicsőtődalt, és folytatjuk tovább. Tartsatok velünk!
0: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak.
3: 100.3 Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és ez itt a Trájó Magyarul Élet című műsorunk, melyben emberek az élet történetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán Rácz Dezső az én vendégem. Köszöntelek téged nagy szeretettel.
6: Én is üdvözlök, Armando, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
3: Drága hallgatóink, az imént hallhattunk egy házas párt, ugye Gizit és Bandit, ők a Berki házas pár, és Rácz Dezsőnek a gyülekezetébe járnak, illetve Jézus Krisztus gyülekezete, de a földi pásztor az Dezső, és Dezsőt is akkor ismertem meg, amikor a Berki házas párt, egészen pontosan Dezsőnek a gyülekezeti termében találkoztunk. És nem szeretnék ennyire előre rohanni, Dezső, hogy hogy lettél lelkipásztor, meg ilyesmi. Kezdjük inkább a legelején. Milyen volt a te gyermekkorod, és gyermekként milyen volt az Isten képed?
6: Ez nagyon jó kérdés, mert nem tudom, hogy miért, hogyha én különböztem gyerekként is sok gyerektől, de nekem ugye az éjszakák, a délutánok, úgyhogy barátommal mindig már 6-7 éves koromban, 8 éves koromban mindig itt kín voltunk este nyáron, aztán néztünk föl az égre, láttuk a csillagokat, holdat, mindent, és akkor mondtam magamba, ugyan van-e ott valami, biztos, hogy lehet, hogy Isten létezik. És akkor mindig azon gondolkodtam, hogy Isten majd biztos, hogy létezik, és mondom, hát ugyan mit fog majd nekem készíteni? Tehát mindig voltam egy ilyen várakozó állásponton, voltam már ilyen gyerekkorban is. Tehát, és ugye 8 éves koromban, 7-8 éves koromban minisztráltam is a templomba, katolikus templomba, de hát igazából az akkori minisztrálás az azért volt csak, hogy tudjak menni moziba, mert nem volt sose pénzem. És onnantól kezdve, tehát valamilyen szinten az Isten kép bennem maradt, hogy ugye létezik, van Isten, Atya, Fiú, Szent Szellem, és hogy Jézus meghalt értünk. Ennyi volt az összes tudományuk.
3: És utána hogy alakult át ez a dolog benned, ilyen személyesen?
6: Hát,
3: tehát hogy lett mélyebb a kapcsolatod?
6: Hát igazából ez már idősebb koromra jött elő az elhívás, mert ugye közben én ugye megnősültem, és az volt az érdekes, hogy a feleségem is elmesélte, hogy mi kislány korában is ugye fölment egy ilyen dombra, egy hegyre, és akkor mondta, mindig azért imádkozott Isten, hogy Isten adjon neki hozzá egy lőférjet. És érdekes, hogy már most ugye 50 éves házasságban vagyunk a feleségemmel, hála Istennek, és tényleg mutatnám azt, hogy teljes mértékben olyan, mint hogyha most lettünk volna 20 évesek, mert ugye 20 éves koromban nősültem, ő meg 18 volt. És ugye született közben 3 gyermekünk, és 40 éves voltam körülbelül, amikor megtértünk. Igazából mindig kerestük az Istent. És mindig bennünk volt valamiért, hogy szeretnénk az Istent megismerni. Nagyon sok felé jöttünk, szent helyekre, több helyre jártunk, és még jártak hozzánk Jehova tanúi is, és én nagyon hálás vagyok értük, mert sokat tanultunk tőlük, tényleg is tele voltak ezek az emberek, igazából az alább is akkor szeretettel, meg rajtuk keresztül ismertük meg igazából az Istent. Aztán volt egy ilyen alkalom, hogy már kb. 7-8 napi jártak ide hozzánk, és akkor bibliaolvasó emberek lettünk, és akkor nem megyezett meg a látásunk azzal sem, amit tanítottak, mint amit olvastunk a Bibliában. Akkor a lányom közben mondta, hogy hát ő már megtért budapesti hídgyülekezetébe, menjünk el, nézzük meg, mert ez nagyon fontos volna. És egy ilyen konferencia volt a BS-ben annak idején, és fölmentünk, és egyszerűen azt tapasztaltam, hogy olyan volt, mintha körülbelül 100 éve ismernék ott mindenkit, amikor bementem, és azt tapasztaltam, mint hogyha az egész életemnek ezt a részét kerestem volna, de mindig vágyakoztam valamire, mondhatnám lelki békére, így is, de akkor azt még nem értettem, és amikor megéreztem az Isten jelenlétét ott bent, rengeteg ember, több ezer ember, és akkor hívták az embereket a megtérésre. És valóságosan, mint ahogy sokan nem hisznek sajnos benne, valóságosan megtapasztaltam az Isten jelenlétét, Isten érintését, mert azok, amiket éreztem, hogy a bűneim, amik rajtam voltak, súlyként nehezedtek az életemre, a vállalkozásom, mert én egy építőipari vállalkozó voltam, és nem igazából volt kiteljesedve úgy a vállalkozásom, hogy kellett volna, éreztem a bűnöknek a súlyát, és amikor megtértem, olyan volt, mint akkor levesznek több más a súlyt, éreztem valósággal, hogy én felszabadultam, és a bűneimet Jézus levette rólam. És ezt az érzést sosem tudtam elfelejteni, sosem is, nem is fogom, és onnantól kezdve megváltozott az egész életünk, az egész család megtért, és hogy a lelki pásztorságom az körülbelül mikor indult el, körülbelül másfél-két évig ilyen, mint legtöbb keresztény, ilyen pasztív életet éltem, egy ilyen, hol imádkoztam, hol nem, amikor kellett olvasni, mi olvastam, tehát teljesen passzív voltam az egész vallásra. Aztán történt nálunk egy csoda. Történt egy csoda nálunk, összejöttünk többen imádkozni, keresni az Urat, egészen éjszakában hajnalig belenyúlt, és akkor történt egy olyan természet fölötti megtapasztalásunk, hogy maga az Úr Jézus Krisztus megjelent. Én nem láttam, de a lányom, meg még egy másik testvér, aki szintén látta, fehér ruhában megjelent közöttünk, és onnantól kezdve indult el az elhívásom, a szolgálatom, mert látták, hogy odajött hozzám is, és rám tette a kezét, és onnantól kezdve megváltozott az egész életünk. Nekem is, a családnak is, mindnyájunknak. Jártunk akkor pásztor a gyülekezetbe, ott kerestük, ott találtuk meg a helyünket, és onnantól kezdve, hogy én akkor engem az Úr elhívott, én akkor ezt nem értettem, hiszen még nem is volt semmiféle ismeretem, Isten ismeretem minimális, amit így a többiektől így hallottam, és akkor amire mentem településekre, mert nem tudtam utána magam megmaradni, mindig hirdettem az evangéliumot, és ahova mentem, mindig 50-60-80-100 embert ért meg, és akkor vittem be őket a pásztori gyülekezetbe. És ugye utána oda jártunk 8-9 évig körülbelül, pontosan nem tudom, hogy hány év, de 8-9 év, aztán közben én zenész vagyok, szolgáltam a dicséretben, mindjárt mondták, hogy akkor oda beállítottak szolgálatba, és közben jártam minden hali csoportba alkalmat vezetni. És hogy a lelkipásztorság már ugye az igazából úgy jelent meg, hogy egy csomó ember ragaszkodott hozzám, nagyon szerettek velem beszélni, kapták a válaszokat a kérdéseikre, és változtak az emberek körülöttem. Akkor sem értettem. És amikor volt egy érdekes probléma a pásztor gyülekezet, és akkor mondta ott a pásztor, hogy mi nincs válaszegen gyülekezet, mi nem csináljuk ott külön. És innentől kezdve, akkor mondom, ilyen indítjuk. És akkor elkezdtük itt egységen azt a gyülekezet, aztán, ugye, mit látol, ha elmittük volna téged annak idején oda, ahonnan ez elindult, meg ahol most vagyunk, akkor azt mondták nekem a fiúk is, hogy miért nem írok egy könyvet, hiszen mi teljes csodán mentünk keresztül. És innentől kezdve, hogy itt elindult ez a gyülekezet, közben elvégeztem egy 2 éves Szent Pál Akadémián 2 éves évet elvégeztem, mert 5 éves nem tudtam menni, nem volt még az érettségém, és onnantól kezdve viszont elindult egy ilyen munka. Nagyon sok családok, nagyon sok olyan emberek, akik drogfüggők voltak, alkoholisták, nem akartak dolgozni, nagyon sok család megváltozott, nagyon sok élet megváltozott, és most látom annak a gyümölcsét, hogy azok a családok helyreállva gyereket nevelnek, dolgoznak becsületesen, és élnek munkájukból, tehát ez egy óriási öröm, egy óriási megtapasztalás. És ugye innentől így indult el, és így működik nálunk a gyülekezet.
3: Hát ez egy csodálatos történet, és várjuk a folytatást is, ugyanis a következő órában még mindig Rácz Dezső lesz a vendégem, úgyhogy tartsatok velem mindenféleképpen, kedves hallgatóink. Most meghallgatunk pár dicsőítő dalt, és a következő órában folytatjuk még az interjút, úgyhogy tartsatok velünk mindenféleképpen.
0: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, keresztészség. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.
7: Na figyelj, figyelj, na figyelj, na figyelj, na figyelj, nagyon jó, figyelj.

valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: vezeték.
1: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk neked. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Dickben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked. A 100.3 Rádió Dickben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A Rajkó zenekar története és jelentősége. A Rajkó zenekar a magyarországi roma zenei kultúra egyik legismertebb és legfontosabb együttese. Története szorosan összekapcsolódik a magyar cigányzene hagyományaival, a fiatal tehetségek támogatásával és azzal a törekvéssel, hogy a roma muzsikusok öröksége generációról generációra tovább éljen. A zenekar nem csak Magyarországon vált ismerté, hanem számos külföldi országban is bemutatta a magyar cigányzene és a magyar zenei kultúra különleges világát. A Rajkó együttes története 1952-ben kezdődött, amikor a fővárosi tanács kezdeményezésére létrejött a Rajkó zenekar és a hozzá kapcsolódó Rajkó zenekari iskola. Az alapgondolat az volt, hogy a tehetséges roma gyermekek számára szervezett keretek között biztosítsanak zenei képzést, miközben megőrzik a cigányzenész hagyományokat. A fiatalok már gyermekkoruktól kezdve tanulhattak hegedülni, brácsázni, nagybőgőzni és más hangszereken játszani. A Rajkó egyik különlegessége éppen az volt, hogy a zenekar tagjai nagyon fiatalon kerültek színpadra. A növendékek számára a zene nem csupán tananyag volt, hanem egy olyan örökség, amelyet családi és közösségi hagyományokból ismertek meg. A zenekari játék megtanította őket az együttműködésre, a fegyelemre, és arra is, hogy hogyan lehet egy közös zenei produkcióban egymásra figyelni. A Rajkó zenekar repertoáriában a hagyományos magyar cigányzene mellett magyaros műdalok, verbunkosok, csárdások, népzenei feldolgozások és klasszikus zenei művek is helyet kaptak. A zenekar egyik fontos sajátossága, hogy a cigányzenész hagyományokra építve képes volt a klasszikus zenei műveket is megszólaltatni. Ez hozzájárult ahhoz, hogy a közönség szélesebb körben ismerje meg a roma muzsikusok zenei tudását. A zenekar számára a külföldi fellépések jelentős szerepet játszottak. A Rajkó muzsikusai számos országban szerepeltek, és koncertjeiken keresztül olyan közönségekhez is eljutottak, akik korábban kevésbé ismerték a magyar cigányzene hagyományait. A külföldi fellépések ezért kulturális szempontból is fontosak. A zenészek nem csak saját művészetüket mutatták meg, hanem Magyarország zenei kultúráját is képviselték. A Rajkó történetének egyik legfontosabb része a tehetséggondozás. Az együtteshez kötődő oktatás számos fiatal számára jelentett lehetőséget arra, hogy zenei tehetségét kibontakoztassa. A növendékek között később olyan muzsikusok voltak, akik önálló pályán folytatták karrierjüket, így a Rajkó nem egyszerűen egy zenekar volt, hanem egy olyan közösség és képzési rendszer is, amely több generáció zenei fejlődésére hatással volt. Érdekesség, hogy a Rajkó szó a cigányzenész hagyományban a fiatal, tehetséges cigányzenészt jelöli. Maga az elnevezés ezért is jól kifejezi a zenekar eredeti célját, fiatal roma muzsikusok képzését és színpadra állítását.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor